0: tartó hőhullám Franciaországban, mint most. 17 egymást követő napja tart a kánikula. Ennél hosszabb hőséget csak 2006-ban és előtte 1983-ban kellett átélniük a franciáknak. A nagyvárosokban 40 fok feletti hőmérsékleteket mérnek, csak egy keskeny tengerparti sávban és a magaslati területeken nincs érvényben hőségriasztás. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható, a hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
1: Manna X. Manna.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: I've come to the garden alone.
3: What an awesome privilege to come to you to introduce my song Come to the Garden.
4: Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom nektek a Come to the Garden című dalomat. Ez egy hatalmas inspiráció az életemben. Miközben készítettem, arra gondoltam, hogy milyen lenne Istennel sétálni egy csodálatos kertben. Tisztán hallanám a szavait, és kézzel fogható lenne a jelenléte. Úgy érezném azokban a percekben, hogy csak velem törődik. Amikor meghallod ezt a dalt, emlékeztessen arra, hogy a nehéz időkben is veled van a te Istened, és vezet téged, hogyha megengeded neki. Imádkozom, hogy ez a dal bátorítás legyen az életedben.
3: If you allow him to, he will encourage you. I pray that you will listen to the song and let it be an encouragement to you in your life.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey y'all, this is Rhett Walker, and this is the story behind Gospel Summer. Ain't nothing like a gospel song.
2: Egy nap az jutott az eszembe, hogy szükségünk van egy emlékeztetőre arról, hogy Isten még mindig azon dolgozik, hogy megváltoztassa az emberek életét, és megváltsa a szíveket, és szabaddá tegyen bennünket. Könnyű beleragadni a hétköznapok rohanásába. Minden, ami körülvesz bennünket, minden, amit látunk, az körülveszi az elménket is, és fogva is tartja. Így nagyon nehéz emlékezni arra, milyen hatalmas az Isten, és arra, hogy ő törődik minden apró pillanattal, amelyen átsétálunk. Látja, hogy milyen jó, amikor összejövünk egy nap végén, és őt dicsőítjük olyan dalokkal, amik az ő nagyságáról, kegyelméről és szeretetéről szólnak.
1: Our God is and what he's doing in the everyday moments of our life. I hope you enjoy my new song.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Én bizonytalan vagyok, és félek. Annyira elegem van ebből. Nem tudom, hogy meddig bírom még, Istenem. Ha holnapig nem kapok választ, akkor szerintem nekem annyi lesz. Nem! Nyomj!
2: Zsidó 5.13. Aki ugyanis továbbra is tejen él, az egyértelműen tapasztalatlan és járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. Látjátok ezt? Aki ugyanis továbbra is tejen él. Mi a tej az Isten igéjében? Olyan csodálatos vagy, szeretlek téged. Istennek nagyszerű terve van az életeddel, minden rendben van. Te vagy a legklasszabb a világon, semmi felől ne aggódj. Minden rendben van. Ez a tej. Cumisüveg. Amikor a bébi ételt pépesítened kell etetés előtt, mert nem tudják megenni a falatokat. De ahogy a legtöbben tudjátok, én nem vagyok valami jó a desszert terén. Mi már régóta túljutottunk a banán és a barack pürénél. Mi itt húst szolgálunk fel, amen? Nőj fel, lépj túl önmagadon, kapcsolódj be. Tudd, hogy ki vagy Krisztusban. Állj ellene a gonosznak. Ne engedd, hogy más emberek rólad alkotott véleménye irányítsa az életedet. Ne pazarold az életedet azzal, hogy keserű vagy, és neheztelsz valakire, aki jól érzi magát, és nem érdekli, hogy te mérges vagy. Többé ne az érzéseid alapján élj, többé ne a saját gondolataid alapján élj, újítsd meg az elmédet, áss mélyre, és tanulmányozd magadnak az Isten igéjét. Ne légy olyan keresztény, aki csak ül a sorok közt, és mindig azt várja, hogy valaki más kanála letesse. Ezekhez az emberekhez fogok beszélni, ők jobban értékelik a mondandómat, mint ti. Hát nem igaz? Előfordult, hogy azt mondták nekem, amikor először elkezdtek hallgatni, csak az egyik oldalt tudtam végighallgatni. Ez még akkor volt, amikor a kazettákat használtuk, és tudjátok, ha az egyik oldal végére értél, akkor kellett fordítanod. És emlékszem, egy hölgy azt mondta nekem, amikor először kezdtelek hallgatni, akkor csak az egyik oldalt tudtam meghallgatni, mert amire a végére értem az elsőnek, már olyan mérges voltam, hogy legszívesebben megfojtottalak volna. És azt mondta, aztán vártam pár napot, majd újra elővettem, és meghallgattam a második oldalt is. De látjátok, jobb, ha szembenézünk ezekkel. Nem kerülgethetjük őket egész életünkben. Amen. Előbb vagy utóbb mindannyiunknak felelősséget kell vállalnia. És túl kell lépnünk a saját kedves kis lényünkön. Tudjátok, Isten sokat vár tőlünk, de a jó hír az, hogy soha nem várja tőlünk, hogy olyasmit adjunk, amit ő ne adott volna nekünk előbb. Csodálatos. Ő irgalmat tanúsít irántam, majd azt mondja, légy irgalmas, szeret engem, majd azt mondja, szeress másokat. Megbocsát nekem, majd azt mondja, bocsáss meg másoknak. Helyreállítja a vele való kapcsolatomat, majd azt mondja, most pedig cselekedj helyesen. Hát nem csodálatos? Isten soha nem kéri, hogy olyat tegyél, amire ne tett volna képessé. Szóval mindenki mondja, hogy megvan bennem, amire szükségem van. Megvan. Megvan, megvan. Oké, nos. A Biblia azt mondja a Filippi 2:12-13-ban, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljuk az üdvösségünket. Nem fogok most azzal időt tölteni, hogy odalapozzak, mert szeretném, ha biztosan maradna időm néhány egyéb dologra, amikről beszélni szeretnék. De Pál itt a növekedésről beszél, és arra bátorítja a keresztényeket ott Filippiben, hogy azt tegyék, amit ő úgy hív, hogy az üdvösség kimunkálása félelemmel és rettegéssel. Nos, ha még most sok mindent nem értesz a Bibliában, akkor ezt rosszul értelmezheted. Bár tudjuk az Efézus 2:8-9-ből, hogy az üdvösségünkért nem dolgozunk meg. Nem a cselekedeteink miatt üdvözülünk, hanem csakis Isten irgalma és kegyelme által. Akkor hogy tudjuk kimunkálni az üdvösségünket? Nos, itt arról beszél, hogy amikor újjászületünk, akkor Isten tesz valamit mélyen a lényünkben. Isten elplántál egy magot. A szellemi emberünkben, amiben minden benne van, ami Isten. És az életünk hátralévő részében, amíg az utolsót nem leheljük ezen a földön, az a dolgunk, hogy együtt működjünk a Szent Szellemmel, hogy Istennek ezt a nagyszerű ajándékát, amely mindannyiunkban ott van, engedjük növekedni, és végül olyan sok gyümölcsöt teremni, hogy azt mindenki láthassa, aki kapcsolatba kerül az életünkkel, és akkor már nem lesz többé titok, hogy megtértem. Ha mennybe megyek, amikor meghalok, de senki sem fogja megtudni, amíg itt vagyok. Egy János 3:9. És lehet, hogy elkezdtek majd futkározni, miután megláttátok ezt. Nem tudom, hogy el tudjátok-e viselni, vagy sem. Nos, itt van néhány mag. Ez egy barack mag. Ez pedig egy avokádó mag. Nos, hányan tudjátok, hogy ha elültetünk egy barack magot, abból nem lesz avokádó? Hú, de okosak vagyunk. Nézzétek csak, milyen okosak vagytok. És ha elültetek egy avokádó magot, akkor nem kapok barack magot. Ebben a barack magban tulajdonképpen egy barack fa van belül. Egy barack fa embriója van ebben a magban. De amíg így marad, addig nem fog teremni semmit. Szóval a Biblia azt mondja, hogy ha a mag el nem hal, egyedül marad. De ha meghal, akkor sok gyümölcsöt terem. Nos, amikor elhal, akkor már mondhatjuk, hogy miután eltemettük, megszűnik mag lenni. Eltemetjük a földbe, és a föld melegétől, a földből jövő nyomástól, a földben lévő sötétségtől, ez kinyílik majd. A meleg, a nyomás, a sötétség azt okozza, hogy a mag kinyílik. Na még egyszer, lássuk, hogy értitek-e. A pusztaság, a kemence, a hőség, az eltemetettséggel járó sötétség. Amikor a földet a fejünk tetejére lapátolják. Ott a jó ég. Mindez végül azt eredményezi, hogy ez kinyílik, és többé már nem az, ami most. És kicsi kis dolgok jönnek ki, kis gyökerek jönnek ki belőle. És ez idő, gyökerek. Azok a gyökerek belekapaszkodnak a földbe maguk körül, és a tetején hirtelen megjelennek. De jó ég! Jól van, készen vagytok erre? Az 1 János 3:9. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, szándékosan, tudatosan, rendszeresen. Ez nem azt mondja, hogy soha nem vétkezünk, hanem azt, ha Istentől születtünk, újjászülettünk, akkor nem tud szándékosan, tudatosan és rendszeresen vétkezni. Én régen rendszeresen vétkeztem, majd néha-néha összeszedtem magamat, és tettem valami jót is. De most, hogy újjászülettem, rendszeresen, helyesen cselekszem, de néha nem tudatosan elbukom, és olyat teszek, ami rossz. Megbocsátásra van szükségem, és hála Istennek, hogy ő mindig megadja nekem, és hiszem, hogy jövő ilyenkor már kevesebb rossz dolgot teszek majd, mint most, de még mindig épp eleget, hogy szükségem legyen Jézusra. Jól van. Maradjatok velem. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt szándékosan, tudatosan és rendszeresen, mert Isten természete lakozik benne. Most figyeljetek! Az ő alapelvei, az Isten spermája, Isteni sperma, Isten magja. Az ige Jézust hívja a magnak, nagy A-val és nagy M-mel. Az Isten magja van benned. És amikor Isten magja van benned, akkor előbb vagy utóbb Istent fogod megteremni az életedben. Isteni jellemvonásokat kell megteremned. De hogy ennek a magnak is el kell halnia, a Biblia azt mondja, hogy nekünk is meg kell halnunk a magunk számára. Meg kell gyökereznünk Isten szeretetében. Meg kell gyökerezni a hitben, meg kell gyökereznünk Krisztusban. Meg kell gyökereznünk abban az ismeretben, hogy kik vagyunk mi. Meg kell gyökereznünk az igazságosságban. Ez nem válhat egy kis passzív gondolattá. Joyce azt mondta, hogy Krisztuson keresztül jók vagyunk Istennél, dicsőség az Úrnak. Remélem, hogy újra beszél majd erről valami. Amikor a tévéműsorában nagyon szeretem, amikor erről beszél, attól nagyon jól érzem magam. Nem, kicsikém, hadd mondjak én valamit. Ha bizonytalan vagy, és nem tudod, hogy ki vagy, ha nincs magabiztosságod, és mindennek a végén kullogsz, akkor azt kell mondanod, hallottam, hogy ez a nő mondott valamit, és amikor ezt tette, akkor valami történt bennem. De többet kell ezt tanulmányoznom. Ki kell ásnom ezt, és tanulmányoznom kell, olvasnom kell erről, és imádkoznom. Meg kell tanulnom, hogy fel kell állnom, és azzá válnom, akinek Isten megálmodott engem. Senki sem szerez egy győzelmet helyetted, magadnak kell megszerezned. De amikor a tiéd a győzelem, akkor örülni sem más fog helyetted. Ó, bárcsak megértethetném veletek, hogy mennyire más vagyok ma, mint ahogyan kezdtem. És hogy hány millió alkalommal akartam feladni. Nem tudjátok, mit meg nem adtam volna azért, ha valaki elmondja nekem mindazt, amiket én mondok most nektek. De senki nem beszélt nekem erről. Végül előástam mindezt könyvekből és a Bibliából. Engedtem, hogy Isten foglalkozzon velem, és egymilliószor megkerültem ugyanazt a hegyet. Kint éltem a pusztában. Megpróbáltam meghalni magamnak. Satöbbi, satöbbi. Isteni sperma Istentől. Ennél egyszerűbben nem lehet megfogalmazni. Amikor újjászületsz, a következő történik. Isten magja beágyazódik a szellemed méhébe. Ó, te jó ég! És nő vagy férfi, szó szerint mindenki terhessé válik azzal a maggal, ami mindazt magában hordozza, ami Isten. Ugyanúgy, mint amikor a férj magja beágyazódik a felesége méhébe, és ilyenkor ez a mag mindkét szülő jellemzőit magában hordozza, és ha ezt a magot tápláljuk és gondozzuk, akkor az asszony végül megszül. De ahogy mind tudjuk, hölgyek, van egy kis fájdalom a mag és a születés között. Amen. A születés előtt van egy kis dolog, amit vajúdásnak hívnak. Vajúdás. Aztán a szülés. Amen. Lehet, hogy néhányan épp a kitolás szakaszában vagytok. Come on! Tudjátok, amikor még alig látjátok a baba kis pólyhos fejét, és arra gondoltok, ebbe belehalok. Biztosíthatlak felőle, hogy nem fogom kibírni. Ááááá! Amíg élek, soha többé nem csinálom ezt végig. És aztán az orvos, aki még életében nem szült gyereket, azt mondja, nyomjon! Nos, tulajdonképpen én is ezt csinálom ma. Azt mondom, nyomj! Nyomj! És szüljünk egy kis Isten szerint való viselkedést. Adjunk életet több szeretetnek, több igazságnak, több békességnek, több örömnek. Mutassuk meg a világnak, hogy mit jelent igazán Isten gyermekének lenni. Ne járkáljon mindenki azzal, hogy nos, én bizonytalan vagyok, és félek, és annyira elegem van ebből. Nem tudom, hogy meddig bírom még, Istenem. Ha holnapig nem kapok választ, akkor szerintem nekem annyi lesz. Nem, nyomj! Isten magja van benned. Akkor hogy lógathatod az orrodat, és hogy viselkedhetnél úgy, mintha vége lenne a világnak, amikor nem kapod meg azonnal, amit akarsz? Isten magja van benned. Tudnod kell, hogy ki vagy. Isten igazságossága Krisztusban. Minden, amiben valaha is győznöd kell az életben, az már ott van benned. Krisztus bennem van. Isten dicsőségének reménységére. Mindenki kiáltsa, ő bennem van. Nagyon szeretem az 1 János 3.9-ben, ahogy Isten magjáról beszél. A Biblia azt mondja, hogy az ige vizében meg kell fürödnünk. Amikor egy magot elvetünk a földbe, azt öntözni kell, öntözni, öntözni. Pál szerint ez az ige fürdője. Nem gondoljátok, hogy érdekes, hogy az ige fürdőjének hívja? Mert ez öntözi meg az Isten magját. Látjátok, ha azt akarnám, hogy ebből avokádó legyen, akkor nem tehetném csak egyszerűen a földben, meg is kéne öntöznöm, igaz? Nos, Isten magja bennünk van, de nekünk kell azt öntözni. Nekünk kell öntözni. Téged ma itt megöntözünk. Amikor hétfő reggel bekapcsolod a műsoromat, akkor is megöntözünk majd. Vasárnap, amikor gyülekezetbe mész, akkor is megöntöznek majd. Ha valaki megkérdezi, hová mész, válaszold azt, megyek, hogy megöntözzenek. Kezdek kicsit kiszáradni. 2 Korintus 3.18. Ahol az Úr lelke, ott a szabadság. 17. vers, 2 Korintus 3.17, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Nem törvénykezés, hanem szabadság. És ez nem a bűnre való szabadság, hanem szabadság arra, hogy ne vétkezzünk. Jézus! 18. vers, mi pedig fedetlen arccal. Gondolkoztatok már azon, hogy ez vajon mit jelenthet? Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálodunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Tehát a lényeg az, hogy ez Jézus mutatja meg számomra. Amikor belenézek ebbe, ez olyan, mint egy tükör, amiben Krisztust látom. És ha öntözöm ezt a magot az igével, akkor meg fogok változni, nem pedig alkalmazkodni. Mert az kívülről befelé megy, az átváltozás az belülről kifelé történik. Átváltozom az ő hasonlatosságára, az ő képére, kis lépésenként, és dicsőségről dicsőségre. Ez nem történik egyszerre. És meg kell tanulnod élvezni az éppen aktuális dicsőséget, amiben benne vagy, és nem aggódni afelől, hogy valaki más dicsőségét megszerzed. Ha minden reggel 5 dicsőséges percet imádkozol, akkor nem kell engedned, hogy egy szuperkeresztény testvérnő vádlást okozzon benned. Mondd azt, ez az a dicsőség, amiben most vagyok. Köszönöm, és élvezni fogom a dicsőségemet. Amen. Még nem tartok ott, ahol kellene, de hála Istennek, már nem is ott tartok, mint régen. Jól vagyok, és jó úton haladok, és élvezni fogom az utamat. Nos, mi a helyzet ezzel a fedetlen arc dologgal? Mindannyian, ahogy fedetlen arccal szemléljük az Isten igéjét, az Isten dicsőségét, van különbség a között, amikor fedett arccal szemléljük ezt, és amikor fedetlen arccal szemléljük ezt. Joyce, te miről beszélsz? Ó, amikor Mózes lejött a Sínai hegyről, ahol a törvényt kapta, annyi dicsőség sugárzott az arcáról, hogy egy leplet kellett rátenniük, hogy egyáltalán rá lehessen nézni. Nos, ha a törvény ilyen nagy dicsőséget ad, akkor mennyi dicsőséget kéne adjon a törvény nélküli kegyelem? Tehát a következőt mondja itt. És tudjátok, Pál a korintusiaknak írt itt, akik a törvény alatt éltek. Tudjátok, mi az a lepel? És a lepel vagy fátyol valójában azt jelent, hogy az árnyékát kapod Isten valódi lényének, de nem láthatod őt igazán. Nem láthatod Istent igazán a törvényen keresztül, Krisztuson keresztül kell nézned őt, vagyis a kegyelem ajándékán keresztül. Tehát azt mondja, hogy meg kell halnunk a törvénynek, és minden követelésének, és Krisztushoz kell jönnünk, aki azt mondja nekünk, hogy segítek neked azzá válni, akinek én szeretnélek. Nem csupán elvárom ezt tőled, törvénykező módon, hanem segítek azzal, hogy beléd költözöm és elvetem benned mindannak a magját, amivé szeretném, hogy válj, aztán segítek növekedni. De többé nem szabad, hogy mindenben új szabályokat és követelményeket lássunk. Fedetlen arccal kell jönnünk. Hadd mondjak egy példát. Van, hogy felhívok ide egy menyasszonyt és egy vőlegényt, akik teljes ünnepi öltözékben jönnek fel. Fehér ruhában, meg smokingban, és a menyasszonyon fátyol van. Aztán azt mondom, most pedig férj és feleségé nyilvánítalak benneteket. Csókold meg a menyasszonyt. Nos, ez a Krisztussal való intimitást jelképezi. Csók a menyasszonnyal. Intimitás Krisztussal. Nos, mi van akkor, ha a menyasszony nem hajlandó felhajtani a fájtlát? Nem értitek, miről beszélek, igaz? Azért van itt néhány ember, aki... Mi történik, ha nem hajlandó felhajtani a fájdalmát? Ne aggódjatok, gyertek vissza este, eljutunk a lényeghez. De ha nem akarjuk elengedni a törvényt, a szabályokat és előírásokat, hogy inkább a Szent Szellem vezessen, ha nem akarjuk elengedni mindazt, amire szerintünk mi képesek vagyunk, és nem akarunk egyedül arra támaszkodni, amit Jézus elvégzett értünk,

0: Valójában nem is lenne jogszerű, hogy gyerekeid legyenek, mielőtt megházasodsz, vagyis Isten nem tud jó gyümölcsöket teremni rajtad keresztül, képletesen gyermekeket, amíg hozzá nem mész. Vedd le a törvény fájtlát, és kezd el tanulni, hogy miként vezet a Szent Szellem. Nos, akár fel is állhattok, és kiabálhattok. Készen vagyok. Azt hiszem, kicsit messzire mentem ma. Hányan értitek, hogy miről beszéltem ma? Ideje van azt mondani, hogy Krisztusban az Isten igazsága vagyok. Ő szeret engem. Nem a törvény alatt élek, hanem kegyelem alatt. Minden nap felkelek, és a tőlem telhető legtöbbet teszem, de még akkor is követek el hibát. De tudod mit? Isten megbocsájt. Házasok vagyunk. Kapcsolatban élünk. Amen. Még nem tartok ott, ahol kéne, de hála Istennek nem is ott tartok, ahol régen jól vagyok, és jó úton haladok. Adjunk egy nagy tapsot Istennek.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en, a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hits.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.

0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
2: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: talán le, vagy talán fel.
1: Életöröm zene.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Az elhívásban rejlő erő, avagy boldogságunk nyomában. Életfeladat? Hivatás tudat? Elhívás? Melyik fogalmat választod? Hát, inkább a boldogságot. Oké, menjünk akkor tovább ezen az ösvényen. Milyen célok mentén véled felfedezni a boldogságot? Célok? Tudni akarom, hogy merre haladjon az életem, és nem akarok egyedül lenni. Akarom, hogy értsenek, de ne csak a korosztályomban. Vajon hány éves a beszélgetésben válaszokat adó, inkább kereső interjúalany? Lehet 18, de akár 60 is. Ha engem rendszeresen hallgatsz, akkor már tudod, az én hitem szerint okkal és céllal születünk a földre, és lehet egy nagy kaland is a földi élet felfedezése. Képzelt interjú alanyom körül tudná írni a boldogság fogalmát? Állapotot? Folyamatot? Netán pillanatokat jelent számára? Egyfajta felelősség nélküli létezést? Fájdalommentességet? Mindenmentességet? Nekem a boldogság elégedettséget jelent, sok örömpillanattal, benne a meggyőződést, hogy én már nagyjából felfedeztem önmagamat és a tényt, bizony még mindig átépítési terület vagyok a mesterem számára. Életfeladat, hivatástudat, elhívás. Ez így kérem együtt csomagajánlat, ki lehet bontani, ízlelgetni a terminológiákat. A végén csak oda lyukadunk ki, hogy van itt ennek az egésznek valami mély értelme, valami isteni. Egy terv, amelynek én és te is lehetsz az egyik gyöngyszeme. Hello, Bali Mónika vagyok. Médiazaj helyett tükörben a valóság. Ezúttal a tükör azt a valóságot mutatja, amiben egy hívő ember az élet célját tudja felfedezni, kapcsolódva az általa már felismert, elismert megváltójához. Vendégem Camilo González. Szia Camilo, ez itt a debütálásod, még nem jártál nálunk. Köszi, hogy itt vagy.
2: Hát nem jártam még itt, sziasztok. Szia, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Camilo a perui édesapa és a magyar édesanya egyetlen fiúgyermeke, 27 éves fiatalember ül itt velem a stúdióban, a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett pénzügy és számvitelszakon, számvitelszakirányon, 7 évig multiknál dolgozott a szakmájában. Fiatal kora ellenére, vagy épp ezért, nem tudom, volt már csapatvezető, előtte meg főkönyvelő, de beszerző is. Jelenleg egy könyvelő irodát vezet, és épp zajlik a tulajdonlás átadás, átvétele. Azt is tudni kell róla, hogy nős májusban megszületik az első gyermekük, és az interjúnk szempontjából még van egy fontos attribútuma ennek a fiatalembernek: zenész és dicsőítésvezető. Mit mondjak még rólad a felkonfban?
2: Fú, ez sok minden, amit csinálok.
1: De ez mind te vagy.
2: Igen, igen. Remélem, hogy ebből többet is meg tudok mutatni majd most.
1: Remélem. Na figyelj, azt áruld el nekem és a hallgatóknak első körben, hogy amikor felkértelek erre az interjúra, amikor megírtam neked, hogy a téma az elhívás, a hivatástudat, akkor összeállt gyorsan egy definíció erre a te fejedben?
2: Hát ez izgalmas, ez egy ilyen klasszikus én kezdő keresztény kérdés szokott lenni, hogy az elhívást megtalálni, de nem, egyébként nem állt össze, mert ez egy nagyon-nagyon tág fogalom. Mm. Én inkább azt remélem, hogy sikerül egy kontextust adnom neki, vagy legalább e szemszögből bemutatni azt, hogy én hogy élem meg ezt, de nem állt össze egyből egy ilyen kép. Sok minden van, de az elhívás szerintem egy sokkal-sokkal távolabbi, mint ahogy azt mi sokszor gondoljuk.
1: Oké, én mondok egy rövid kis általam megfogalmazott definíciót, kapcsolódj már ehhez. Önmagunkon is túlmutató cél, izgalmas felfedezésekkel, feladatokkal, amelyek kapcsolódnak a saját kompetenciánkhoz, örömmelmet lelem az elhívásomban, és bizony, ha nem végezhetem a hozzátartozó feladatokat, akkor már nagyon hiányzik, és

0: olyan ez, mint valami tűz, ami állandóan lobog, és ha mondjuk lelkileg nagyon ramagy állapotban vagyok, akkor sem tud kialudni ez a tűz, mert minimálisan azért csak pislákol.
1: Ez egy érdekes dolog. Szerintem az, hát az elhívás ilyen szempontból nagyon nehezen megfogható. Szerintem ez... most, amit kifejeztél, az inkább egy ilyen belső motor, ami folyamatosan benned
0: igen,
1: van, és visz
0: igen,
1: valamerre.
0: Igen.
1: És az elhívás sokszor inkább csak egy tevékenységre lecsökkenti az ember, vagy legalábbis ahogy gondolkozik, hogy akkor ezt teszem, akkor ez az elhívásom, azt teszem, ez az elhívásom. De talán jobban megfogalmazza, amit te mondtál, hogy igen, van egy iránya az életednek,
0: igen,
1: amit te szeretnél tenni, és ég benned, sokszor az eszközöket sem tudva, de ég benned, hogy valamerre tartani kéne, és az elhívás, az a végső ilyen dolog, az még nagyon homályos.
0: Azt mondd meg nekem, hogy egy számviteli főiskola elvégzése után egy könyvelő iroda vezetése közepette dicsőítést vezetsz, tehát zenei vezető vagy keresztény eseményeken, keresztény közösségekben, na ezt hogy lehet ezeket a szálakat szépen összefűzni, és mi igazából az elhívásod? A számok világa, vagy a zene? Miért vagy itt a földön, Camilo?
1: Jó, ez nagyon tág kérdés. Jó kérdés. Én azt gondolom, hogy az összes azért egy helyről fakad. Kaptam egy skillsetet Istentől.
0: Skillset. Oké. Okay.
1: És azokkal nekem sáfárkodnom kell. Ebben benne van az, hogy mondjuk értek a számokhoz, ami kicsit azért kapcsolódik a rendszerezéshez.
0: Igen.
1: De nem ez a fő irányom talán. Benne van az, hogy a dicsőítés vezetésben azért benne van az, hogy emberekkel foglalkozol, embereket vezetsz, és a vezetés is egy olyan dolog, hogy bátorítasz az irányukba. Tehát, hogy irányba kerülhessenek ők is, abba bátorítani őket.
0: A zenészeket melletted a színpadon, vagy a közönséget, akik veletek együtt énekelnek?
1: Mindenkit körülötted.
0: Oh.
1: Ez így kerek, szerintem. Okay. Ez is benne van, és hogy ezek hogy, melyik ponton nálam összekapcsolódnak. Ez nem egy ilyen recept, hogy tényleg ezek így egymás mellett nagyon jól összepasszolhatók, de mégis az egyik a másikat segíti.
0: Mondjuk ezzel egy nagyon jó szót hoztál be a definícióban, hogy rendszer, a számvitel, a számok világa rendszerben működik, és hát a zene is rendszer.
1: Igen, igen. Egyébként a zenének nem a rendszerét szerettem meg elsősorban.
0: Na jó, kész. Szóval... Nem tudok kijönni ebből.
1: Nem, ez
0: jó, de
1: nehéz.
0: Latin gyökereid vannak.
1: Igen,
0: akkor
1: igen.
0: Improvizálsz?
1: Nem improvizálok. Nem, hát persze van egy struktúra, amit használ az ember. Vannak, a zene felépül valahogy, és az annak van egy célja a zenének. És végül is ilyen szempontból igen rendszerbe tehető, tehát minden egyes dalnak van egy struktúrája, ami szépen felépül, van egy csúcspontja, van egy mélypontja, van felkészülés a csúcspontra, van egy levezetése. Tehát igen, van egy ilyen rendszere, de igazából a zenében inkább azt szeretem, amit ki tud váltani. És persze, most így, hogy mondod, persze ennek a struktúráltságának megvan a szépsége, és amikor ezt látod, hogy működik, akkor így légül is hozzáköthető a számvitelhez. Mert ott is kell, hogy legyen egy struktúra, amit aztán megnézel, is szép, és akkor utána lezárod az évet. Tehát, hogy így végül is azt lehet kötni. Meg hát ugye a dalokat is egymásra épített, tehát dicsőítés vezetőként összeállítasz valamit, és akkor annak is van egy íve. Talán ilyen szempontból van egy struktúráltság, de azért nem mindig szoktam ezeket azért összevegyíteni, vagy legalábbis nem tudatosan talán.
0: Na jó, figyelj, mennyire vagy te spontán?
1: Spontán? Vegyes, nagyon vegyes. Vannak dolgok, amikben nagyon szeretek spontán lenni, és ez nagyon kikapcsol. Nem tudom, például egy délutánnak a megtervezése, vagy egy spontán baráti találkozó, én például a spontán baráti találkozóknak a pártján vagyok, és nem a előre megbeszéljük két hónappal, és beszél.
0: Tehát, és beírva a naptárba.
1: És beírva a naptárba, hanem inkább akkor, szia, át tudsz jönni, átugrasz, van kedved, ráérsz.
0: Ah, okay.
1: Na, én ezeket nagyon szeretem. De például, hogyha valahova megyek, vagy valahova menni kell, ott arra fel kell készülni.
0: Meg ha színpadra lépsz, akkor előtte hogyan készülsz?
1: Hogyan készülök? Átgondolom. Leülök,
0: igen.
1: Csöndben vagyok,
0: igen.
1: És gondolkozom. Átolvasom a jegyzeteimet, átolvasom, hogy mivel, hogyan állunk. Rácsekkolok a csapatra, de távolról. Mindent csak leülök, és szemlélek. Nagyjából ez az, ami a felkészülésem. De érdekes, hogy dicsőítésvezetés utolsó napjaiban, amikor készülünk például a Lifefesten valamire, akkor nem az van, hogy a gitárt előveszem, és akkor ott elkezdek gyakorolni, hanem leülök, és átnézem a dalokat, hogy akkor a váltások fejben, most csak egy ilyen akkord jellegű dologról igen. van szó, de hogy kinek hol mit kell csinálnia, hogyan kell belépnie, azt ahhoz nem kell hangszer, azt kell ülni és nézni azt a fehér lapot.
0: De jó, és akkor az imádkozó életed is sokszor szemlélődő? Én nagyon szeretem ezt.
1: Hú, az imádkozó életem az más, az inkább táncolós.
0: A latin véred, komolyan?
1: Hát az előjön, persze. Én nekem amúgy érdekes, nekem a ritmus hangszerek mögött, nekem egyedül, amikor otthon leülök dobolni, például, az nekem egy nagyon nagy istenélmény. Beteszek zenét,
0: igen.
1: Dicsőítő zenét, és elkezdem püfölni a dobot. Például engem ez az, ami segít Istenhez kapcsolódni, vagy tök érdekes, hogy amikor ilyen mély pontok voltak, akkor én úgy éltem meg az Istennel való kapcsolódást, hogy betettem dicsőítő dalt, ami megvallott, kihirdetett dolgokat, és én arra táncoltam otthon tök egyedül.
0: Figyelj, semmi gátlás nincs benned?
1: Otthon? Egyedül?
0: Nem, amikor mondjuk színpadon vagy, és ezt a színpadra kell odavinni, vagy nem kell, hanem úgy érzed, hogy akkor most táncolok. Azért mondom, a hallgatóknak magyarázom, mert nem látjátok, hogy milyen lelkesedéssel, meg milyen életkedvel, milyen erős gesztusokkal, meg mimikával beszél Camillo. Hát nyilván a latin gyökerei, és ezért is gondoltam rögtön arra, hogy vannak gátlások vajon a színpadon?
1: A színpadon alapvetően nincs. Mindennek van egy üzemi hőmérséklete, ezért nem tánccal kezdődnek a dicsőítések.
0: Be kell vezetni az Isten de jelenlétébe,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen.
0: A népet.
1: Így van, és erre a zene egy nagyon-nagyon jó eszköz. Mm. Én először tényleg nem a zenébe szerettem bele, hanem a zenének aztán a céljába. Ez egy hosszabb történet.
0: Ó, de szép.
1: Viszont azt látom, hogy a zene nagyon szépen megnyitja az ember lelkét. Mm. Ott ad bizalmat az ember. Először annak, aki a zenét játsza, utána aki a zenének a forrása, ezért minél hamarabb rá kell vetíteni a fókuszt Istenre, és utána szépen, ahogy ez a munka végig megy, utána fel tud szabadulni teljesen az ember, hogy a végén tudjon újongani, és dicsőítőként is ugyanúgy ennek megvan az íve.
0: Már említetted az iFest-et, és lehet, hogy vannak olyan hallgatóink, akik nem tudják, hogy az iFest a keresztmetszet keresztény felekezetközi mozgalom, ifjúsági mozgalom. Évente 2-3 nagy eseménnyel kijöttök, több száz fiatal megjelenik ezeken az eseményeken, április utolsó péntekén és szombatján, nem is tudom, hanyadik ez, 25-26, köszönöm, a Kelenföldi Montás Központban találkoztok, akinek felkeltettük az érdeklődését Facebookon, megtalálja az eseményt is, és minden részletes tudnivalót erről. Most egy nagyon-nagyon mély témába vágtok bele. Ez pedig az akarom gyógyulj meg Jézus után szabadon. Na most egy nagyon kicsit beszélgessünk már arról is, mert még annyi mindent felírtam a vezértémánkhoz, hogy arról is legyen azért még szó. Szóval akarom gyógyulj meg. Egy ilyen erős topikhoz neked hogy kell felkészülni?
1: Az biztos, hogy várakozással. Tehát bennem, és amúgy elmondhatom, hogy a csapatban egy nagyon nagy várakozás van, hogy ebből minél többet lássunk. Nem azért, mert a csodát akarjuk látni, hanem azt szeretnénk látni, amit ez a csoda kivált olyan emberekben, akik még nem adtak bizalmat Istennek. Mm. És szerintem ez a célja is, ugye, hogy megvan az az ige, hogy betegekre tesztek a kezeteket, meggyógyulnak, a láncokat leveritek, és a démonokat űztök ki, azért, hogy higgyenek bennem. Mm. Ugye ezt Jézus mondja. És ezt várjuk látni. Várjuk látni. Látjuk egyrészt a szükséget a környezetünkben, illetve hála Istennek elmondható, hogy látjuk azt, hogy egyre többet valósulnak meg, és a gyógyulások így a környezetünkben. Pont hétvégén volt egy bizonyság a gyülekezetben, Mosonmagyaróváron, ahova most még járunk, és kijött egy apa bizonyságot tenni, hogy a szívemben volt már egy ideje, hogy a fiamat ide kihozzuk, és hogy a gyülekezet megáldja őt. És a kisfiúval az a helyzet van, egy kanül beépítve neki, félrenyeli már gyerekkora óta az ételt, és a tüdejébe megy.
0: Jaj.
1: 2 éves, és pépeken élt. És kijött bizonyságot tenni arról, hogy hogy benne volt, hogy ha a gyülekezet megáldja, akkor meg fog gyógyulni a gyermek. Kijött, és megáldotta a gyülekezet, és meggyógyult a gyermek, és most már ez igazából most van 1-1.5 hete, tehát mához képest, hogy már eszik a gyerek rendesen, de egy falat krumplit nem tudott lenyelni, anélkül, hogy ne a tüdejébe került volna, amit utána annak kb. Ki kell szivattyúzni.
0: Jaj.
1: Tehát ez, és egy 2 éves gyermeknél. ez nem segít. És meggyógyult. És most már kéri a kajákat, és elkezdték észrevenni, hogy kéri el a kaját a szülei kezéből. Előtte nem is kérte ilyen dinamikusan. És elkezdte enni. És most már ilyen csipszeget, mert minden egyébben így elkezdett táplálkozni, és a szülők pedig csodálkozva nézik azt, hogy a gyermek elkezdett normálisan táplálkozni, és nem rossz helyre kerül az étel. Hmm. És ez csak egy sztori. És én ebből szeretnék sokkal többet látni. Egyrészt bennünk is a hit az egyre jobban nőni fog, és nő ezáltal. Másrészt pedig, akik ezt hallják, akár az ő környezetükben, például a nagyszülei ennek a gyermeknek, hogy állnak hozzá Istenhez ezután, a bizonyság után? Nem kikerülhető. És ez a jó. Mert innentől nem meggyőzni kell egy embert, és nem feltétlen csak a láthatatlanra tud mutatni az ember, ami egyébként szintén nagyon-nagyon sok minden történik ott, hanem látható bizonyíték is van ilyenkor. Ezt várakozással tudjuk várni csak.
0: És ez a jó szó, hogy bizonyíték az Istenre, az Istennek a valóságára, és ez nem egy vallásnak volt a terméke,
1: nem.
0: Amit ti ott átéltetek. Tényleg nagyon komoly természet feletti beavatkozások, és ilyen csodákat vártok ti. Április végén az iFesten, a Kelenföldi Montásközpontban. Figyelj, itt felírtam magamnak egy olyan kérdést, amit nem akarok kihagyni, bár most nagyon elkanyarodtunk. Önismeret. Ha erről van szó, hogy önismeret, mit gondolsz, hogy mi ez az esszencia, ami egészen biztos, hogy a te környezetedben másban nem fellelhető, mi az, ami annyira kamilós?
1: Hát egy nagyon fontos dolog van, és amúgy ehhez nagyon tudtam kapcsolódni. Todd White mondta egyszer, hogy van egy kulcsa így az életnek, hogy ne vedd túl komolyan önmagadat. Mert a generációnkra jellemző, hogy nagyon önismeret alá be van tolva az önérzet. És emiatt önmagát teszi az ember sérülékenyé nagyon sokszor. És az nem önismeret szerintem, amikor valaki ennyire sérülékenyé teszi feleslegesen magát, vagy az ő általa alakított szabályrendszer szerint. Sajnos az jellemző. Én ezt mondom, szerintem az, hogy nem szabad túlságosan komolyan venni önmagunkat, viszont persze kell egy egészséges önismeret, hogy az ember tudjon megfelelő helyeken határokat húzni, és megvédeni azt, ami az övé.
0: Igen, és aki ő maga.
1: Így van.
0: A Z-generáció, a te generációd, és én meg egy kicsit kutakodtam. Körülbelül egy évvel ezelőtt a Gallup és a Walton Family Foundation végzett közösen egy felmérést, több mint 2000 Z-generációst kérdeztek meg, és Zach Hrenovsky, a Gallup vezető kutatója beszámolt az eredményről. A 2000 fiatalból 75% valamennyire boldognak mondta magát. Ez most már kiderült, ez egy boldogságkutató felmérés volt, és a beszélgetésünk elején elhangzott felvezetőmben az alcím is ez volt, hogy boldogságunk nyomában, mert sokszor az emberek talán még fiatalon nem is az elhívást vagy a nagy hivatástudatot keresik, hanem akkor is, hogyha már elvégeztek egy egyetemet, főiskolát, hanem igazán hajszolják a boldogságot. Na, akkor vissza erre a kutatásra. Két tényező szorosan összefügg a Z-generációs boldogsággal. Mennyi idejük jutott a hétvégi alvásra és kikapcsolódásra? Megdöbbentő számomra, ez az egyik tényező, a másik pedig az, hogy mennyire céltudatosak, és itt már megint visszautalok a felvezetőmben, hogy a boldogságot célok mentén kellene felfedezni, és szerintem akkor önmagunkat is, meg az elhívásunkat is könnyebb lenne felismerni. És még egyet mondott ez az úr, ami nagyon szöget ütött a fejemben, hogy a boldogságot leginkább az az érzés jellemezte, hogy reggel, amikor felébred a fiatal Z-generációs, mennyire érzi azt, hogy a munka vagy az iskola érdekes és fontos számára, és nekik még az is fontos, hogy érezzék, számít az életük. Na ezete mennyire tudsz azonosulni, vagy ehhez tudsz-e kapcsolódni? Ilyenek vagytok, Kamilo?
1: Hát sajnos igen. Nem látom ezt jónak. Azt mondtad, hogy a boldogságot ugye célok mentén kéne értékelni. Én nem teljesen értek ezzel egyet.
0: Na.
1: Szerintem a boldogságot értékek mentén kell vizsgálni. Van egy könyv, aminek a címe azért elég megosztó, egy világi könyv amúgy, ami kicsit így a priorizálásról szól, de nagyon-nagyon hát beszédes címe is van. A Leszarom rafinált művészete. Ez a címe.
0: Okay.
1: Mark Manson írta, egy New York Times bestseller volt amúgy, ami kicsit kontextusba helyez így az életkörüli dolgokat, hogy pont hogy a boldogságról is van szó, és a boldogságnál említi azt, hogy az értékek mentén kéne ezt értékelni, mert ha valakinek rossz az értékrendje, akkor egyébként lehet boldogtalan. Nagyon könnyen, mert ha valaki teljesen, mert az értékeit például a népszerűség szintjén húzza meg, akkor a boldogsága mindig másoktól fog függeni, egy példa. Ha pénztől teszi függővé, vagy a hatalomtól, megint csak másoktól fog függeni ez. És az a helyzet, hogy szerintem nem azért boldogtalanok sokszor, vagy mérsékelten boldogok a fiatalok, mert rosszul választják meg az értékeket, amik mentén ők élnek. És ha például a boldogságnak egy gyökere tud lenni a család, akkor értékelni kell azt, hogy az ember tudatosan választ maga mellé társat. És az abból fakad egy boldogság. És akkor ennek van egy outputja, ugye az értékeknek.
0: Hogy lehet összekapcsolni szerinted az elhívást, vagy életfeladatot, hivatástudatot, most tényleg mindegy, melyik terminológiát használjuk, a boldogsággal és a boldogságkereséssel?
1: Szerintem érték mentén vezeti az ember az életet, igen. És az értékeknek van egy terméke. És amikor látod azt, hogy amit csinálsz, az jó, és jó hatással van, és van eredménye, akkor te azzal ugye elégedett vagy megelégedett vagy. És e mentén az jó, de vannak olyan értékek, ami mentén a termék kell, nem lehet boldognak lenni.
0: Vagy csak ideig óráig.
1: Mm. Ezek pont az eldeformálódott értékrend mentén vannak.
0: Neked mi jelenti a boldogságot, és mit jelent a boldogság?
1: Hát ugye a boldogság meg elégedettség. Elégedett igen. vagyok azokkal a azzal a helyzettel, amiben élek. Ez a könyv nagyon jól említette, hogy nem az életnek a nagyon sok pozitív dolgát kell nézni, hogy azzal elégedett vagy-e, hanem hogy válaszd meg jól a küzdelmeidet, és a kihívásaidat, és hogyha azok, illetve nézd meg, hogy mik vannak, és hogyha azok a küzdelmek jók, akkor igazából boldog lehetsz. És én bátran elmondhatom azt, hogy minden egyes kihívás, ami az életemben van, én azt választanám. Szóval az összes olyan dolog, azt választanám, és emiatt nagyon elégedett és boldog vagyok.
0: Azt a mindenit, kedves hallgatom, bárhol is hallgatsz, 27 éves fiatalember szájából származnak ezek a bölcsességek. A boldog szó eredete után kutattam. A Wiki szótár szerint, akik behozták az ősmagyar magyarázatot, tehát a Wiki szótár szerint az ősmagyar boja és pulu gazdag, bőséges jelentésű szavakra lehet ezt visszavezetni. Gazdag, bőséges. A boldogság eredete egészen döbbenetes. Fokozott örömként apostrofálják ma már az élet sikeres személyes megélése, a már elért és jövőbeli lehetséges sikerek felett érzett fenntartás és kétség nélküli öröm. Nekem, amit ez mond, és mondd el, hogy neked mit üzen, nekem ez egy nagyon pozitív attitűd, nagyon pozitív hozzáállás mindenhez. Akár a jövőbeni dolgaimhoz is. Egy nyitott és pozitív hozzáállás. Ez jelenti a boldogságot.
1: Hát az biztos, hogy reménnyel kell tekinteni a jövőbe. Uh-huh. És ezt Krisztus is nagyon jól kifejezte, hogy ugye a kárpit mögött legyen a horgonyunk. Ezt nagyon-nagyon jól tanítja a Biblia, és azért a reménység nem csak a földi dolgokban tart, emiatt talán keresztényként egy Krisztusban való hitben könnyebb elégedetnek lenni, és boldognak ilyen szempontból.
0: Túlmutat az életünk saját magunkon is.
1: Túl, abszolút. Abszolút. És egyébként, hogyha jól választjuk meg már itt a Földön az értékeink, és az értékrendünk alapján is, túlmutat már rajtunk az érték, és nem mi vagyunk a központja.
0: Húj, de jó. Természetesen a Wiki szótár vallási definíciót is hozott. A vallási cél megélése, a magasabb szellemi létezés biztonságának megtapasztalása felett érzett öröm. Ez is boldogság. De a magyar értelmező kézi szótár 1964-ben lejegyzett definíciója, ez így hangzik, hogy a sorssal, körülményekkel való teljes elégedettség. Nagyon jó, mert én akárkivel beszélgetek a boldogságról, mindenki ezt hozza be, hogy nem ezt a szót használja, meg ezt el is csépeljük, hanem egyfajta, igen, egy elégedett életet. Egyetértesz, mert nagyon bólogat.
1: Egyetértek, igen.
0: Na jó, de hát figyelj, te már behoztad a Bibliát, meg behoztad Krisztust, tök oké. A feje tetejére állított bibliai logikát is be kell ide hoznunk, mert hogy boldognak mondjuk a tűrni tudókat, boldogok a szellemben koldusok, vagyis akik szinte éhezve, koldulva keresik Istent. Hát ez a Jézus abszurd. Miért más a bibliai logika a földi logikához kapcsolva? A kárpiton túli élettel magyarázod?
1: Nem, én nem azzal magyaráznám, hanem azért, mert egy éhes embernek, ha enni adsz, akkor elégedett lesz, és boldog, és boldoggá lehet tenni. Az az ember, ugye, aki tele van, azt nem fogod tudni már több étellel kielégíteni.
0: Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. 34. Zsoltár, a 40. Zsoltárban meg azt olvassuk, hogy boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát. Hát ez szerintem a keresztény életnek ez a sarokpontja.
1: Az biztos, hát a bizalmunk megfelelő helyen legyen. Ugye azt is írja az ige, hogy átkozott az, aki emberben bízik.
0: Tehát, hogy itt kemény.
1: Azért ezt kontextusba helyezi, és igen, én Krisztusban szeretnék bízni, és az a jó, hogyha az ember benne bízik, akkor már látja azt a szemét, aki Isten, és Isten viszont, mivel gyermekei vagyunk, ezért ő gondot visel ránk. Ő elkezdi a szülést, le is vezeti azt, ugye ezt is említi, és szerintem ez zseniális.
0: Az elhívásban rejlő erő a címe ennek az epizódnak. Milyen erő van az elhívásban? Vagy másképp is fogalmazhatom ezt, honnan meríti az elhívásunk az erőt? De napi szinten, tehát most nem, az a jó, azért jó veled beszélgetni, mert nem ilyen nagy fenkölt keresztény izmusokat, gondolatokat hozol be. Szóval honnan meríti az elhívás az erőt?
1: Szerintem valami, ha helyén van, ugye a jó szó, akkor lehet azt is boncolgatni, hogy a jó szó az azt jelenti, hogy működőképes. És azt hiszem, pont ezt hozza egyébként az értelmező kézi szótár, hogy működőképes. És hát honnan jön az erő? Hogyha valami a helyén van, akkor ott jól működik. És ennek van egy egyszerűsége és szépsége. Ez nem ilyen extra erőfeszítés, vagy bele elröltetett dolog kell, hanem az jó illatú, az működik, ahol annak van egy lendülete.
0: Hány éve fedezted fel ezt a bölcsességet? Mert még mindig csak 27 vagy. De komolyan? Nem mondd azt, hogy az elején úgy döntöttél, hogy oké, én felismertem Jézus a megváltó, imádkozom, kész, ennyi. Ez nem jön így, az ilyen bölcsesség.
1: Hát van persze benne élettapasztalat, mert nem volt a legkönnyebb az első időszak az életemben, sőt, egyébként én nagyon hálás vagyok Istennek, nagyon jó időszakokon vitt végig egész gyermekkoromban, de voltak jó kihívások, meg voltak rosszak is, de a lényeg az, hogy mindezeket utólag visszatekintve nagyon sok konklúziót le lehet vonni. És hála Istennek, ahol gyülekezetekben voltam, ott voltak is olyan tanítások, hogy ezt kontextusba is tudták helyezni. És mivel jól lettek kontextusba helyezve, ezért lehetett konklúziót is levonni. Így van egy pár még a tarsolyban.
0: Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Sokak számára ez a bibliai igevers is egy Jézus abszurd, vagy egy feje tetejére állított logika, és most abban az áldott helyzetben van részem, hogy végre ezt egy zenésztől tudom megkérdezni. Számomra nagyon nagy talány, hogy ezt az igeverset egy dicsőítésvezető, egy zenész hogy éli meg a mindennapjaiban, meg a színpadon.
1: Hát ebben egy dolog nagyon segít.
0: No.
1: Hadd javítsalak ki, nem tartom magam zenésznek.
0: Oh, oké, okay. Most így fél órája már, hogy beszélgetünk,
1: igen,
0: kiderül.
1: Igen, én nem zenésznek tartom magam, mert nekem volt olyan rémálmom konkrétan, hogy azt számoltam, hogy X-faktorban vagyok, én vagyok a következő, aki kimegy énekelni.
0: Igen.
1: És elgondolkoztam azon, hogy mit fogok énekelni. Mondom, egy világdalt nem tudok eljátszani, szerintem még kézláb gitáron, és én ezen gondolkoztam, hogy mit fogok itt egy világi közönségnek így előadni, meg hogy fogom előadni magamat. És aztán rájöttem, hogy igazából azt a nem tudok egy világi dalt így struktúráltan összetenni és kimenni, hanem nekem a dicsőítés volt az, meg én dicsőítő dalokon tanultam, meg végső soron használhatóan gitározni is.
0: De énekesnek mondod magad? Na, segítsél már!
1: Hát énekesnek igazából ez is egy megnyilvánulás a dicsőítésnek. Én tanultam énekelni, akkor
0: na jó,
1: inkább
0: okay,
1: így mondom.
0: Okay.
1: Tanultam énekelni, de énekesnek sem tartom magam.
0: Ez így egyre jobb.
1: én összeszervezem a csapatot, és megyünk együtt szolgálni. Én ezért szeretem a dicsőítő csapatunkat, ami most így összeállt, mert a dicsőítőkből áll a csapat nagy része. Mindenkinek van hétköznapi elfoglaltságuk, és ők nem csak csőzenészek ilyen szempontból.
0: Na ezt magyarázni kell majd, tudod, a csőzenész és a dicsőítés közötti különbséget.
1: Igen, az egyik az ők nagyon, a zenészek nagyon-nagyon képzettek, és nagyon-nagyon a zene orientált. Én a zenét azért szerettem meg,
0: Igen.
1: Akkor kezdem a legelején. Elmesélem, hogy én hogy kapcsolódtam a zenéhez, és akkor talán ez kicsit kontextusba helyeződik.
0: És utána
1: dolgot.
0: Vissza fogunk arra térni, hogy veszed fel a keresztedet, és mész föl a színpadra.
1: Igen,
0: okay?
1: igen. Tehát én elsős koromban emelt zene tagozatra jártam, tehát zene tagozatos voltam, az heti 6 énekóra, volt 2 szolfés, meg 2 hangszer.
0: Okay.
1: Először 2 év gitár, és utána 2 év zongora, tehát ez 4 éven keresztül, ami egy elég, és akkor ebbe volt a kórus, meg minden egyéb.
0: Jó, és mihez volt abszolút tehetséged ezekből?
1: Énekeltem.
0: Oké, okay, tehát ott énekeltem. Tehát az jó, oké.
1: Okay. Igen. És akkor lement ez a 4 év, és utána nem volt motivációm a zenével foglalkozni. Mm. Mert arra megy ki, hogy érzem jól magam, hogy nem érzem jól magam. Ugye ez ugye a világi zenéből akkor még nem volt így keresztény háttér.
0: Igen.
1: Akkor hogy meg mennyire rossz az élet, most mekkorát bulisztunk, és hogy ezek, amik körül forognak a dalok, a zene, tiszta depresszió. És az van, hogy engem ez nem motivált.
0: Hát rád nézek, és mondom, hogy nem, tuti.
1: És ez nem motivált. És nekem el is telt ezután, 10 éves voltam, amikor ez a 4 év így letelt, talán, valahogy úgy, és 16 évesen kezdtem el gitározni, tehát volt egy 6 éves szünet ebben az egészben, és 16 éves korom környékén kezdtünk el a Gödöllői Szeretett Lángi gyülekezetbe járni, és ott a először csak énekeltem együtt a dicsőítéssel, de nem volt bennem az, hogy én dicsőítsek, vagy nem volt az a motiváció, hogy akkor most én felveszem a gitárt, és megyünk. Hanem amúgy, amikor kollégista voltam, ott volt egy srác, aki gitározott, én énekeltem.
0: Igen.
1: És összeültünk, és ő mondta, hogy jó, ezek egy-egy dalt ismer így keresztény berkekből. Nézzük meg. Én is ismertem őket.
0: Uh-huh.
1: Elkezdtünk együtt játszani, ő gitározott, én énekeltem, és körénk csapódtak emberek.
0: Oh.
1: És elkezdtek körénk csapódni.
0: Na ez csak a bizonyosság.
1: Csak ő 12-es volt, én 10-es. Ő akkor érettségizett.
0: Uh-huh.
1: És amikor ő elment, azon a nyáron szólt nekem Isten, hogy figyelj, látod, hogy milyen hatással volt az emberekre. Most akkor te jössz, tanulj meg gitározni. Az egy másik csoda, hogy lett az első gitárom. Viszont elkezdtem tanulni gitározni, de nem tudta se énekelni mellette segít. Tehát egyszerűen egy dologra kellett fókuszálnom, vagy tudtam fókuszálni. És akkor elkezdtem gyakorolni, és akkor ebből egyébként a dicsőítésekből végül kinőtte magát egy ifi csoportot abban a gimnáziumban, ahol kollégista voltam, és akkor ott voltak megtérők, hála Istennek, és túlmutatott végső soron a dicsőítésen az egész koncepció, mert utána jelezte Isten, hogy nem, most már ne csak dicsőítsetek, hanem akkor legyen szó az én igémről is. Szóval ez nagyjából így kezdődött el, és a zene az igazából visszakapcsolódott ahhoz, vagy hozzákapcsolódott ahhoz, amit végül én értéknek láttam.
0: Itt jössz vissza a boldogság kereséssel, hogy az értékek nem a célok, hanem az érték. Látod, mennyire feladatorientált vagyok, hogy én a célok mentén keresem a boldogságot. Nyilván természetes, hogy keresztényként keresztény értékek azok a sejtjeimben vannak. Camillo, mit jelent a neved?
1: Várjál, még előtte volt egy, mondtad, hogy kérted, hogy térjünk vissza.
0: De visszatérünk oda, csak most jó. Én még csavarok. Tehát Camillo, mit jelent
1: azt
0: a neved?
1: Azt jelenti, hogy Isten fiatal szolgálója.
0: Vagy templomi szolga?
1: Vagy templomi szolgáló.
0: Templomi szolgáló, oké. Okay. A dicsőítés, elhívás templomi szolgálatot jelent kizárólag?
1: Nem. A dicsőítés, én legalábbis amit mi értünk dicsőítés alatt, a zenés dicsőítés,
0: igen.
1: Az igazából csak egy megnyilvánulása annak az ajándéknak, amit én kaptam.
0: Tehát egy képességnek Istentől. De ez lehet életforma is?
1: Maga dicsőítés?
0: Igen.
1: Persze.
0: Hogy lehet ezt megélni?
1: Hát hálát adsz ki, és igazából Isten dicsőíted, annak mindig van egy személy a dicsőítésnek a másik oldalán, és itt Istent, ha dicsőíted, az azt jelenti, hogy jól élsz, jól sáfárkodsz, jól teszed azt, amiben a helyed van, és azzal Isten dicsőíted. Szóval nagyon-nagyon sok mindennel lehet Isten dicsőíteni, igen.
0: Azt árulom el a hallgatóimnak, hogy a tiéd egy hálaadó életforma, mert ezt látom a szemeden, ragyog folyamatosan a szemed, ahogy beszélsz magadról, az Istennel való kapcsolatodról, meg az elhívásodról, az életedről. Egy ilyen hálaadó élettel nehéz a saját keresztnek a cipelése, szóval itt csavarunk vissza, hogy veszed fel minden nap a keresztedet, ahogy itt kéri Jézus. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem föl a színpadra.
1: Ez én igám könnyű és gyönyörűséges.
0: Ez az.
1: Nem, egyébként...
0: Mert hát, ez egy félelmetes ége, direkt hoztam be, és köszönöm, hogy kiegészítetted. Ez félelmetes, valljuk már be.
1: Persze, félelmetes. Addig, amíg olyan elképzeléseid és koncepcióid vannak, amikkel szembe megy Istennek a kérése. Viszont az van, hogy építkezhetünk párhuzamosan, vagy egymáshoz szembe, vagy egymás ellen, nem annak van értelme. Istennek van egy terve, az életemre volt egy terve, ezt nagyon sok helyen megmutatta, és nem akartam vele se párhuzamosan, se vele szembe építkezni, és annyira élvezem, amikbe ő elvezetett. Szóval nem, felállni a színpadra az nem egy teher, sőt, egy hatalmas megtiszteltetés, hogy én képviselhetem őt. És ugye azt is írja, nagyon-nagyon-nagyon szép ez a Zsoltárokban, hogy én megosztom az én dicsőségemet veled.
0: Igen.
1: És ez nagyon-nagyon szép, hogy nem, az nem az én dicsőség. Pont a dicsőítő csapattal beszéltünk erről, volt egy elvonulásunk, és ott mondtam, hogy nem, Isten nem azt akarja, hogy nem azt várja, hogy ilyen alázatoskodva ilyen kis rolót tegyünk a szemünkre, és így elnézzünk, és hogy ez legyen. Nem, ha felmegyünk a színpadra, Istent képviseljük. Az ő dicsőségét megosztja velünk, ez nem rólunk szól, így nem is fogjuk sose kitakarni, és nem is akarjuk kitakarni. Viszont ő megosztja velünk, és én közben lehetek arra büszke, amit Isten egyrészt megoszt velem, mert tőle jön, és az övé. És így az egész életnek az összes dolga igazából Istentől van, Istené. És ez csak megosztja velem ilyen szempontból. Ez úgy lehet akár anyagi, de ez lehet nagyon-nagyon sok minden. Az, hogy az ő lánya, Istennek a lánya az én feleségem, és hogy őt felkészített, az is Istennek a dicsősége.
0: Úgy örülök, hogy mondtad, hogy képviseljük Istent. Én nagyon-nagyon szeretem ezt így fogalmazni, hogy Jézus képviselők vagyunk, nagykövetek. Uh-huh. Egyetértesz ezzel?
1: Abszolút, abszolút.
0: Nagykövetként képviselünk egy királyságot. Maradok a boldogság témánál, vagyis visszacsavarunk a boldogság témához. Most már egyre inkább értem én, hogy miért ez az ihlet jött nekem, amikor készültem erre az interjúra, hogy az elhívást fonjam össze a boldogság kutatás, boldogság keresés témával. Nemrég részt vettem a Global Leadership Summit idei éves magyarországi konferenciáján. Ez egy nemzetközi keresztény vezetőképző, és nagyon-nagyon minőségi előadásokat hallhattam, többek között egy Harvard professzortól, a neve Arthur C. Brooks, boldogságkutató, ezt kell róla tudni, boldogságkurzusokat tart a Harvardon, az egyik legnépszerűbb az ő kurzusa. Ő így definiálja a boldogságot, milyen faktorokból áll: élvezet, elégedettség és az értelmesség érzése. Tehát ő ezt mindig közösségi és hithez kapcsolódó megélésekhez, érzésekhez köti. Erről mit gondolsz? Élvezet, elégedettség, értelmesség érzése.
1: Ez nagyon komplex.
0: Egyébként nagyon.
1: Érdekes, mert hogy végső soron ugye boldogságot vagy érzi az ember, vagy nem.
0: Valamit csinálok, élvezetemet lelem benne, mint például én most rendkívül élvezem ezt a beszélgetést veled, nagyon jó interjú alany vagy, elégedettség. Elégedett vagyok, mert szerintem tök jól haladunk, és nagyon sok szálat tudunk kibogozni, és értelmesség érzést is ad, mert szerintem ennek van értelme, mert sokaknak lesz ez valódi tartalom, és úgy néz ki, hogy a keresztény infotainment műfajt egész jól hozzuk.
1: Én elfogadom, ez tök jó.
0: Figyelj, amikor most menjünk vissza, Jézus meg a 12 tanítványot bandukolnak mérföldeken át, éveken át, együtt esznek, isznak, abban volt élvezet. Jézus karizmáját, ahogy ismerjük, biztos, hogy élvezetesek voltak a beszélgetések. Volt elégedettség érzés szerinted bennük? Látták a csodákat, látták hallották a tanításokat, látták azt, ahogy életek változnak meg, és értelmet adott az életüknek. Mondhatjuk, hogy boldogok voltak a tanítványok egy bizonyos ideig?
1: Hát biztosan, de az is tudja, hogy a Maslow piramisnak néhány fokát kihagyták azonnal.
0: Ez az.
1: Szóval,
0: ez az, igen.
1: Szóval igen, igen, ők máshonnan közelítették meg ezt a klasszikus.
0: De hát mi is? Hát figyelj, igazából szerintem a mi életünk is máshonnan közelít, mert mi másképp gondolkodunk, és ezért olyan nehéz, egyébként elárulom neked meg a hallgatóimnak a kulisszatitkot, hogy ezért olyan nehéz ezeket a beszélgetéseket megvalósítani, hogy azért, mert hogy ne legyek nagyon belterjes, ne keresztény szakzsargonokban beszélgessek, és ne csak azoknak legyen érdekes, akik mondjuk járnak keresztény eseményre, vagy közösségbe, akik a kereszténységet tényleg egy keresztény életformának is megélik, és nem mondjuk kultúrkeresztények, akik azt mondják, maga keresztény vagyok, de igazából nem ismerem a Bibliát, és nem szoktam imádkozni. Tehát, hogy ez azoknak is érdekes legyen, akik életfeladatot, elhívást vagy hívást keresnek, akik értelmet keresnek, akik sorsfordulóban állnak, útelágazásban állnak, akik már nem bírják ezt a sok pszichológizálást, akik már rég feladták a boldogságkeresést, mert mi ezt azért bibliai tükörből meg tudjuk úgy világítani, hogy mégsem folytogatjuk meg őket a, legalábbis remélem, a Bibliával.
1: Ez jó.
0: Na, beszélgettünk már arról, hogy készültök egy nagyon nagy szabású eseményre az iFest-tel. 16 pluszos korosztályt vártok oda rendszeresen. 16-tól 30-35-ig. Úgy kb. Maradjunk a többnyire a te korosztályodnál, tehát a vaskosan azért Z-generációs közönség van ott.
1: Így van.
0: Mi okozza számukra most a 21. században, 2025-ben a legnagyobb fájdalmat, a legnagyobb örömet, meg miért a gyógyulás témát hozzátok most április végén?
1: Érdekes, tehát a gyógyulás témát nem azért hozzuk, mert igényekre válaszolunk ezzel, hanem mert ezt kaptuk.
0: Ez mit jelent? Imádkoztatok?
1: Imádkoztunk, virasztottunk, és ezt a látást kaptunk. Tehát igyekszünk nem csak, talán így helyes, nem csak a szükség oldalról megfogni azt, hogy mi legyen a következő rendezvényünknek a látása, hanem főleg az, hogy Isten mit szeretne mondani, és mi az, amilyen irányból szeretne, és ez sokszor egybevág egyébként a szükségekkel. De most talán így az akarom gyógyulj meg kapcsán nem az van, hogy szükségre reagálunk.
0: Nem írkáltak nektek SMS-eket, meg üzeneteket, hogy nem. Beszéltek már erről, meg akarok gyógyulni, imádkozzatok már, értem, ez nem így történik.
1: Nem. Egyébként a várakozás, ami így közösen megfogalmazódott mindannyiunkban, az a vágy, hogy igen, Istenünk, ezt mondtad, mi is szeretnénk. És ezért ez a látás a következő rendezvényünknek.
0: A korábban említett professzor, ez a boldogságkutató beszélt arról, hogy make room for God, adj helyet az alkotónak, adj helyet Istennek. És amikor én iFest eseményen részt vettem, ott mindig ez csengett az én, hát nem a fülemben, inkább a szívemben, hogy itt ez a cél, és meg is tudjátok valósítani, hála Istennek, hogy helyet adtok Istennek. És nagyon jó, mert ugye erről nem beszélgettünk, viszont én ezt fölírtam ide magamnak, ezt a Make Room for God-ot, és ez, hogy ti várakoztok, és hogy szó szerint ezt a látást vettétek át, hogy ezzel kell most foglalkozni, ezzel a témával, meg várni rá, és arra, hogy ő lépjen, pont ezt erősítitek meg, hogy helyet adni Istennek az életünkben. Olyan nehéz ez.
1: Az biztos. Egyébként két célja van. Az egyik ugye a gyógyulások, a másik meg, hogy hit ébredjen bennünk. Ez a kettő. Tehát, hogy a hit ébredése is. Igazából talán az egyik következik a másikból, aztán és ez egy ilyen végtelen...
0: Hát kinél hogy?
1: De igen.
0: Mi a legnagyobb fájdalma korosztályodnak, és az igazi örömet mi ad nekik, nektek?
1: A legnagyobb fájdalma korosztályunknak egyébként szerintem a magány, de ez a társas magány, amikor így sokan vannak egy helyen.
0: Hát ti vagytok a digitális benszülöttek.
1: Igen.
0: És szerintem itt ez a ludas ebben, nem?
1: Az biztos, hogy nagyon jól megtanult az ember egyedül lenni. Még úgy is, hogy vannak mellett emberek. Szóval igen, talán ez a legnagyobb fájdalom, de szerintem sokszor nincs is ez így definiálva fájdalomként, hanem ezzel él az ember.
0: És ez lesz a természetes.
1: És ez a természetes, igen.
0: És mi ad igazán örömet? Mert hogyha a fokozott öröm a boldogság, csak hogy csavarjak már megint a sztoriban.
1: Mi ad örömet? Ez nagyon-nagyon érdekes. Ugye az értékekhez visszatérünk, az értékek alakíthatóak, és ezek is nagyon-nagyon jól tudják az algoritmusok is például alakítani, hogy mi az, amit mi tartunk értékesnek és értéktelennek. Hát ez, hogy mi az, ami örömet okoz. Ahányfajta célközönsége lehet egy algoritmusnak akár. Ez csak egy része persze. Ez csak egy része, de...
0: És egy keresztény közösségben tudom azért az már, az valójában egy szubkultúra, de az a pár száz ember, akiknek 90%-a hitben járó fiatal, nekik mi okoz örömet? És miért megy el mondjuk az iFest-re?
1: Egyébként nem csak 90%-ban keresztények járnak, ennél egyen jobb a statisztika világi szinten, aminek nagyon örülünk. Mi az, ami nekik így elégedettséget okoz? Egyébként szerintem ebben a fázisában az ember annak örül legjobban, amikor így megismeri azt, hogy ő miben jó, és hogy az ő értékei miben vannak. Tehát, hogy ő milyen értékeket kapott Istentől, milyen ajándékokat, inkább így fogalmazok, kapott Istentől, és ebben a felfedezési fázisban van így a fiatal. Szerintem klasszikusan itt ismerjük fel az ajándékokat, itt ismerjük meg önmagunkat, és itt ez az időszak, amikor a határfeszegetés megy ilyen szempontból, hogy akkor megtaláljuk a helyünket a világban. És szerintem, amikor valaki így megtalálja, akár munkahelyi irány, legalább irányban van már munkahelyi Igen. szempontból, párkapcsolati szempontból, tanulás, amikor ezek így nagyjából irányban vannak, szerintem akkor boldogok tudnak lenni így a fiatalok, hogyha ezek az értékeik vannak alapvetően.
0: Április 25-26, Montás Központ, iFest esemény, Akarom, gyógyulj meg, ez a vezérfonal. A keresztény felekezetközi mozgalom karizmatikus mozgalom, igencsak bevállalós. Milyen alapokon áll a ti bátorságotok? Mert aki oda elmegy egy ilyen eseményre, tudom, minden korosztályból ez jött vissza nekem, hogy ez egy szinte már szélsőséges eseménysorozat.
1: Mi bátorságunk miben áll?
0: Aha, és miért vagytok szélsőségesek?
1: Nem tudom, egyébként őszinték vagyunk, nem szélsőségesek.
0: Ez
1: szerintem.
0: Ez az.
1: Viszont a bátorságunk meg az abszolút benne van, hogy nem mondjunk kevesebbet, mint amit mi kaptunk Istentől. Ami szerintem innentől igazából nem csak a mi felelősségünk, és ez a jó.
0: Ez a jó, így van. Hogy készülsz, azon túl, hogy várakozol, hogy készülsz az áprilisi dicsőítésre, erre a szolgálatodra?
1: Hát ugye próbálni fogunk, próbatermet építünk. Vannak
0: logisztikai dolgok meg gyakorlati, oké.
1: Okay. Szóval ezek, hogyan készülünk? Igazából csendesedni kell. Még azért van út előttünk. Előttem főleg, én úgy látom, de azért szerintem még van út előttünk. De azért is van április végén, és addig mi is végig tapossuk azt az utat, meg már tapostuk.
0: Milyen pluszt ad a te szolgálatodhoz az, hogy kultúrák keverednek benned?
1: Egyébként szabadságot. Szabadságot, több eszköz, hogy nyúlhatok, ami autentikusnak hathat. Ami jó, mert ugye a generációnk nagyon érzékeli, hogy mi az, ami nagyon jó szemünk van arra, hogy mi az, ami kamu, mi az, ami nem, mi az, ami egy áll, ami előtt egy állarc van, mi az, aminél nem. Nekem ennyivel színesíti a szolgálatomat az, hogy édesapám perui, egyel több eszközhöz nyúlhatok, amit egyébként nagyon szeretek.
0: Milyen eszköztárak ezek? Most arra gondoljak, hogy táncolsz mindig?
1: Nem. De például a zeneiség, abban nagyon kijön. Sokszor furcsán hathat egy ilyen, egy latin-amerikai zene, amikor, hát most ezt szépen mondom, de amikor csak fehér emberek vannak benne, akkor kicsit máshogy hat.
0: Egy fél latinótól.
1: Persze,
0: igen.
1: Egyébként ezért vicces, de mert csak egy ilyen egy íz bele van téve, de hogy de igen, például a latin zenéhez ennyivel könnyebb talán nyúlni. Igen. Egyrészt többet hallottam, többet hallgattam, többet táncoltunk rá otthon is. Igen, ebből is ered egy ilyen forrás.
0: A te életed, meg az én életem, és remélem, hogy nagyon sok hallgatóm élete, és egyre több hallgatóm élete tud abból az elhívásból meríteni, ami Jézus elhívása volt, az, hogy Krisztus legyen, hogy ő legyen a megváltó. Április elején beszélgetünk, és ez az interjú nagypénteken, de mindenképpen a húsvéti hétvégén kerül adásban Mannán is, és a Riveren is. Mi az, ami számodra húsvétban igazán a tiéd, a te üzeneted?
1: Nem az én vérem kell, hogy folyjon.
0: Meggyőződésedet tartsd meg magadnak Isten előtt. Boldog az, akinek nem kell visszavonnia, amit helyesnek tart. Más fordításban, te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, amit helyesel. A rómaiakhoz írt levélben olvassuk ezt, Pál apostolunk írta, útravalóul hoztam neked, emlékezve arra, hogy Jézus Krisztus, ami Urunk úgy élt, hogy egyetlen cselekedetét, egyetlen szavát sem kellett visszavonnia. Ezek nagyon-nagyon kemény kijelentések, és hát ez egyfajta statement is lehet az életünkben, hogy éljünk ilyen meggyőződésesen, és én nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és nagyon, én kiváltságosnak érzem magam, hogy beszélgethettem veled Nehezen kapcsolódom a generációdhoz, X generációsként, de veled rendkívül élvezetes a beszélgetés, és valahogy nagyon értelek, és nagyon remélem, hogy a hallgatók számára is érthető kis csomagot, kis keresztény infotainmentet tudtunk átadni. Szóval azt a hitet, Camillo, amely benned van, tartsd meg Isten előtt. Boldog az az ember, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, amit helyesen. Legyen ilyen életed. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
1: Köszönöm, hogy itt lettem.
0: Köszönöm a figyelmedet. Médiazaj helyett az elhívásban lévő erőről, boldogság kereséseinkről beszélgettem egy könyvelő iroda tulajdonosával, aki dicsőítés vezető keresztény közösségekben, eseményeken. Camillo González volt a vendégem. Adásaimat a River Rádió podcast oldala Spotify csatornán és a River weboldalán is visszahallgathatod. Én Bali Mónika vagyok, és jövök még.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Dunapaksnál. Kigyulladt egy raktárépület Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Tovább apad a Dunapaksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint mínusz 136-137 cm-ig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kellene állítani. Közben már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A kormányfő arról is beszélt, hogy péntek reggelre készen kell állnia annak a két rögzített bárkának, amelynek ha a vízszint a vártnál gyorsabban csökken, elsüllyeszthetők. Ezzel rövid távon 20 cm-rel emelhető a Duna vízszintje. A kormányfő közölte azt is, hogy a művelethez rengeteg felajánlás érkezett, egyebek mellett kő, vízi és szárazföldi jármű. További segítséget a Védelmi Igazgatási Hivatal által létrehozott duna@vih.gov.hu e-mail címen várnak. Kigyulladt egy raktárépület Szolnokon a Keszeg utcában. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki. Egyebek mellett Ceglédről, Jászberényből, Szarvasról és Kecskemétről is érkeztek. A mintegy 1500 négyzetméter alapterületű épületben egyebek mellett bútorok, építő és szigetelő anyagok találhatók. A tűzoltók a raktárból targoncák üzemeltetéséhez szükséges gázpalackokat hoztak ki. Péntek reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Sziviri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóval, valamint magánszemélyek víziárműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. A sűrű füstfelhőt kilométerekről is látni lehet. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám Franciaországban, mint most. 17 egymást követő napja tart a kánikula. Ennél hosszabb hőséget csak 2006-ban és előtte 1983-ban kellett átélniük a franciáknak. A nagyvárosokban 40 fok feletti hőmérsékleteket mérnek, csak egy keskeny tengerparti sávban és a magaslati területeken nincs érvényben hőségriasztás. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható, a hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől is mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A Fővárosi Állat és Növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató világ Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A Fővárosi Állat és Növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj, 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitó Matek Márk egykori Süsfelna Fesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fel lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható. Budapesten mindössze 23 kápolna található, sok közül kapualjak mögött, udvarok mélyén vagy domboldalok árnyékában bújik meg. A Villa Budapest összegyűjtött néhányat, amit érdemes egyébként megtekinteni. Ilyen például a Szelecki kápolna. Könnyű elsétálni mellette, mert apró két telek között egy falatnyi telken található ez az eldugott kápolna. 1892 nyarán a Remetei úthoz és Buda felé ennyi rejtődombokkal, szőlővel és gyümölcsfákkal beültetett telkét Petszkároly kosmárosról egy régi felvidéki családból származó Pesten letelepedett házaspár Szelecki Lajos és felesége vásárolta meg. Szelecki Lajos a boldog békeidők pesti építési és befektetési fellendülésének idején tervezői és építészeti munkájával, valamint tisztes polgári karrierével teremtette meg családja jólétét. Az újonnan megszerzett nyaralótelek északi sarkában akkoriban már állt egy kőlapra faragott Mária szobor, amelyen a szűzanya karjában szorosan hozzásimuló, szeretettel ölelt gyermek látható. A szobrot faoszlop tartotta, fölötte kis esőtető védte, előtte fából készült imazsámolyált, az oszlopon Mécses világított. Adta magát, hogy Szelecki Lajos újdonsült telke sarkában kápolnát emeltessen a Mária képnek. 1910 nyarára elkészült a kápolna, és még azon a nyáron segítő Mária tiszteletére felszentelték, a család pedig a közösségnek adományozta. A következő a Szent Donát kápolta a harmadik kerületből. Ahogy az egykori szőlőskertek között emelkedő Farkastorki út mentén ballag az ember, hirtelen megjelenik a domboldalon ez a kis barokk kápolna, mint ha mindig is itt állt volna. A Szent Donát kápolna egyszerre fogadalmi emlék és nyugalom szigete. A szőlőskertek Hörösgazdák védőszentjének, Szent Donátnak szentelt kis barokk toronytemplom, csupán néhány négyzetméteres, egyszerű formáival mély átéléssel idézi meg a hely történetét és hagyományát. A legendás kezdet szerint egy heves vihar után egy szerencsésen túlélő óbudai szőlősgazda fogadalmának eredményeként született meg, és néhány hónap alatt városi összefogással épült fel. A következő állomásunk a 11. kerületbe vezet a Budafoki útra, ott található a Szent Júdás tádékkápolna. Első látásra átlagos lakóháznak tűnik, hiszen a rácson lévő kereszten kívül nincs más vizuális jel, amely elárulna, hogy itt egy szent hely áll. Egy egyszerű felirat mondja el csupán, hogy ezen a ponton a Szent Júdás tádékkápolna rejtőzik, amely nem klasszikus értelemben vett templomi építmény, inkább egy kis beugró imaszoba. A kápolna bejárata a Kruspér utca felől nyílik, és bár kis alapterülete nem emelkedik ki látványos építészeti díszeivel, mégis a hely szerint meghittsége és jelenléte révén különleges szerepet tölt be a környékbeli hívők életében. A Szent Imre plébánia szeretet otthonának kápolnája 1937-ben nyílt meg, és 1951-ben kapta a Szent Tádé nevet. Maradunk a 11. kerületben. A következő a Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolna. A Karolina út és a Bocskai út sarkán sétálva az ember elsőre nem is gyanítja, a lakóház földszintjén csendes imaterem rejtőzik. Kívülről inkább hétköznapi otthonnak tűnik, mint szakrális helynek. Mégis itt egykori ciszterci rendház házi kápolnájának jogutódjaként kapott új életet a Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolna. A második világháború után a szerzetes rend feloszlatása idején tovább működő házi szentélyből nyilvános imádkozó hely lett. Az elhanyagolt, de gyorsan rendbehozott földszinti üzlethelyiséget 1950. december 8-án szentelte fel Szabó Imre püspök Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére. A Népszínház utcáról mindenki hallott, és mindenkinek megvan róla a véleménye. Van, aki szerint a város egyik legizgalmasabb közege, ahol virágzik a multikulti, másoknál viszont a kerülendő környékek listáján szerepel. A Blahához közeli részen tényleg a legkülönfélébb alakokkal találkozhatunk, de ennek a kicsit balkáni utcának megvan a maga bája és a rejtett titkai. Ezek után járt a Villa Budapest. A város egyik legérdekesebb utcája már jóval a Népszínház felépülése előtt is létezett, bár nevét az épületnek köszönheti. A 19. században Józsefváros még Pest külvárosának számította, ahol többségében majorságok, földszintes házak is fogadók álltak, és míg ma városiként nagyot nézünk, ha valaki baromfit vagy sertést tart a házatáján, ekkoriban ez teljesen hétköznapi volt még ezen a környéken is. A Népszínház utca első virágzása akkor volt, amikor a város úgy döntött, hogy a disznókat a vámvonalon túlra száműzi. Nem véletlen, hogy egy időben Baromvásár, Sertésvásár, Sertéskereskedő és Hendes utca néven is futott. A gazdák a II. János Pál pápatér környékére telepítették az állataikat, míg a teret a város összekötő utca környékén megtelepedtek a vásárra igyekvőket kiszolgáló intézmények. Voltak itt fogadók, bérkocsisok, kerékgyártók, asztalosok, lakatosok és a legkülönfélébb műhelyek, amiket aztán a 20. század elején felváltotta a kávézók, később pedig a szerkesztőségek és a mozik világa. A Népszínház utca másodvirágzása is valahová az 1900-as évek elejére tehető. A fejlődő és elég jó helyen lévő környéket felfedezte magának a nagypolgárság, akik egymást túllicitálva építették a legtechnikásabb és bravúros épületeket. Ha a korabeli polgár városnéző építészeti sétára indult volna, biztosan ez lett volna az úti célja, mert itt akkor legjobb építészeinek művei sorakoztak, Lajta Béla, Kollár József és Révész Sámuel párosa, valamint Vidor Emil is tervezett ide. A szecessziós, art déco, premodern és eklektikus bérházaink, meg a kedvenc háztípusunk, a gangos bérházak legszebb példáit is felsorakoztatja a Népszínház utca, még akkor is, ha a felújítás hiányában sok ma már csak árnyéka önmagának. A Lajta Béla tervezte Népszínház az utca 19 picit kitűnik ebből a millióból. Az ilyen házakat inkább a Pozsonyi úton is környékén tudnánk elképzelni, de azért itt is megállja a helyét. A modern luxus tükröző megjelenés persze nem véletlen, hiszen tükrözi a megrendelők Harsányi Ferenc és Harsányi Adolf státuszát, akik a 20. század elejé Pest legtehetségesebb üzletemberei közé tartoztak. Kettejük közül Adolf lett híresebb, és neki köszönhetjük a New York kávéház felfutását is. Ő volt az, aki rájött arra, ha a kávéháza tele van ismert írókkal és költőkkel, akkor a civileket is oda vonza. A Népszínház utca 21 és 25 épületei két ikonikus építész duó alkotásai, míg előbbi a főváros telepítő Révész Sámuel és Kollár József, utóbbi a vágó fivérek alkotása. A Népszínház utca 21 nem csak megjelenése és az antik sportolókat mintázó dombőrművek miatt érdekes, hanem mert egy időben szinte egymásnak adták a kilincset a filmesek. Lehet, hogy egy picit túlzunk, de az tény, hogy működött itt filmkölcsönző szinkronlabor, az 1923-as alapítású Universal Film RT is ide volt bejelentkezve, élt itt egy filmgyártóigazgató, de rádiótechnikai és villamossági gyár is működött az épületben. Mivel mindenki túl akarta szárnyalni a másikat, nem meglepő, hogy a kőbányai polgári serfőző RT a legnagyobb épületet álmodta a Népszínház utca 22 saroktelkére. Mivel viszonylag sok kávéház volt ekkoriban az utcában, az írók is ide szoktak, bár őket a hét szerkesztősége is vonzotta, ami a már említett 22-es számú ház második emeletén volt.

0: nekem nem kell.
1: Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: Átvágtak két Dunai sarkantyú út Sződligetnél. Nagy közlekedési változások jönnek Budapesten augusztus 20-a miatt. Órákon át körözött Magyarország felett egy Lufthansa gép. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Két Dunai sarkantyút alakítottak át Sződliget térségében egy Európai Uniós kutatási program részeként. A beavatkozás célja, hogy a hajózás érdekében erősen szabályozott folyón természetesebb, változatosabb élőhelyeket hozzanak létre, elsősorban a halak és a kétéltőek számára. A sarkantyúk a partról a folyóba benyúló jellemzően kőből épített műtárgyak, amelyekkel a vizet a főmeder felé terelik, ezzel segítve a hajózáshoz szükséges vízmélység fenntartását. Ezek ugyanakkor jelentősen átalakítják a folyó természetes parti környezetét, csökkentve a sekélyebb, lassabb áramlású vízterületek számát. Sződligetnél ezért két sarkantyút nem bontottak el teljesen, hanem a part felüli végüket nyitották meg. Az átvágásokon keresztül ismét víz juthat a sarkantyúk mögötti területre, ahol a főmedernél nyugodtabb, ugyanakkor folyamatosan átöblített mellékáramlás alakulhat ki. A két nyílást később mesterséges mederrel is összekötik. A munkálatok nyomán kisebb ideiglenes szigetek is kialakultak. A tervek szerint a sarkantyúk között egy alacsony kavicsos zátonyt is létrehoznak, amely mérsékelheti a hajók által keltett hullámokat. Ez nem lesz állandóan száraz terület, magasabb vízállásnál akár teljesen víz alá kerülhet. A fejlesztéshez részben az átvágott sarkantyúkból kitermelt köveket, valamint a kialakítandó mederből származó kavicsot használják fel. A cél egy olyan sekélyebb és lassabb folyású parti víztér kialakítása, amely nem válik pangó vízzé, ugyanakkor kedvezőbb élőhelyet biztosíthat például a hal ivadékoknak. A sződligeti beavatkozás egy uniós kutatási program része. Az 5 éves projektben 14 ország 48 szervezete vesz részt, és azt vizsgálják, hogy hogyan lehet természetközelibbé tenni a Dunát úgy, hogy közben a hajózási és vízgazdálkodási szempontok is érvényesüljenek. A területet a munkálatok előtt részletesen felmérték, a következő években pedig folyamatosan vizsgálják majd a víz áramlását, a meder változását és az élővilág reakcióját. Ha a kísérlet beválik, akkor a módszert később a Duna más, hasonlóan szabályozott szakaszain is alkalmazhatják. Szokatlan látványra figyelhettek fel szerda reggel a Dunántúlon egy Budapestről felszálló Lufthansa utasszállító, több mint 3 órán keresztül repült a magyar légtérben, majd végül visszatért a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre. Az Airbus A320-as többször jelentősen változtatott a repülési magasságán, és több dél-dunántúli város köztük Pécs és Komló térségét is érintette. A gép mozgása azért is kelthetett feltűnést, mert nem egy külföldi célállomás felé tartott, hanem hosszabb időn keresztül különböző útvonalakon repült Magyarország felett. A szokatlan manőverek miatt felmerülhetett, hogy műszaki probléma vagy más rendkívüli esemény történt a fedélzeten. Erről azonban nem volt szó. A repülő úgynevezett berepülést, vagyis tesztrepülést végzett. Az ilyen repülések során a szakemberek különböző körülmények között ellenőrzik a repülőgép rendszereinek működését. Ennek részeként változtathatják a sebességet és a magasságot, különböző irányváltásokat és más előre megtervezett manővereket hajthatnak végre. A Lufthansa gépe mintegy 3,5 órás tesztrepülés után tért vissza Budapestre. A különös útvonal tehát nem vészhelyzet és nem is navigációs probléma következménye volt, hanem egy előre tervezett műszaki ellenőrzés része. Már augusztus 15-től forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészületei miatt. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a változások több belvárosi úton alatt, valamint a közösségi közlekedést is érintik. Az első jelentősebb korlátozás szombaton lép életbe. Augusztus 15-től egészen augusztus 21-én délig a Lánchíd útpályáját átadják a gyalogosoknak, miközben a híd járdáját lezárják. Az ünnepi programok előkészítése és lebonyolítása miatt korlátozások lesznek a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren és a Várkert rakparton is. A budai és a pesti alsó rakpartokon szintén több lezárásra kell készülni. A korlátozások időpontja és kiterjedése az ünnep közelettével változhat, ezért a BKK azt kéri, hogy aki ezekben a napokban a belvárosban közlekedik, indulás előtt ellenőrizze az aktuális forgalmi rendet. Augusztus 20-án a tűzijáték miatt várható a legnagyobb tömeg és a legtöbb közlekedési változás. A késő délutáni és esti órákban, valamint a tűzijáték befejezése után sűrűbben közlekednek majd a metrók, a belvárost elérő kötött pályás járatok és a fontosabb autóbuszok. Több külvárosi vonalon is növelik a járatsűrűséget, hogy az ünnepi programok után könnyebben haza lehessen jutni. A BKK arra számít, hogy az ünnepestéjén rendkívül sokan érkeznek Budapest belvárosába. A lezárások és a nagy tömeg miatt ezért elsősorban a közösségi közlekedés, azon belül is a sűrűbben járó metrók használatát javasolják. Az augusztus 20-ai rendezvényekhez kapcsolódó korlátozások és járatmódosítások részletes, folyamatosan frissülő információi a BKK Nemzeti Ünnepi Közlekedési oldalán elérhetők. Budapest főtájépítésze azt mondta, akkor is lenne ivóvíz, hogyha kiszáradna a Duna medre. A Duna rekordalacsony vízállása ellenére Budapest ivóvízellátása nincs veszélyben. Erről beszélt Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze egy interjúban. A szakember szerint a főváros olyan jelentős felszín alatti víztartalékkal rendelkezik, hogy még akkor is lenne honnan vizet nyerni, ha a Duna medre átmenetileg teljesen kiszáradna. Budapest ivóvizének jelentős része ugyanis nem közvetlenül a folyó felszíni vizéből származik. A Duna alatt egy helyenként mintegy 60 méter vastag kavicsréteg húzódik, amelyben hatalmas mennyiségű víz áramlik. A főtájépítész ezt láthatatlan Dunának nevezte, és elmondása szerint ez biztosítja a fővárosi vízhozam mintegy 80%-át. Budapest már körülbelül 120 éve használja ezt a parti szűrésű vízbázist. A rendszer kiépítése még az utolsó nagy kolerajárvány idején kezdődött el. A kavicsrétegen átszűrődő víz olyan jó minőségű, hogy viszonylag kevés kezelésre van szükség, mielőtt a hálózatba kerül. A főváros számára az is jelentős biztonsági tartalékot jelent, hogy a vízellátó rendszert eredetileg mintegy 2,5 millió ember kiszolgálására méretezték, miközben ma ennél csaknem 1 millióval kevesebben élnek Budapesten. Ráadásul az egy főre jutó vízfogyasztás is csökkent az elmúlt évtizedekben, a takarékosabb berendezések és a tudatosabb vízhasználat terjedésével. Sokkal komolyabb problémát jelent ugyanakkor az agglomeráció helyzete. Bardóczi Sándor szerint számos Budapest környéki település lakossága olyan gyorsan növekedett, hogy a vízi közmű hálózat fejlesztése nem tudott lépést tartani vele. A tartós hőség és az aszály idején ezért több településen vízkorlátozásra is szükség lehet. A fővárosi rendszernek ugyanakkor van egy másik komoly problémája, az előregedett vízvezeték hálózat. Bardóczi Sándor szerint a rendszerbe betáplált ivóvíz mintegy negyede elszivárog a vezetékekből. Ez pedig jelentős pazarlás, és azt mutatja, hogy sürgető lenne a hálózat átfogó korszerűsítése. A szivárgásnak azonban van egy meglepő mellékhatása is. A földbe jutó víz sok helyen hozzájárul Budapest idős fáinak életben maradásához. Ezek gyökerei gyakran mélyen az utak és más burkolatok alatt húzódnak, így hagyományos öntözéssel nehezen vagy egyáltalán nem lehet elérni őket. A főtájépítész szerint a vízvezetékek cseréjét legalább a nagyobb útfelújításokkal össze kellene hangolni. Jelenleg azonban sokszor pénzhiány miatt úgy kerül új aszfalt az utakra, hogy alatta továbbra is évtizedes vezetékek maradnak, amelyek későbbi meghibásodása miatt ismét fel kell bontani a burkolatot. Bardóczi Sándor arra is figyelmeztetett, hogy a mostani rendkívüli szárazság nem jelenti azt, hogy tartósan csak alacsony vízállásra kell készülni. A klímaváltozás egyik következménye éppen a szélsőségek erősödése, ezért szerinte a rekord alacsony Duna után akár néhány éven belül újabb rekord árvíz is érkezhet. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok! Élet, öröm, zene. Ez a

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász

0: egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain, de ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől és mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomás. Mását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A fővárosi állat és növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a város Liget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Világ Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xantusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A fővárosi állat és növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj, 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitó Matek Márk egykori Süsfelna Fesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fel lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható.
1: Programajánlót hallottak. Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Fokozódik a hőség, hamarosan elkészül a víz alatti gát Paksnál. Iratokat kapott meg az ügyészség az MNB alapítványok ügyében. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. Az agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Tovább a Padaduna Paksnál az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy ma reggelre készen kell állni a két rögzített bárkának, hogyha a vártnál gyorsabban csökkenne a vízszint Paksnál, megkezdhessék az irányított süllyesztésüket. Számítások szerint a víz alatti gáttal 20 cm-es vízszint emelkedés lehet elérni. Megkezdték Romániában a csernavodai atomerőmű leállítását a Duna vízszintjének jelentős csökkenése miatt. A két reaktor leállítása teljesen biztonságos, nem jelent veszélyt sem a lakosságra, sem a környezetre. Románia egyetlen atomerőművének első blokját július végén állították le. Az erőmű az ország villamos energia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek azokat a dokumentumokat, amelyek rendelkezésére álltak az előző vezetés alapítványi vagyonkezeléséről. Matolcsy György volt jegybankelnök távozása előtt néhány nappal olyan megállapodás született, amellyel az MNB alapítványának a vagyonát kezelő Optima befektetési ZRT-t a Quartz csoport szerezte volna meg. Az új elnök Varga Mihály hivatalba lépésével visszavonta a megállapodást. Az MNB hangsúlyozta, hogy a továbbiakban is minden szükséges információval segíti a nyomozó hatóságot. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-i ünnepi rendezvények miatt. Szombattól jövő hét pénteken 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Kisiklott egy személyszállító vonat Anglia délkeleti részén, Lewis városának közelében. 11-en megsérültek, közülük 2-en súlyosan, többeket kórházba vittek. A szerelvényen csaknem 150-en utaztak. Egy utas a BBC-nek azt mondta, hogy a vonat előbb elkezdett imbolyogni, majd az utasok előre zuhantak. A baleset miatt járattörlések és jelentős késések voltak. Reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn.
2: Időjárás.
3: Visszatér a nagy hőség, ma is napos idő lesz, csak keleten lehet kevés felhő, eső nem várható. Délután 30-33, késő este 15-23 fok lesz.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
2: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Made for More. This song, it's been really special.
1: Nagyon különleges volt számomra, és a családom számára az elmúlt év. Egy éve megvan a telefonomban ez a demo, és újra lejátszuk otthon, mert imádom, és teljesen más, mint eddig bármi. Szinte követeli, hogy énekelj rá. Egyszerűen imádom a szöveget, ahol csak azt tudom, hogy én ki vagyok, mert pontosan tudom, hogy te ki vagy. Ez a dal az identitásról, és annak ismeretéről szól, hogy ki vagy az Úrban. És annak a tudata, hogy ki vagy az Úrban, és amikor ismered az Urat, aki kezdi felfedni, hogy ki az igazi éned és a hivatásod, a szöveg, ami túl van az üdvösségen, rájössz, hogy ez csak a kezded. Kicsit vicces dolog ezt mondani, mert a kereszt és a feltámadás lényege az, hogy tudod, hogy mindez már befejeződött, és ő feltámad, de mégis olyan, mintha egy új életet kezdenénk, úgyhogy benne élhetünk az Istenben, vele együtt, és kipróbálhatunk az Úrral egy teljesen új világot. Megpróbáltunk egy másik szöveget is írni a dalhoz, de az nem volt annyira erőteljes és mély. Úgy éreztem, csak újra és újra el akarom énekelni a dalt. Amikor azon gondolkodtam, hogy szeretném felvenni ezt a dalt, határozottan Jenre gondoltam, mert ez olyan, mint Jen egész élete, és az életének az üzenete, amiről hallom beszélni. Minden csak is az identitás kérdése, és annak tudata, hogy ki vagy az Úrban. Tartottam tőle, hogy eléggé kedvelje majd a dalt, de azt mondta igen.
0: I'm just glad that she loves it enough, that she said yes.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja a Világ Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg, 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi, vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át.
0: Programajánlót hallottak. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Fokozódik a hőség, hamarosan elkészül a víz alatti gát Paksnál. Iratokat kapott meg az ügyészség az MNB alapítványok ügyében. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. Az agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Tovább a Padaduna Paksnál az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy ma reggelre készen kell állni a két rögzített bárkának, hogyha a vártnál gyorsabban csökkenne a vízszint Paksnál, megkezdhessék az irányított süllyesztésüket. Számítások szerint a víz alatti gáttal 20 cm-es vízszintemelkedést lehet elérni. Megkezdték Romániában a Csernavodai atomerőmű leállítását a Duna vízszintjének jelentős csökkenése miatt. A két reaktor leállítása teljesen biztonságos, nem jelent veszélyt sem a lakosságra, sem a környezetre. Románia egyetlen atomerőművének első blokkját július végén állították le. Az erőmű az ország villamos energia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek azokat a dokumentumokat, amelyek rendelkezésére álltak az előző vezetés alapítványi vagyonkezeléséről. Matolcsy György volt jegybankelnök távozása előtt néhány nappal olyan megállapodás született, amellyel az MNB alapítványának vagyonát kezelő Optima befektetési ZRT-t a Quartz csoport szerezte volna meg. Az új elnök Varga Mihály hivatalba lépésével visszavonta a megállapodást. Az MNB hangsúlyozta, hogy a továbbiakban is minden szükséges információval segíti a nyomozó hatóságot. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-i ünnepi rendezvények miatt. Szombattól jövő hét pénteken 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Kisiklott egy személyszállító vonat Anglia délkeleti részén, Lewis városának közelében. 11-en megsérültek, közülük ketten súlyosan, többeket kórházba vittek. A szerelvényen csaknem 150-en utaztak. Egy utas a BBC-nek azt mondta, hogy a vonat előbb elkezdett imbolyogni, majd az utasok előre zuhantak. A baleset miatt járattörlések és jelentős késések voltak. Reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Időjárás. Visszatér a nagy hőség, ma is napos idő lesz, csak keleten lehet kevés felhő, eső nem várható. Délután 30-33, késő este 15-23 fok lesz.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción kell.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük!
1: Reklám hangzott el. Fokozódik a hőség. Tovább apad a Duna Paksnál. Tanszereket gyűjt a Máltai Szeretett Szolgálat. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Rendkívüli

0: intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. Az agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri el a folyó azt a szintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, ma reggelre készen kell állnia a két rögzített bárkának, hogyha a vártnál gyorsabban csökkenne a vízszint Paksnál, megkezdhessék az irányított süllyesztésüket. Számítások szerint a víz alatti gáttal 20 cm-es vízszint emelkedést lehet elérni. Megkezdték Romániában a csernavodai atomerőmű leállítását a Duna vízszintjének jelentős csökkenése miatt. A két reaktor leállítása teljesen biztonságos, nem jelent veszélyt sem a lakosságra, sem a környezetre. Románia egyetlen atomerőművének első blokkját július végén állították le. Az erőmű az ország villamos energia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek azokat a dokumentumokat, amelyek rendelkezésére álltak az előző vezetés alapítványi vagyonkezeléséről. Matolcsy György volt jegybankelnök távozása előtt néhány nappal olyan megállapodás született, amellyel az MNB alapítványának vagyonát kezelő Optima befektetési ZRT-t a KARC csoport szerezte volna meg. Az új elnök Varga Mihály hivatalba lépésével visszavonta a megállapodást. Az MNB hangsúlyozta, hogy a továbbiakban is minden szükséges információval segíti a nyomozóhatóság munkáját. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit, erről kezdődött egyeztetés a szakmai szervezetekkel, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint kulcsfontosságú a meglévő lehetőségeket úgy összekapcsolni, hogy aki segítséget kér vagy jelez, az bízhat abban, hogy jelzése nem tűnik el a rendszerben. Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a Máltai Szeretett Szolgálat. A szervezet önkéntesei vasárnapig az Interspar áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket. Emellett augusztus 31-ig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót. A befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítják. Reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Időjárás. Visszatér a nagy hőség. Ma is napos idő lesz, csak keleten lehet kevés felhő. Eső nem várható. Néhol megélénkül a szél. Délután 30-33, késő este 15-23 fok lesz. Hétvégén fokozódik a hőség, vasárnap akár 37 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, és jó hétvégét, augusztus 14-e van, a mikrofonnál István Dániel. Már is nyitom a kalendáriumot, legalább megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Egyébként a barlangászok világnapja van többek között a mai napon, és aztán hozom majd a budapesti aktualitásokat. Sok mindenről olvastam. Beállította a több mint 100 éves fővárosi melegrekordot a keddi kánikula, hogy mik az értékek, nem sokára mondom majd, illetőleg meghosszabbított útvonalon a Dózsa-György út metroállomásig jár a 81-es troli, várhatóan augusztus végétől. Mindjárt jönnek erről is a részletek.
3: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Nézzük már is, mit ír a kalendárium a mai naphoz. Augusztus 14-e van. 74 éve a barlangászok világnapja mai. Ezen a napon hunyt el balesetben Marcel Lubens barlangász, emlékére napon tartják világnapjukat a barlangok kedvelői. 215 éve született Clark Ádám skót mérnök, a Lánchíd építés vezetője, a budai váralagút tervezője. A Széchenyi Lánchíd volt az első állandó híd Buda és Pest között. A híd és az alagút közötti tér őrzi a nevét, itt található a 0 km-kőnek nevezett szobor, az úthálózat központja, ahonnan a magyarországi utak távolságait mérik. A Lánchíd tervezője William Clark csak névrokona. 88 éve született Lovas Antal kutató vegyész, a BME gépjármű technológiai tanszékének emeritus professzora. Vegyész diplomáját 1967-ben szerezte meg az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen, majd a Magyar Tudományos Akadémia Szilárd Testfizikai Kutatóintézetében dolgozott tudományos munkatársként, később szenior kutatóként és csoportvezetőként. Kutatási területe a nem egyensúlyi fémes anyagok, az ötvözet kutatás és a gyors megszilárdítás. Nevéhez fűződik többek között a melt spinning és a planar flow casting technológiák hazai meghonosítása, amiért 1979-ben Jánosi díjban részesült. 77 éve Budapesten megnyitották a második világifjúsági találkozót, ez volt a VIT. 70 nemzet fiataljai találkoztak, a megnyitó délután 4-kor volt. 75 éve született Kovács János, Kossuth és Liszt Ferenc díjas karmester a mai napon, a Magyar Állami Operaház vezető karmestere, 2011. augusztus 9-től a Magyar Állami Operaház főigazgatója, 2015 óta Prima Primissima díjas. 78 éve fejeződött be a 14. újkori nyári olimpia Londonban, az utolsó olimpia, amelyen művészeti verseny is volt. A második világháború miatt elmaradt a Tokióba, majd Helsinkibe tervezett 1940-es és a Londonba tervezett 44-es olimpia, így a 11. után a 14. játékokra került sor 1948-ban a brit fővárosban. A Wembley stadionbéli megnyitón 59 ország több mint 4000 sportolója vonult fel. A magyarok számára sikerekben is érmekben gazdag volt a londoni olimpia. Elek Irona 12 évvel első olimpiai aranyérme után ismét bajnok lett tőrvívásban. A kardvívók sem szakítottak a jól bevált hagyománnyal, a csapat aranyérme mellett Gerevics Aladár az egyéni aranyat is kiérdemelte. A dobogó legfelső fokára állhatott két ökölvívó, a harmadsúlyú Csík Tibor és a középsúlyú Pap László, és bajnok lett a szuper nehéz súlyú birkózó Bóbis Gyula is. A két magyar aranyatléta a távolugró Gyarmati Olga és a kalapácsvető Németh Imre lett. Ezen az olimpián lett bajnok a céllövő Takács Károly, valamint talajon a tornász Pataki Ferenc. A magyar küldöttség összesen 10 arany, 5 ezüst és 13 bronzérmet szerzett. 68 éve hunyt el Tilli Endre világbajnok magyar vívó, edző, szakíró. A budapesti Vasas vívójaként 1948-tól 56-ig szerepelt a magyar válogatottban. Mindhárom fegyvernemben versenyzett, pályafutása elején kardvívásban, később tőrvívásban ért el jelentős eredményeket. A magyar férfi tőrcsapat tagjaként 2 olimpiai és 4 világbajnoki érmet nyert. Tudományos alapossággal foglalkozott a vívással, több vívó szakkönyvtárs szerzője. Visszavonulása után az egyiptomi vívó válogatott edzője lett, illetve a nemzetközi versenyeken bíróként vett részt. Az írországi Shannon környékén a philadelphiai világbajnokságra utazva repülőgép szerencsétlenség áldozata lett. Művei többek között a tőr és párbaj, tőrvívás, a kardvívás vagy a magyar vívás kézikönyve című könyvek. 50 éve nincs közöttünk Holló László, kossuthdíjas magyar festő, az Alföldi iskola egyik jeles képviselője. Művészet szemléletében a munkácsi tradíciót és a nagybányai iskola hagyományait követte, a 19. és 20. század fordulóján élő művészeti irányzatok eredményeit is hasznosította az alföldi emberek és tájak megjelenítésében. És 51 éves korában a mai napon hunyt el Montág Imre, nyelvész, színész, pedagógus. A 80-as években több rádiós és televíziós műsorban szerepelt, szakértőként, illetve műsorvezetőként, amivel országos ismertséget szerzett. Ma is nagyon szép nyári idő várható, zavartalan napsütéssel és 30 fok körüli maximummal. Csapadékra nem kell számítani, a hétvégén is hasonló idő várható. Egy nap Budapest közbiztonságáért elnevezéssel indított akciót az Országos Polgárőr Szövetség. Mindenre azért volt szükség, mert Budapest több pontján romlott a közbiztonsági helyzet. Mindjárt jönnek a részletek a Budapest Update.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai napon. Egy nap Budapest közbiztonságáért elnevezéssel indított akciót például az Országos Polgárőr Szövetség. Mindenre állítólag azért volt szükség, mert Budapest több pontján romlott a közbiztonsági helyzet. A közelmúltban több kerületi polgármester a leromlott közbiztonság miatt a budapesti rendőrfőkapitányhoz és a belügyminiszterhez fordult, igazodva a belügyminiszter által a rendőrség számára elrendelt 30 napos fokozott szolgálathoz. A rendészeti államtitkár felkérte a polgárőröket, hogy segítsenek be a rendőröknek, mondta az Inforádióban az Országos Polgárőr Szövetség sajtófőnöke. Bakonyi Ágnes hangsúlyozta, hogy ennek keretében kijelöltek 7 megyét, amelyek közel vannak Budapesthez. Ide várják az úgynevezett vendérpolgárőr szolgálatra a vidéki kollégákat. A sajtófőnök elmondása szerint ez több szempontból is hasznos. Egyrészt látványosan tudnak megjelenni Budapest utcáin, sokkal jobban tudják segíteni a rendőrség munkáját jelzésadásokkal, akár felderítési munkával, és nem utolsó sorban ők maguk is megtapasztalhatják, hogy mennyire más a fővárosban szolgálatot ellátni, mint mondjuk vidéken, egy kisvárosban vagy egy faluban. Beállította a több mint 100 éves fővárosi melegrekordot a keddi kánikula. Augusztus 11-én ugyanis 37,9 Celsius fokot mértek Újpesten, közölte az Időkép. A tartós hőség miatt kedden az ország számos pontján 35 fok fölé, több helyen pedig 38-39 fok köré forrósodott a levegő. A Hungaromet előzetes adatai alapján a kora délutáni órákban az újpesti mérőállomáson 37,9 fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála. Ez az érték hajszál pontosan megegyezik az augusztus 11-ére vonatkozó eddigi budapesti rekorddal. A korábbi napi csúcsot még 1921-ben regisztrálták, amikor a Gellért-hegyen, valamint az országút állomáson egyaránt ezt a hőmérsékletet mutatták a műszerek a délutáni órákban. Meghosszabbított útvonalon a Dózsa-György út metróállomásig jár a 81-es trolli várhatóan augusztus végétől, írta meg Rózsa András, zuglói polgármester a Facebookon, miután lezárult a Budapesti Közlekedési Központ társadalmi egyeztetése. A beérkezett visszajelzések alapján a lakosság többsége támogatja a fejlesztést. Ennek köszönhetően a 81-es trollibusz hamarosan már nem csak az Őrs vezértere és a Mexikói út között közlekedik, hanem az Erzsébet királyné útján és az Állatkerti körúton keresztül egészen a Váci úti iroda negyedig, a Dózsa-György út emmig jár majd. Egy hónap múlva debütál Budapesten az atlétikai történet legújabb világversenye. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a világ legjobb atlétái megkezdik a látványos küzdelmet az abszolút bajnoki címekért, az első World Athletics Ultimate Championship-en, az atlétikai világdöntő. Csak a legnagyobbak, köztük világ és olimpiai bajnokok, Gyémánt Liga győztesek indulhatnak a magyar nézők által is legkedveltebb versenyszámokban. Mintánom este tele van döntőkkel, már az első nap is maximális fordulatszámon indulnak. A szervező közleményéből kiderül, az esemény egyik arca és nagykövete az atlétika történetének legnagyobb sztárja, Usain Bolt, aki az abszolút legenda szerepében maga is itt lesz egy hónap múlva Budapesten. A 8-szoros olimpiai bajnok ikon hisz az új versenyformátumban. Megtiszteltetés számomra, hogy segíthetek hírét vinni az eseménynek, hiszen az atlétika továbbra is az életem része. Amikor még a pályán voltam, rengeteg változást láttam a sportágban, és fontos, hogy az atlétika továbbra is fejlődjön. Ez az új esemény lehetőséget ad arra, hogy bemutassa és növelje a sportág és elképesztő sztárjainak értékét, mondta Bolt. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség a megszokott atlétikai versenyek lebonyolításához képest radikálisan átalakította ennek az eseménynek a formátumát, és olyan sót teremtett, ahol az erő és a kőkemény küzdelem látványos bemutatása folyamatos extázisban tartja a közönséget. Felvállaltan a sportolók szenvedélyes győzni akarása és a teátrális szórakoztatás áll a központban. Ez járulnak hozzá az abszolút sztárok, azaz azok a sportolók, akik nem csak versenyeznek az eseményen, hanem nagykövetként is részt vesznek a szervezésben vagy a kampányban. Jó példa erre a Magyarországon rendkívül népszerű rúdugró zseni, Armand Mondo Duplantis, aki zenei tehetségével is fokozza a hangulatot. Ő írja és adja elő a világdöntő hivatalos himnuszát, amit már a verseny előtt megismerhet a közönség. Újra nyílik az Olló, csökken a panelek, szárnyal a téglalakások ára Budapesten. A panel lakások ára a télvégi csúcs óta hónapról hónapra csökken. Júliusban az idei mélypontjára ért, miközben a téglalakásoké tovább emelkedett, és éppen az idei csúcsát érte el. Az eredmény a két ingatlanfajta közötti árkülönbség, amely tavasszal átmenetileg összeszűkült, mostanra újra több mint 20%-ra tágult. A panel lakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenésben van. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal olcsóbb lett, és az ár az év eleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A csökkenés nem egyetlen hónap kilengése, a tavasz és a nyári hónapokat összevetve is egyértelmű a lefelé mutató irány. A téglaépítési lakások viszont stabilak maradtak, sőt, tovább drágultak. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedtek, és júliusban érték el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árukat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el, ez adja az árhulló újranyírását. A különbség látványos, tavasszal a panellakások átlagos négyzetméter ára már csak 11%-kal maradt el a téglaépítésűekétől, a két piac ekkor került a legközelebb egymáshoz. Júliusra ez a különbség újra közel 21%-ra nyílt, vagyis gyakorlatilag visszaállt az évelei tág szintre. Érdekesség, hogy mindezt a piac egésze alig érzékeli. A használt lakások átlagos négyzetméter ára összességében stabil maradt, tavasztól nyárra nagyjából 1%-kal még emelkedett is, vagyis általános árcsökkenésről szó sincs. A látszólagos nyugalom azonban két ellentétes folyamat eredendője, a magyarázat a piac összetételében látszik. A budapesti használt lakáspiac mintegy 4/5-ét a téglaépítésű lakások adják, és ezek drágulása bőven ellensúlyozza a jóval kisebb súlyú panelszegmens visszaesését az átlagban. Négyzetméterre vetítve a panel esése valójában nagyobb, mint a tégla emelkedése. A piac egésze mégis stabilnak tűnik, mert a súlyát tekintve a tégla adja meg az alaphangot. Közben egybefüggő bicikliút jön létre Budapest és a Dunakanyar között. Hamarosan megszűnhetnek azok a hiányzó szakaszok, amelyek miatt eddig nem lehetett végig biztonságos összefüggő kerékpáros útvonalon eljutni Budapest belső részeiből a Dunakanyar felé. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a kormány biztosítja a forrást az észak-pesti Eurovelo 6 legfontosabb hiányzó kapcsolatainak megépítésére. Az augusztus 7-én megjelent magyar közlöny szerint 850 millió forintos indikatív támogatási keret jut a Dunamenti Eurovelo 6 külső Váci úti hiányzó kapcsolatainak megvalósítására. A projektben a közlekedési és beruházási minisztérium és a BKK vesz részt. Vitézi friss bejelentése szerint a fejlesztéssel egyrészt a Dunakeszi felől érkező kerékpárút és a gáton már korábban kialakított aszfaltos út közötti kapcsolat készület el, másrészt biztonságosan kerékpározható összeköttetés jön létre a gát és a Dunasor között. Ezzel a jelenleg széttöredezett útvonal folytonossá válhat. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
1: Fokozódik a hőség, tovább apad a Duna Paksnál, tanszereket gyűjt a Máltai Szeretett Szolgálat. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. Az agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Tovább apad a Duna Paksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri el a folyó azt a szintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, ma reggelre készen kell állnia a két rögzített bárkának, hogyha a vártnál gyorsabban csökkenne a vízszint Paksnál, megkezdhessék az irányított süllyesztésüket. Számítások szerint a víz alatti gáttal 20 cm-es vízszint emelkedést lehet elérni. Megkezdték Romániában a csernavodai atomerőmű leállítását a Duna vízszintjének jelentős csökkenése miatt. A két reaktor leállítása teljesen biztonságos, nem jelent veszélyt sem a lakosságra, sem a környezetre. Románia egyetlen atomerőművének első blokkját július végén állították le. Az erőmű az ország villamos energia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek azokat a dokumentumokat, amelyek rendelkezésére álltak az előző vezetés alapítványi vagyonkezeléséről. Matolcsy György volt jegybankelnök távozása előtt néhány nappal olyan megállapodás született, amellyel az MNB alapítványának vagyonát kezelő Optima befektetési ZRT-t a KARC csoport szerezte volna meg. Az új elnök Varga Mihály hivatalba lépésével visszavonta a megállapodást. Az MNB hangsúlyozta, hogy a továbbiakban is minden szükséges információval segíti a nyomozóhatóság munkáját. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit, erről kezdődött egyeztetés a szakmai szervezetekkel, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint kulcsfontosságú a meglévő lehetőségeket úgy összekapcsolni, hogy aki segítséget kér vagy jelez, az bízhat abban, hogy jelzése nem tűnik el a rendszerben. Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a Máltai Szeretett Szolgálat. A szervezet önkéntesei vasárnapig az Interspar áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket. Emellett augusztus 31-ig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót. A befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítják. Reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozás azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn.
0: Időjárás.
1: Visszatér a nagy hőség, ma is napos idő lesz, csak keleten lehet kevés felhő, eső nem várható, néhol megélénkül a szél. Délután 30-33, késő este 15-23 fok lesz. Hétvégén fokozódik a hőség, vasárnap akár 37 fok is lehet.
0: Élet, öröm, zene.

0: Manna FM, Budapest Update, István Dániellel.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja a Világ Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át. Patak, forrás, vízes és mocsarak, lápok, Budapest és környéke nem szűkölködik különleges vízes élőhelyekben, amelyeket romantikus túraútvonalakon közelíthetünk meg. Kis hidakon vagy éppen cölöpökön álló pallókon sétálva fedezhetjük fel ezt a rejtélyes világot. A Villa Budapest ajánlata következik. Az első állomás Sziget-Szent Miklósi úszóláp és tanösvény. Európa második legnagyobb úszólápját egy rövid, mindössze 700 méteres, ám annál több érdekességet tartogató tanösvény segítségével járhatjuk be. A túra könnyűszerrel félnapos elfoglaltsággá nyújtató, hiszen csodás park és a legkisebbek számára kellemes játszótér is rendelkezésre áll, a közelben pedig egy klassz büfé és cukrázza is található, megéheznénk. A különleges tájhoz hozzátartoznak a nagyobb zsombékok és nádasok, az ezek közül előbukkanó vízfelületeket, mocsarasabb részeket, hidak, kisebb pallók kötik össze. A rövidke, de vadregényes útvonalon csak a nádasból előbukkanó családi házak látványa figyelmeztet arra, hogy pár lépésre vagyunk a nagyvárostól. A következő a Búbánatvölgy. Ha van időnk kicsit messzebbre kalandozni Budapesttől, értem és az Esztergomhoz közeli Búbánatvölgyet választani, bár a hely rejtélyes és szomorú legendák után kapta a nevét, ma már kimondottan vidám környék, ráadásul a Dunakanyar egyik legszebb panorámájában gyönyörködhetünk itt. Túránk egy része kedves halastavak mellett halad, az erdőben pedig olyan forrásokat találunk, amelyeknek vizével megtölthetjük a kulacsunkat. Irány a fényes tanösvény, szintén megéri egy kicsit többet utazni Budapesttől a tatai fényes tanösvény miatt. A helyszín néhány ezres belépő megfizetése után látogatható, az 1 km hosszan cölöpökön álló pallók pedig egészen egyedülálló élményt nyújtanak. Egy vízben álló égererdőben sétálhatunk, miközben megfigyelhetjük a forrásokból feltörő enyhén szénsavas 20-22 fokos forrásvizet. A tanösvényről és izgalmas történetéről a neten olvashatunk bővebben. A források a környék szénbányászata miatt a szocializmus évei alatt elapadtak, majd a bányászat leállásával ismét táplálni kezdték a vidéket, így jött létre a most látogatható különleges élőhely. Tata és környéke egyébként is elkényeztet látnivalókkal, ha erre járunk, érdemes körbenézni a város környékén, de az Eszterházi pesgőgyár vagy a Szelímlyuk felé is kalandozhatunk. Az Andavölgyi vízesés is jó célpont lehet, szárazabb időszakban csak egy kis erecske csordogál itt, vagy annyi sem, az elsősebb hónapokban azonban takaros kis zuhataggá növi ki magát Szentendre közelében az Andavölgyi vízesés, amit egy csodás túra keretében látogathatunk meg. A környék kedvelt túra célpont, így célszerűbb a hétvégék helyett inkább egy-egy hétköznapot választani. A helyszínt akkor is útba ejthetjük, ha a vasas szakadék felé tartunk, ebben a túrában pedig gyakorlatilag minden benne van, amit egy kiránduló kívánhat, a panorámától a jól felszerelt menedékházon és a selymes réteken át a forrásig. Alsó Jegenye völgy a következő állomásunk, Solymár és Budapest határán találjuk az Alsó Jegenye völgyi vízesést, ahol egy kis patak mellett hidacskákon átjárhatjuk be a mesevedi környéket. Olyan állomások kísérik a túrát, mint egy 4 méter magas robajló vízesés és a Rózsika forrás, amelynek ugyan nem iható a vize, de a környezete kellemesen hűti. Utunk egészen a 20. században felfedezett Solymári várig tarthat.
2: Míg az állatkertek is jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy megismerkedjünk különböző állatokkal, addig a vadasparkokban gyakran közvetlenebb módon találkozhatunk kedvenceinkkel. Már is mutatok 5 Budapesthez közeli vadasparkot, ahol a lakók garantáltan mosolyt csalnak majd arcunkra. Budapest belvárosától mindösszesen 20 percre terül el a több mint 50 állatfajjal büszkélkedő Budakeszi Vadaspark. A központban állatsimogató, játszóterek, állatos bemutatók, parasztudvar és nyomozós játék várja a látogatókat, akik akár a kalandparkot is kipróbálhatják. Az állatok közt vannak kiúzók, szarvasok, medvék, rókák, farkasok és vadmacskák is, a simogatóban pedig a legkisebbek is összeismerkedhetnek a park lakóival, akik általában nem vetik meg a finom falatokat. Budapesttől északra a Dunakanyar térségében található a Robirtok nevet viselő farm, amelyet egy birtoklátogatás keretében fel is fedezhetünk. A farmon sok háztáji állattal találkozhatunk, a programok között van simogató, különböző etetések, alpakasétáltatás, tehénfejés és tejkóstolás, de játszótérrel és kézműves foglalkozással is készülnek. Szintén a Dunakanyar közelségében, pontosabban a Nógrád vármegyei Nőtincsre is érdemes lehet ellátogatni, ugyanis itt található az ország egyik alpaka farmja. A parkban kis csoportos és egyéni foglalkozásokra is beruházhatunk, melyek keretében sétáltathatjuk, megsimogathatjuk és megetethetjük a barátságos állatokat. Több napos kiruccanást is tervezhetünk, hiszen itt található a Sehol-sziget természetpark vendégháza is. A 20 hektáros Sehol-szigeten háztáji állatsimogató, kézműves foglalkozások, Pán Péter játszóház és még egy kis vasút is várja a családokat, barátokat. Ugyan a Velencei tó mellett fekvő helyszín egy kicsit messzebb van Budapesttől, a Pagony vadasparkjának 7,25 hektáros területén természetes környezetükben figyelhetjük meg a szarvasokat, aranysakálokat, vaddisznókat és a muflonokat, de a madárröbdében pávákkal, fácánokkal és emúkkal is találkozhatunk. Erre járva érdemes végig sétálni az arborétumon is, de tanösvények, játszótér, iskolai foglalkozások és egy 15 méter magas kilátó is helyet kaptak a területen. A fővárostól nagyjából 30 kilométerre található Szigethalmi Vadaspark is jó választás lehet egy kis állatos programhoz. A családi vállalkozásként üzemelő park lakói főként háztáji állatok, illetve a magyar erdőkben is előforduló fajok, de vannak kenguruk, alpakák, papagájok és antilopok is. Területén belül kecskefarm, kisvasút, múzeum, tanösvény, vadmentőpark, halastó és 5 játszótér is helyet kapott, és persze etetésre is van lehetőség. Ha már alig várjuk, hogy barátainkkal, családunkkal kiüljünk egy kicsit a szabad ég alá, akkor már is ajánlok néhány piknik helyszínt. A Margit szigetet valószínűleg minden budapesti jól ismeri, legyen szó egy jó biciklizésről vagy egy kellemes sétáról. Budapest legnagyobb egybefüggő zöld területének szinte minden zugában összeülhetünk egy kis piknikezésre. Egy másik klasszikus budapesti helyszín a Normafa is tökéletes választás egy kis szabadtéri kikapcsolódáshoz. Készítsük be előre a szendvicseket és a fröccsöket, vagy válasszunk a közeli büfé kínálatából. A Normafán minden adott egy önfeledett programhoz. Ha gyerekekkel jönnénk, akkor érdemes a játszótér közelében elhelyezkednünk, ha pedig egy romantikus pihenésre vágynánk, akkor a lejtők fák alatt bármikor elbújhatunk. A Duna partjára a 13. kerületben is van lehetőségünk kiülni, a Szent István parkban ráadásul nem muszáj pokrócot hoznunk, mivel területén kihelyezett padokra is lepakolhatunk. A zöld terület a játszótér miatt a gyerekek, a kutyafuttató miatt pedig a kutyások számára is ideális, de egy kosárlabda pálya is helyet kapott.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A múzeumok után az egyetemek kertjeit és parkjait is sorra vette a világ Budapest, mert azokat is nagyon szeretjük, bár van köztük olyan is, amiket csak az utcáról csodálhatjuk meg, mert belépni kizárólag az egyetemistáknak meg a tanáraiknak lehet. Az első állomásunk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A Műszaki Egyetem kampusza a Szabadság híd és a Petőfi híd között nyúlik el, egy óriási területen. A rakpart felől nézve azt látni, hogy robusztus méretű, irdatlan nagy épület az egész, ám a helyzet nem egészen ez. Több kisebb-nagyobb épületből áll a kampusz, amit parkos részek választanak el egymástól, kicsit olyan, mint valami külön városrész. Ide gond nélkül besétálhatunk, ha megtelepednénk egy padon, egy fa árnyékában, hogy kicsit elmerüljünk a gondolatainkban, vagy egy könyvben, miközben körbeülelnek minket a fák és a tudomány. A következő a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. A Villányi út mentén található Buja Park a Budai Arborétum olyan Budának, mint Pestnek a fűvészkert. Ugyan nem ez a több oktatási intézmény összevonásából összeállt egyetem központja, mivel az Gödöllőn van, viszont vita nélkül ez a legszebb parkja, pedig sem a keszthelyi, sem a gödöllői kampusz nem mondható csúnyának. Egykor ez volt a Kertészeti Egyetem, most több tanszék is működik itt, vagyis oktatás is folyik a területen. Az arborétum díjmentesen látogatható, de csak szigorú szabályok betartása mellett, elvégre mégiscsak egy természetvédelmi területről beszélünk. A következő a MOME, Budán a 12. kerületi Zuglegeti úton található művészeti egyetem ma már azért nem új, kampusz egészen másképp fest, mint a régi iparművészeti egyetem. Az kicsi volt és buja, ez a mostani ultramodern, hatalmas, és a nem tudnám mi van itt, nem egy művészeti egyetemre tippelnék. Ez persze semmit nem von le az értékéből, az épületeket egy tényleg tekintélyes 15 ezer négyzetméternyi parkos rész veszi körül, aminek épp úgy megvan a konszolidált, jól fésült része, mint a lazább. Az ELTE bölcsészeinek múzeum körút épület együttese is egy nagy parkos részen terül el, bár Trefort kert néven fut, amikor az ember átsétel rajta, mégis arra jut, hogy oké, vannak szobrok és padok, de elférne itt még több zöld. Persze így is hangulatos, nem véletlenül volt itt nyaranta szabadtéri kocsma, egyébként pedig visszavisz a múltba, a kiegyezés időszakába, így abban sem lenne semmi furcsa, ha szembesétálna velünk korabeli öltözékben maga, Eötvös Loránd. Az ELTE TTK a 11. kerületben a Petőfi híd és a Lágymányosi híd közötti területen található, konkrétabban a Lágymányosi kampusz, az Irinyi József utca, a Goldman György tér, a Pázmány Péter sétány és a Magyar Tudósok körútja által határolt részén fekszik. Bár nincs kerítéssel körbevéve, mint a PTK, de mivel azon belül találhatók az egyetemek épületei, mégiscsak összeír a kettő az ember fejében. Bár a neve Egyetemisták Parkja, ide nem csak az egyetemisták szeretnek kiülni. A következő az Állatorvosi Egyetem. A szobrokkal, szép épületekkel és eldugott csendes helyszínekkel tarkított egyetemi parkba belépni sajnos csak rektori engedéllyel lehet a COVID óta. Persze körbejárató és a kerítésen át egyes részeit megcsodálhatjuk, de csak belesajdul a szív, hogy átsétálni rajta egyébként nem lehet, pedig szívesen ücsörögne itt néha az ember. A Terézvárosban, a Bajza utcában lévő őspark, az Epreskert 1921 óta tartozik a Magyar Képzőművészeti Egyetemhez. Kicsit csalunk, mert nem a kampusznál van, de a közelében. Nevét az itt állt eperfákról kapta, ezek már nincsenek, de azért bokrok, fák és zöld akad itt bőven. Csak külön engedéllyel lehet belépni ide, de nagyon meg kell indokolni, hogy miért szeretnénk. Öröm az ürömben, hogy évente egyszer-kétszer látogatható bárki számára. Egyébként pedig ugyanaz a helyzet, mint az Állatorvostudományi Egyetemnél. Körbesétálható és a kerítésen át megcsodálható, illetve irigykedhetünk a szobrász, látványtervező és festőhallgatókra, akik nap mint nap az Epreskertben dolgoznak.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
4: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
8: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
9: És bedobta!
10: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
9: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Dome-ban.
10: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
9: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
3: Reklám hangzott el.
2: Fokozódik a hőség. Tovább apad a Duna Paksnál. Újabb erdőtűzzel küzdenek a tűzoltók Horvátországban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a szintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy ma reggelre készen kell állnia a két rögzített bárkának, hogyha a vártnál gyorsabban csökkenne a vízszint Paksnál, megkezdhessék az irányított süllyesztésüket. Számítások szerint a víz alatti gáttal 20 cm-es vízszint emelkedést lehet elérni. Vízhiány miatt leállt a csehországi kis vízerőművek több mint 90%-a. Ez egyelőre nem okoz problémákat az energiaellátásban, mert a létesítmények alig 5%-át biztosítják a cseh áramtermelésnek. A nagy vízerőművek üzemelnek, bár egy részük csökkentett teljesítménnyel. Csehországnak két atomerőműve is van, amelyek az áramtermelés mintegy harmadát biztosítják. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek azokat a dokumentumokat, amelyek rendelkezésére álltak az előző.

0: vezetés alapítványi vagyonkezeléséről. Matolcsy György volt jegybankelnök távozása előtt néhány nappal olyan megállapodás született, amellyel az MNB alapítványának vagyonát kezelő Optima befektetési ZRT-t a Quartz csoport szerezte volna meg. Az új elnök Varga Mihály hivatalba lépésével visszavonta a megállapodást. Egységes fővárosi favédelmi szabályozást sürget a főpolgármester. Karácsony Gergely jelezte, jelenleg a 23 kerület eltérően kezeli a kérdést. Kiemelte, hogy Budapest faállományát szintén átfogó terv szerint kellene megújítani. A fővárosi önkormányzat már 2500 egészséges fa kivágását akadályozta meg, és kiadott egy új vízmegtartó szakmai koncepciót is. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben, és az Agroinform közölte, hogy a Nagykunságban például augusztusra minden természetes vízforrás kiszárad. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében. Újabb erdőtűz pusztít Dél-Horvátországban, Split közelében. Egy tengerparti fenyőerdő kapott lángra, a lángok Omis település lakóépületeire is átterjedtek. Éjjel több száz helyi lakost és turistát kellett kimenekíteni, egy ember kórházba került. A szél és a hőség nehezíti az oltást. Baracs szigetén és Rijeka közelében is erdőtüzekkel küzdenek a tűzoltók, de a Balkánon is több országban hasonló a helyzet. Marad a napos száraz idő idehaza, csak keleten lehet kevés felhő az égen. Az Alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 21 fokos. A hétvégére visszatér a nagy hőség, vasárnap akár 37 fok is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: Augusztus 14-e van, a harmadik vagy negyediknek is mondható nyári hónap közepén járunk. Most már nincs sok hátra vakációba, de remélem, hogy a srácok nem hallják, mert én sem nagyon szerettem azokat a felnőtteket, akik augusztus közepén még erre emlékeztettek. Akkor volt pofájuk erre emlékeztetni, hogyha megengedhetem magamnak ezt a kifejezést. Szóval ezt most töröljük a jegyzőkönyvből. Augusztus 14-e van, még bőven van hátra a nyárból. Isten éltesse a Marcel, az Atanáz, az Atanázia, a Menyhért, az Özséb és a Miksa nevű hallgatókat. Ebből az igazi, vagyis ami régóta van augusztus 14-én eredetileg, és az asztali naptárunk is jelöli, vagyis a vastagbetűs névnap, az a Marcel, úgyhogy boldog névnapot nekik, és Isten éltesse mindenkit, aki augusztus 14-én a barlangászok világnapján született. A mai napon a vendégem lesz Posta Renáta, funkcionális életmód tanácsadó, akivel az életmódváltás csodájáról, a paleolit táplálkozásról, az egészséges életmódról, a mediterrán táplálkozásról, és egy kicsit Olaszország is beszélgetni fogunk, de előtte az Életöröm zenékkel indulunk, ahogy máskor is. Jó reggelt!
1: Életöröm zene, ez a Manna.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A sorban állás nem tartozik a kedvenc tevékenységeink közé. Van, aki kifejezetten utálja, és nagyon türelmetlen, és teljes meggyőződéssel éli azt, hogyha ő beáll egy sorba, akkor a következő percekben az lesz a leglassabb. Ugye ezzel sokan vagyunk így, és emlegetjük ilyenkor különböző szavatos szavakkal Murphyt, de hát úgy tűnik, képzeljétek el, hogy a sorban állás maga nyugtató hatású, erre az eredményre jutott, erre az érdekes eredményre a tudomány. De hogy miről is van szó pontosan, hát nyilván álltunk már sorban, postán, banknál, kifőzdében, bárhol is, vagy például ugye utazásnál a repülőtéren a kis terelő szalagok között, az úgynevezett trilobiták, azaz a három karéjú ősrákok már rég kihaltak, de az ő viselkedésükből következtethetünk arra, hogy miért is áll sorba az ember akkor is, ha lehetősége lenne előrébb kerülni, a többieket megelőzve. Trilobiták. Ők ugyanis azért sorakoztak fel egymás mögött, mert a folyton változó veszélyes környezetben így érezték magukat a legnagyobb biztonságban, és közben egy csapattagként is. Legalábbis ezt derítették ki a Francia Tudományos Kutatási Központ kutatói, akik az 521 millió évvel ezelőtti ízelt lábúakat, akik akkor éltek, őket kutatták, és bármilyen hihetetlen is, de ezek a kezdetleges élő lények nyújtottak és nyújthatnak nekünk segítséget abban, hogy megértsük, hogy miért is áll sorban az ember, annak ellenére, hogy idegesíti, az idejét vesztegeti vele. Nyilván, hogyha az elsődleges kérdést felteszük, miért állunk sorban, azért, mert valamit szeretnénk megvenni, vagy valamihez szeretnénk hozzájutni, vagy egy szolgáltatást szeretnénk igénybe venni, amit mások is szeretnének, és ezért aztán sorba kell lenni, hogy kivárjuk, hogy sorra kerüljünk. Úgy tűnik, hogy annak ellenére, hogy az embert idegesíti, mégis teszi ezt, de hogy miért választja inkább a sort az előre menetelnél, főleg az orvosi szituációkban, például ugye a Scandinavian Journal of Primary Healthcare nevű tudományos, igen jó nevű tudományos folyóiratban jelent meg egy tanulmány, ami szerint nem is utálunk annyira sorban állni, mint gondolnánk. Akkor is ezt választjuk, ha egyetlen gomnyomás segítségével válthatnánk, és a sor elejére mehetnénk. A kutatók orvosi váróban figyelték meg a résztvevő betegek viselkedését, mindenkinek lehetőséget adtak arra, hogy egy gomb megnyomásával előrébb kerüljenek a sorban, sőt, a sor elejére juthassanak, mint sürgős és halaszthatatlan kondícióval érkező betegek. És ezt figyeljétek, a kutatók legnagyobb meglepetésére az emberek csak nagyon kis része nyomta meg ezt a bizonyos gombot végül, mert a legtöbbük nem akarta, hogy másokat hátráltasson azzal, hogy ő a sor elejére kerül. Hát ezért van az tulajdonképpen itt most kijelenthetően, hogy kontextusban gondolkodik az ember. Ez az oka ennek, és inkább elfogadjuk, hogy mindenkinek legyen egy kicsit rossz, mint hogy egy embernek jó, de a többieknek sokkal rosszabb. Ezen egyébként túlmutat még az is, hogy egy 2018-as tanulmány a Journal of Emergency Medicine nevű szintén nagyon neves tudományos folyóiratban pedig azt mutatta ki, hogy a sorban állás valójában képes csökkenteni a stresszt. Legalábbis az orvos-beteg kapcsolatban, tehát egy orvosi váró van biztosan. Elég átfogó kutatás volt, 148.581 embert vizsgáltak meg, és azt akarták megnézni, hogy milyen modellt lehetne felállítani ahhoz, hogy minimalizálni lehessen a várakozást a rendelőkben, és közben rájöttek, hogy nem is olyan stresszes dolog az a sorbanállás, mint hogy eddig gondoltuk, ráadásul nem is feltétlenül tesz rosszat az embernek, mert hogy egy 2015-ös szintén tudományos folyóiratban, az agyi tevékenységeket kutató és feltáró folyóiratban jelent meg egy másik tanulmány, ami szerint pedig az olyan mindennapos tevékenységek során is, mint például a sorbanállás, az ember képes gyakorolni az úgynevezett térbeli kognitív felismerést, vagyis azt, hogy mi van körülötte, hogyan veszi észre a dolgokat, eseményeket, embereket, tereptárgyakat, hogyan érzékeli őket, és aztán adja a választ az agyunk, hogy erre hogyan reagáljon maga az ember, pontosabban maga az agyunk hogyan reagál rá, és ez főleg igaz azokra, akikkel a kutatás készült, a pilótákra, akik emberéletekért felelnek. A sorban állás tehát nem feltétlenül egy negatív dolog, még akkor sem, hogyha nem igazán szeretjük, és inkább elkerüljük, ha tudjuk, észre sem vesszük, de képes csökkenteni a stresszt, és képes fejleszteni a kognitív, azaz agyi folyamatokat, ráadásul időt ad arra, hogy a rohanó világban egy kicsit leüljünk, és elvesszünk a semmittevésben, ami nagyon fontos, mert ezt már kezdjük elfelejteni.

0: Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A történelem nagyjai sorozatunknak ma a főszereplője Clark Ádám, vagyis Adam Clark, aki 1811-ben született Edinburgh városában, skót mérnök, aki a Lánchíd építés vezetőjeként és a budai váralagú tervezőjeként elévülhetetlen érdemeket szerzett fővárosunk infrastruktúrájának fejlesztésében, illetve Pest-Buda szépítésében. Származása és életének első két évtizede sűrű homályba burkolózik a skót fiatalember 1834-es esztendő. A londoni Hunter and English vasöntöde és gépgyár mérnökeként lépett elő az ismeretlenségből, miután az üzembe látogató gróf Széchenyi István munkát ajánlott számára. Mint ismeretes, Széchenyi angliai körutazása idején a Pest-Budára megálmodott dunai átkelőhely megépítésének lehetőségeit is igyekezett felmérni. Így többek között Marlow városába is elment, ahol nem sokkal érkezése előtt adták át a Temzén átívelő pompás kőhidat. A grófnak megtetszett az építmény, ezért kapcsolatba lépett annak szülőatyával, William Tierney Clarkkal, aki pusztán névrokona volt a későbbi helyettesének, és tervrajzokat kért tőle egy Dunahídhoz. Sok szempontból az Adam Clarknak felajánlott állás is ezzel a nagyszabású vállalkozással függött össze. Széchenyi ugyanis a Londonban vásárolt folyamszabályozó eszközök összeszerelésével és működtetésével bízta meg az akkor mindössze 23 esztendős skótmérnököt. Az arisztokrata pillanatnyi feladaton túl számos későbbi lehetőséggel is kecsegtette a fiatalembert, így aztán Adam Clark még 1834-ben Magyarországra utazott, és a Vidra névre keresztelt kotró hajóval megkezdte a meder szélesítési munkálatokat. Az ifjú mérnök mintegy másfél évet töltött a Dunánál, ezután azonban Széchenyi korábbi ígéreteivel ellentétben nem kapott újabb megbízást, ezért visszatért Angliába, ahol különféle vízépítési munkákat végzett. A skót férfi az esztendők során komoly hírnevet és rengeteg tapasztalatot szerzett, így aztán 1839-ben a Lánchíd terveinek bemutatása után visszahívták Magyarországra, és építésvezetői állást ajánlottak fel számára. Nos, a két Clark közül végül a fiatalabbik töltött több időt Pest-Budán, ugyanis az angol mérnöknek még számos felkérésnek kellett eleget tennie Európában, helyettese azonban a Dunapart partján és Rózsa Dombi házából gondos figyelemmel követte az építkezést. Habsburg József nádor 1842 nyarán ünnepélyes keretek között lerakta az új híd alapkövét, Adam Clark pedig ígéretet tett arra, hogy 5 év alatt elkészül majd a Pestet és Budát összekötő átkelőhely. Ezt a határidőt végül nem sikerült betartani, ugyanis a monumentális kőpillérek felépítése több mint 4 évet vett igénybe, ráadásul a fémszerkezet összeszerelését az 1848 márciusában kirobbanó pesti forradalom és egy 4 hónappal később bekövetkező tragikus baleset még tovább késleltette. Érdemeinek köszönhetően a messzi földről származó Clark Ádámot, aki nem magyar, mondom még egyszer, bár így nevezzük itthon, de ő egy skót ember, Adam Clark, időközben a pesti polgárság is befogadta, de ő maga is egyre otthonosabban érezte magát Magyarországon. A kiváló mérnök 1848-ban Széchenyi István közlekedés és közmunkaügyi miniszter tanácsadójaként szerepet vállalt az első felelős magyar kormány munkájában. A legnagyobb magyar visszavonulását követően azonban ő is lemondott tisztségéről. A szabadságharc bukása és a Lánchíd átadása után Clark egy időre Magyarországot is elhagyta, ám nem sokáig volt Londonban maradása. Az ekkor már komoly hírnévnek örvendő mérnök hamarosan elvállalta az Elba híd és a bécsi Gumpendorfi híd építésének felügyeletét, majd visszatért Pest-Budára, ahol 1851-ben William Tierney Clark előzetes rajzai alapján elkészítette a Várhegy alatt húzódó alagút tervét. Ez volt Clark Ádám, vagyis Adam Clark utolsó nagyszabású munkája. A budai váralagút átadása után, ami 1857-ben történt, még részt vett néhány beruházásban, és többek között saját villáját is felépítette, ám ideje nagy részét ezután már fiatal feleségére, Áldási Irmára és megszülető gyermekeire fordította. Clark tehát az évek során igazán magyarrá vált, gyökereit azonban sohasem feledte el. 5. Ferdinánd még az 1840-es években nemesi címmel akarta megjutalmazni a Lánchíd megépítésében szerzett múlhatatlan érdemeiért, ám a férfi skót nemesi őseire hivatkozva büszkén visszautasította az uralkodó kegyét, amikor pedig befejezte életét, brit lobogóval a koporsóján helyezték őt végső nyugalomra az Áldási család kriptájában. Clark Ádám, vagyis Adam Clark, 1866. júniusában tüdőbajban hunyt el, nevét azonban életének két főműve, a Lánchíd és a Váralagút, valamint a kettő között elterülő tér mindörökre megőrizte az utókor számára.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Beszéltünk már korábban több esetben is a szervóráról, a szerveink működéséről, de érdemes arról is beszélni, hogy hány órakor a nap, melyik szakaszában és mennyi ideig a legaktívabbak különböző szerveink, mert bizony akkor az ő működésüket meg tudjuk támogatni, meg tudjuk segíteni. Nem csak az elektronikai készülékeknek van szükségük, ugyanis újraindítása és töltése, időnként a testünknek is kell egy restart, és erre kifejezetten alkalmas az éveleje, a január-február. Azóta, hogy ugye megjelent a koronavírus, és éveken keresztül az emberek társa marad ez, és újra előkerül egy-egy újabb variáns, az emberek napi rutinja jelentősen megváltozott, még azok is, akik nem álltak át home office-ra, hiszen a korlátozások és az iskola átszerveződése egyaránt befolyásolja a hétköznapokat. Az állandóság és a rutin hiánya viszont fizikailag és mentálisan is hatással van ránk, úgyhogy fontos, hogy a belső óránkat ismét helyreállítsuk. A kínai orvoslás szerint például ugye a testünk 24 órás ciklusokban működik, és minden szervünknek 2 órás időzóna jut. Ebben a zónában a testünk energiái erre a szervre irányulnak, és ha figyelmet fordítunk erre, akkor energikusabbá válhatunk. Úgyhogy itt van egy kis útmutatás, hogy hogyan oszlik el ez a 24 óra a szerveket, illetően 2 órákra. 5 és 7 óra között kezd a testünk ébredezni, és elsősorban a bélrendszerre, azon belül pedig a vastagbélre helyeződik a figyelem. Ennek a szervek köszönhetően tudunk megszabadulni az előző napi méreganyagoktól, szegény vastagbélnek rettenetes sok a dolga, a megemésztett ételektől, ami segít, hogy a következő 24 órát megfelelő energiával indíthassuk. Azt javasolják, hogy reggel, pontosan emiatt ébredés után végezzünk el néhány enyhe nyújtási gyakorlatot, ez csak 1-2 perc, és utána ígyunk meg legalább egy pohár vizet, lehetőleg langyos vizet, és a korai órákban a hidratálást különösen nagy figyelemmel végezzük, mert óriási szerepe van, és egyúttal segíti az egészséges emésztést is. Ettől beindul szépen az egész metabolikus rendszerünk. Aztán 7 és 9 óra között az emésztési a főszerep, ezért is javasolják, hogy ekkora érdemes időzíteni a reggeli elfogyasztását. Ne hideg ételt válasszunk. A meleg, főtt fogásokat sokkal könnyebben tudja feldolgozni a szervezet. Aztán ha helyre akarjuk állítani a testünk óráját, akkor együnk inkább tojást zapkását, illetve ígyünk mellé egy bögre zöld teát. A gyomor problémákra sok esetben a megfelelő étkezés lehet a megoldás, ha viszont nem fordítunk erre kellő figyelmet, akkor egyéb gondokat is okozhat hosszú távon. Tehát 7 és 9 óra között az emésztésre koncentrál a szervezet, ezért kell egy jót reggelizni, és lehetőleg meleg ételt. 9 és 11 óra között, amikor már megreggeliztünk, és volt az testünknek ideje emészteni, akkor a mozgási a főszerep, úgyhogy érdemes a lépünk egészsége érdekében egy kicsit mozogni. Értelemszerűen sajnos a munkaidőben nincs lehetőség leugrani az edzőterembe, de már az is sokat számít, ha az ember kimegy az udvarra egy gyors sétára, feláll, nyújtózkodik, lépcsőzik egy kicsit, valamint, hogyha hétvégén ebben az időszakban, tehát 9 és 11 óra között tornázik egy keveset. Szerencsére a testünk órája megfelelően működik, akkor amúgy is jobban kívánjuk a mozgást ebben az időszakban, és több kedvünk lesz tornázni, de ez nem lesz így a legelső naptól kezdve, úgyhogy kezdetben muszáj sajnos erőt venni magunkkal és biztatni saját magunkat arra, hogy érdemes ilyenkor mozogni. 11 és 13 óra között járunk, 11 és 13 óra között a szívünkön van a fókusz, tehát 11 és 13 óra között a szívünkön van az energiafókusz a testünkben, ekkora érdemes az ebédet beiktatni, ami lehetőség szerint legyen könnyű, inkább kisebb adag, és nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy lelki nyugalomban, nyugodtan, békés körülmények között lassan, hosszan rágva fogyasszuk el az ebédet, és legalább ebben a 2 órában próbáljuk meg megszabadulni a stressztől és a negatív gondolatoktól, ugyanis nyilván és egyértelműen ezek a szívünkre is károsak, úgyhogy érdemes ilyenkor elfelejteni a cukros édességeket, hiszen ezek amúgy is álmosítanak, és inkább zöldséget, esetleg mindenmentes desszertet fogyasszunk, ha mindenképpen szeretnénk valami fincsiséget enni. Aztán 13 és 15 óra között járunk, akkor a vékony bélen van a fókusz a testünkben, ott van az energiafókusz. Persze ebből nem sokat érzékelünk, viszont hogyha helyes a belső óránk, akkor sokkal energikusabbak leszünk ebben az időszakban. 13 3 és 15 óra között. Ilyenkor érdemes időzíteni, vagy ekkorra érdemes időzíteni azokat a feladatokat, amelyek kicsit nagyobb gondolkodást, kreativitást igényelnek, mert ilyenkor 13 és 15 óra között gyorsabban vág majd az ember esze, sőt lelkesebbnek és motiváltabbnak is érzi magát. Hamarosan folytatom, hogy melyik szervünk, melyik időszakában a napnak mennyire aktív, és mit tehetünk ennek érdekében, úgyhogy a 15 és 17 órai szakasszal, időszakasszal folytatjuk majd.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Hány órakor aktívak leginkább a különböző szerveink? Hogyan tudunk nekik segíteni a regenerációban? Ugye ígértem, hogy folytatjuk, úgyhogy íme 15 és 17 óra között járunk. Ez az az időperiódus, amikor a húgyhólyagra fókuszál a szervezet. Ezért fontos, hogy folyamatosan hidratáljuk a testünket télen, és tavasszal az emberek hajlamosabbak kevesebb vizet inni, mert nem izzadnak annyit, nem szomjasak annyira. Így viszont sajnos megfeledkeznek a minimális folyadék bevitelről is. Azonban, ha eleget iszik az ember, akkor a tüdőnk is kellően nedvessé válik, ami elengedhetetlen a testünk immunrendszerének megfelelő működésében. Ebben a két órában, tehát 15 és 17 óra között jó ötlet akár elektrolitban gazdag italt inni, vagy sós nasit fogyasztani. Tehát 15 és 17 óra között a tüdő is nedvessé válik a hidratálástól, de a húgyhólyagra fókuszál a szervezet. Sós nasit fogyasztunk, vagy elektrolitban gazdag italt igyunk. Aztán a következő a sorban a 17 és 19 óra közötti szakasza a napnak, amikor is a vesék vannak soron, ebben az idősávban a veséken van a fókusz, tehát 17 és 19 óra között a veséinkre fókuszál a szervezetünk. Ezek a szerveink azonban dolgoznak folyamatosan, nyilván ilyenkor is, hogy kiszűrjék a folyadékokat és megtisztítsák a testünket a méreganyagoktól. Hogy ezt a feladatokat kellőképp ellássák, és az ember saját maga is jól érezze magát a bőrében, a mozgás elengedhetetlen fontossággal bír. Úgyhogy azt javasolják a szakértők, hogy munkaidő után érdemes egy kicsit sétálni, gyalog hazamenni, vagy biciklizni, vagy leszállni egy-két megállóval hamarabb a buszról, villamosról, vagy csak elvégezni a házi munkát, hogy átmozgassuk a teljes testünket, és beindítsuk ezeket a funkciókat. Tehát 17 és 19 óra között a vesén van az energia fókusza a testünknek. 19 és 21 óra között, ebben a két órában, a legtöbben ugye otthon vacsorázunk, de a testünk érdekében ebben az időszakban fontosabb lenne lelassítani egy kicsit. Úgyhogy olyan vacsorát volna érdemes választani, ami nem terheli le túlságosan a szervezetet, hogy ne csak mentálisan, de fizikailag is ki tudjunk kapcsolni. Jó ötlet például, hogyha tápanyagban gazdag levest eszünk a főfogás előtt, az ugyanis kellően eltelít, de nem tartalmaz nehéz összetevőket, és ebben az időszakban, és ennek az időszaknak köszönhetően a szívünk érdekében például nagyon fontos, leginkább a szívburok miatt, hogy ezt így végezzük el, tehát ne terheljük túl a szervezetet, mert hogyha túlságosan teleesszük magunkat ebben az időszakban, akkor természetesen a szívünknek is keményebben kell dolgoznia. A következő két órás időszak a 21 és 23 óra közötti időszak. Ideális esetben ebben a két órában már alszik az ember, de legalábbis pihen vagy ágyban fekszik. Ez az időszak az, ami segít a testünknek felkészülni a következő napra, azonban érdekes módon a legtöbben ilyenkor számolnak be stresszről, zavarodottságtól, túlterheltségérzésről, kattogásról, nem tudok elaludni, folyamatosan jár az agyam, szoktuk mondani, ugye? Hát erről valószínűleg a soron következő kihívások és feladatok tehetnek, amiket az ember már nyugalmi pozícióban, állapotban, csendben elkezd pörgetni a fejében, de ennek a felfokozott izgalomnak a hatására a testünk hőmérséklete elkezd emelkedni. És hogy ne legyen túlságosan melegünk, arra érdemes figyelni ilyenkor, hogy a szobában maximum 20 fok legyen, mert így az alvás is sokkal pihentetőbb, mint hogyha túl meleg lenne. Ebben a szakaszban egyébként a San Xiao kapja a főszerepet, ezt magyarul általában hármas melegítőnek fordítják, és a hagyományos kínai orvoslás szerint valamilyen testüreget jelent, ami képes befolyásolni más szerveket. Aztán ott van még az az óra, ami megmarad, 23 és 2, 23 és 1 óra között. Ez a váltás éjszaka és nappal között ebben a két órában kezdődik meg. Úgy is szokták mondani, hogy a yin lassan yangá alakul, a kínai gyógyászatban ugye ezek az energiák, ezek el vannak nevezve, de hogyha a kínai orvoslástól elvonatkoztatunk, akkor azt érdemes tudni, hogy a testünk sejt szintjén kezdődik meg a regenerálódás, tehát a sejt regenerációs időszak ez. Este 11 és éjjel 1 között nagyon-nagyon fontos, hogy akkor már aludjunk, ehhez ugyanis elengedhetetlen, hogy mély alvásban legyünk, hogy ellazuljunk, mert például így tud az epehólyag igazán dolgozni, így tudja ellátni a feladatait, és így tudjuk ébredés után jól érezni magunkat. magunkat, hogy biztosan pihentető legyen az éjszaka, elalvás előtt érdemes lehet sort keríteni egy kisebb masszázsra, vagy egy kellemes melegvízes fürdőre, hogy a lazulás az megtörténjen úgy, ahogyan valóban segíteni tud aztán később nekünk. Hajnali 1 és 3 óra között ebben a két órában szintén nagyon fontos, hogy mély álomban legyen a testünk, és ideális esetben ez így is van, mert ilyenkor a májunk dolgozik keményen, és neki minden energiára szüksége van. Ekkor szabadul meg ugyanis a méreganyagoktól, amit az előző 24 órában bejuttattunk sajnos ugye a szervezetbe, és ez a folyamat elengedhetetlen, de tényleg élet és létfontosságú. Tehát 1 és 3 óra között a májunk dolgozik, 1 és 3 óra között tessék aludni. Ha valaki túl sokáig van ébren, ez a rendszer megborul, és a máj sem tud elég alaposan dolgozni, így aztán elmarad a toxikus anyagoktól való megtisztulás, és ez az oka annak, hogy hiába alszik valaki 8 órát a késői fekvés után, fáradt marad egész nap. Ezért kell erre nagyon figyelni, és akkor végül a hajnali 3 és 5 óra közötti időszak, ez a folyadék bevitel évszaktól függően ugye sokat számít az általános egészségünkben, ezt mindannyian tudjuk, úgyhogy ezért azt javasolják, hogy ne csak vízzel, hanem ételekkel is juttassunk be a szervezetünkbe folyadékot, együnk több, minél több körtét, almát, fügét, hogy a tüdő is megkapja a szükséges nedvességet. Ebben a két órában, tehát hajnali 3 és 5 óra között ez a szervünk kapja a figyelmet. Hajnali 3 és 5 óra között nem véletlen, hogy a dohányosok például rendszerint megébrednek ebben a hajnali vagy éjszakai idősávban, és azt javasolják, hogy szerezzünk be otthonra párosító készüléket, vagy legalább lefekvés előtt ígyunk meg egy forró gőzölgő teát, hogy a nedvességgel ne legyenek gondjai a testünknek. Tehát hajnali 3 és 5 óra között a tüdőn van a fősúly, úgyhogy erre érdemes nagyon figyelni minden kettes ilyen óraegységre, hogy támogatni tudjuk a szervezetünket.

0: 98.6 Manna FM életörömzene és életmódváltás, annak is a csodája, például a ketogén, a paleolit táplálkozás és életmód, és minden, ami ehhez kötődik. A vendégem Posta Renáta, funkcionális életmód tanácsadó. A friss hírek után kezdünk is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Fokozódik a hőség. Építik a Dunai vízszint emelő fenék küszöböt Paksnál. Gyerekek felzárkóztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. Jó napot kívánok, Szejfried Adéla vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri el a folyó azt a szintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, hogy már

0: Építik a fenékküszöböt, mely tartósan segít emelni a folyóvíz szintjét. A művelet várhatóan egy hónapig tart, és összesen 145 ezer tonna követ használnak fel. A munkálatok mintegy 6 milliárd forintba kerülnek. Még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben, ennek megakadályozására társadalmi szemléletváltásra van szükség, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László felhívta a figyelmet arra, hogy az állami erdőgazdaságok az elmúlt években majdnem 13 ezer tonna építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből. A miniszter hangsúlyozta, nem figyelmetlenségről, hanem tudatos jogsértésről van szó. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a hátrányos helyzetben élő gyerekek felzárkózását. A 13-53-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Tavaly ellopott Matisse műveket szerzett vissza a brazil rendőrség. A francia festő Jazz című könyvéből származó nyomatokat két fegyveres rabolta el még decemberben a São Paulo-i könyvtárból, miután lefogtak egy őrt és egy idős házaspárt. Az átszámítva több mint 63 millió forintot érő alkotásokat a brazil nagyváros közelében egy lakásban találták meg. A lopás megrendelőjét már tavasszal őrizetbe vették. Henri Matisse Jazz című művészkönyve 1947-ben jelent meg, és 250 dedikált példány létezik belőle. Nagy-Britanniában tegnap volt az év eddigi legforróbb napja. A londoni Kew Gardens botanikus kertben 38,1 Celsius fokot mértek. A feljegyzések kezdete óta ez volt az ötödik legmelegebb nap a Szigetországban. Franciaországban is tombol a kánikula. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám, mint most. A nyugat-európai országban már 17 egymást követő napja tart a hőség. Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Nero híd romjai. A folyóvíz hozama fele az ilyenkor megszokottnak. Az olasz főváros vezetői szerint komoly vízügyi válsággal állnak szemben.
1: Időjárás.
0: Itthon marad a napos száraz idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen. Az alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A hétvégére visszatér a nagy hőség. Vasárnap akár 37 fok is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: A műsor mai vendége Posta Renáta, funkcionális életmód tanácsadó, akivel az életmódváltás csodájáról, a paleolit táplálkozásról, a paleoketó életmódról, a mediterrán táplálkozásról és egy kicsit Olaszországról is beszélgetni fogunk, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor mai vendége Posta Renáta, funkcionális életmód tanácsadó, aki ennél sokkal-sokkal több, de hát vannak hivatalos titulusok, amik nyilván bizonyos képzések és tudás elsajátítása után azért mégiscsak a miénk, úgyhogy én szerettem volna így bemutatni a Renit, de hogy ennél neki a története sokkal érdekesebb, sokkal izgalmasabb, óriási tanulságokkal teli, úgyhogy most megismerkedünk vele. Szia Reni, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Ja, nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Na kezdjük azzal, hogy ha saját történet és egy sikertörténet, amögött mindig van egy szívből jövő privát saját sztori, és veled is így volt ez. Hogyan indultál el te az életmódváltás felé? Miért volt erre szükség? Ugye egy egészen más területen voltál, mint az életmód ez tanácsadás.
2: Ez abszolút így van, Pátra. Hát egyfajta saját kutatás volt tulajdonképpen ez, aminek révén kiderült 30 éves koromra, hogy gluténérzékeny vagyok, nem a cöliákia típusú, hanem a nem cöliákia típusú gluténérzékenység, ez más kategóriába esik. Ez kicsit alattomosabb és nehezebb észrevenni. Valamint a tejtermékeket sem tolerálta jól a szervezetem. Igazából ehhez úgy jutottam el, hogy fiatal nőként nagyon sok túlsúlyt fölhalmoztam magamon abban az időben, és igazából nem volt mögötte olyan jellegű táplálkozás, vagy kalóriabevitel, ami ezt indokolta volna. Viszont a szervezetem állandó gyulladásban volt. Jártam orvosokhoz, egyéb alternatív szakemberekhez, és a végén ezekből a lépcsőkből össze tudtam rakni én is azt a következtetést, hogy a glutén és a tejtermékek elhagyása nagyon-nagyon jót tett a szervezetemnek, és ez annyira fantasztikus felismerés volt, meg élmény volt számomra, tehát tényleg itt 30-as éveim elején jártam akkor, hogy én bátran mondhatom azt, hogy egy áttörő felfedezés volt, hogy végre megtaláltam az örök karcsúság titkát. Nekem ezt jelentette akkor az életmódváltást. Nem a sok lemondást, amit sokan gondolnak elsőre, vagy kívülről, hogy nem ehet tésztát, lisztelsűrített főzeléket, rántott húsit, fasírtot, amiben zsemle van, vagy bármi, hanem én azt vettem észre, hogy kinyílt a világ, hogy te jó ég, én eddig 3 köretet használtam magyar nőként, imádok főzni, a rizst, a tésztát, meg a krumplit.
1: De hát így nőttünk fel. Ez a mi gasztrokultúránk, ami tök jó egyébként. Tehát az egész gyerekkorunk e köré épült. A mamánál, a nagymamánál, szombaton, vagy vasárnap, a családi ebédeknél, a kockásterítős helyeken.
2: Bizony, abszolút. És akkor elkezdtem készíteni mondjuk karfiolból rizst, vagy zellerből sült krumplit. Tehát, hogy nagyon sok minden átalakult, ugyanis emellé, hogy kiderült, hogy milyen étel érzékenységeim vannak, az is nyilvánvalóvá vált, hogy inzulinrezisztenciával is küzd a szervezetem, még akkor is, hogyha nem vagyok édesztályú, meg sose voltam, de oda kellett figyelnem a szénhidrát bevitelre. És akkor egyszer csak így belehasított a mindennapjaimba a paleo táplálkozás 2009-ben. Annyira új volt még akkor Magyarországon, Szendi Gábor könyveivel jutott el hozzám is. Elkezdtem olvasni, kutakodni, kipróbálni a recepteket, faltam az információkat, és hát egész egyszerűen kipróbáltam az életemben, mert én olyan típusú ember vagyok, aki azt hiszi el, amit lát a gyakorlatban is, hogy működik, vagy nem működik. És ez nagyon működött.
1: Tehát tulajdonképpen nálad az, ami egy ételintolerancia, vagy egy táplálék, vagy alapanyagintolerancia, az olyan szinten, mértékben és olyan féleképpen változtatta meg az életedet, hogy gyakorlatilag te nem csak a táplálkozásodat, vagy az életmódodat tekintve születtél újjá, hanem elindultál egy teljesen másik élet felé. És egy másik országba is végül, úgyhogy erről is beszélni fogunk még, de ami még nagyon fontos, hogy nőként megélni azt, hogy folyamatosan a jójóban vagyunk, és ez most a jójó effektusra vonatkozik, azzal szerintem nem vagy egyedül, ezt én is megtapasztaltam gyakorlatilag, nem tudom, 10-akárhány éves koromtól, és talán az a legfontosabb abban, amit mondtál, hogyha megvan az ok, akkor megszűnik az okozat. Tehát, hogyha megvan az, hogy neked mi használ, és mi az, ami viszont nagyon nem, akkor onnantól kezdve föl lehet tenni egy másik kalapot, és az alatt a kalap alatt megélni ezt az állapotot. Mert hogy ezek szerint nagyon jókat eszel, tehát ezt is olvasni például a honlapodon, vagy a rólad szóló történetekben, ugye a paleohedonista, ugye azt hiszem az...
2: Így van,
1: az a neve az, igen, tehát, igen. Na, tehát hogy ott abszolút lehet élvezni az életet, így is.
2: Hát csak képzeljétek el azt, hogy az életmódváltásomnál úgy nézett ki az új reggelim, hogy nem a megszokott szendvicset, vagy meleg szendvicset, vagy pirítóst fogtam és tettem a tányéromra, hanem mondjuk szalonnát, kolbászt pirítottam rá, tojást, de zöldségekkel ettem. Uh-huh. Vagy tepertőt majszolhattam, vagy gyümölcsöket bekevertem mondjuk egy kásának, uh-huh. nem a klasszikus műzlinek, hanem másféle uh-huh. módon. Elkezdtem használni olyan egzotikus dolgokat, mint a kókusz tej, amire akkor még vadászni kellett Magyarországon, vagy a kókusz zsír, vagy egyéb különböző alternatív lisztek, mint a mandulaliszt. Tehát nem azt mondom, hogy ebből áll kizárólag az én, vagy ebből állt az én életmódváltásom, de ugye értelemszerűen én is elkezdtem helyettesíteni a korábbi gluténos teljes alapanyagokat valami alternatív mentes verzióval. Uh-huh. És ez egy nagyon izgalmas felfedezés volt nekem, mert én talán az elején megéltem egy kis vesztességnek, de igazából én azt akartam, hogy ez működjön, és hogy kipróbáltam az új ízeket, rengeteg zöldséget vettem, kísérleteztem vele, azt vettem észre, hogy jöttek a sikerélmények, könnyebb lett az emésztésem, sokkal több lett az energiám, és egyszerűen, ahogy mondtad, tehát az addigi szakmámat is elhagytam, uh-huh. és teljesen pályát módosítottam, mert tényleg úgy érzem, így visszatekintve, hogy kitisztult a szemléletem, és felülről sokkal jobban rá tudtam nézni mindenre, jobban összeálltak az életem legói, vagy kis mozaikjai, uh-huh. és egyszerűen láttam az utat, hogy én ezt akarom csinálni, és erről mindenkinek tudni kell. Ugye először a bloggal indult.
1: Na, hogy mit jelent az, hogy először a bloggal indult? Milyen változást hozott Posta René életébe az életmódváltás és az életmódváltásból született blog? Ezzel folytatjuk majd. Posta Renáta a vendégen, funkcionális életmód tanácsadó, akinek egy csodás életútja van, egy olyan merész váltás tartozik ehhez, ami nem csak egy szakmai pályamódosító váltás, hanem egy lakhely, egy élettér és egy életmód váltás is, földrajzilag is, amit mindenképpen érdemes végigkísérni figyelemmel. Hamarosan folytatjuk, jövünk vissza a történettel.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A műsor vendége Posta Renáta, funkcionális életmód tanácsadó, a paleolit hedonista, mondhatjuk így is, akinek oly módon változott meg az élete, az ételallergia, étel intoleranciájának köszönhetően, hogy gyakorlatilag egy csodás, nem pusztán táplálkozásbeli életmódváltásról, hanem egy földrajzi életmódváltásról és egy pályamódosításról is beszélgetünk, úgyhogy figyeljen mindenki, akinek hasonló problémája van, mert itt van egy olyan történet, ami kapaszkodó lehet mindannyiunknak. Szia Reni, továbbra is köszi, hogy ránk kész, és akkor mesélj arról, hogy ez az óriási turbó lendület, amit a tested felszabadulása adott neked, amikor elkezdtél ugye az étel intoleranciáidnak megfelelően táplálkozni, paleolit módon, ugye? Az hogyan hatott a pályádra, a szakmádra, és hogyan indult el ebből a blog?
3: Köszönöm, Petra, és szeretettel köszöntök ismét mindenkit. Tulajdonképpen marketing, kommunikáció, brandépítés, újságíró szakmából jöttem bele ebbe az életmód tanácsadásba, és ugye a saját tapasztalataimat, a receptjeimet, amit kértek a barátaim, ismerőseim, elkezdtem összerendezni. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen hobbi volt. De olyan hobbi, hogy nagyon-nagyon magával ragadott, és tulajdonképpen eljutottam ezáltal oda, hogy szakmát módosítottam, ott hagytam az említett céges karrieremet, az írással azért a blogon keresztül is tudtam továbbra foglalkozni, de elkezdtem még több receptet posztolni, olvasni, tanulni, fejlődni, és tulajdonképpen így váltam egy mentes táplálkozási szakértővé, funkcionális életmód tanácsadóvá, ahogy említetted, ugye ez a hivatalos megnevezésem, íróvá a saját maga egészsége miatt, illetve amiatt az elhivatottság érzés miatt, amit látom magam körül, hogy mennyien szenvednek és tehetetlenül toporognak egy helyben, csupán csak azért, amilyen én is vagyok, vagy azt hittem, hogy én ilyen vagyok, de csak voltam a táplálkozásom miatt, hogy örök életemben én is, ahogy te mondod, 10 éves korom óta fogyókúráztam, jó-jó effektust éltem meg, szenvedtem, kínlódtam, és végre eltűnt ez az egész, de úgy, hogy jókat ehetem közben. Aha. Ez egy óriási dolog.
2: Ez egy kicsit úgy tűnik nekem, aztán majd megerősítesz, vagy megcáfolsz, hogy azok az ételek, amiket mondtál, hogy milyen jókat ettél, felsoroltál néhány dolgot, csak így hip-hop, amiből konkrétan az ember már egy teljes életmódváltást elindíthatna, a karfiol rizs és a sült krumplit helyettesítő, ugyanolyan formára vágható sült zeller, stb. Hogy ez hasonlít nekem egy kicsit a ketogén táplálkozásra. Mennyiben van ebben igazam? Tehát mennyiben hasonlít ez erre?
3: Abszolút rokonok. Van egy olyan irányzat is, hogy paleoketogén, tehát az azt jelenti, hogy még tejterméket sem fogyaszt az illető. A ketogén irányzat ugye abból áll, hogy nagyon-nagyon-nagyon alacsony a szénhidrátbevitel, teszem hozzá zöldségek terén is van egy korlátozás, tehát inkább az uborka, saláta,
2: a föld fölötti zöldségek, meg a levélzöldségek, és ami gyökér zöldség, annak már magas a szénhidrát tartalma, igen, gyümölcsökből hát, is csak bogyós.
3: Igen, de akár már a paradicsom sem felel meg, mint a ketogénnak, úgyhogy ez egy érdekesebb szemlélet. Na és akkor ugye magas a fehérjebevitel, az állati eredetű fehérjebevitel a paleoketogénben, valamint a zsírok bevitele. Tehát itt például ez már ütközött az én étvágyammal, meg a szervezetem jelzéseivel, tehát az, hogy szalonnában, zsírban tocsogó reggeli tegyek, és mondjuk nincs semmi mellette, csak egy kis salátalevél, meg rengeteg hús, vagy tojás, az azért már nem felelt meg az én szervezetemnek, meg az egészségemnek, és én úgy láttam, de teszem hozzá, tehát sokat foglalkoztam ezzel már szakemberként is, és nagyon jól működik kúraszerűen, diétaként egy bizonyos időszakban az arra megfelelő emberek számára, de nem feltétlenül életvitelszerűen. Életvitelszerűen, és ugye ez volt az én további kutatásom eredménye, nagyjából a cukor, glutén, tejtermék mentes táplálkozás az, amit én is a mai napig folytatok, illetve továbbfejlesztettem, és ez azt jelenti, hogy ilyen értelemben van egy nagyon erős közös halmaza a paleo táplálkozással, viszont vannak olyan tiltások, úgymond, ami a paleóban szabály, de az én módszeremben már nem az, tehát nem kell elkerülni. Ide tartozik például a rizs, a krumpli, esetleg a hüvelyesek, leginkább ezek. Időnként az sem probléma, ha mondjuk egy olyan növényi tejet vesz az illető, vagy joghurtot, amiben van egy pici cukor, mert mondjuk egy adag gyümölcs lehet, hogy sokkal több cukrot tartalmaz. Aha. Tehát én nem ilyen dobozokban gondolkodom, hanem a valóságban és a gyakorlatban, és azt látom, hogy tartható, élhető irányokra van szükségünk, és olyanra, ami tényleg együttműködik az egész családunkkal, és a környezetünkkel, és nem idegít el minket. Ezt egyébként külföldön is nagyon jól lehet látni. Az evés az mindig egy társasági élmény kell, hogy legyen, és kell, hogy maradjon.
2: Posta René a vendégem, funkcionális életmód tanácsadó, akitől most nagyon klassz tanácsokat fogunk hallani a következőkben még arra, és ahhoz segítségül, hogy hogyan tudunk életmódot váltani, hogy létezik-e az életmódváltásban fokozatosság, ha igen, akkor mire figyeljünk, van-e hangsúly, van-e súlypont, hogy mit mivel helyettesítsünk, mi a legfontosabb helyettesítendő, mivel kezdjük, mi az, ami a leginkább terheli a szervezetünket, úgyhogy most, mint funkcionális életmód tanácsadó, megzáporozunk majd kérdésekkel a következőkben, hamarosan folytatjuk.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Posta Renáta funkcionális életmód tanácsadó, a vendégem a paleolit hedonista, aki nagyon sok mindenkinek segített. Már érdemes utána olvasni az interneten is Reninek, hogy mi mindenben változott meg az ő élete, az életmódváltásnak, a táplálkozási változásnak köszönhetően, és hogy vitte el ez őt egy teljesen másik pályára, egy óriásinak mondható változás felé, ami nem csak a pályamódosítást és az életmódváltást, hanem egy földrajzi váltást, egy lakhely, egy élettérváltást is jelentett. Erről is beszélgetünk, de ígértem, hogy azzal folytatjuk, Reni, hogy mik a legfontosabbak, hogyha az ember szeretné egy kicsit tehermentesíteni a testét, ha szeretne életmódot váltani, de nem lesz teljesen paleo táplálkozású, nem lesz teljesen keto táplálkozású, de egy-két dolgot azért kivenne. Mondjuk a szénhidrátot időnként kivenné, vagy a glutént időnként kivenné. Egyáltalán kell-e gluténmentesen táplálkozni annak, aki nem gluténérzékeny?
2: Nagyon jó kérdéseket vetöl. Röviden próbálok rá válaszolni. Semmi problémája nem adódik senkinek abból, hogyha valamit elhagy egy időre a táplálkozásából. Uh-huh. Tehát nem kell félni attól, hogy valami hiánybetegsége lesz, ez nem ilyen. A változatos étrend egyébként sem azt jelenti, ha jobban belegondolunk, és nem csak követjük ezeket a szavakat, hogy minden reggel megkenem a kenyeret, és minden este előveszem a kenyeret szintén. Tehát ez nem változatos táplálkozás. Az változatos táplálkozás, hogy egyszer rántottát készítek, egyszer mondjuk fasírtot, következő alkalommal tonhalkrémet, és még sorolhatnám. Amit én abszolút látok, tapasztalok és tanácsolok mindenkinek, igenis érdemes nem úgy kezelni a gluténmentes táplálkozást, vagy a tejtermékmentes táplálkozást, csak annak kell ezt folytatni, akit érint egy kimutatható ételintolerancia, vagy ételallergia, hanem mindenkinek hasznára tud válni. Én összes receptem és módszerem glutén, cukor, tejtermékmentes alapokon nyugszik, méghozzá azért, mert egy nagyon-nagyon gyorsan jelentkező gyulladást csökkentő és fogyasztó hatása is van, ami a magyar vendégeim egészségügyi és fizikai adottságait tekintve egy megváltás. Tehát nálam nem csak fogynak az emberek, hanem elmúlik a térdfájás, könnyebben mozog az illető, több energiája lesz, ezáltal jobban fog aludni, több öröme lesz az életében, könnyebben áll a mindennapokhoz, jobban érzi magát a bőrében. De ehhez nem kell gluténmentességre adnia a fejét innen fogva élete végéig. Én ugye speciális vagyok ebben, mert én zero glutén tolerálok, ezért én nem fogyasztok egyetlen glutént, de a tejtermékekkel nem ugyanez a helyzet, ezért én időről időre eztem sajtót, vagy éppen egy jó kapucsinót itt Olaszországban, és így tovább. Szóval mindenképpen megvan az előnye. És hogyha még ahhoz mondhatok egy gyors segítséget, hogy mi magyarok hogyan tudunk egyszerűen gyorsan változtatni, és elindulni egy kis életreformban, akkor ne gondoljunk bonyolult dolgokra. Így már, hogy több külföldi országban jártam, tanultam, éltem, abszolút látom, hogy mi hol tudunk elcsúszni nagyon. Az egyik, a mennyiség, rengeteget eszünk, és ezt nem vesszük észre, csak akkor elmegyünk külföldre, teszem azt mondjuk Olaszországba vagy Ázsiába, ahol én sok időt tartózkodtam, és észrevesszük, hogy nem tömik magukat az emberek háromszor annyi étellel, mint amennyi elég lenne nekik egy étkezésre.
1: De ez egy magyar nem sajátosság, hogy túl leszünk?
2: Hát nem csak magyar, de Magyarországon nagyon jellemző, és főleg a köretek tekintetében, tehát ha azt mondom, hogy mondjuk rántott hús rizssel, salátával, akkor nem a rántott húsból lesz dupla annyi a tányérunkon, hanem a rizsből lesz egy óriási piramis, ami már is elvitte a fókuszát az ételnek. Én ezt meg szoktam fordítani, és azt javaslom, hogy próbáljunk meg fele annyi köretet tenni, fele annyi kenyeret, fele annyi szénhidrátot, mint amennyit megszoktunk általában, és duplázzuk meg mondjuk a szendvics mellett a rántottát, a felvágottat, a sonkát, a halkrémet, és így tovább kiviteret. Nagyon sokat változtat ez. Ez szerintem már egy olyan, amit bárki kipróbálhat, akár már mától.
1: Posta Renát, a funkcionális életmód tanácsadó a műsor mai vendége, akivel a gluténmentes táplálkozásról, a paleolit táplálkozásról, az életmódváltásról és az életmódváltásnak köszönhető bátor, lendületes, turbó pályamódosításról és lakhely földrajzilag értendően lakhelyváltoztatásról beszélünk. Mi mindent hoz el az ember életébe az, hogyha azt mondja, hogy én most megváltoztatok mindent, amit tudok, és történjen ez, és kezdődjön ez belülről. Ez Reni történetének a kiinduló pontja, és hogy hogyan függ össze a kettő, mert hogy azt mondta az imént Reni, hogy a magyar pácienseim, ami azt jelenti, hogy van neki nem magyar is, hogy miért lehetséges ez, ezzel folytatjuk majd a következőkben, hamarosan jövünk vissza.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Posta Renáta funkcionális életmód tanácsadó a vendégem, akivel beszéltünk arról, hogy hogyan jutott el ő ehhez a végzettséghez, miért volt számára fontos a váltás, hogyan lett ő paleolit hedonista, hogyan jött ez a turbó lendület az életében az életmódváltásnak és a táplálkozásának megváltoztatásának köszönhetően a pályamódosításban, hogyan lett ennek óriási szerepe, és hogyan lett ennek óriási szerepe a földrajzi változtatásban is. Szia Reni újra, és ugye folytassuk onnan, hogy azt mondtad az előzőekben, elcsíptem egy mondat részt, hogy a magyar pácienseim legtöbbje. Ugye túllevő is erről beszélgettünk, de erről, amit tudtunk, azt meg is beszéltük, viszont a magyar pácienseim kifejezés, ez megütötte a fülemet, mert ez azt jelenti, hogy akkor van neked nem magyar páciensed is, és akkor itt ki is derül, hogy hogyan jött az életmódváltásból a pályamódosítás, és a pályamódosításból is az életmódváltás kettőséből az, hogy te nem csak Magyarországon élsz, vagy főként nem Magyarországon élsz. Elindított ezt téged földrajzilag is. Ez hogyan történt?
2: Abszolút, viszont hagyd korrigáljam egy picit, mert magyar klienseim vannak a mai napig 100%-ban, csak nagyon sok barátom, ismerősöm van, akivel rengeteget beszélünk.
1: Hát az is kliensnek számít, csak barátilag adsz nekik tanácsot.
2: Így van, pontosan. Tehát maga a földrajzi váltás az igazából az életemben azért jött el és jöhetett el, mert 2022-ben már a COVID miatt eléggé átalakult az én életem, munkám is, 100%-ig online módon tartottam a kapcsolatot és dolgoztam az ügyfeleimmel, és tulajdonképpen mindig is szerettem utazni, de egyszer csak belém hasított, hogy miért ülök én Budapesten a négy fal között, amikor bárhol megtehetem ugyanazt a végezhetem ugyanazt a munkát, csak mondjuk nem a megszokott környezetet járom végig nap mint nap, hanem tanulok egy új kultúrát, egy új nyelvet, új szokásokat, fejlesztem magam is, megismerek új embereket. És először igazából a fiamhez két gasztronómia áll nagyon közel, az egyik a távol-keleti, a másik pedig a mediterrán. Mindig is ezek formálták a saját receptjeimet is, és nagyon szeretik is a követőim, vendégeim ezeket az ízeket. Úgyhogy az első nagyobb utam az távol-keletre vezetett, így megismertem, bejártam a Maldív szigetvilágot, éltem ott a helyiek között, tapasztaltam a földelést, nagyon sok olyan egyszerű dolgot, ami Európában nincs. Aztán továbbmentem Sri Lankára, Tájföldre és Maláziába. Tanultam rengeteget, ajurvédát, természetes megoldásokat, módszereket, nagyon sok mindent, de leginkább egy olyan szemléletet, hogy az életet élni kell, és a szívünket ki kell nyitni, az érzéseinket nem szabad elrejteni. Európaiként ez nekem meglepetés volt, mert én össze is tudom kötni azt, hogy például a magyar klienseim többsége érzelmi evő. Pontosan azért, mert nem mondja ki azt, amit érez, nem adja ki azt a stresszt, nem vállalja fel azt a konfliktust, nem áll ki önmagáért, beleragad egy rossz munkahelybe, egy rosszabb kapcsolatba, és nem húzza meg a határjait. Az ázsiai emberek sokkal nyíltabbak és őszintébbek, és nem félnek a következménytől, mert ez normális közöttük, hogy őszinték vagyunk egymáshoz, és kimutatjuk, amit gondolunk és érzünk. És ez már ugye egy más a filozófia, de az egészséghez vezető egyik fontos út. A másik utam, a nagy szerelmem, az pedig Olaszország, a mediterrán vidék és a mediterrán konyha. Ugye először még csak így ismerkedtem, és rövidebb, hosszabb időkre itt tartózkodtam Toszkánában, aztán most már eldöntöttem, hogy szeretnék itt maradni. Nagyon sokat tanulok az olasz emberektől és a mediterrán kultúrából. Többek között az említett mennyiséget, hogy például a köreteket nagyon szűken mérik, nagyon odafigyelnek arra, hogy ne egyik túl magukat, de ugyanakkor nekik is vannak olyan szokásaik, amikkel én például nem értek egyet. Reggelire egy kapucsinót isznak, és egy édes lekváros kenyeret vagy sütit majszolnak el hozzá, és körülbelül ennyi a reggeliük. Szóval nagyon sok
1: nem tartozik a legegészségesebb verziók közé.
2: nem feltétlenül, de nagyon sok olyan jó szokások van, amivel tudják ezt korrigálni. Uh-huh. Tehát, hogyha én magyarként így kezdeném a reggelit, és úgy folytatnám, hogy Magyarországon megszoktam, akkor biztos, hogy egyenes út lenne a diabéteshez, uh-huh. vagy minimum az inzulin rezisztenciához. De náluk nagyon sok olyan apró szabály van, amit csak itt élve, beleivódva, integrálódva az ő kultúrájukba, mindennapjaikba, barátaimmal, közös vacsorákba, utazásokba, sajátítottam el én is, és figyeltem föl rá.
1: Mi az, ami a leginkább fontos és átvendő az olaszoktól a táplálkozást illetően?
2: A mértéktartás, azt mindenféleképpen mondanám ide, de nem úgy.
1: Azt gondolnám, hogy aztán esznek a feszt.
2: Igen, na, de pontosan nem úgy, ahogy elsőre ezt hallatszik. Ugyanis úgy képzeld el, Petra, és a hallgatóknak is ezt javaslom, hogy hétfőtől csütörtökig ők mértéktartóak. Hétfőtől lehet, hogy éppen böjtölnek, és kihagyják a vacsorát. Vagy vízkúrát, vagy lébőtkúrát tartanak. Tehát, hogy nagyon visszafogottak. De csütört, tehát, hogy inkább már úgy péntek, szombat, vasárnap, már vasárnap is ilyen kicsit szolidabb nap lehet sokak számára, de mondjuk a péntek, szombat az lehet egy ilyen erezzel a hajam.
1: A hedonista két nap.
2: Hedonizmus, így van, tehát ott nem számít az, hogy mennyi édességet, mennyi fagyit, mennyi aperolt iszik az illető. Teszem hozzá, nem vedelik az alkoholt, tehát egyáltalán nem jellemző az olaszokra, és pont ez a mértéktartás, dolce vita, egyensúly az, amit ők természetesen tudnak kezelni, mert ugye akkor élnek, pénteken, szombaton élik a legintenzívebb társasági életet. Hétköznap ugye ugyanúgy dolgoznak, ugyanúgy korán kelnek, ugyanúgy le vannak terhelve, mint a magyar emberek, de és későn is vacsoráznak, teszem hozzá, ami abszolút nem egy egészséges szokás, de mértéktartóan esznek. Nem esznek minden nap pizzát, nem esznek minden nap tésztát, pasztát, odafigyelnek a mennyiségre, és nagyon fontos, hogy inkább minőséget esznek, mint mennyiséget. Ez is egy nagyon nagy különbség szerintem, úgy általánosságban véve.
1: Mik a legfontosabb összetevők a mediterrán táplálkozásban zárásképpen, ami átvendő tőlük? Tehát ugye azt, mit tudom én például nagyon sokszor hallani, talán ezt a legtöbbször a hidegen sajtolt extra szűz olívaolaj.
2: Ez mindenféleképpen nagyon fontos, mert egészséges zsírsavakban nagyon gazdag, ez akár bőrápolásra is kiválóan működik. A másik dolog, hogy azért azzal is csínyen kell bánni, mert hogyha úgy locsolom az olajat a salátámra, mint hogyha ecet lenne, akkor azért a kalóriatartalma igencsak meg tud ugrani, és megint csak hízás lehet belőle. Tehát ebben is érdemes mértéktartónak lenni. De a mediterrán diétában és gasztronómiában a zöldségek szeretete és sokoldalúsága valami fantasztikus. Hát képzeld el, Petra, hogy egy paddizsán krémet én korábban is csináltam, de itt a kalabriai receptek inspirációja alapján egyszerű, fonnyadozó zöldségekből, úgymond pár száz forintból olyan többadagos mártogatót, szendvicskrémet, szószt tudok készíteni, hogy nem hittem a szememnek. Van egy-két raffinéria, ilyen például a kezeletlen vagy biocitrom reszelt héja. Ezt nyugodtan próbáljátok ki, vagy próbálja ki mindenki, például egy kis sült harra, vagy sült, roston sült csirkére rátenni, vagy salátára, vagy akár egy említett zöldségkrémre, szendvicsre, nagyon-nagyon szuper. Ugyanakkor a fenyőmag például ilyen még, ami nem egy olcsó dolog, de picikel belőle, és nagyon megváltoztatja az ízét az ételnek, ha csak pirítjuk, vagy éppenséggel a jól ismert zöldfűszerek, az olaszok imádják ugye a bazsalikomot, de talán kevesen tudják, hogy jóval több rozmaring nő, szinte olyan, mint a fű nálunk otthon, mindenhol lehet rozmarin bokrot találni, akárhova elmegyek, meg zsáját, és ezeket nagyon nagy előszeretettel használják az ételek, húsok, halak készítéséhez. És természetesen a tengeri herkentjük halak, szintén egy nagyon jellemző kör, ugye tekintve, hogy közel vagyunk a tengerhez, de ugyanúgy én azt gondolom, hogy Magyarországon is akár fagyasztva, akár jégágyról

0: 98.1 FM életörömzene és mannapközi, ahogy ez ilyenkor lenni szokott. Szó lesz arról, hogy hogyan tudunk házilag bőrradírt és dezodort, vagyis izzadásgátlót készíteni természetes anyagokból, nagyon olcsón és nagyon egyszerűen, és nem mellesleg nagyon egészségesen. Nyári illatos citromos vajas krémes süteményt készítünk, és el fogom mondani, hogy milyen fejbőr problémákat mi minden okozhat, például milyen hiánybetegségnek lehet a tünete. A fejbőrbetegség ez a mai mannapközi, a friss hírek után kezdünk is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Fokozódik a hőség. Biztonságban vannak a Horvátországban nyaraló magyarok. 60 embert fogtak el a fővárosi rendészeti razziában. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Újabb erdőtűz pusztít Dél-Horvátországban, Split közelében. A környéken tartózkodó magyarok biztonságban vannak, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Éjjel több száz helyi lakost és turistát kellett kimenekíteni, egy ember kórházba került. A szél és a hőség nehezíti az oltást. Prács szigetén és Rijeka közelében is erdőtüzekkel küzdenek a tűzoltók, de a Balkánon több országban is hasonló a helyzet. Paksra hívta a parlamenti pártok

0: elnökeit a kormányfő. Magyar Péter jelezte, holnap reggel 10 órakor az atomerőműnél a Duna vízszintjének emelése érdekében végzett fenékküszöbépítés részleteiről személyesen szeretné tájékoztatni a politikusokat. A miniszterelnök jelezte, hogy szó lesz a korábbi évek mulasztásairól is, mert azok miatt vált szükségessé a mostani beavatkozás. Közben a Duna tovább apad Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri el a folyó azt a szintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. A fenékküszöbépítés várhatóan egy hónapig tart, és összesen 145 ezer tonna követ használnak fel. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a hátrányos helyzetben élő gyerekek felzárkózását. A 13-53-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Ennek megakadályozására társadalmi szemléletváltásra van szükség, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László felhívta a figyelmet arra, hogy az állami erdőgazdaságok az elmúlt években majdnem 13 ezer tonna építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből. A miniszter hangsúlyozta, nem figyelmetlenségről, hanem tudatos jogsértésről van szó. Folytatódott a kiterjedt rendészeti razzia a fővárosban. A negyedik héten a több mint 2000 igazoltatás mellett 60 embert, köztük körözött bűnözőket is elfogtak, mintegy 40-et pedig előállítottak, közölte a brfkpolisz.hu-n. A rendőrök intézkedtek kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, de volt sok köztéri italozás, köztisztasági szabályszegés és egy tucat esetben egészségügyi panaszokkal küzdő, vagy maga tehetetlen embert helyeztek biztonságba.
1: Időjárás.
0: Marad a napos száraz idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen, az alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. A hétvégére visszatér a nagy hőség, vasárnap akár 37 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: A mai mannapkéziben szó lesz arról, milyen elképesztő, csodálatos tulajdonságai vannak a kutyáknak, és ezek közül most az emberérzékelési képességről beszélgetünk, vagyis hogy mi mindenre képesek a segítő kutyák. Bőrradírtes dezodort készítünk természetes alapanyagokból házilag, elkészítünk egy nyári illatos citromos vajas süteményt, és jönnek a fejbőr problémák és minden, ami ezeket okozhatja. Ez a mai mannapkezi, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Beauty Time. Egy rovat a szépségért. Kipróbálni Manna.
1: Készítsünk izzadás elleni dezodort házilag, méghozzá azért, hogy egészséges összetevőkből készítsük el, olyan illatú legyen, amilyennek mi szeretnénk, és természetesen arra is érdemes odafigyelni, hogy ez semmilyen módon nem mérgezi a sejtjeinket, a mirigyállományt ott a hónunk aljában. Miért fontos ez? Ugye az izzadás és az ezzel járó kellemetlen szagok megelőzésének számos módja van, de nagyon nem mindegy, hogy milyen dezodorokat használunk. Mindenképpen kerülni kell az alumíniumot tartalmazó izzadásgátlókat, aztán a parafin tartalmazó izzadásgátlókat, az alkoholtartalmat, tehát oda kell figyelni arra, hogy miből van ez az izzadásgátló dezodor. Hogyha mi otthon készítünk természetes alapanyagokból, akkor biztosak lehetünk abban, hogy csupa jóság kerül bele. Most egy levendulás dezodort, egy folyékony levendulás dezodort fogunk elkészíteni. A hozzávalók egészen egyszerűek, és csak 3 dolog kell hozzá, 1 deci sima víz, 2 kávéskanál szódabikarbóna és 15 csepp levendula illóolaj. Ilyenkor viszont tessék odafigyelni arra, hogy mindig 100%-os tisztaságú és lehetőség szerint organikus termesztésből származó anyagokból készült illóolajat használjuk. Hogyan készül? Nagyon egyszerűen. A vizet felforraljuk, hagyjuk, hogy kihűljön langyosra, hozzákeverjük a szódabikarbónát és a levendulaolajat. Beletöltjük egy szórófejes flakonba, víz helyett egyébként használhatunk kókuszolajat is, hogyha ezt a verziót használjuk, akkor a kenés után a felesleget tessék felitatni papírzsebkendővel, nyilván az a praktikus, meg a ruhánknak is az a jobb. Aki szereti a levendula illatát és a látványát a kertjében, akkor ideje, hogy a konyhában is kipróbálja ezt a finom illatos virágot. Érdemes kipróbálni nem csak dezodorban például, ha már itt tartunk, hanem mondjuk levendulás cukrot is készíthetünk, de hogyan kell elkészíteni ezt tulajdonképpen ezt a dezodort, akkor még egyszer 1 deci sima víz, 2 kávéskanál szódabikarbona, 15 csepp levendulaolaj. A vizet felforraljuk, hagyjuk, hogy kihűljön, hozzákeverjük a szódabikarbonát és a levendula olajat, és ezt a pici szórófejes flakont, amit használni tudunk, ezt tarthatjuk magunknál, önthetjük 2 mini flakonba is, és akkor szépen tudjuk ezt napközben is magunkra fújkodni. Ha víz helyett kókuszolajat használunk, akkor tessék arra figyelni majd, hogy ez ugye bizonyos hőfokon folyékony, bizonyos hőmérsékleten pedig szilárd, és akkor tudjuk kenni is, és ilyenkor érdemes egyébként mondjuk arra gondolni, hogy oké, akkor egy ilyen kis stiftes műanyag tartókát megőrz, kitisztítok, és akkor abba töltöm bele ezt a keveréket, és hogyha hűvös helyen tartom, akkor ugyanúgy lehet kenni, mint bármelyik stiftes dezodort. Ha már említettem a levendulát, és akkor most ugorjunk egyet, a levendulás só és cukor készítése nem csak a süteménykészítésnél, tehát a konyhában, hanem bizony mondjuk a bőrradírozásnál is nagyon hasznos tud lenni. Egyrészt ugye a levendulának az illóolaja az nyugtat, másrészt pedig nagyon jót tud tenni a bőrünknek is. A cukor pedig a só megfelelő mértékben, és hát hogy mondjam, csak hatékonysággal tud dörzsölni. Úgyhogy ez a házi bőrradír, amit el tudunk készíteni, ez igazából csak ennyi. Ilyenkor viszont mindenki a barna cukrot javasolja, úgyhogy akkor vegyünk szépen egy 1/2 kiló nyers nátcukrot, tegyük egy csatos üvegbe, és szépen egy olyan 2 csokor levendulának a virágját morzsoljuk le, és keverjük bele. Szépen keverjük el, hogy jusson mindenhová, és tegyük félre. Hogyha erre még ráöntünk egy kicsi kókuszsírt, akkor szintén, ahogy keverjük, ez egy nagyon sűrű, de kenhető állagú, nem pergős állagú, hanem kenhető állagú testradír lesz, ami higgyétek el nagyon praktikus, nagyon fincsi, tudjuk, hogy mi van benne, nagyon jó tesz készfejnek, dekoltásnak, arcbőrnek is, de a test bármelyik részét tudjuk így radírozni. Természetesen működhet ez folyékony állapotban is, akkor másik edénykébe kell tenni, hogy önteni tudjuk a kezünkbe, ne kelljen folyton bele nyúlni 4 ujjal, de akkor mondjuk idegen sajtot, olívaolajjal is dolgozhatunk. Ugyanez a módszer, akkor lehet mondjuk sóval készíteni, de a levendula az mindenképpen jót tesz neki. Egészségetekre, próbáljátok ki!

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Ma egy isteni finom süteményt készítünk el, krémes is, és vajas is, és tök egyszerű elkészíteni ajándékba, vagy torta formába készítve szülinapi tortaként, vagy a grillezéshez, vagy a nyaralásnál is el tudjuk készíteni, mert hogyha a Mediterráneumban megyünk, akkor ott bizony van bőven citrom. Nyilván érdemes figyelni, hogy olyan helyről szedjük, vagy vegyük a citromot, hogyha nyaralásban vagyunk, ahol biztosan tiszta környezetben van, viszont hogyha itthon vásároljuk meg, akkor kezeletlen híjú citromot kell vásárolni. Ez egy puha citromos süti, vajas tésztával, és ahogy mondtam, aki kezdő hobbi cukrász, vagy szeret egyszerűen csak sütögetni, meg sütit készíteni, vagy főzni, nekik is tök könnyen menni fog. A vajas tészta ellenére frissítő a sütemény, amit egészen gyorsan össze fogunk tudni állítani, úgyhogy nyilván a citrom óriási előnyével együtt persze, hogy bár a frissítő íze miatt inkább a nyárhoz kötődik, de minden évben készíthetünk ilyen süteményt, már csak azért is, mert mindig beszerezhető szerencsére a citrom, de mondom még egyszer, csak is kizárólag kezeletlen híjú citromból készítsük. A sütik egy részébe a héját is érdemes belereszelni, pontosan ezért hívtam fel a figyelmeteket az imént erre, hogy kezeletlen híjú organikus termesztésből származó, vagyis biocitromot vásároljunk, és a vajas tésztához pedig kizárólag nyilván, ahogy a neve is mondja, vajat használunk, nem egyéb műzsíradékot. A vajas tésztához amúgy is nagyon jól passzol a citrom, hiszen gondoljunk csak bele, hogyha egy sima linzert készítünk, akkor ott is a receptben benne van, hogy a süti tésztájába bele kell, vagy legalábbis ajánlott reszelni a citromhéjat. Főleg krém formájában illik jól a citrom a vajas tésztához, és ráadásként ebben az alábbi receptben egy pillanatok alatt könnyen összeállítható krémes süteményt fogunk készíteni. Ugye nem csak sütikbe, hanem a húsos ételekhez is nagyon jól illik egyébként a citrom, és hogyha citromos hangulatú ebédet akarsz készíteni, akkor mondjuk egy citromos kakukkfüves csirke mellett készítünk, utána pedig kísérőként citromos vajas tésztás sütemény. Na, hogyan készül? 6 személyes adagról beszélünk, itt akkor kell 22,5 deka vaj, de hogyha 23, akkor sincs semmi. 30 deka liszt, egy kávéskanál sütőpor, 10 deka cukor, fél kávéskanásó. Ez a tészta. A krém 20 deka cukor, 40 gram liszt, 1,3 deci citromlé, egy evőkanál citromhéj, 4 darab közepes tojás, ha nagyobb, az se baj, a tetejére pedig porcukor. Ami fontos, hogyha szeretnétek egy kicsit ropogósabbra, vagy olyan shortbread-esre, skót vajas keksz jellegűre a tésztát, akkor ezt a 30 deka lisztet el lehet felezni, hogy 15 deka sima liszt, 15 deka pedig kukoricaliszt. A másik pedig, hogy a 10 deka cukor, az lehet nyers nátcukor, vagy akár kókuszvirág cukor. Egy kicsit akkor barnább lesz a sütemény, nem lesz ilyen egységes, linzeres és citromos sárgás a színe, de lesz viszont cserébe egy egészen érdekes és kellemesen izgalmas karamellás tihje. No, megvan a tésztához a hozzávaló, megvan a krémhez a hozzávaló, már kint is van a Facebook oldalunkon, úgyhogy nyugodtan lekukkantatjátok onnan később is. Elkészítés. Először is bekapcsoljuk a sütőt. Nagyjában 175 fokra. Egy tálban összekeverjük, összemorzsoljuk a lisztet, a sütőport, a cukrot, a sót. Ebbe morzsoljuk bele a vajat, kivajazunk egy tepsit, belenyomkodjuk szépen az aljába a tésztát, és ezt előre megsütjük 20 percig ezen a 175 fokon. És amíg a tészta szépen süldögél, elkészítjük ezt a citromos krémet, egy tálban összekeverjük a cukrot a citromhéjjal, liszttel, beleütjük a tojásokat, hozzáöntjük a citromlevet, és amikor megsült a tészta, egy picit hagyjuk pihenni, egy icipicit, egy 5-8 percet, és rá is öntjük rögtön a citromos keveréket, és még 20 percig sütjük. Amikor kivettük a sütőből, a tepsiben kell hagyni hűlni néhány percet, hogy vissza tudjon húzódni a sütemény, ugye akkor, ahogy hűl, szépen összeszűkül, egy kicsit elválik a tepsinek az oldalától, és óvatosan a széleinél ki tudjuk majd szedni a tepsiből, rácsra tesszük, hagyjuk teljesen kihűlni, egy éles késsel határozott mozdulattal inkább nyomva, mint húzigálva felszeleteljük, és porcukorral megszórjuk tálalás előtt, gyönyörű. És hogyha van otthon esetleg csipketerítő, aminek semmi baja nem lesz attól egyébként, hogyha kicsit megcukrozzuk, én csináltam már ugye férjemnek születésnapi tortát, hogy rárakod a csipketerítőt a süteményre, és úgy cukrozod meg. Nyilván nem én találtam ezt, nem láttam már én is, talán a Pinteresten vagy valahol a neten, de csoda szép tud lenni tőle, aztán fogod, kimosod a kis terítőt, és kész. Ennyi az egész. Egészségetekre, éljen a citrom!

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
2: Készítsünk izzadás elleni dezodort házilag, méghozzá azért, hogy egészséges összetevőkből készítsük el, olyan illatú legyen, amilyennek mi szeretnénk, és természetesen arra is érdemes odafigyelni, hogy ez semmilyen módon nem mérgezi a sejtjeinket, a mirigyállományt ott a hónunk aljába. Miért fontos ez? Ugye az izzadás és az ezzel járó kellemetlen szagok megelőzésének számos módja van, de nagyon nem mindegy, hogy milyen dezodorokat használunk. Mindenképpen kerülni kell az alumíniumot tartalmazó izzadásgátlókat, aztán a paraffin tartalmazó izzadásgátlókat, az alkoholtartalmat, tehát oda kell figyelni arra, hogy miből van ez az izzadásgátló dezodor. Hogyha mi otthon készítünk természetes alapanyagokból, akkor biztosak lehetünk abban, hogy csupa jóság kerül bele. Most egy levendulás dezodort, egy folyékony levendulás dezodort fogunk elkészíteni. A hozzávalók egészen egyszerűek, és csak három dolog kell hozzá, egy deci sima víz, két kávéskanál szódabikarbóna és 15 csepp levendula illóolaj. Ilyenkor viszont tessék odafigyelni arra, hogy mindig 100%-os tisztaságú és lehetőség szerint organikus termesztésből származó anyagokból készült illóolajat használjunk. Hogyan készül? Nagyon egyszerűen. A vizet felforraljuk, hagyjuk, hogy kihűljön langyosra, hozzákeverjük a szódabikarbónát és a levendula olajat. Beletöltjük egy szórófejes flakonba, víz helyett egyébként használhatunk kókuszolajat is, hogyha ezt a verziót használjuk, akkor a kenés után a felesleget tessék felitatni papírzsebkendővel, nyilván az a praktikus, meg a ruhánknak is az a jobb. Aki szereti a levendula illatát és a látványát a kertjében, akkor ideje, hogy a konyhában is kipróbálja ezt a finom illatos virágot. Érdemes kipróbálni nem csak dezodorban például, ha már itt tartunk, hanem mondjuk levendulás cukrot is készíthetünk, de hogyan kell elkészíteni ezt, tulajdonképpen ezt a dezodort, akkor még egyszer egy deci sima víz, két kávéskanál szódabikarbona, 15 csepp levendula olaj. A vizet felforraljuk, hagyjuk, hogy kihűljön, hozzákeverjük a szódabikarbonát és a levendula olajat, és ezt a pici szórófejes flakont, amit használni tudunk, ezt tarthatjuk magunknál, önthetjük két mini flakonba is, és akkor szépen tudjuk ezt napközben is magunkra fújkodni. Ha víz helyett kókuszolajat használunk, akkor tessék arra figyelni majd, hogy ez ugye bizonyos hőfokon folyékony, bizonyos hőmérsékleten pedig szilárd, és akkor tudjuk kenni is, és ilyenkor érdemes egyébként mondjuk arra gondolni, hogy oké, akkor egy ilyen kis stiftes műanyag tartókát megőrzök, kitisztítok, és akkor abba töltöm bele ezt a keveréket, és hogyha hűvös helyen tartom, akkor ugyanúgy lehet kenni, mint bármelyik stiftes dezodort. Ha már említettem a levendulát, és akkor most ugorjunk egyet, a levendulás só és cukor készítése nem csak a süteménykészítésnél, tehát a konyhában, hanem bizony mondjuk a bőrradírozásnál is nagyon hasznos tud lenni. Egyrészt ugye a levendulának az illóolaja az nyugtat, másrészt pedig nagyon jót tud tenni a bőrünknek is. A cukor pedig a só megfelelő mértékben, és hát hogy mondjam, csak hatékonysággal tud dörzsölni. Úgyhogy ez a házi bőrradír, amit el tudunk készíteni, ez igazából csak ennyi. Ilyenkor viszont mindenki a barna cukrot javasolja, úgyhogy akkor vegyünk szépen egy fél kiló nyers nátcukrot, tegyük egy csatos üvegbe, és szépen egy olyan két csokor levendulának a virágját morzsoljuk le, és keverjük bele. Szépen keverjük el, hogy jusson mindenhová, és tegyük félre. Hogyha erre még ráöntünk egy kicsi kókuszsírt, akkor szintén, ahogy keverjük, ez egy nagyon sűrű, de kenhető állagú, nem pergős állagú, hanem kenhető állagú testradír lesz, ami higgyétek el nagyon praktikus, nagyon fincsi, tudjuk, hogy mi van benne, nagyon jót tesz készfejnek, dekoltásnak, arcbőrnek is, de a test bármelyik részét tudjuk így radírozni. Természetesen működhet ez folyékony állapotban is, akkor másik edénykébe kell tenni, hogy önteni tudjuk a kezünkbe, ne kelljen folyton belenyúlni négy ujjal, de akkor mondjuk idegen sajtot, olívaolajjal is dolgozhatunk. Ugyanez a módszer, akkor lehet mondjuk sóval készíteni, de a levendula az mindenképpen jót tesz neki. Egészségetekre, próbáljátok ki!

98.6 Manna FM mannapközének az állatbarát rovatában most újra arról lesz szó, hogy bizony mennyire elképesztően fantasztikusak a kutyák is és a macskák is, mert hogy pontosan jól tudják, hogy milyen hangulatban van a gazdi. A kutyák például konkrétan tudják, hogy mikor stresszel a gazdi. Gyakorlatilag azonnal képesek felismerni, amikor egy környezetükben lévő ember valamire stresszel reagál. Azonnal érzik. Nem kell túl nagy dolgokra gondolni. Egy iskolai matek példa, vagy egy felejlés a gyerekben is stresszreakciót indít el. Számtalan dologra reagál stresszel az ember, és a legtöbbre egyébként már nem is figyelünk, mert annyira természetes a napjaink során, hogy bizonyos dolgokon, vagy nagyon sok dolgon stresszelünk. Azt eddig is tudta az ember, hogy a kutyák csupán a jelenlétükkel képesek oldani a belső feszültséget. A kutatók egy csoportja azonban megállapította azt is, hogy az embereknek megváltozik a szaguk, amikor nyomás alatt vannak, a kutyák pedig ezt tökéletesen képesek kiszimatolni. Képesek kiszagolni az érzéseket is. Ugye korábbi tanulmányok már azt is igazolták, hogy a kutyák érzékelik az emberi érzéseket, hangulatokat és hangulatváltozásokat. Arra azonban, hogy konkrétan a stresszt képesek-e kiszagolni, most kaptak választ a tudósok. Egészen pontosan azt bizonyították be, hogy egy stresszreakció megváltozik. Egy stresszreakció idején vagy annak hatására megváltozik az emberek szakprofilja. Az érdekes kutatás a Belfasti Queen's Egyetemen zajlott, Clara Wilson PhD hallgató vezetésével, a tanulmányt pedig a Plus One című folyóiratban tették közzé. Wilson és kollégái 4 kutyát tanítottak be, kifejezetten emberi szagok azonosítására és felismerésére, és aztán mikor a kutyák már nagyon magabiztosak voltak az emberi szagmintákkal, akkor el is kezdődhetett az éles vizsgálat. 36 embert vontak be a kutatásba, vettek tőlük légzés és izzadság mintát, majd stresszes helyzetbe helyezték őket, és végül újra mintát vettek tőlük. Hogy valóban stresszeltek-e, azt vérnyomásméréssel és pulzusszám növekedéssel igazolták a kutatásban, és a kísérlet végén a kutyáknak választaniuk kellett ugyanannak az embernek a stresszes és a nyugodt szagmintájából. Az eredményből kiderült, hogy a kutyák 720 próbából 675-ben a stresszes mintát választották, és ebből kiderült, hogy egészen elképesztő magabiztossággal választanak helyesen a szagmintából. A kutatók nem tudják egészen pontosan, hogy milyen szagot termel a stressz, ezek leginkább valószínűleg feromonokat jelentenek, de az állás szerint a kutyák képesek azonosítani és felismerni ezt. És ezt nem csak a képzett kutyák érezhetik, a kutatók véleménye szerint nem csak a speciálisan képzett kutyák képesek erre, hogy felismerjék a stresszt, úgy gondolják a kutatást végző szakemberek, hogy a házi kedvencek vagy a házőrzők is ugyanúgy érzékelik a szagok változását, hogyha a gazdájuk stresszel reagál valamire. Hogyha a gazdi hirtelen szagváltozása bekövetkezik, akkor sok esetben ez jelzésre készteti a kutyát. A legtöbb esetben a kutya csak azt érzi, hogy valami történt, valami más lett. Egyes kutyákban ez bizonytalanságot okozhat, más kutyák könnyen túllépnek rajta. Érdemes azonban tudatosítani magunkban, hogy minden érzésünk, indulatunk, minden, amit a lelkünk generál, vagy amit az agyunk generál, az megjelenik hormonszinten, így megjelenik nyilván olyan lenyomatban is, amit érzékel a kutya, például ilyen a már sokat emlegetett stresszint, és így aztán valóban nyitott könyv tudunk lenni a kutya számára, és hogyha meg szeretnénk érteni azt, hogy ő miért viselkedik úgy, ahogy miért kezd egyszer csak a semmiből ugatni például nekünk, hiszen az ugatás típusokat azért megismerjük már gazdiként, akkor érdemes figyelni azt is, hogy mi milyen állapotban vagyunk éppen. Miért akar a kutya úgy közeledni hozzánk ahhoz, ahogy, hogy fölugrik, hogy nyalogat, hogy puszilgat, vagy az ölünkbe akar ülni, meg akar nyugtatni. Ő a komfortérzést szeretné visszaadni nekünk. Nagyon érdekes különben, és ez egy gyönyörű felfedezés, hogyha megtanulunk együtt létezni a kutyánkkal, és megtanuljuk az ő nyelvét is, és az ő reakcióját ránk. Csodálatos kapcsolatot kialakulni, és csodálatos felfedezéseket tehetünk, hogy mi mindent érzékelnek a kutyák.

0: senki nincs te nál. 98.6 Manna FM életöröm zene, és azok között is a legfinomabb muzsikák. A mai zenei finomságok között itt lesz a YouTube és az Angel of Harlem, aztán jön a Tame Impala, Elton John, Tóth Gabi, Joe Walker, Szakács Gergő, Katy Perry, Anastasia és a Bloodhound Gang a The Bad Touch-el indítja el a mai zenei finomságok óráját, hogy jól induljon a péntek és az egész hétvége. A friss hírek után kezdődik a zenei finomságok órája itt a Mannán.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzen mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Reklám hangzott el.
7: Fokozódik a hőség. Építik Paksnál a vízszint emeléshez szükséges fenékküszöböt. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A találkozó holnap délelőtt 10 órakor lesz. Közben a Duna tovább apad Paksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a szintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. A miniszterelnök tegnap a kormányzati tájékoztatón elmondta, hogy már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan egy hónapig tart, és összesen 145 ezer tonna követ használnak fel. Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz egyik alaptörvénymódosítás elleni beadványát. Az ellenzéki párt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos cikk megsemmisítését kérte. A testület hatáskör hiány miatt érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza az indítványt. Az Alkotmánybíróság Handó Tünde és Polt Péter alkotmánybírók külön véleményével hozta meg a döntését. Leváltotta a Magyar Posta vezetőjét a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán bejelentette, hogy visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta ZRT igazgatóságának elnöki tisztségéből, a társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Átvilágítják a Nemzeti Színházat, közölte a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a folyamatról tájékoztatták a fenntartó képviselői az intézmény igazgatóját. Hozzátette, Vidnyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész a kölcsönös együttműködésre. A vizsgálat eredményéről később tájékoztatást adnak. Újabb erdőtűz pusztít Dél-Horvátországban, Split közelében. 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. A környéken tartózkodó magyarok biztonságban vannak, a külügyi éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Éjjel több száz helyi lakost és turistát kellett kimenekíteni. Angliában újra választották képviselőnek az EU és bevándorlás ellenes Nigel Farage-t a Clactoni részleges parlamenti választáson. A Reform UK párt vezető

0: Ője maga kezdeményezte a voksolást, amelyet a hagyományos pártok bojkottáltak, fő ellenfele pedig egy szemetes kukának öltözött komikus volt. A 62 éves Farage a szavazással szeretné megerősíteni pozícióját, miután parlamenti vizsgálat indult ellene pénzügyi szabálytalanságok gyanúja miatt. Országszerte süt a nap, legfeljebb keleten lehet kevés felhő az égen, az alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. A hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
2: Már mondom is a mai finomságokat, hogy ne kelljen sokat várni, és jól induljon a péntek, illetve az egész hétvégi hangulatunk. Meglegyen U2, Tame Impala, Elton John, Crocodile Rock, Todd Gabi, Joe Walker és a Wrap Me Up, Szakács Gergő, Katy Perry-től a Rise, Anastasia és a Bloodhound Gang, ez a The Bad Touch. Velük indul a hétvégét és a pénteket is megalapozó zenei finomságok órája most a Mannán.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A 98.6 Manna FM-en most a zenei finomságok között a következő a sorban, szintén egy nagy kedvencem, a hölgy, aki Orlando Bloom felesége, és aki Daisy Bloom anyukája. Katy Perryről van szó, a kaméleon hölgyről, aki bármilyen színű hajjal, bármilyen sminkben, bármilyen furcsa ruhában mindig nagyon jó csaj. Catherine Elizabeth Hudson az ő neve, a művész neve lett a Katy Perry, később kaliforniai születésű amerikai énekesnő, dalszerző. Azt mondják róla, hogy a jelenkori popzen egyik legkiemelkedőbb alakja. Nagyon szigorú keresztény nevelést kapott Katy Perry szüleitől, és a gyermekkora legnagyobb részét a templomi kórusokban való énekléssel töltötte, és tölthette csak is. Aztán ugye ő is kezdett a világ felé nyitni, ő is szeretett volna egy kicsit másmilyen lenni, egy kicsit máshogy létezni, és aztán 2001-ben, hogyha ugrunk egy nagyot az időben, mert hogy 1984-ben született, most volt a születésnapja egyébként október 25-én, szóval 2001-ben megjelent az első stúdióalbuma Katy Hudson címen, a Red Hill Recordsnál, és aztán később 2002-ben költözött el Los Angelesbe, hogy a zenei karrierjét egyengesse, és több lemezkiadó céghez is szépen leszerződött az évek során, de végig azért, végig kísérte a kezdeteket a sikertelenség, és a sok sikertelenség miatt aztán végül mindig megváltak tőle a kiadók, és aztán az Island Records volt az, aki javasolta neki, hogy változtasson nevet, és aztán a vezetéknévet megváltoztatta Perryre, hogy az emberek ne keverjék össze Kate Hudsonnal, ugye Goldie Hawn lányával. 2007 áprilisában kötött szerződést a Capitol Recordszal, ami aztán meghozta neki a várva várt áttörést, és onnantól kezdve dübörög. A karrierje óriási sikerei vannak, marha jó zenéket csinál, hát nem véletlenül a Rise című dal, amit most meg fogunk hallgatni, az NBC-nek gyakorlatilag egy himnikus dala lett. Az NBC himnuszaként használták végig a 2016-os riói olimpiai közvetítések során, és Katy Perry utal arra is, hogy az olimpiai sportolók lelki ereje képes egyesíteni a világot a sportesemény során, és rajtuk keresztül a különböző nemzeteknek a lakóit és tagjait is. Azt mondta, hogy tudom, hogy együtt felül tudunk emelkedni a félelmeinken itt a hazánkban, és szerte a világon. Nem tudok jobb példát elképzelni az olimpiánál, a sportolóknál, ahhoz és arra, hogy az erőjükkel és a rettenthetetlenségükkel megmutassák azt nekünk, hogy erre mi is képesek lehetünk. Azt is elmondta, hogy reméli, hogy ez ad el inspirálja az embereket a lelkük gyógyítására, az egyesülése és a közös felemelkedése is. Azt mondta, hogy megtiszteltetés volt számára roppant mód, hogy az NBC Olympics úgy döntött, hogy ezt használja majd a 2016-os riói olimpia himnuszaként, a riói játékok előtt és alatt. Ugye a közvetítések között folyamatosan ez volt a főcímekben is. Bizonyos részeket szedtek ki és használtak a közvetítések bizonyos pontjai alatt. A videót Paul Gore rendezte, te, aki Amy Winehouse, John Legend és a New Order videóit is rendezte. A Snow Canyonban, Utahban és a St. Hollow State Parksban forgatták a klipet. Nagyon érdekes a klip is, azt is ajánlom a figyelmetekbe. Egyébként, hogyha a történetét nézzük, akkor ez azt mutatja, hogy Perry küzd, hogy elrepüljön a rózsaszín ejtőernyőjével, és mielőtt végre felrepülne a kanyonok és a víz felett, ezzel felemelkedik egy újabb kihívás leküzdésére. Azt mondta egyébként Katy Perry, hogy neki extrém OCD-je van, szóval ez egy nagyon nehéz fotózás és forgatás volt számára, hogy állandóan koszosnak kellett lenni, ugye ott a homokos részen, ugye ez a kényszerbetegség, hogy egyfolytában a kezet kell mosni, takarítani kell, rendet kell rakni, ezt jelenti ezt ez az extrém OCD. 2016. július 28-án Perry elé is adta a Demokrata Párt Nemzeti Kongresszusán ezt a dalt, ahol a támogatásáról biztosította Hillary Clintont, és az I Will Still Rise short a She Will Still Rise változtatták kifejezetten Hillary Clinton kedvéért, hogy az ő felemelkedését, a nők bátorítását is valamilyen módon meg tudja csillantani ebben a dalban. Katy Perry és a Rise 2016-ból itt a zenei finomságok között most a Mannán.

Most egy olyan előadó jön, képzeljétek el, aki szintén ebben a nagyon modern világban tört föl, úgy jelent meg, és közben mégis nagyon érdekes, hogy a klipjében, annak a dalnak a klipjében, amit most meg fogunk majd hallgatni, eszelős a Manusnak a hangja, úgy hívják őt, hogy Joe Worricker. Gyerekek, nagyon sokan hiszik azt, hogy amikor meghallják először a hangját, hogy ez egy ilyen rekettes hangú, nagyon izgalmas, furcsa hangtónusú szólénekesnő, R&B szólénekesnő, és közben egy nagyon lányos arcú, kicsit olyan durcás szájú, lányos arcú fiatal srác, aki most egyébként nagyon sok változáson ment keresztül. Frizurát váltott, oldalt ki van nyírva körbe, fel van nyírva, és csak fölül van haja, ez ami most nagyon ilyen lendületesen fiatalos és korszerű. De a durcás száját az nyilván megmaradt. De olyan érdekes dolgok történtek az ő életében, és nyilván ez mind, ezért mondtam az elején, hogy ennek a modern kornak a fia ő is, már mi a zenei sikereket illeti, mert hogy a social médián keresztül jutott el például egy nap az egyik legboldogabb pillanatához a srác, ugyanis Joe Worricker azt mondta, hogy annyival több lent volt az életében, mint fönt, tehát annyival több hepe, mint hupa, hogy igazán sokszor volt rossz kedve, és akkor egyszer eljött egy olyan nap az életében, azt mondta, hogy nem érdekel, itt van a dal, ami ezt nagyon szeretné eljutatni Nina Simonéhoz, úgyhogy képzeljétek, egy levadászta a Nina Simone lányát a közösségi média felületeken, és elküldte ez így a lányon keresztül Nina Simonének a dalt. Két hétig nem történt semmi, azt mondta, hogy gyakorlatilag ilyen agóniás várakozásban volt, aztán egyszer csak, amikor a Tottenham Court Road állomáson állt, jött egy üzenet, egy válasz Nina Simone lányától, hogy abszolút imádom, anyámnak nagyon széles mosoly van az arcán, és így nekem is, úgyhogy innentől kezdve madarat lehetett fogatni Joe Worrickerrel. Ilyen dolgok történtek vele. Nagyon érdekes az is különben az utazása, hogy ön eljutott a muzsikálás felé, és az is nagyon érdekes, hogy milyen zenéket szerzett. Az is nagyon érdekes, hogy egy kicsit ilyen James Blunt britpop frizurás vékony srácból lett egy egészen másféle stílus. Hogyha megnézitek az Instagram oldalát, akkor mondom, most már ki van nyírva oldalt, a haja teljesen szinte kopaszra, körszakálla van, tehát ebből a brit popos fiúból lett egy nagyon korszerű előadó. Így is, úgy is helyes volt különben. Ami vele kapcsolatban viszont nagyon érdekes, Boy George is felfigyelt a hangjára természetesen, és nagyon sokan, mert hogy hasonlítják például Aretha Franklinhez az ő hangját. És az a csodálatos benne, és ezt majd most hallani fogjátok a Wrap Me Up című dalában Joe Worrickernek, hogy ötvözi ezt a klasszikus, tükrös diszkógömbös, furcsa öltözékes diszkókorszakot, amikor tudod, egy valaki áll a színpadon, énekel a kis zenekarával, és a szűkös kis szórakozó helyen táncolnak, és akkor közben, mint a lametta karácsonykor, olyanból el van készítve egy egész háttér a színpadnak, előtt áll a srác, közben pörög mellette, vagy vele szemben a plafonon a diszkógömb, ezt a korszakot, és közben pedig ezt a nagyon érdekes neo-soul korszakot is valahogy bele tudja ebbe préselni, anélkül, hogy ez bármiféle gondot, vagy bármiféle bucskázást, ezt most értsétek jól, okozna. Tehát semmi diszharmónia nincsen benne, gyönyörűen gyúrja össze a stílusokat, és gyönyörűen váltogatja a hangját is a diszkó, meg a soul és az R&B stílus között. Nagyon érdemes odafigyelni rá. Ez például tipikusan az a dal Joe Worrickernek, a Wrap Me Up-ja, mondom még egyszer, amit érdemes fejhallgatóban hallgatni. Nem túl hangosan, de jelentős basszussal. Figyeljétek majd meg, aki teheti, ezt hallgassa meg így, vagy hogyha most nem tudjátok így hallgatni, mert munkahely vagy kocsi, stb., akkor otthon majd tegyétek meg. Szóval a zenei finomságok között Joe Worricker és a Wrap Me Up.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

Elton John egyik első számú slágere, ami először ért el az első helyezést a slágerlistákon, a Crocodile Rock, ez az, amit most meghallgatunk itt a 98.6 Hanna FM zenei finomságai között, ami egy nagyon vidám dal, tényleg egy fülbemászó, kedves dal, amiről úgy vélekedünk, ha valami párhuzamot kell, de most félre ne értsedek, ha párhuzamot kell állítani, hogy a Crocodile Rock, tehát ez a tánc stílus, ez nagyjából a 60-as években úgy pörgött, mint nálunk a 80-as évek elején, 70-es évek végén a kacsatánc. Nyilván óriási nagy szakadék van a kettő között, de a táncnak a népszerűségét illetően szeretném ezt most éreztetni, mert hogy konkrétan ez a tánc stílus szerepel is, és kötődik is magához a dalhoz. Egyébként ez a dal elmeséli egy kisráncnak a történetét, aki az 50-es, 60-as években nőtt föl, nagyon sokat járt étterembe, ahol sokszor táncolták ezt a bizonyos Crocodile Rockot, és bizonyos események megtörténte után viszont elkezdett eltűnni a köztudatból ez a kis tánc. Gyakorlatilag örökre eltűnt a történelemben, bizonyos olyan események sorozata miatt, ami után már senki sem törődött vele, és a srácot még a barátnője is elhagyta, aki egyébként korábban élvezte ezt a kis táncot, és hogyha mondhatjuk, akkor ez egy nagyon vidám dal, egy nagyon szomorú szöveggel elkészítve. Érdekes egyébként, hogy Bernie Taupin, aki Elton dalszövegírója, 2011-ben azt mondta az Esquire-nek, hogy ez a dal egy furcsa kettőség, mert ugye nem bánom, hogy megalkottam, de nem hallgatnám már tovább, de valószínűleg itt arról van szó, amiről sok művész szokott beszélni, hogy a legnagyobb slágereiket már nagyon megunták. Elton John szereti, de Bernie Taupin annyira nem szereti. Ő egy angol dalszerző, énekes, képzőművész, aki leginkább az Elton Johnnal folytatott hosszú távú együttműködéséről ismert, sőt olyannyira hosszú távú ez az együttműködés, hogy már-már testvérként emlegetik őket. Ez a dalszerzői partnerség, azt mondják, a zenetörténelem egyik legsikeresebb partnersége volt. Taupin írta Elton John legtöbb dalának a szöveg. 1967-ben Bernie válaszolt egy hirdetésre New Musical Express című zenei labban, amit a Liberty Records adott fel, hogy a cég új dalszerzőket keres, és John ugyanerre a hirdetésre válaszolt, őket összehozták, és 1967-től és azóta is ugye számos albumon dolgoztak együtt, és sikert sikerre halmoztak. A Crocodile Rockkal kapcsolatban még ami érdekes, hogy Don McLean, ugye, aki az American Pie-t pontosan akkor szerezte, azt mondta egy interjúban, hogy nagyon hasonlít az előző év végén, ugye majdnem egy évben, az egyik évnek a végén született az American Pie, a másik évnek az elején közepén született a Crocodile Rock, ezért mondom, hogy szinte egy időben voltak, és mind a két dal az 50-es évek fiataljairól szól, akik a rock and roll megszállottjai, de aztán amikor a zene elkezd kicsúszni a kezükből és a világukból, és elkezd felhígulni a popzenével a rock'n'roll, az egész időszak, meg az az életérzés, amiben ők az 50-es, 60-es években felnőttek, akkor nagyon csalódottak, és egy másik irányba indul el az életük, és erről szól ez a dal is, meg tulajdonképpen az American Pie is, ugye Don McLean legendás dala, azt egyébként Madonna dolgozta fel, valaki csak abból ismeri. Mindkét dalban szerepel egy Chevy, és Elton John el is ismerte azt, hogy sok mindenben hasonlíthat, mert hogy azokról a dolgokról szól, amelyekkel ő maga is együtt nőtt fel, és a saját életrajzi könyvében is idézik őt, Elton John, aki azt mondja, hogy azt akartam, hogy legyen lemezés dal mindenről, amiben felnőttem, hogy meg tudjam mutatni az embereknek azt, hogy milyen az zenében elmondva, milyen hangulat, milyen érzés, amiben akkor mi voltunk és éltünk az 50-es, 60-as években. Ilyen a Crocodile Rock, talán így most nem ismerős a címe, de ahogy meghalljátok, tudni fogjátok, hogy melyik dalról van szó. Elton John, itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között Tame Impala a következő a sorban. Egy nagyon érdekes nevű, nagyon különleges megjelenésű, elképesztően különös, mint hogyha egy óriási nagy batikolt anyagba burkolózva zenélnének, ilyen színpadképekkel fellépő zenekarról van szó, akik főleg, hát ennek mentén ugye nem meglepő módon pszichedelikus zenét játszó, legalábbis eként jelölt zenekar. Pszichedelikus rock és pop, illetve a neopszichedelia az, amit stílusban meg lehet náluk fogni, vagy amiben el lehet őket helyezni, ha feltétlenül el szeretnénk őket helyezni. Perthben alakult 2007-ben a zenekar. A pszichedelikus zene az ugye gyakorlatilag egy olyan gyűjtő fogalom, amiben azok a zenei stílusok tartoznak, amikre hatással van, vagy volt a pszichedelikus rock, és a pszichedelikus rock stílus megelőző hippi mozgalom. Ugye a pszichedelikus rock az egy olyan zenei stílus, ami egy egészen másfajta lelki, szellemi és tudatállapotban születik meg, nagyon különös zeneiséggel, nagyon különös szövegekkel készül, és hát a hippi mozgalomról meg hát tulajdonképpen szerintem nem kell olyan sokat mondani, ezt mindannyian tudjuk, hogy honnan ered, 60-as, 70-es években járunk, Egyesült Államok, a lázadó diákság, illetve a lázadó fiatalság, és az ő belőlük kinőtt egyéb szubkultúrák, amik máig hatnak és máig léteznek. Ugye azt mondták, hogy hippinek az elidegenedett fogyasztói társadalom ellen anarchisztikusan és feltűnősködően lázadó, abba beilleszkedni és dolgozni nem akaró fiatalokat nevezték. Ez természetesen nem a hippi pártoló, hanem a hippi ellenes megfogalmazás, ugye ebben van ezért erőteljes szarkazmus is. És a hippi elnevezést először az amerikai televízióban használták, 1964. április 22-én, egészen pontosan megvan a dátum, a WNBC TV Channel 4-on, amikor New Yorkban a New Yorki világkiállítás megnyitásánál néhány, ugye ez szorosan kapcsolódik a vietnámi háborúhoz, pontosabban az elleni tiltakozáshoz a hippi mozgalom, tehát amikor ennek a megnyitásánál a vietnámi háború ellen tiltakozó fiatalok csoportja ülősztrájkot tartott. A hippik közös jellemzője volt ugyanis, hogy a hajukat hosszúra növesztették, pólót viseltek, farmert, és szerették a Beatles, de ez sem a hippi kedvelők mondták róluk, tehát ilyen kategóriát ők nem állítottak föl magukról, pont ez volt a lényeg a hippi mozgalomnak, hogy minden úgy jó, ahogy az Isten megteremtette. Őket hívták hippiknek, a New York-i rendőrség hivatalnokai és a riporterek, ők nevezték el őket. Hippiknek, a hippi szó használatának az elterjedésében pedig a legnagyobb szerepet talán Herb Cain, a San Francisco Chronicle újságírója játszott. Egyébként John Baez és Bob Dylan az amerikai hippi mozgalom ikonikus alakjai voltak. Még visszatérve, hogyha megnézzük a 60-as éveket, akkor 63-ban volt az, amikor ők kiemelkedtek a többi hippi mozgalom támogató zenész közül. A kifejezés eredete az a 30-as, 40-es évekre tehető, amikor hepnek nevezték a menőket, a swingereket, és később aztán a szó írásmódja változott meg hipre, és aztán az 50-es, 60-as évek évfordulóján hipnek lenni azt jelentette, hogy az illető benne van a menő dolgokban, a most futó friss dolgokban, és a hippi kultúra, minek utána eredetileg ifjúsági mozgalom volt, ezért már nem volt kérdés, hogy kinő belőle egy zenei ág, amiből aztán szépen lett a pszichedelikus rock és a pszichedelikus pop, ahová tartozik ez a bizonyos zenekar, amiről most beszélünk, a Tame Impala is. A dal, amiről szó van, amit meg fogunk hallgatni, az elég érdekes címet visel, The Less I Know, The Better, vagyis minél kevesebbet tudok, annál jobb, ugye szoktuk volt mondani, milyen helyzetben, hát például egy szerelmi háromszögben, ugye az ember magyarul azt mondja, hogyha nem tudom, nem fáj, vagy amiről nem tudok, az nem fáj, úgyhogy ez a dal is pontosan erről szól, egy olyan szituációról, egy szerelmi háromszögről, amiben a Tame Impala énekese Kevin Parker abba a lányba szeret bele, aki egyébként vele szeret egy másik fiúba is, tehát egy másik fiú is udvarol a lánynak, és tulajdonképpen erről a nehéz helyzetről szól ez a dal, és arról a merengésről, ami az emberben lezajlik újra és újra, amikor oda van valakiért, aki oda van valaki másért is, de veled is próbál valamilyen módon kokettelni. Mindannyian voltunk olyan helyzetben, hogy nem egyedüli emberek voltunk az illető számára. Hát ilyen az, amikor azt mondjuk, hogy minél kevesebbet tudok, annál jobb. Ez a Tame Impala és a The Less I Know, The Better itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerült mindenkinek magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat. Jó utat hazafelé, jó utat, hogyha valaki most indul, vagyis hát mindenkinek, aki most indul esetleg nyaralni, legyen naptej, napszemüveg, innivaló és sok finom rákcsa és ennivaló az útra, és legyünk békések és nyugodtak, ha dugóba kerülnénk, és ami pedig a legfontosabb, ilyenkor is meg mindig is, ahogyan azt Janikovszky Éva is írta, hogy mosolyogni tessék, puszi, szép hétvégét, hétfőn találkozunk.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el.
5: Fokozódik a hőség. Építik Paksnál a vízszintemeléshez szükséges fenékküszöböt. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A találkozó holnap délelőtt 10 órakor lesz. Közben a Duna tovább apad Paksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a szintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. A miniszterelnök tegnap a kormányzati tájékoztatón elmondta, hogy már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan egy hónapig tart, és összesen 145 ezer tonna követ használnak fel. Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz egyik alaptörvénymódosítás elleni beadványát. Az ellenzéki párt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos cikk megsemmisítését kérte. A testület hatáskör hiány miatt érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza az indítványt. Az Alkotmánybíróság Handó Tünde és Polt Péter alkotmánybírók külön véleményével hozta meg a döntését. Leváltotta a Magyar Posta vezetőjét a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán bejelentette, hogy visszahívta Lánge Gézát a Magyar Posta ZRT igazgatóságának elnöki tisztségéből, a társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Átvilágítják a Nemzeti Színházat, közölte a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a folyamatról tájékoztatták a fenntartó képviselői az intézmény igazgatóját. Hozzátette, Vidnyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész a kölcsönös együttműködésre. A vizsgálat eredményéről később tájékoztatást adnak. Újabb erdőtűz pusztít Dél-Horvátországban, Split közelében. 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. A környéken tartózkodó magyarok biztonságban vannak, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Éjjel több száz helyi lakost és turistát kellett kimenni. Angliában újra választották képviselőnek az EU és bevándorlás ellenes Nigel Farage-t a Clactoni részleges parlamenti választáson. A Reform UK párt vezetője maga kezdeményezte a voksolást, amelyet a hagyományos pártok bojkottáltak, fő ellenfele pedig egy szemetes kukának öltözött komikus volt. A 62 éves Farage a szavazással szeretné megerősíteni pozícióját, miután parlamenti vizsgálat indult ellene pénzügyi szabálytalanságok gyanúja miatt. Országszerte süt a nap, legfeljebb keleten lehet kevés felhő az égen, az Alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. A hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Kedves hallgató, kezemben a bőség kosara, ami még üres, iránykapolcs az idei művészetek völgye, annak is egyik remek helyszíne az éltető Balaton.

0: Magyarországon Felvidékért Egyesület. Ott forgattam ugyanis a Bőségkosara következő részét, amelyben szó lesz Somról, Kökényről, Csipkebogyóról és a többiekről. Zene, aztán irány Kapolcs.
1: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puccatillával.
1: Kedves hallgatók, hogy ígértem, akkor elhagytuk a pesti stúdiót, és itt vagyunk a Kapolcsi Művészetek Völgyében. Bejöttünk egy olyan helyre, hogy csak a Balaton környékén és Balaton mellett élő termelők, kézművesek vannak, mellettem pedig Maligáspár Edit, mindjárt beszélünk, hogy minek az apropóján, de előtte arra kérem, hogy mondja, hogy kik vannak itt pontosan ebben az udvarban.
2: Szeretettel üdvözlök minden kedves hallgatót. Itt az Éltető Völgynek az udvarában, a Csigaház udvarán vagyunk, az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület, a Balaton fal felvidéken működő termelőket, kézművesek fogja össze, illetve az érdekeiket képviseli, úgyhogy ennek a helyszínén vagyunk mi most.
1: És hogyan találkoztunk, ugye én beestem ide, mert végre látom, hogy rendes üvegpohárban lehet egy fröccsöt inni, és észrevettem az egyik kedvenc gyümölcsömet, és ilyen gyümölcsök, kedves hallgatók, hogy som, kökén, csipkebogyó, tegyetek szívétekre kezdeteket, a csipkegyom még oké, de a som meg a kökén lehet, hogy nincs meg sok hallgatónak, ugye? Ebből készülnek lekvárok és gyümölcsnyelvek, na erről beszélgetünk. Miért pont ezekből készülnek a lekvárok, ez a kérdés?
2: Én ebbe beleszülettem, mi Szentantalfán gazdálkodunk, szőlőtermesztéssel foglalkozik alapvetően a családom, de augusztusban, amikor a pincetakarítás lett volna abszolút ideszerű, még emellett a saját erdőnkben somot kell legyűjteni, mert bizony augusztusban érik a som, és a nagymamám hagyományos receptjét őrzöm bele, tehát nekem a húsos som több, mint egy gyümölcs, valójában egy örökség.
1: Az a superfood az nem csak egy hangzatos szó, hanem tényleg ezek a gyümölcsök tudnak valamit, nem? Ha picit arra kell, hogy nézzünk a gyümölcsök mögé, hogy mire jó ez és miért kell nekünk som és kökény és csipkebogyó tenni.
2: A régi népgyógyászati adatok alapján is, de most már számos kutatás igazolja, hogy a húsos somnak nagyon sok élettani pozitív hatása van. Rendkívül magas a C-vitamin tartalma, akár négyszer több, mint a citromé. Nagyon magas azoknak a biológiailag aktív vegyületeknek a száma és mennyisége a húsos somban, ami védi a sejtjeinket, tehát egy antioxidáns hatású termékről, illetve gyümölcsről van szó, illetve a somnak olyan pozitív élettani hatását is szeretném kiemelni, hogy a vérképzést támogatja igazoltan, az immunrendszer működését, megfelelő működését, illetve a májnak és a vese működésnek is jót. Tehát egy olyan termékről van szó, ami végre egészséges és finom.
1: Ezek igazi vadon termő dolgok, hogy azt mondja, erdőtökben teremnek, akkor ez nem egy tenyésztett dolog, tehát nincs nektek még som, vagy kökény, vagy csipke, vagy ültetvényetek.
2: Igen, ennek az előnyét, hátrányát is érezzük. Saját egy molyhos tölgyes kazbokor erdőnk van, de Magyarországon számos mészkedvelő tölgyesnek a perem, a szélén megtalálható ez a bokorhabitusú növény. A vadon termőt kezdtük el gyűjteni, és erre alapoztuk mi igen ezt a tevékenységet, illetve ezt a márkát. Egy szűk keresztmetszetet kellett megoldanunk valójában, a magozáspasszírozást, mert a kedves hallgatók nem biztos, hogy tudják, de ez egy apró termésű gyümölcs, szorványosan található az erdőben, tehát úgymond becserkéjük mi ezeket a gyümölcsöket. 2 grammosak nagyjából a vadon termő gyümölcsöknek a súlya, illetve ennek a közel a fele a kőmag, tehát a gyűjtése is szaporátlan, a feldolgozása is, tehát nekünk ezt a részét kellett hatékonyabbá tennünk, hogy ugyanazt a minőséget, amit a nagymamám készített házi körülmények között, azt ebben a kereskedelmi mennyiségben is biztosítani tudjuk.
1: A nagyi, hogy ült a konyhába, és akkor magozta, leszette a gyümölcshúst, akkor hallgattam mondjuk a Kossuth rádiót, és ezt sikerült gépesíteni akkor?
2: Igen, igen, és itt vissza is kanyarodnánk, hogy egy nagyon komoly helyi értékről van szó, és mi ezt az értéket őrizzük. Szentantalfán a háziasszonyok évtizedek óta generációról generációra átadják ezt az értékes receptet, mert én úgy fogalmazok itt, és szeretem ezt elmondani, hogy a som bizony tanít lelassulni, tehát nem fáról gyűjtve szedjük még keményen, mert nagyon fontos a higiénia, a tisztítás, de 2-3 napot ennek a már tisztított gyümölcsnek meg kell hagyni szobahőmérsékleten, mert puhul, és akkor válik el a magjától, tehát alapvetően nem válik el a magjától, rendkívül nehéz magozni, de ha lelassulunk hozzá, és ezt elfogadjuk, hogy bizony ezt a 2-3 napot meg kell a somnak adni, akkor utána könnyen feldolgozható, és ami a különlegessége, hogy nem főzve hidegen. Tehát cukor hozzáadásával ez az egyedüli összetevő, amit hozzáadunk a magához, a gyümölcshúshoz, és eltartja önmagát. Tehát pont ezeknek a superfood jellegű összetevőknek köszönhetően védekezik a gyümölcs a környezeti tényezőkkel szemben, de védhető a lekvár is főzés nélkül, tehát egy évig eltartható.
1: Na innen folytatjuk, kedves adatok, most zenélünk, aztán még beszélgetünk, hogy mi készül még ezekből, mert van itt olyan gyümölcsnyelv, hogy pontosan mi ez, hamarosan kiderül, zene, aztán folytatjuk Edittel.
3: Na mi van, hiányoztunk?

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: A remek zenék után mondjuk folytatjuk kapocsi kirándulásunkat. Itt vagyunk a MyFit Berizem, ugye azt mondtad, hogy a fiatalok miatt lett egy ilyen neve ennek az egésznek. Igazából mit jelent ez magyarul? Én tudom, de mondjuk azért.
2: Klasszikus a receptem, ugye a húsosom és ősidők óta benn volt a mindennapi ember életében. Az én örökségemnek tekintem a húsosom receptjét, mégis a fiatalokhoz szeretnék vele szólni, és trendinek gondoltam, és gondolom ma is, hogy egy angol névvel, bár hagyományos magyar értéket őrzök vele, de megszólítsam a fiatalokat, és hogy nyissanak a lekvárok fele, nyissanak az egészséges életmód és egészséges élelmiszerek fele. Úgyhogy ezért fogalmaztam meg a MyFit Berizt, az én egészséges, az én fit gyümölcseim, bogyós gyümölcseim.
1: Ott tartottunk, hogy sikerült a nagy munkásságot egy picikét gyorsítani. Ez gépeket jelent? Ez egyfajta technológiát jelent?
2: Igen, egy magozópasszírozót sikerült vennünk, egy nagy teljesítményűt, és igazából a legkritikusabb pontját, a kézi passzírozást váltottuk ki vele, és ugyanazt a minőséget tudjuk így biztosítani. Tehát minden más fázisa ugyanaz, mint a klasszikus recept. Egyedül a magozás passzírozás jelentette a nehézséget, és ez volt az első lépcsőnk, hogy sikerült ezt a házi készítésű és kézműves terméket nagyobb mennyiségben és azonos minőségben elkészítenünk, és a kezdők bátorságának hívom a kökényt, mert úgy gondoltuk, hogy ez is magas cselsav tartalmú, ez is bogyós gyümölcs magas színanyaggal, megcsináljuk ugyanígy hidegen, ugyanezzel a recepten, amivel a nagymamám, és hát sikerült, tehát innentől már egy magabiztossággal folytattuk, a csipkebogyó már 2 év volt, tehát az egy kihívást jelentett, nehezen adta magát, ugye a hecsetét többen ismerik, tehát a márkának is szerettünk volna ezzel egy plusz ismertséget, mert a csipkebogyót különösebben nem kell elmagyarázni, hogy milyen értékes gyümölcsünk, de szigorúan mi azt szerettük volna, hogy ezt is hidegen készítsük el. Ez 2 évbe telt.
1: Én egyszer csináltam otthon házilag csipkebogyó lekvárt, soha többet nem, nagyon macerás volt. Ezt a sok mangot mind letakarítani, hogy az ilyen dolog. Mennyire találnak ide a fiatalok, és mennyire idegen nekik ez a sok gyümölcs?
2: Hál' Istennek a Völgyteli van fiatalokkal. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a helyszínnek, ahol először mutatkozom be a termékeimmel. Én úgy gondolom, hogy igen, tehát sikeres volt ez a 2 nap, én nem teljes időszak alatt voltam jelen. Nagyon fiatal és friss a gondolkodásuk fenntarthatóság szempontjából is, tehát tudatosak és keresik igen azokat a kézzelfogható megoldásokat, ami az ő egészséges életvitelükhöz jó. Úgyhogy igen.
1: Úgy azt mondom, hogy 2 év volt ilyenkor, van egyfajta családi kopogtatás, csak aki mindig kóstolgat, vagy amíg elengeditek, az, na ez már kész van akkor, oké. Okay. Mi ez a folyamat, amíg elkészül az, ami kikerül ide a pultra, vagy akár a boltba, webshopba és a többi helyre?
2: Nincs klasszikus folyamatunk, ötleteink vannak, céljaink természetesen közösen a férjemmel, meg támogatólag a gyermekek a háttérben, mert az ő részükről ez is türelmet igényel, mint a somhoz való hozzáállás. Ez most az ötlet volt meg, kertészmérnök az alapvégzettségem, a somból indultam ki, hogy a nagymamám hogy közeledett hozzá, hogy melyik az a pillanat és állapot, vagy érettségi állapot, ahol el tudja készíteni hidegen, a kökényt is így lefordítottuk, de igazából nekünk hangsúlyozom csak, hogy nagyon fontos a tisztaság, a gyümölcs tisztasága, tehát keményen kell szedjük, de akkor is csak akkor, amikor már érett, tehát a kökényt is lombhullatás után szedjük, amikor már valamennyi beltartalmi értéke kialakult.
1: Megcsípte a dér, azt mondják, igen, meg kell csípni a dér. Nem?
2: Igen, de mi még az előtt. Azt otthon adjuk meg neki. Tehát mi ezt hűtőben, illetve ezt a hőfokot biztosítva adjuk meg, a dércsipte állapotot már most van. És ugyanezt fordítottuk le a csipkebogyóra is, tehát ez volt az alapötlet, hogy nagyon finom a csipkebogyó januárban, amikor a bokorról szedjük egy jó havas kirándulás során, ez most már napjainkban ritkán. De hogyha ezt az állapotot érnénk el a gyümölccsel, akkor azt a nagyanyáink féle mozzanatot, ami 2 lépcsős, hogy először fenezték, magozták, tisztították, főzték, utána pürésítették, újra főzték, majd a belső szőrképletet leszették, és valójában a valamennyi C-vitamint ebből sikeresen kifőzték, de ezt szerettük volna mi a munkafázist is, illetve magát a C-vitamin megőrzést is biztosítani, illetve a munkafázist meg megtakarítani. Úgyhogy ezt a fagyott télvégi vagy tél közepi gyümölcs állapotot érjük el, és akkor megint úgy, hogy teljes érettségben szedjük télen, és fagyasztóban biztosítjuk.
1: Jó kaland, azt mondom. Innen folytatjuk, megint zenélünk az ilyen és már megtudjuk, hogy mi lesz az a gyümölcsnyelv, amit promóztam az előbb, de most meg is kóstoljuk, hogy pontosan mennyire adja vissza a gyümölcs igazi értékét. Zene, aztán folytatjuk.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Élet öröm zene. Élet öröm zene. Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Ez a 98 Manna FM Bőség kosara, zene után vagyunk. Érkeztek érdeklődők. Tessék, kóstolj még együtt, mert én sem kóstoltam még meg. Tessék, venni egy kanalat. Most itt a lehetőség.
2: Engedje meg, hogy a párjának.
1: Az órán belül lehet. Akkor kóstolj meg együtt, jó? Ön kezdi akkor. És mit kell? Ez milyen lekvár akkor?
2: Ez a húsos sombból készült lekvár. Boros gazdalányához méltóan nálam is van kóstolási sor, úgyhogy kezdjük a sommal. A soma nagymamám eredeti receptje szerint készülő, illetve eredeti termék.
1: Na, hölgy, megkóstolj, belenyúlok én is egy kis pálcikával.
2: A somot nagyon szeretem. Akkor, hogy nem szólalok meg, figyelem a tekintetüket, hogy milyen íz.
1: Nekem visszahozza a somot, imádom a somot, és nagyon jó.
2: Tehát én abban bízom, hogy ezt a páratlan gyümölcsészt érzik önök is. Ilyenkor elárulom, hogy hozzáadott cukorral készül, de nem főzve hidegen. Tehát tényleg csak annyi a cukortartalma, amivel stabilizáljuk a terméket, és nem romlik meg.
1: Amikor ön vesz lekvárt, akkor megnézi, hogy készül, mi van benne, mennyire tudatosan tetszik mondjuk akár lekvárt venni.
3: Nagyon szeretem termelői piacon vásárolni, mert akkor tudom, hogy házi recept alapján készül, meg hogy valódi gyümölcsből. Ugye mi is a nagymama vonalán azért a házi lekvárt tettünk, meg azzal vesszük magunkat körbe, tehát hogy a termelői helyeken, mint az ilyen termelői piacon is azt nézem, hogy tényleg hiteles legyen a forrása, illetve az, hogy mennyire van cukorral kezelve, de hát ez elkerülhetetlen, tehát én nem hiszek abba, hogy cukormentesen készül a lekvár, mert nem ebben nőttem fel.
1: Cukor legyen benne, ne édesítőszer. Igen. Ez a lényeg, cukor legyen, ami természetes. És hogy ízlett akkor ez a somlekvár?
3: Nagyon finom, tényleg a gyümölcs érződik, így van.
1: Hát ilyen a teszt, és ez nem volt megbeszélve, hogy ide jött, és akkor betettük adásba. Így készül a bőség kosara. Úgyhogy most megkóstoljuk azt is, jó?
2: Én szándékosan kérem, egyrészt a hulladékot csökkentjük, hogy a pálcika másik felével kóstoljunk. Jó, most a következő kóstolási soromban a kökén.
1: Kék a kökén, zöld a petesem, hogy Dal mondta régen. Igen, akkor a másik felét átfordítjuk akkor.
2: Majd így kell fogyaszt, otthon is majd így kell. Ezt nyitva marad.
1: Nem baj, lesz másik. Ebből látszik, hogy az a jó, amit mindenki megeszik. Így van.
2: No. Na, ez a kökény, és a másik felével kell otthon is fogyasztanunk, mert ugye ez még egy élő anyag, nincsen főzve, és egy évig tartható el a kamra polcán, és egy év alatt is változik az íze. Most még ez egy friss készítésű, de egy év után képzeljék el, és mindjárt mutatok önöknek egy korábbi gyártást, egy ilyen fahéjas, aromás, füstös íz jön ki a kökényből. Tehát ez egy rendkívül komplex ízű, nem annyira letisztult, mint a som.
1: De nem, íze ott is picit ilyen összehúzó hatása van a kökény, mint a cserszömörcsi szájvíz, hogyha lehet valami. De íze persze nem. És akkor mi majd az is, amit én bepromóztam. És ezt akkor egy új kanállal, akkor ízen belenyúltunk. Addig azt eltesszük, azt új kanalat veszünk a hölgyem. Tessék venni egyet. Egy kanalat vesz a hölgy, veszek én is egyet. És akkor mit kell erről tudni?
2: Most duplázunk a kökényből. Ez nem a friss készítésű, hanem egy korábbi. És ez már egy érettebb.
1: Ez egy évet volt üvegben?
2: Igen.
1: Az állaga is más?
2: Ütemezzük a gyártást, és félkész állapotban is tárolunk termékeket. Más. A kapacitástól függően. Ez érik.
3: Igen.
2: Mint egy jó kóra.
1: Igen. Más. Nagyon jó. Tényleg. És mit az ember ezt megveszi, ugye ez hidegen van készítve, meddig áll le üvegben?
2: Gyártást követően egy évig, a kökény és a som, utána pedig a hűtőben, tehát nem is utána, hanem felbontás után a hűtőben.
1: Ez az a fajta lekvár, ha az ember kivonja, akkor nem sokáig marad a hűtőben, szerintem nem, főleg a gyereke van és rájár. No, oké. Megnézhetjük a gyümölcsnyelvet is? Vagy lesz egy sor? Oké, van még egy másik oldal a kanálnak, most jön még egy, nem szólunk bele.
2: Remélem a látogatóim nem találták meg, csak önök, akiket célzottan keresek. Ez a csipkebogyó, ez volt a kihívás. A kökényt hívtam a kezdők bátorságának, a somot örökségnek, a csipkebogyót meg a kihívásnak. És azt a pillanatot szeretném visszaidézni vele, amikor az erdőben járunk, és leszedjük a bokorról, vagy egy réten, egy havas tájon, azt az érett csipkebogyót.
1: A csipkebogyót én imádom, én hogy van vele?
3: Én is nagyon. Én rászoktam, hogy a fánkhoz már nem csak a baracklekvár teszem farsang idején, hanem kipróbáltam egy ilyen savanykásabb más ízzel a csipkebogyóval, és teljesen más a farsangi fánkhoz is. Én nagyon szeretem.
1: Jó macerás lekvár azért, ugye mennyi mag van benne, meg szúrós, meg milyen más, de ők megoldották. No, innen folytatjuk zene, aztán jövünk vissza a MyFitBerry pultjához, mert még megkóstoljuk azt a nyelvecskét is. Zene, aztán folytatjuk.

0: Ez a Bőségkosara.
1: Manna FM.
2: A hölgyek kivárták a zenéket, és akkor most, mi ami jön itt van a tálcán, sok-sok-sok ilyen, hát ilyen lapkának, nem tudom minek kinéző, nyelvnek kinéző gyümölcet. Pontosan mi Edit elmondja.
3: Rendben, a frutledőrt egy angol szász eredetű készítményt éreztem úgy is, hogy helye van az én kínálatomban. A gyerekek célcsoportom, mind a lekvárokkal, a fiatalok, meg az egészségtudatos háziasszonyok, édesanyák, de a gyerekek kiemelten, és szeretném egy természetes alternatíváját adni az édes nasolnivalóknak. Úgyhogy gyümölcs készítményeket készítek, asszalom őket, saját termesztésű gyümölcseinkből, és jó értelemben játszok ezekkel a gyümölcsökkel, nem csak a klasszikus szilva sárga barackot asszalom, hanem ami nálunk megterem, és így amit kínálni szeretnék önöknek, ez egy aszalt málna nyelvecske. A frut ledőrt fordítottam le gyümölcs nyelvnek a macska nyelv után, ami sokaknak mond még valamit, de számomra mindenképp kedves. Itt megint a málna nem egy klasszikusan asszalható gyümölcs, úgyhogy úgy játszom velük, hogy a adalékanyagként egy másik gyümölcsöt használok, és pótolom például a málna esetében a pektint. Tehát nem mesterséges adalékanyagokkal, hanem természetes forrásokkal. És szeretném, ha megkóstolnák, ez még rajta van az asszalófólián szándékosan, hogy meg lehessen fogni. Ez egy sütőpapír, ezzel a technológiáját is nagyjából tükrözi, és ez természetesen ez így egy.
2: A mázik legkényesebb gyümölcs, ami létezik szerintem, akkor lekezdted egy ilyet, ugye? Így leszedem, segítesz nekem leszedni a papír, csak úgy, hogy tartom a mikrofont. Na akkor mennyire málna, tessék, kóstoljuk meg egyszerre?
3: Na mennyire málna?
2: Nekem nagyon.
4: Igen, teljesen.
2: Most azért vagyok csöndben, mert meg nagyon jó. Ebben cukor nincs?
3: Ebben nincsen, a magját meg szándékosan benne hagyom, mert abban is vannak olyan értékes összetevők, hogy természetes olajak, amik számomra is és az emberek számára is hasznosak. Természetesen, akinek esetleg a mag problémát okoz, az annak más terméket kínálok, más lehetőséget.
2: Aki már próbált málnát születen, az tudja, hogy mennyire kényes gyümölcs, hogy egy sorba kell szedni igazából, de itt lehet, hogy másképp is lehet. Málnásotok van amúgy?
3: Ezek a saját, tehát nem komoly málnásunk, vagy nem nagy mennyiségekre kell, hogy gondoljatok, de azért nem is csomagoltam most be ezt a terméket, hogy itt ezen a fesztiválon magát a minőséget tudja tükrözni az érdeklődőknek. A nagyobb mennyiségű gyümölcseinkből, szilvából és salmából csomagoltam a szaltakat.
2: Ez igazából tök jó alternatív lehet egy ilyen, akár most nem mondok márkát, de akármilyen gumicukornak, hogy gyerek inkább ezt tegye, nem a csontenyből kifőzött, mit tudom, mivel, na, igazi gyümölcs és pektin.
3: Ez pontosan, tehát kimondtad, ami a nyelvünkön volt, nem csak a gyümölcsnyelv, hogy ez egy jó alternatívája a gumicukornak. Én is a cukor pártján állok, a szükséges és elégséges mennyiségben, mert kell a gyermekek luxus életmódjához is, luxus mozgásaihoz is, és teljesen egyetértek veletek, hogy ez egy értékes dolog, de mértékkel kell fogyasztanunk.
2: Milyenek a munkának a szépsége? Azért van benne bőven kihívás, hogy ősszel nem nagyon mentek nyaralni, télen nem nagyon mentek nyaralni, tehát azért valami szépsége csak van ennek, hogy valami értéket csak létrehozol akkor.
3: Én mindenképpen közvetíteni, tehát üzenetértéket szeretnék ezzel. Tervezőasztal mellől még mindig ott vagyok, de álltam föl, és szeretnék a terveken túl konyhakész megoldásokat kínálni azok számára, akiknek fontos az egészséges életmód. Ezt mutatom kertjeimmel is, most ez nem a riport témája, de ebből nőtte ki magát az egészséges gyümölcsök profilom is. A recepteket is nem titkolom, mert aki szeretné saját maga elkészíteni, az bátorítom rá, de akinek meg vagy ideje nem engedi, vagy a lehetőségei nem, azoknak pedig készen kínálom.
2: Kedves hallgatók, a MyFitBerry részt ezt beírjátok, akkor szerintem megtalálnak benneteket bárhol. Valami, keresni kell. Ha éppen jöttök jövőre, kapolcs a hátra, itt lesz Edit, meg kell kóstolni, és hát igen, oda kell figyelni, hogy mit eszünk, mert ugye azzal leszel, amit eszel. Köszönöm szépen. Azt pedig egy másik riportéma lenne majd a függőleges konyhakert, ami ott van, mutatom a hölgynek, akivel kóstoltatok, hogy nem kell nagy terület ahhoz, hogy valami megteremjön. Köszönöm szépen. Mit kell kívánni az, hogy hát ez az asztaltól való felállás sikeres legyen, ez az asztalt azt felejtsd el, és hogy ezek hát kapjanak még nagyobb nyilvánosságot. Köszönjük a kóstolót és a bemutatót.
3: Nagyon szépen köszönöm én is.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét

0: Alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Fokozódik a hőség. Jól vannak a horvátországi erdőtűz miatt kimenekített magyar turisták. A Fidesz és a KDNP nem megy el, a Mi Hazánk az energiaügyi szakemberét küldi Paksra. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Horvátországban csaknem 60 magyart kellett kimenekíteni a Split közelében keletkezett erdőtűz miatt. Mindenki biztonságban van, a külügyi éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Több száz helyi lakost és turistát menekítettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A Fidesz közölte, hogy nem vesz részt a holnap reggeli megbeszélésen, mert mint fogalmaztak, Paks nem kampányszínpad, tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. A KDNP szintén nem vesz részt a tájékoztatón, mert azt színjátéknak tartják. A Mi Hazánk mozgalom szerint a politikusok helyett a szakembereknek kell konzultálni az ügyben. Ezért Torockai László pártelnök helyett Tóth Máté energiajogász, az ellenzéki párt energiaügyi főtanácsadója vesz részt a találkozón. Visszautasította az Alkotmánybírósága a Fidesz egyik alaptörvénymódosítás elleni beadványát. Az ellenzéki párt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos cikk megsemmisítését kérte. Arra hivatkozva, hogy a rendelkezés nem jövőbeli intézményre, hanem már működő alapítványokra vonatkozik. A testület hatáskörhiány miatt érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza az indítványt. Leváltotta a Magyar Posta vezetőjét a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy visszahívta Lángi Gézát a Magyar Posta ZRT igazgatóságának elnöki tisztségéből. A társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Kiemelten ellenőrzi a külföldi webáruházakat a gazdasági versenyhivatal. Közlésük szerint a magyar elkereskedelem egyre nagyobb része külföldi piactereken bonyolódik. A hivatal célja, hogy a bírságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzbeli visszatérítést. A GVH az elmúlt 6 évben több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak. Átvilágítják a Nemzeti Színházat, a kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, hogy Vidnyánszky Attila jelezte, megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, és kész az együttműködésre.
1: Időjárás.
2: Országszerte süt a nap, legfeljebb keleten lehet kevés felhő az égen, az alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos. A hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Tudásból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizód vendége Káli György, a Service Design Day alapítója. Szia, köszönjük szépen, hogy ránk érsz.
1: Sziasztok, köszi a meghívást.
2: Én egy pár szóban azért egy kicsit többet mondanék el rólad, hogy a hallgatók egy kicsit jobban belelássanak abba az emberbe, akivel ma fogunk beszélgetni. Több mint 15 éve dolgozik vállalati és ügynökségi oldalon, szakmai fókuszában az ügyfél élmény tervezés, a munkavállalói élmény, a digitális transformáció és az AI üzleti alkalmazása áll. Munkájában azt kutatja, hogyan lehet a jó ötletekből valódi, működő és emberközpontú üzleti megoldásokat építeni. Ma arra is kíváncsiak vagyunk, hogyan válhat a tudás, a design szemlélet és az ügyfelek mélyebb megértése kézzelfogható üzleti értékké.
1: Igen, teljesen szuper, nagyon köszönöm, ez nagyon kerek volt.
2: Igyekszem. Ma a könyvekről van szó, és a könyvekről beszélgetünk, de ahhoz, hogy te ezt a tevékenységet, amit ugye itt én összefoglaltam, ezt jól tud végezni, ahhoz nyilván nagyon-nagyon sok szakmai és egyéb könyvet is el kellett, hogy olvassál. Mik voltak azok a könyvek, amikre úgy emlékszel most vissza, hogy azok abszolút meghatározóak voltak a te szakmai fejlődésedben?
1: Ez egy nehéz kérdés, mert ugye alapvetően ez a szakterületről a szolgáltatás fejlesztés, illetve amit meséltél rólam, az is azért elég sok felé elágazódik, úgyhogy inkább úgy mondom, hogy nem egy pár ilyen alapkönyv volt, hanem sok típusú üzleti, vagy akár nem üzleti tartalom, ami összeállt ahhoz, hogy tudjam azt csinálni, amit csinálok. Nekem a szakmai indulásomnak az egyik első ilyen alapkönyve volt a Lean Startup nevű könyv, ami igazából azt mutatta meg nekem, hogy milyen egyáltalán egy ötletből vállalkozást építeni. Eric Ries-nek a könyve, ez a 2010-es évek elején jelent meg magyarul is. Ekkor a Viás Csongoréka, aki most már a Startup Hungary-nek vezetője, szerveztünk is el egy konferenciát, hogy ezt megmutassuk a hazai publikumnak, még ez a bimbódzódó Startup közösség tagjainak, úgyhogy az nagyon nagy hatása volt. Nem, hogy ez a könyv mondta azt, hogy évtizedes tapasztalatokra alapozva, hogy az írónak mindig volt valami startupos projektje, de hogy azt vette észre, hogy az egyik projekt azért dőlt be, mert nem volt csapata, a másik projekt azért dőlt be, mert hogy nem volt pénze, a harmadik projektben volt pénze és volt csapata, de más az is bedőlt, és elkezdte vizsgálni, mitől dőlnek be a történetek, és a Lean Startup lényegében egy olyan módszert, ami egyébként nagyon hajaz a service design alapját is adó design thinking gondolkodásra, hogy minél gyorsabban menj ki az ötleted a piacra, és teszteld, megnézd meg azt, hogy mit gondolnak róla az emberek, és úgy fejleszt a projektet, hogy a visszajelzések alapján iteráld és javítsd, hiszen azért lesz piacképes valami, nem azért, mert sok pénz van benne, nem azért, mert hogy nagyon jó szakemberek vannak benne, hanem azért, mert a lehető legjobban reflektál a valós üzleti és piaci igényre.
2: Ez érdekes, amit mondasz, mert nagyon-nagyon sok startup cég alakul, és azt mutatják a statisztikák, de ezt te nyilván meg tudod majd erősíteni vagy cáfolni, hogy 10-ből max 3 az, aki valóban tovább is jut az ötletével, és valóban ki is tudja nőni magát. Ez hogy van itthon?
1: Hát, ezt szerintem itthon még talán még rosszabb is. Ugye itt egy kicsit ilyen sajátos ökoszisztéma van itthon, az állami szerepállás is azért ezt torzította az elmúlt időszakban. Úgyhogy itt azért most egy újjáépítkezés fog zajlani ebben a szférában is. De igen, hát alapvetően azt kell látni, hogy a startupnál azért nagyon sok kockázati tényező van, egyrészt van egy ötletgazda, akinek a személyisége önmagában egy kockázatot jelent, hogy valaki képes-e az ötletét megvalósítani, azon kívül, hogy egy jó ötlete van, de hogy ugye ez egy piacilag kell validálni, ahogy az előbb mondtam, aztán ha piacképes az ötlet, akkor hogyan lesz ebből termék, a terméképítés önmagában egy nagyon nehéz, sok buktatós történet, hogyan lesz ennek hogy mondjam, kifutásra, csapatot építeni. Nagyon sokszor jön elő, hogy az ötletgazda egy jó mérnök, vagy egy lánglelkű fiatal mondjuk, nem feltétlenül CEO-típusú gondolkodó, tehát nem rendszerbe gondolkodik feltétlenül, hanem az ötletét szakmailag akarja javítgatni. Márpedig egy cégépítés azért más is szükséges, és akkor van itt is egy döntési pont, hogy akkor nagyon sokszor azt lehet látni, a cég alapítója korlátozza be egy bizonyos szint után már a cégnek a fejlődését, vagy esetleg az ott esetben rossz befektetői kört hívnak, meg rossz döntést hoznak, és szóval nagyon sok buktató van, igen, ebben a történetben.
2: Hogyan lehet ma mondjuk ezeket a startup cégeket támogatni úgy, hogy minél kevesebb ilyen buktatóval fussanak bele? Azért az is jellemző ugye ezekre a cégekre, hogy egy bizonyos korosztály alattiak, főleg az alapítói és a megalkotói is, illetve a résztvevői ezeknek a cégeknek, akik sem munkatapasztalattal nem rendelkeznek olyan sokkal, sem pedig gazdasági tapasztalattal.
1: Igen, volt erről egy mémesedett grafika pár éve, hogy az amerikai legsikeresebb cégeknek az alapítói azért a vélekedések ellenére nem a 20 évesekből kerülnek ki, hanem a 40-esek alapítják a legjobban futó cégeket, és akkor ekkor a diskurzus felé ment, hogy igen, azért, mert ők már 20 éves korukban is az első bukásukat túlélték, és megtanulták, milyen ez. Ugye ez az ökoszisztéma abból is áll, hogy ezek az ötletgazdák, ezek folyamatosan a sikertelenségből is tudnak tanulni, és a tapasztalatot újra forgatják a következő vállalkozásukba. Tehát, hogy ez alapvetően ez hiszen nem így működik, és hogy igen, a statisztika szerint a már az érettebb, vagy már tapasztaltabb vállalkozók lesznek sikeresebbek. Illetve, hogy hogyan lehet ezt fejleszteni? Hát azért nagyon sok, egyre több tudásanyag van, meg az AI megjelenésével szerintem ez radikálisan átalakul, hogy nagyon sok olyan erőforrás igényes történet, vagy nehezen hozzáférhető tudás gyakorlatilag általánossá válik, demokratizálódott. Tehát aki most akar vállalkozni, akár tizenévesként, és kicsit tudatosabban néz a világra, és mondjuk használ internetet, meg használ ilyen eszközöket, akkor a lehetőség tárháza van. Tehát tényleg most gyakorlatilag tud az AI-tól egy olyan szerepet kapni, egy olyan támogatást kapni, egy olyan szerepet adni az AI-nak, amivel gyakorlatilag egy vállalkozási tanácsadóként tud neki segíteni, tud piackutatást végezni, tud befektetői logikával elgondoltatni dolgokat, és gyakorlatilag ripszopsz akár egy-két nap alatt tud egy ötletből koncepciót gyártani, prototípust építeni, és azt tesztelni a piacon, hogy és akkor visszatérünk a Lean Startup-os gondolkodásra, hogy tényleg most már működik az, hogy már azon nyomban ki lehet menni a piacra. Ugye régen ez azért volt nehéz, amikor a könyv megszületett, mert nagyon sokszor egy hatalmas technológiai fejlesztési igény állt a végtermék, vagy a prototípus, első verziós prototípus és az ötlet között, mert nagyon sokszor egy technológiai startup a prototípusig is valami nagy erőforrásra tudott eljutni, de ez az AI megjelenésével ez egyre lecsökkent, de még egyre csökkenni fog még mindig.
3: Mekkora szerepe van a kudarc tűrő képességnek bizonyos emberek, üzletemberek vagy vállalkozások sikerében?
1: Szerintem nagyon fontos. Van is ugye erre egy könyv, amit, ha már könyvekről van szó, például a Carol Dweck-nek a Szemléletváltás című könyve, ami a Growth Mindset-nek az alapműve. Szerintem ez egy például kulcs a growth ilyen vállalkozói közegben. Én sokat foglalkozom a KKV-kkal, a stratégiai tanácsadó vagyok a Telekom Hello Business-nek most már jó pár éve, és nagyon sok ilyen karrierváltó vállalkozó sztorit ismerek, és ott is például azt lehet látni, hogy aki mondjuk alkalmazottból megy át vállalkozó, nem is kell startupernek lennie, legnagyobb gát, ez a mindsetbeli változás, ugye az alkalmazotti biztonságos létből, ahol megvannak a keretek, adott esetben az infrastruktúra, le van képezve a folyamatok többsége, meg a működési rend, kilép egy szabad pályára, és bizony itt a kudarctűrésnek is nagyobb szerepe van, igen.
2: Kudarctűrés az egy dolog. A másik dolog, hogyha már arról beszélünk, hogy alkalmazotti létből kimenni a vállalkozói létbe, az egy gazdasági döntés is nagyon sok esetben. És én azt látom, legalábbis a saját szakmámból kiindulva, hogy ez is egy óriási nagy gát, ami visszatartja az alkalmazotti létből a vállalkozói létbe való átlépést, ennek a lehetőségét. Hiába van meg a jó ötlet, hiába szeretne a saját lábára állni, de egyszerűen úgy érzi, hogy gazdaságilag ő még erre nem képes.
1: Igen, de ugye az AI eszközökkel ez a küszöb is egyre könnyebben megugorható. Itt azt lehet látni nemzetközi szinten, hogy aki kicsit tudatosabban foglalkozik az AI-jal, és képzi magát, tehát nyilván itt kell egyfajta önképzési szándék is, meg hajlandóság, akkor megismerkedik a wildcoding-gal. Ugye a wildcoding lényegében azt jelenti, hogy nem kell feltétlenül fejlesztői tudás ahhoz, hogy lefejlesztünk valamit, hanem egy vibe, egy vágy alapján, egy gondolat alapján tudunk kódoltatni az AI-ja. Nyilván ez egy prototípus szinti kódolás, de attól függően ez prototípus, tehát ott lesz a produktum már, ami kipróbálható, tesztelhető, és utána elvihetjük egy mélyebb szintre építő, nem tudom, IT architekthez, vagy egy IT tudás birtokosához. De lényeg az, hogy nagyon gyorsan meg lehet csinálni a prototípus most már, aki AI-ja picit is foglalkozik, és azt lehet látni nemzetközi szinten, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan vállalati munkatársak elkezdnek építeni a saját alaptudásuk, szakértői tudásuk alapján, és készülnek tonna számra az applikációk, a digitális megoldások, és inkább leginkább most két hiánypont van, főleg ezeknél az embereknél. Az egyik az, hogy hogyan lehet ezt piacra vinni, amikor egyre nagyobb zaj van, egyre több applikáció, egyre több megoldás van. Ugye ez a piacra lépésnek, a tesztelés utáni szakasznak a tudása hiányzik sokszor, illetve a service design, ami meg arról szól, hogy ugye ezt tanítjuk az embereknek, hogy emberközpontúan érdemes tervezni, mert hogy ha hiába vagyok én jó szakember, és egy jó szakmai megoldást hozok applikációba, hogyha ezt nem a valós felhasználó igények alapján építem fel, akkor nem fog összetalálkozni a két dolog, a felhasználók nem fognak rátalálni, mert nem értik majd a használatát, nem lesz nekik user-friendly, tehát hogy ügyfélbarát, felhasználóbarát az applikáció. Úgyhogy szóval nagyon fontos az, hogy ez a tudás, a service design tudás azoknak, akik AI-jal építkeznek, most már is úgy akarnak váltani.
3: Egy ilyen típusú üzleti életbe és ilyen típusú gondolkodásba, egy ilyen gyors és sűrű életbe belefér a szép irodalom? Vagy a könnyed irodalom?
1: Szerintem nagyon is. Szerintem nagyon is. Egyébként pont előbb beszélgettünk barátaimmal a minap, hogy mondták, hogy milyen skillekre, milyen kis gondolkodásra van szükség az AI korában, amikor gyakorlatilag a fehér galéros klasszikus munkák hát így, hogy mondjam, megkérdőjeleződnek az AI felívelésével, mert azon esetben sokkal gyorsabban, sokkal jobban tudnak bizonyos témákat feldolgozni. És akkor azt beszéltük pont, hogy a klasszikus fejlesztő cégeknek a klasszikus munkatársai, a fejlesztők, miért nagyon sokszor ilyen keretesség van, a megszokott fejlesztői folyamatot viszik végig, és a kereteket követelik, vagy figyelik. Nehéz nekik ezt a fajta karmesteri szerepet felvenni, amit az AI lehetővé tesz, hogy felülről lássa, átlássa, holisztikusan megnézze a projektet, értse az üzleti igényt jobban, ne csak a kivitelezésre koncentráljon, mint megvalósító, mint fejlesztő, fejlesztő, és pont azt beszélték így a IT szektorban dolgozó ismerőseim, barátaim, hogy, hogy most lehet, hogy szabad bölcsészeket kell már alkalmazniuk, mert hogy a szabad bölcsész, tehát akik nem ebben a kivitelezői gondolkodásban vannak szocializálva vagy nevelve, hanem gondolkodó emberek, ők szerintük, és egyébként szerintem is sokkal jobban tudnak kapcsolódni majd az AI alkalmazásához, hiszen sokkal szabadabban tudják a gondolatot áramoltatni, amit utána maga az AI meg kivitelez, tehát az AI lesz a kivitelező, sőt már az is. Szóval belefér a kérdésre a válasz, abszolút, sőt fontos is, hogy legyen, szerintem állandóan impulzus kortárs irodalmat is szoktam, szeretem olvasni. Most például a Test című könyvet olvasom.
2: Az ki írta azt a könyvet, hogy akkor már adjunk ajánlást a hallgatóknak?
1: Igen, még nem olvastam el, úgyhogy nem tudok teljesen, még most csak most kezdtem, ez a David Szalainak a Booker díjas könyve, most jelent meg magyarul. Ugye a David Szalai volt a könyvfesztivál vendége, ő nyitotta meg, úgyhogy ezt egyébként eddig nagyon jó benyomásom van, úgyhogy ajánlom mindenkinek, aki olvasta is, mert őket is nagyon lenyűgözte.
2: A Petra szokta feltenni ezt a kérdést, de így a beszélgetés vége fele most azért én megkérdezem, hogy ez a standard kérdésünk, ne maradjon ki a mai beszélgetésből sem, hogy mi volt az első olvasmány élményed?
1: Hú, ez egy nehéz kérdés, mert konkrétan már nem is nagyon emlékszem. Én, amire emlékszem, így első meghatározó élmény, ami nem a kötelező olvasmány volt, vagy a Jelki Andrásról volt egy ilyen ifjúsági regény, amit olvastam, azért is emlékszem, mert mind a mai napig szeretek utazni, és az így, ez a felfedező attitűd, ez nagyon benne volt. Úgyhogy hogy talán ezt mondanám, a elsődleges olvasási élmény, amit itt, nem tudom, így kora 10-es éveimben forgattam.
2: A beszélgetésünk végén hadd kérdezzem meg, hogy kinek adnád tovább a stafétabotot, hogy vele is hasonló beszélgetést folytassunk?
1: Van egy nagyon kedves barátom, Radó Mátyás, aki Omnichannel szakértő, és most ír egyébként egy könyvet arról, hogy amit edzegettem nektek a pár perce korábban, hogy hogyan lehet ebből a kivitelezői attitűdből átemelkedni egy értékadóvá, főleg az AI korában, és hogy ezzel nagyon sokat beszélgettünk erről a témáról, úgyhogy őt én nagyon meghallgatnám egyébként, hogy milyen könyvekből inspirálódik.
3: Úgy lesz, akkor meg fogjuk keresni őt is.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy ma beszélgettél velünk.
1: Én is köszönöm. Jó olvasást!
3: Káli György volt a vendégünk, a Service Design Day alapítója, ma vele beszélgettünk.
0: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
4: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: A múzeumok után az egyetemek kertjeit és parkjait is sorra vette a világ Budapest, mert azokat is nagyon szeretjük, bár van köztük olyan is, amiket csak az utcáról csodálhatjuk meg, mert belépni kizárólag az egyetemistáknak meg a tanáraiknak lehet. Az első állomásunk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A Műszaki Egyetem kampusza a Szabadság híd és a Petőfi híd között nyúlik el, egy óriási területen. A rakpart felől nézve azt látni, hogy robusztus méretű, irdatlan nagy épület az egész, ám a helyzet nem egészen ez. Több kisebb-nagyobb épületből áll a kampusz, amit parkos részek választanak el egymástól, kicsit olyan, mint valami külön városrész. Ide gond nélkül besétálhatunk, ha megtelepednénk egy padon, egy fa árnyékában, hogy kicsit elmerüljünk a gondolatainkban, vagy egy könyvben, miközben körbeülelnek minket a fák és a tudomány. A következő a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. A Villányi út mentén található Buja Park, a Budai Arborétum olyan Budának, mint Pestnek a fűvészkert. Ugyan nem ez a több oktatási intézmény összevonásából összeállt egyetem központja, mivel az Gödöllőn van, viszont vita nélkül ez a legszebb parkja, pedig sem a keszthelyi, sem a gödöllői kampusz nem mondható csúnyának. Egykor ez volt a Kertészeti Egyetem, most több tanszék is működik itt, vagyis oktatás is folyik a területen. Az arborétum díjmentesen látogatható, de csak szigorú szabályok betartása mellett, elvégre mégiscsak egy természetvédelmi területről beszélünk. A következő a MOME, Budán a 12. kerületi Zuglegeti úton található művészeti egyetem, ma már azért nem új, kampusz egészen másképp fest, mint a régi iparművészeti egyetem. Az kicsi volt és buja, ez a mostani ultramodern, hatalmas, és a nem tudnám mi van itt, nem egy művészeti egyetemre tippelnék. Ez persze semmit nem von le az értékéből, az épületeket egy tényleg tekintélyes 15 ezer négyzetméternyi parkos rész veszi körül, aminek épp úgy megvan a konszolidált, jól fésült része, mint a lazább. Az ELTE bölcsészeinek múzeum körúti épület együttese is egy nagy parkos részen terül el, bár Trefort kert néven fut, amikor az ember átsétel rajta, mégis arra jut, hogy oké, vannak szobrok és padok, de elférne itt még több zöld. Persze így is hangulatos, nem véletlenül volt itt nyarant a szabadtéri kocsma, egyébként pedig visszavisz a múltba, a kiegyezés időszakába, így abban sem lenne semmi furcsa, ha szembesétálna velünk korabeli öltözékben maga, Eötvös Loránd. Az ELTE TTK a 11. kerületben a Petőfi híd és a Lágymányosi híd közötti területen található, konkrétabban a Lágymányosi kampusz, az Irinyi József utca, a Goldman György tér, a Pázmány Péter sétány és a Magyar Tudósok körútja által határolt részén fekszik. Bár nincs kerítéssel körbevéve, mint a PTK, de mivel azon belül találhatók az egyetemek épületei, mégiscsak összeír a kettő az ember fejében. Bár a neve Egyetemisták Parkja, ide nem csak az egyetemisták szeretnek kiülni. A következő az Állatorvosi Egyetem. A szobrokkal, szép épületekkel és eldugott csendes helyszínekkel tarkított egyetemi parkba belépni sajnos csak rektori engedéllyel lehet a Covid óta. Persze körbejárató és a kerítésen át egyes részeit megcsodálhatjuk, de csak belesajdul a szív, hogy átsétálni rajta egyébként nem lehet, pedig szívesen ücsörögné itt néha az ember. A Terézvárosban, a Bajza utcában lévő őspark, az Epreskert 1921 óta tartozik a Magyar Képzőművészeti Egyetemhez. Kicsit csalunk, mert nem a kampusznál van, de a közelében. Nevét az itt állt eperfákról kapta, ezek már nincsenek, de azért bokrok, fák és zöld akad itt bőven. Csak külön engedéllyel lehet belépni ide, de nagyon meg kell indokolni, hogy miért szeretnénk. Öröm az ürömben, hogy évente egyszer-kétszer látogatható bárki számára. Egyébként pedig ugyanaz a helyzet, mint az Állatorvostudományi Egyetemnél. Körbesétálható és a kerítésen át megcsodálható, illetve irigykedhetünk a szobrász, látványtervező és festőhallgatókra, akik nap mint nap az Epreskertben dolgoznak.
0: Programajánlót hallottak. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
4: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A

0: Reklám hangzott el.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Fokozódik a hőség, biztonságban vannak a Horvátországban nyaraló magyarok. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Horvátországban csaknem 60 magyart kellett kimenekíteni a Split közelében keletkezett erdőtűz miatt. Mindenki biztonságban van, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Több száz helyi lakost és turistát menekítettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna víz szintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A Fidesz közölte, hogy nem vesz részt a megbeszélésen, mert, mint fogalmaztak, Paks nem kampányszínpad, tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. A KDNP szintén nem vesz részt a tájékoztatón, mert azt színjátéknak tartják. A Mi Hazánk mozgalom szerint a politikusok helyett a szakembereknek kell konzultálni az ügyben, ezért Torockai László pártelnök helyett Tóth Máté energiajogász, az ellenzéki párt energiaügyi főtanácsadója vesz részt a találkozón. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. A kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, Vinyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész az együttműködésre. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba. Emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és Fülöp-szigetekről is. Új időkapszulákat helyeztek el a Csíksomlyói kegytemplom toronygombjaiban. A székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői közölték, hogy a csütörtökön helyükre kerül dokumentumok, a templom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg.
1: Időjárás.
4: A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 24 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
5: Nagyon mindenkinek is, Pendániel vagyok, jó hétvégét is, egyben péntek van, már is indul a Manna délután, pompás kis délutánunk lesz a következő 3 órában. Már is egy jó kis időutazással indulunk, 1987-ben kötünk majd ki, akkor volt nagy sláger Blacktől a Wonderful Life, illetőleg Paul Simon dala is nagyot ment a slágeristákon, és aztán majd jön 97, szintén 3 dallal. Újból gyerekek leszünk, majd a gyerek témakörben érkezik Robbie Williams, Kylie Wilde, itt lesz Sam Smith és a Kelemen kabátban, az óra sztárjai közül pedig majd a No Doubt, illetőleg a Honey Beast 3-osa érkezik. Egyelőre Sabrina Carpenter erősít, Párizsin az Espresso.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életterem zenékkel. Na hát beindult a vészjelzés, meg abszolút mindenhol azt írják, hogy pokoli hőség jön a hétvégén, újból fel kell készülni a nagy melegre. Hát lehet, hogy országosan ez majd jellemző lesz, de egyébként ilyen 32-33 fokot mutat a telefonom szombatra és vasárnapra, az már szinte hozzászoktunk így a 40 fokos hőkupula után, úgyhogy annyira azért nem kell szerintem félni, érdemes strandot választani talán a hétvégén, ha belefér, ha pedig nem, akkor behúzódni és lesötétíteni a függönyöket. Egy jó film például remek ötlet lehet, de programajánlataim nekem is lesznek majd bőven a mai délutánra is, így a hétvége kapujában. Egyébként már is indul az időutazás, csak előtte mondom gyorsan SMS számunkat, ez a 0677986-on elérhető. Jó utat kívánok mindenkinek, az M1-M7 természetesen, mivel a Balaton nagysláger most is nehezebben járható, és még tovább is, hogy mi a helyzet, arról majd a hallgatóink bővebb információt adnak, és aztán első kézből mondom ezeket rögtön. De egyébként időutazással startolunk mi is, 1987-ben kötünk ki, akkor kezdte el vetíteni a Fox csatorna a Rémrendes család amerikai tévésorozatot, ami tulajdonképpen az első sitcom volt, és nálunk is egyébként a sorozatok világában nagy lépés történt, elindult a Szomszédok, az egyik legkedveltebb, legismertebb és legnépszerűbb magyar televíziós filmsorozat, egészen 99-ig vetítették, ugye három családdal a főszerepben, a gazdagréti lakótelep egyik panelházában élő emberek életével foglalkozott, tehát akkor a kulcssorozat lett, hogy már bőven nem adja egy csatorna sem, de mégis az abból kivágott jelenetek szállóigévé mémmé váltak a különböző közösségi oldalakon. Már is érkezik Black és a Wonderful Life, ez volt a nagy sláger egyébként, ez 87-ben került ki a piacra, és aztán nem is gondolták volna egyébként, hogy akkor a sláger ez mint akkora lett, rengeteg feldolgozást megélt. Az énekes 8 további albumot jelentetett meg Black név alatt, de érdekes módon egyébként egyik sem lett akkora siker, mint a Wonderful Life című dal, illetőleg az album. És aztán, amit lehetett olvasni Blackről, hogy 2016. január 10-én autóbalesetet szenvedett Írországban, a Corky repülőtér közelében, a súlyos fejsérülései miatt mesterséges kómában tartották, de megmenteni már nem tudták. Január 26-án hunyt el. Aztán a Depeche Mode érkezik, tulajdonképpen a szintipop és a new wave stílus megalkotói. Elég korán elkezdtek zenélni, 80 óta tolják, és szinte évente jönnek Magyarországra koncertezni, imádják hazánkat, hiszen tulajdonképpen a világon az angol rajongói bázis mellett Magyarországon tudhatják maguk mögött a legtöbb rajongót, úgyhogy ha turnéra indulnak, akkor biztos, hogy itt is fellépnek, hiszen óriási üdvrivalgás közepette tudnak színpadra lépni. 1987-ben már bevált csapatnak számítottak, onnét érkezik majd a Question of Time, és aztán majd Paul Simonnal folytatjuk, akiről egyébként kevesen tudják, hogy magyar zsidó család fiaként született az Amerikai Egyesült Államokban. Apukája Lajos, főiskolai tanár, nagybőgős basszusgitáros, Lee Sims zongoristától kölcsönzött néven tánczenekar vezető volt, és még hegedült a magyar rádióban is. Anyukája pedig szintén egyébként Bella zenével foglalkozott, és 97 évet élt. Hát ugye Paul Simon az Simon & Garfunkel formációban bontogatta a szárnyait, hát több volt az mondjuk, mint szárnybontogatás, óriási sikereket énekeltek el, azóta is kult dalokat, mint például a Sound of Silence, ami ugye nem régiben Cyrilnek hála egy egészen új köntöst kapott, és aztán a 80-as években is ott volt Paul Simon, már egyébként önálló jogon a You Can Call Me Allal, aminek szerintem a videóklipje Chevy Chase-zel mindannyiunk agyában beéghetett. Ők képviselik már is 1987-et, itt a 98 pontat Manna FM-en.

a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó hétvégét kívánok mindenkinek már megint. Itt a hétvége, ráadásul érdemes várni a következőt is, hiszem, hogy hosszú hétvégénk lesz, ugye jó előre, akinek kellett ledolgozta azt a bizonyos pénteki napot, ami majd a csütörtöki augusztus 20-a után jön, az lesz ugye az államalapítás ünnepe, az munkaszüneti nap és szabad nap lesz, és aztán a pénteket most már sokan megkapják, vagy ledolgozták, és ott van a szombat vasárnap is, úgyhogy egy 4 napos hosszú hétvégénk lesz majd. Megűrhetjük az államalapítást annak rendje és módja szerint. Egyébként mostanra is jó hétvégét kívánok mindenkinek, bomba időnk lesz, hát egyébként hőségriasztás is újból életbe lép, majd a vasárnap lesz igazán forró, de ez most nem lesz egy ilyen hosszú távú meleg, majd jövő héten számítanak el egy hidegfrontra és felfrissül a levegő, remélhetőleg csapadékkal majd kedden. No, de időutazunk, 1987 után már is 97 terítéken, hát az sem ma volt, akkor is volt természetesen Oscar díjátadó, aminek műsorvezetője a korábbi díjazott Whoopi Goldberg volt, ő ugye a Ghostért kapott Oscart, a legjobb film kategóriájában a szerelmes Shakespeare győzedelmeskedett, William Shakespeare filmes adaptációja, és ezért kapta meg egyébként Gwyneth Paltrow is az Oscart. A legjobb rendezés szobra Steven Spielbergé lett a Ryan közlegény megmentéséért, a forgatókönyvet Robert Rodat írta. No, már is 3 hazai dallal kapjuk el ezt a 90-es esztendőt. Cseráti Zsuzsa, Charlie és Katona Klári érkeznek. Hát Cseráti Zsuzsa éppen az újabb Risingját élte 97-ben, az Akad, amit nem gyógyít meg az idő sem című dalával többek között. Hát ő ugye elég sokáig mellőzött volt a hazai könnyű zenében, hiszen nem akart beállni nála egyébként jóval tehetségtelenebb énekesnők mögé vokálozni, ahogy azt szerette volna akkor a központi rendszer, úgyhogy úgy döntött, hogy inkább más módon keresi a kenyerét, különböző lokálokban lépett fel, végig énekelt, csak kikerült abból a fókuszból, amiben benne volt egyébként még a 70-es években is, és aztán egy nagy Charlie koncerten láthattuk őt újból, amikor Charlie nagy meglepetésre felhívta a színfalak mögül, és együtt énekelték el a Száguldás Porsche szerelmet, hát rögtön lecsaptak rá a producerek, ugye 97-ben már mindent lehetett, úgyhogy össze is dugták a fejüket, és bombadalokat írtak Cseráti Zsuzsának, úgyhogy ő akkor abszolút újból reflektorfénybe került, mindjárt azzal a dallal, amit hozok, az Akad, amit nem gyógyít meg az idősem cíművel, és aztán Charlie is érkezik, ha már emlegettem, a Csak a zene van mentőre 97-ben nagyot, hát ő is egyébként eléggé hullámos karriert futott be, ő külföldön dolgozott nagyon sokáig különböző szórakozó helyeken, hajókon, aztán visszajött és megalapították Tátrai Tiborral a Tátrai Bendet, óriási slágereket adva az országnak, ilyen volt ugye a Hajnali Szél, vagy az Utazás az ismeretlenbe, a Hold dala, és aztán később Charlie-nak is önálló jogon írtak albumokat, a Jég dupla viszkivel óriásit ment, a Mindenki valaki, vagy az a dal, amit mindjárt felteszek, ez lesz majd a Csak a zene van, és Katona Klári is aktív volt egyébként ebben az esztendőben, az Így jó érkezik tőle pillanatokon belül, hát ő ugye szintén elég régi motorosnak számít, Presser Gábortól kapta a becenevét, ami Lárika, ezen kívül egyébként Emerton díjas magyar énekesnő is, az én korosztályom talán inkább a tévéből ismeri, hiszen amikor az RTL klubban elindult a reggeli, az indulás után kicsivel később Katona Klári is ott műsorvezető volt, nagyon szerettük mindannyian, Alföldi Róbert, illetőleg Novák Péter mellett vezette a reggeli műsort, de zenében is aktív volt, mindjárt jön az Így jó, itt a 98.6 Manna FM-en 1997-ből.

igazam, ne vedd mégse túl komolyan. Van egy néhány fölösleges dolog,

98.6 Manna FM életöröm, zenékkel, programajánlatok érkeznek, jól jönnek ezek a hétvége kapujában, aztán pillanatokon belül majd Niall Horan folytatja vele, egyébként egy megállás nélküli zenefolyam indul el, nyár is jön a No Judgment.

0: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csőrmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől és mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még Cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A Fővárosi Állat és Növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Viláv Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A Fővárosi Állat és Növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj, 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él. 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitom Matek Márk, egykori Süsfelnap Westbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fel lemezvásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható.
0: Élet, öröm, zene.

billentyűk abszurd viszonya. Belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: Itt a 98.6 Manna FM élettörömzenéke. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, hogy milyen időjárás várható, az kiderül a friss információk végén, aztán rögvest belecsapunk egy újabb órába, alulból gyerekek lehetünk. Az mindig jó visszaemlékezni a gyerekkorra, vagy hogyha valakinek van már gyermek, akkor láthatja, hogy hogyan cseperednek fel a kicsik, és mik foglalkoztatják őket egyébként a kornak megfelelően. Hát nyilván nem akarok itt öregnek tűnni, de gondolom a mai gyerekek egészen mással játszanak már, mint ahogy azt mi tettük, majd erről is beszélhetünk, miközben 6 olyan dal jön, ami a gyerekkorról szól. Itt lesz Robbie Williams, Kylie Minogue-gal, jön majd Sam Smith, de a Dirty Sleepers, illetőleg a Deacon Blue formáció is. Az óra pedig az Imagine Dragons-szel indul, már is szól a Rank.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
5: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.

0: FM. Hírek.
1: Magyarok is megsérültek a Horvátország déli részén pusztító erdőtűzben. Ketten közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségéből több száz embert kellett kimenteni. 36 ember megsérült, köztük 4 magyar, ketten közülük kórházban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. Közben a Peljesac félszigeten is erdőtűz alakult ki, amely az erős szél miatt gyorsan terjedt. Arra kérik a Horvátországban tartózkodó magyarokat, hogy kövessék a helyi hatóságok utasításait és a Kozinfo aktuális tájékoztatásait. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Dunavíz szintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A Fidesz közölte, hogy nem vesz részt a megbeszélésen, mert, mint fogalmaztak, Paks nem kampányszínpad, tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. A KDNP szintén nem vesz részt a tájékoztatón, mert azt színjátéknak tartják. A Mi Hazánk mozgalom szerint a politikusok helyett a szakembereknek kell konzultálni az ügyben, ezért Torockai László pártelnök helyett Tóth Máté energiajogász, az ellenzéki párt energiaügyi főtanácsadója vesz részt a találkozón. Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet önkéntesei vasárnapig az Interspar áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket. Emellett augusztus 31-éig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót. A befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítják. Folytatódott a kiterjedt rendészeti razzia a fővárosban. A negyedik héten több mint 2000 embert igazoltattak, 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak, közölte a BRFK. A rendőrök intézkedtek kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, de volt sok köztéri italozás, köztisztasági szabályszegés és egy tucat esetben egészségügyi panaszokkal küzdő vagy magatehetetlen embert helyeztek biztonságba. A 74 helyszíni bírságon kívül 18 esetben büntető feljelentést tettek. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza-tó 25, a Velencei-tó 24 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: És akkor indulunk, már is tartol az újabb óra, az édes gyerekkorba visznek vissza a sztárok, olyan nagy előadók érkeznek, mint Kylie Minogue, Robbie Williams-tel, de itt lesz majd Sam Smith és a Kids Again, az a közül pedig a Kelemen kabátban is a Dirty Sleeper slágerét is beteszem, közben mindenki nosztalgiázhat, hogyha egy mondat vagy egy szó jutna eszébe, akár egy szín, egy érzés, egy illat a gyerekkoráról, akkor mi lenne az? Közben egyébként indulunk az Imagine Dragons-szal, már is szól a Ragged.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel, nagy sláger a Balaton ezen a hétvégén is, szerintem ez még nagyjából a jövő hét végén is jellemző lesz, aztán utána már mindenki inkább a visszatérésre koncentrál az iskolába, ennek megfelelően az M1-M7 kivezetője lassabb járató is, még tovább is jellemző a hosszú kocsisor. A 0677986-ra várom egyébként az üzeneteket a közlekedésről, máshonnét is, a fővárosból kifelé, gondolom ott van esemény, hogy továbbadassam a többieknek. Közben nézem egyébként, hogy mi a helyzet a Balatonnál, mert picit visszament a vízhőmérséklete, jelen pillanatban legalábbis ezt olvasom. Hát ugye Alsóörsnél 24 fokos a Balaton egyébként, nagyjából a legalacsonyabb Révfülöpnél, volt már 29 fokos is, de hát fürdőzésre egyébként sokkal jobb ez a 24 fok, mivel most nagy meleg jön majd a hétvégén, gondolom emelkedni fog a vízhőmérséklete is. Na de mi most a gyerekkorba utazunk vissza, akinek mi a gyerekkor, ha egy színt, egy ételt, egy érzést kell, egy ízt akár mondani, akkor mi lenne az? Ezt is várom SMS-ben a 0677986-ra. Miközben egyébként azért érdeklődöm így, mert a gyerekkorról, a gyerekekről muzsikálnak a sztárok. Már is Robbie Williams érkezik Kylie-val, itt lesz majd a Kids. Mindkettejükről egyébként már a Netflix kiadott dokumentumfilmet, Robbie Williamsről önállóan is, meg a Take That-tel is, és nemrégiben Kylie jött ki egy elég megrázó dokuval, ahol kendőzetlen őszinteséggel nyilatkozik a betegségéről, ami, mint kiderült, egyébként néhány éve újból megtámadta, csak akkora nagy figyelem övezte az első rákbetegségét, hogy igazából ezt már meg akarta tartani magának, de azóta egyébként kigyógyult ebből a dologból. Szerencsére másodjára is, jó egészséget kívánunk neki, és olyannyira jól érzi magát, hogy Madonnával közös dala is megjelenik majd, hát reméljük, hogy robban akkorát, mint robbant annak idején a Kids. Aztán majd Sam Smith érkezik hozzánk Londonból, érkezik tőle a Kids Again. Ő egyébként amellett, hogy énekes, híres az extravagáns megjelenéséről, és egyébként néha kipróbálja magát a showbiznisz egyéb válfajaiban is. Láthattuk például a Sex és New York című sorozat folytatásában, a Just Like That-ben, ott ugye Charlotte, amikor visszatért egy galériát vezetni, akkor a nagy dobást Sam Smith vitte el, hiszen óriási festmény, nagyon drága festményt adott el neki és a párjának, és ezzel meg is alapozta a karrierjét. Egyébként éveken át tanulta a jazzzenét Sam Smith, klasszikus muzsikus, tehát John Eat szárnyai alatt zongorázott, vallásos iskolába járt, ahol tagja volt a népszerű korusnak, a Country Theatre-nak, és amit talán kevesen tudnak, hogy harmadágon unokatesója Lily Allennek. A Grammy, Brit és Arany Globus díjjal is jutalmazták, és pillanatokon belül a Kids Again-t énekli nálunk, és aztán van a Kelemen kabátban érkezik, hát tulajdonképpen a nyár egyik nagy himnuszává avanzsált a Maradjatok gyerekek. Igazából a nyári gyerekek a Balaton partján részt ismeri mindenki. Ők egyébként 2013-ban alakultak, eredetileg egyébként egy ilyen másokat kifigurázó fricska együttesnek startolt el a formáció, aztán ahogy bejött ez az óriási sláger, amit mindjárt hozok a nyár himnuszaként, elkezdtek komolyan foglalkozni a zenéléssel, és azóta már számos slágert adtak a slágeristáknak és a hazai közönségnek. Pillanatokon belül, tehát Horváth Boldi és M. Papa is érkeznek majd. Maradjatok gyerekek, ez lesz az ő dalunk, de egyelőre Robbie Williams, Kylie-val és a Kids-el, és aztán majd Sam Smith. A következő körben pedig már jön hozzánk az Echo Smith, a Dirty Sleepers és a Deacon Blue ide passzoló témája is. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: a Balatonparton.
1: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, 6 dal erejéig újból gyerekek vagyunk, hiszen az előadók is a gyerekekről muzsikálnak. Mindjárt jön az Ecosmith, a Dirty Sleepers, illetve a Deacon Blue formáció is. A 0677098-on pedig arról érdeklődtem a Manna FM hallgatóitól, hogyha egy ízt, egy ételt, egy érzést kéne mondani a gyerekkorból, akkor mi lenne az? Érdekes módon a legtöbben egyébként a nagymamájukat említik, így a nyár kapcsán, amikor ott nyaraltak a különböző finomságokat. Eszter írta, hogy annak a paradicsomnak, amit ott leszettek és mosás nélkül megették a nagymama kertjében, párja nincs, hát ezt igen. Szadom, szerintem ez a mai napig így van, és valaki előtt a tojásos nokedli fejes salátából, szintén a nagymamája egyik nagy specialitása volt. Igen, igen, az is a gyerekkor, és abszolút a nyár. És valahogy az úgy finom, hogyha valaki leteszi, elég nem étteremben, hanem otthon, én is próbálkoztam elkészíteni, az egyik nagy-nagy kedvencem, de tényleg annál finomabb nincs, mint amikor nekem mondjuk a keresztanyám vagy a nagymamám elém tette annak idején. Mert tovább a nosztalgia vonat, hogyha van kedve a Manna FM hallgatóinak, akkor nyugodtan várom az újabb ízeket, érzéseket a gyerekkorból a 0677098-ra. Miközben egyébként a Sirota tesók érkeznek, egy amerikai indie pop banda, ők hozzák majd a Cool Kids, ők az Ecosmith, eredetileg Sydney, Noah Graham és Jimmy alkotta az együttes, de 2016-ban utóbbi elhagyta a zenekart, és aztán addig-addig alakult a formáció, amíg végül duó lett belőle. Az Ecosmith tagjai a koncertjeiket kezdetben elsősorban feldolgozásokkal töltötték meg, olyan dalokat játszottak, amikről tudható volt, hogy a közönség is szívesen énekli. Q-ron át a Rage Against the Machine dalait játszották, és aztán később kialakult a saját hangjuk, már ezen szólalnak meg mindjárt a Cool Kids-szel. Aztán majd érkezik a Dirty Sleepers, egy pop-rock zenekar, Gyulán alakultak ők 2005-ben, és aztán 2009-ben tűntek fel az Élned kell című dalukkal, ami egyébként a hazai méhnyarhák elleni kampány reklámdala is lett, majd következtek a videoklipes slágerek, a Te vagy a fény, a Hang vagy jel, az Egy vége, 2009-től pedig napjainkig a Dirty Sleepers a Republik állandó vendégzenekara arénákban és fesztiválokon egyaránt. Már is egy saját dal érkezik tőlük, ez lesz az Honest Kid, az őszinte gyerek, és aztán a végére majd egy skót pop-rock banda jön hozzánk, a Deacon Blue, akik 85 óta tolják egyébként a showbizniszt. Szerintem ez volt a legnagyobb slágerük, a Real Gun Kid, ami egyébként top 10-es lett annak idején az Egyesült Királyság slágerlistáján, de egyébként number one lett Spanyolországban is. Mi is egyébként ezzel tudjuk leginkább őket azonosítani. 89-ben jelent meg egyébként ez a nagy sláger, úgyhogy akkor még abszolút aktívak voltak, hát mostanában már nem nagyon hallunk róluk, de ezzel az egy dallal tényleg beírták magukat az örökké valóságba, az örök zöldek közé. Úgyhogy ők idézik meg már is a gyerekkort, hogyha előjön akár a dalok hallatán valakinek valami gyerekkori emléke, akkor tolja 0-77-098-at, és hát ugye arról is értekeztünk, hogy a mai gyerekek már azért másképp játszanak a különböző tabletekkel, mobiltelefonokkal, mint ahogy mi tudtunk annak idején a játszótéren, de hát azért a technikai fejlődésnek nem kell a gyerekeknek sem ellentmondani, most már a világ más fele megy. Jött a váltás ugye 2006-ban, amikor bejöttek az okostelefonok, főleg egyébként ez akkor derült ki, amikor leesett a nagy hó, és mindenki tényleg hógolyózott meg, hóval csatázott, hóembert épített a télen, akkor derült ki, hogy milyen jó virág volt, amikor még nem a telefont nyomkodtuk csak a kezünkben. No mindegy, ez teljesen lényegtelen. Jöjjön az Ecosmith és a Cool Kids, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenége. Jó étvégét kívánok mindenkinek, akár erről is várok SMS-eket, hogy ki mivel tölti majd, hát ha tudunk ebből is táplálkozni, ha valakinél van valami jó kis szabadtéri rendezvény, ami nyitott a többiek számára, arról is jöhetnek az üzenetek. Közben egyébként Edison Ray érkezik hozzánk, aki tulajdonképpen a közösségi médiában érte el első sikereit, és nem is csak zenével, hanem posztokkal, aztán később énekelt is, és fényes karriert futott be. Ezzel a dallal indult el, a Diet Pepsivel.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcai. A fedett vásárcsarnokok mellett városszerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirál. A Vidább Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végigcsoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca is környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a Biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyéskert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtös kalács is.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

98.6 Manna FM életöröm zenéket játszik. Jó hétvégét kívánok mindenkinek. Most már azért délután 4 óra lesz mindjárt. Szerintem sok helyütt elindul a hétvége. Ha pedig dolgozni kell, akkor is itt leszünk. Jobbnál jobb műsorokat sugárzunk majd szombaton és vasárnap is. De a következő óra is megjárja. Az óra sztárjai érkeznek majd. A No Doubt 3 dalát hozom, és itt lesz a Honey Beast is 3-mal. A 60 perc pedig Rudimentállal indul. Már is szól a Waiting All Night.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: .hu oldalon a Spár csapata téged is vár. Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
1: Reklám hangzott el.
2: Fokozódik a hőség, magyarok is megsérültek a horvátországi erdőtűzben. Hamarosan megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Magyarok is megsérültek a Horvátország déli részén pusztító erdőtűzben. Ketten közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségéből több száz embert kellett kimenteni. 36 ember megsérült, köztük 4 magyar, ketten közülük kórházban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. Közben a Peljesác félszigeten is erdőtűz alakult ki, amely az erős szél miatt gyorsan terjedt. Arra kérik a Horvátországban tartózkodó magyarokat, hogy kövessék a helyi hatóságok utasításait és a Kozinfo aktuális tájékoztatásait. A horvátországi erdőtüzek károsultjainak érdemes mi hamarabb felvenniük a kapcsolatot az utasbiztosítójukkal, hívják fel a figyelmet biztosítási szakemberek. Mint írják, az utasbiztosítás fedezi a sürgősségi orvosi ellátás és a betegszállítás költségeit. A podgyászbiztosítás a tűzben megsemmisült személyes tárgyakra nyújthat fedezetet, a kaszkó pedig a járműben keletkezett károkat téríti meg. Rövidesen megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése, amivel több centiméterrel emelhetik a Duna vízszintjét, közölte a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy a szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a dunai fenékküszöb kialakításán. Hozzátette, a rendkívül összetett beruházáson több százan dolgoznak. Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a Máltai Szeretett Szolgálat. A szervezet önkéntesei vasárnapig az Interspár áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket. Emellett augusztus 31-ig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót. A befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítják. Folytatódott a kiterjedt rendészeti razzia a fővárosban. A negyedik héten több mint 2000 embert igazoltattak, 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak, közölte a BRFK. A rendőrök intézkedtek kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, de volt sok köztéri italozás, köztisztasági szabályszegés és egy tucat esetben egészségügyi panaszokkal küzdő vagy maga tehetetlen embert helyeztek biztonságba. A 74 helyszíni bírságon kívül 18 esetben büntető feljelentést tette.
3: Időjárás.
2: A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
4: És akkor együtt lépünk be remélhetőleg a hétvége kapuján. A mikrofonnál István Dániel, de már is passzolom ezt a mikrofont az óra sztárjainak. Két csapat érkezik majd, szokás szerint összefoglalom egy picit a karrierjüket, aztán majd a zenéjük beszél tovább. Három dalt hozok a No Dubtól, akik egyébként vagy vannak, vagy nincsenek, néha felbukkannak egy-egy fesztiválon. Új dalt egyelőre még nem jelentettek meg, de bőven volt, miből válogatnom a régmúltból. Mindjárt jön az It's My Life, vagy a nagy sláger, amivel berobbantak a Don't Speak, és aztán majd a Honey Beast, a hazai vizekről szintén három dalt ad elő, miközben az óra a Waiting All Night-tal indul.
3: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. I've been waiting.

Itt a 98.6 Manna FM érettőröm zenéke, működik SMS számunk már, én nézem, beüzemeltem 0677-1986, főleg a közlekedési információkra vagyok kíváncsi, gondolom később majd fokozódik a helyzet, de a valakinek már most van infója, küldje el, továbbadhassam a többieknek. Miközben egyébként az óra sztárjaival muzsikálunk, már is a Nauda Opt együttes érkezik, akik ugye mindenkit meglepve egy koncert erejéig tavaly visszatértek, akkor remélték a rajongók, hogy ez valaminek a kezdete, ez tűnik tényleg egy koncert volt csak. Gwen Stefani egyébként a csapatból a legaktívabb, ő ugye mutatkozik itt ott zsűritagként, igen sok oldalú énekesnőről van szó, ha azt mondom, hogy Gwen Stefani, amerikai énekesnő, dalszerző, divattervező és színész, ezt talán kevesen tudják róla, először a No Doubt énekesnője volt, majd 2004-ben kezdett szóló karrierbe, később divattervezéssel kezdett foglalkozni, ma már saját divatkollekcióval is rendelkezik. A kaliforniai Fullertonban született különben, és Anaheimben nőtt fel, római katolikus családban. Édesapja Dennis Stefani olasz származású amerikai, a Yamaha cég marketing vezérigazgatója, édesanyja pedig Patty Flynn, ő ír és kót eredetű, könyvelőként dolgozott azelőtt, hogy háztartásbeli lett. Gwen szülei a Bob Dylan és Emilio Harris által képviselt folkzene rajongói voltak, három tesója is van különben az énekesnőnek, bátyja Eric, húga Jill és öccse Todd. Eric kezdetben a No Doubt billentyűse volt, de aztán ott hagyta a csapatot, hogy a Simpson család című animációs film stábjában dolgozhasson. Gwen családjából a nők többsége varrónő volt, és nagyrészt vagy ő, vagy pedig az édesanyja készítette a fellépő ruháit. Gyermekként Gwen zenei érdeklődése a musicalek irányába mutatott, kedvencei között ott volt az Evita és a muzsika hangja. Első színpadi előadására egy tehetségkutató verseny alatt került sor egy középiskolában, ahol az I Have Confidence-t énekelte a muzsika hangjából. Tizenévesként többek között takarítóként dolgozott egy fagylaltozóban és egy nagy áruház sminkosztályán. Aztán 87-ben leérettségizett a kaliforniai egyetem Fullertoni kampuszán, és ott is kezdett el tanulni. Testvére Eric megkérte, hogy csatlakozzon az együtteséhez, ekkor Gwen igent mondott, a csapat első énekese különben John Spence volt, aki Gwennel osztotta meg a vokálokat. 87-ben ő aztán kilépett a formációból és sajnos az életből is. A tragédia után Stefani összetartotta a No Doubtot és biztatta őket, hogy a nehéz idők ellenére is tartsanak ki. Végül 1991-ben a csapat aláírt egy lemezszerződést. A No Doubt 92-ben adta ki első bemutatkozó lemezét. Az album az újszerű ska-pop hangzása miatt nem lett túl sikeres, mivel abban az időszakban a grunge stílus hódított. 95-ben viszont jött a második album, a Bacon Street Collection, és nem sokkal ezután piacra is dobták a harmadik korongjukat, Tragic Kingdom címmel. A két lemezen három évet dolgoztak. Ebben az időszakban a csapat majdnem fölbomlott az énekesnő és csapattársa Tony Kennel szakítása miatt. A szakítás több dalt is inspirált, amit Gwen írta a Tragic Kingdomra, a Don't Speak, a Sunday Morning és a Hey You is a tönkrement kapcsolatukat dolgozza fel. Az albumról végül öt kis lemezt adtak ki, ebből a Don't Speak 96-ban az USA-ban a legjátszottabb dal lett. Stefani ott hagyta a főiskolát egy szemeszterre, hogy a Tragic Kingdommal turnézzon, de nem is tért vissza, amikor a turné két és fél év múlva befejeződött. Az albumból végül több mint 16 millió fogyott és több Grammy-díj jelölést is kapott. 2000-ben jelent meg a kevésbé sikeres negyedik nagylemezük, a Return of Saturn címmel, ami a Tragic Kingdomon hallható New Wave hangzást követte. A dalok szövegei főleg Stefani viharos kapcsolatára összpontosítanak, a Bush frontemberével, Gavin Rossdale-el, valamint döntésképtelenségére a karrier és az anyaság között. A csapat 2001-es albumán a Rocksteady-n a New Wave hangzásukat már reggae és dance stílussal tarkították, erről az albumról a Hey Baby és az Underneath It All című számokért Grammy-díjat kaptak, 2003-ban aztán válogatás albummal jelentkeztek, és újra piacra dobták az It's My Life feldolgozását. Sok dal elhangzott itt, jöjjenek ezek szépen sorba, jön a Hulagad, az It's My Life és a Don't Speak, mindjárt itt a 98 pontat Manna FM-en a No Doubt-tól az élet öröm zenék között.

Itt a 98-ban Manna FM életőröm zenékkel, jó melegünk lesz a hétvégén, bár egy 40 fokos hőkupolához képest ez már semmi. Ez a 33-34 fok, 35 is lehet egyébként, főleg a vasárnap lesz majd melegebb, érdemes vízparton tölteni, vagy otthon, hogyha van klíma, akkor beüzemelni. Még mindig egyébként szeretettel várnak mindenkit országosan a nyitott helyeken, úgyhogy ha valaki nem bírná otthon ezt a hőmérséklet értéket, akkor talál klimatizált helyiségeket, még egyébként talán vasárnap is. Miközben egyébként az óra sztárjaival muzsikálunk, már is a Honeybee szármasa érkezik, a Halleluja, az Idevaló és a Boldottá pillanatokon belül. Hát szerintem őket már a hazai közönség jól ismeri, nem csoda, hiszen platina és háromszoros aranylemezes magyar akusztikus együttesről van szó. Stílusok egyébként nehezen behatárolható, a kritikusok azt mondják, hogy általában könnyed rock és funk rock központosításával több stílusú zenét játszanak. Jelen felállásban egyébként 2011 óta működnek, bár történetüket 2005-ig vezetik vissza. Az első nagy sikerük a 2010-es év volt, majd a 2014-es Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi válogatójának szereplőjeként szereztek országos ismertséget. Amikor megkérdezték az új énekesnőt, akkor új énekesnőt, Tarján Zsófit, hogy mi volt az a pillanat, amikor egyrészt elhitte, hogy ő abszolút énekesnő, meg hogy felismerték az utcán, az a 2014-es év volt, mert akkor az Eurovíziót nagyon sokan nézték, és akkor már úgy felismerték őt az utcán, meg akkor elhitte, hogy tényleg mi a szitu. Egyébként 2009-ben már Honeybees néven léptek fel a Sziget Fesztiválon, az első átütő sikerük pedig a Portugál volt egy évvel később, aztán jött a nagy változások időszaka, itt 2011-et írunk, helycsere történt, Kiszin Miklós, a Gangsta Zoli és a Kártelben basszus gitározott tovább, helyére Lázár Tibor került, a zenekar egy billentyűs vokalistával is kiegészült, Kővágó Zsolt személyében, Cutor Anett kiválása után pedig a rendkívül sokoldalú, korábban death metal frontember és a balkán fanatikban rappelő, majd a kőbányai zenei stúdió növendékeként profi jazz énekesnővé avanzsáló Tarján Zsófia csatlakozott a csapathoz. Itt a Pókágon vezette intézményben ismerkedtek meg Kővágó Zsolttal, és aztán állítólag a legenda szerint így került Zsófia Honeybees télére. 2012-ben Hegyi Olivér kézzel rajzolt animációs klipet készített az Isten álma című dalra, melyet nagy sikerrel játszott az MTV, és aztán 2014-ben már fonogram díjra is jelölték őket. Aztán jött a legnagyobb hős, amit tényleg mindent átírt és felrajzolta őket abszolút a hazai könnyűzenei térképre. 2014-ben az Eurovízia Dalfesztivál magyar selejtezőjére jelentkeztek ezzel a dallal. A 435 pályázó közül a legjobb 30-ban kerültek, és így a műsorba is. Három adáson át közönségszavazással a döntőig a legjobb 8-ig jutottak, ahol azonban a zsűri már nem adott lehetőséget a legjobb 4-be, ezáltal az Eurovíziós dalversenybe kerülésre viszont tényleg berobbantotta a csapatot. Ez a bizonyos dal az akkori kereskedelmi rádiók toplistás dalai között ott volt, ez a bizonyos legnagyobb hős, és aztán utána jöttek az újabb slágerek. Azért említem a Boldottát, mert az érkezik majd nálunk harmadikként az ő hármasukban, de egyelőre a Hallelujával indulunk, és a kettő között majd itt lesz az Idevaló, itt a 98 pontat Manna FM-en, az életörömzenék között, most a Honeybees-tel.

0: ez a vége.
1: Itt a 98.6 Manna FM-en Nick Jonas érkezik pillanatokon belül, aki ugye a Jonas Brothers frontembere, meg egyébként énekel a DNCA formációban is. Eredetileg az ő sikertörténete nagyon korán elkezdődött, gyerekként elkísérte anyukáját a fodrászatba, és ahogy az lenni szokott, a 7-8 éves gyerekek ott dudoráznak, meg mindent csinálnak, és hát éppen akkor ott volt állítólag egy producer, aki felfigyelt, hogy milyen jó hangja van a kis Nicknek, behívta a stúdióba, ott kiderült, hogy tesói is vannak, és aztán így alakult meg állítólag a legenda szerint a Jonas Brothers, de most szólóban érkezik, mindjárt jön a This Is Heaven.
2: Rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
2: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
4: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Nem csak kedvenc házaink és tereink, helyeink lehetnek a városban, de utcáink is, akár több egymásba fonódó is. A Villa Budapest összegyűjtött néhány olyat, ahol mindig jól esik sétálni, vagy csak ott lenni. Az egyik legpihentetőbb dolog egy számunkra kedves környéken tenni egy könnyed kis sétát, beszívni az illatokat, nézni a szép házakat, elmerülni az árnyas lombok alatt, amennyiben árnyas lombú fák tarkítják az adott utcát. Számos szívünknek kedves utca van város szerte, itt csak az épp legvonzóbbakat kell kiválasztani, majd felkerekedni. Sétálni a kedvenc utcánkban vagy utcáinkban legalább annyira otthonos érzés, és így megnyugtató, mint amikor a legjobb barátaiddal töltöd az időt, félszavakból is megértitek egymást. Kezdjük a sétát a belvárosban, Lipótváros egyik legszebb utcájában, amelynek bejáratánál bakarja fejét tanástalanul Kalambó hadnagy, miközben a kutyája őt pürkészi, ez a Falk Miksa utca. A Kossuth téri ívelő utca kimondottan árnyas és hűsítő a fölé magasodó fák miatt, akár ezekben is gyönyörködhetünk, de a szemet azért csak a gyönyörű és méltóság teljes épületek, na meg a régiség, boltok és a galériák kirakatai, elvégre mégiscsak ez a főváros első számú pezsgő műkereskedői negyede, az egész utca jófajta békebeliséget sugároz magából, ezért is szeretjük. A következő a Benczúr utca, ez a 6. kerület legszebb utcája, és ebben a kérdésben nem is nyitunk vitát. A Benczúr hosszan nyúlik el, a Kodálykörödöt köti össze a Dózsa-György úttal és a Városligettel. Mondhatnánk rá, hogy a Falk Miksa nagy tesója, mert hasonló hangulatú utca, csak a galériák meg a műkereskedők hiányoznak belőle. Ugyanakkor megvannak az árnyas fák, a hangulat is nagyon hasonlóan békebeli a szemre való házakból, pontosabban villákból pedig, amelyek előtt hosszú-hosszú percekre képes megállni az ember, egészen sok van. A következő a Szabolcska Mihály és az Eszék utca. A 11. kerületben található két párhuzamos utca a Fehérvári utat köti össze a Bartók Béla úttal. Pontosabban csak a Szabolcska Mihály, az Eszék ugyanis a Fadrusz utcába torkollik, ami azonnal odavonza az arra sétálók tekintetét, a Keramit, ami a Szabolcska Mihály utcát burkolja. A keramit, ez a jellegzetes sárga színű és méztartalmú agyag, sav, fagyás és kopás álló burkolat, egy időben szinte minden utcát ezzel fettek be, ám hamar kiderült a hátránya. Csapadékos időben nagyon csúszósá és így baleset veszélyessé vált. Ettől függetlenül ajánlott tenni egy könnyű sétát az utcában, majd az Eszéken jöhetünk vissza. Szerény és csendes utca mindkettő, sűrű lombú fákkal, változatos lakóépületekkel, amelyek egyikét másikát még a Borostyán is sűrűn befutotta. Tipikusan az az utca mindkettő, amiben el lehet bújni kicsit a világ elől, diszkrét és visszafogott hangulat jellemzi őket, talán nem véletlenül jut az eszünkbe, hogy játszódhatna itt egy hidegháborús kémtörténet is a múlt századi 60-as évekből. A Napraforgó utca egy csendes és szerény utca a 2. kerület kertvárosias részében, Pasaréten, távolról szemlélve olyan, mint a többi környék. Ám közel merészkedve hozzá, az itt álló épületek nyilvánvalóvá teszik, miért tartozik a kedvenceink közé. Itt találjuk a hazai Bauhaus építészet legjavát, itt volt ugyanis annak idején a Napraforgó utcai kísérleti lakótelep. Több új utakat kereső magyar építész ragadott magával a Bauhaus építész felfogása, és az akkori kultuszminiszter támogatásával modern villaépületeket terveztek a környékre, többek között Molnár Farkas, Breuer Marcel és Fischer József. Jó néhány felépült ezek közül, és még ma is jó állapotban áll a helyén. Ez a 22 egyemeletes épület teszi igazán vonzóvá a 2. kerületi utcát.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, István Dániel búcsúzik. Jó kis hetünk volt, remélem, hogy mindenki élvezte, jövő héten ismét találkozunk. De addig is jó szórakozást kívánok, a kollégák készülnek ezerrel, jobbnál jobb műsorok hallhatóak majd a Manna FM-en, úgyhogy érdemes velünk tartani.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel.

0: Profi, több mint élmény.
1: Reklám hangzott el.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Fokozódik a hőség, hamarosan megkezdődik Paksnál a helyszíre érkezett bárkák irányított süllyesztése. Kiterjesztik a hegybírók jogköreit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Rövidesen megkezdődik Paksnál a helyszíre érkezett bárkák irányított süllyesztése, amivel több centiméterrel emelhetik a Duna víz szintjét, közölte a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy a szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a dunai fenékküszöb kialakításán. Hozzátette, a rendkívül összetett beruházáson több százan dolgoznak. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. Kiterjesztik a hegybírók jogköreit az aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt. Erről szintén Szondi Vanda kormányszóvivő számolt be. A kormányzati tájékoztatón felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg Magyarország teljes területén jelen van a betegség. Hangsúlyozta, a hatékony védekezés feltétele a fertőzött tőkék mielőbbi ártalmatlanítása. Magyarok is megsérültek a Horvátország déli részén pusztító erdőtűzben. Ketten közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségéből több száz embert kellett kimenteni. 36 ember megsérült, köztük 4 magyar, ketten közülük kórházban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. 17 országból csaknem 300 fiatal vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség 5 napos rendezvényére a Kárpát-medence mellett többek között az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából is érkeznek magyar diákok. A fiatalok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témákról hallgathatnak előadásokat, illetve alakíthatnak közös fórumokat. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba. Emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és Fülöp-szigetekről is. A hétvégére visszatér a kánikula, a sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 24 fokos.
2: Manna Hits.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, I'm Chris with Stars Go Dim, and this is the story behind my song, Authority in the Name of Jesus.
2: Ezt a dalt 2019 végén írtam néhány barátommal. Csak leültünk egy nap, és elkezdtük megvitatni Jézus nevének az erejét. Az életben sokszor szállnak szembe velünk ellenségek, rossz akarók. De amikor Jézus nevét kimondjuk, akkor minden térd meghajol. A hazugságok, a bántó szavak mind leperegnek rólunk, hiszen Jézus a legnagyobb úr.

0: Manna Morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Fokozódik a hőség, hamarosan megkezdődik Paksnál a helyszíre érkezett bárkák irányított süllyesztése. Kiterjesztik a hegybírók jogköreit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Rövidesen megkezdődik Paksnál a helyszíre érkezett bárkák irányított süllyesztése, amivel több centiméterrel emelhetik a Duna víz szintjét, közölte a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy a szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a dunai fenéküszöb kialakításán. Hozzátette, a rendkívül összetett beruházáson több százan dolgoznak. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. Kiterjesztik a hegybírók jogköreit az aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt. Erről szintén Szondi Vanda kormányszóvivő számolt be. A kormányzati tájékoztatón felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg Magyarország teljes területén jelen van a betegség. Hangsúlyozta, a hatékony védekezés feltétele a fertőzött tőkék mielőbbi ártalmatlanítása. Magyarok is megsérültek a Horvátország déli részén pusztító erdőtűzben, ketten közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségéből több száz embert kellett kimenteni. 36 ember megsérült, köztük 4 magyar, ketten közülük kórházban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. 17 országból csaknem 300 fiatal vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség 5 napos rendezvényére a Kárpát-medence mellett többek között az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából is érkeznek magyar diákok. A fiatalok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témákról hallgathatnak előadásokat, illetve alakíthatnak közös fórumokat. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba. Emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és Fülöp-szigetekről is. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 24 fokos.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
1: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és a

0: Ez a Manna Hit. I've still got Jesus. Oh, I've
1: still got Jesus. Around January of 2021,
2: 2021 elején, három hónap leforgása alatt több olyan embert veszítettem el, aki fontos volt nekem. Olyanokat, akik nagyon közel álltak hozzám, és kedvesek voltak a szívemnek. Én azokban a nehéz napokban is szolgálatban voltam. Utaztam, vezettem, repülőn vagy buszon ültem. Egyszerűen azt tettem, amire Isten elhívott. De voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztem, hogy rettenetesen egyedül vagyok. Néha reggelente még mindig arra ébredek, hogy igazán magányosnak érzem magam. Kimerült vagyok és fáradt, mintha nem is aludtam volna semmit. De tudom, hogy a nehéz időszakokon túl kell jutnom. Ilyenkor Jézusra nézek, és a Jakab levelének ezt a részét ismételgetem magamban. Testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek. Miért? Mert ezek a nehézségek a hiteteket teszik próbára. Ha pedig a hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket. Tudom, hogy Jézus a legjobbat akarja nekem, és azt is tudom, hogy mindig velem van az úton. Ő a barátom, és sosem hagy el.
1: He is my friend, and he is your friend too.

Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit. I can see the

0: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Manna.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
3: Fokozódik a hőség. Hamarosan megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése. 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Rövidesen megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése, amivel több centiméterrel emelhetik a Duna vízszintjét, közölte a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy a szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a dunai fenéküszöb kialakításán. Hozzátette, a rendkívül összetett beruházáson több százan dolgoznak. Szíj László és Mészáros Lőrinc cége is segítséget ajánlott fel a Paksi Atomerőmű biztonságos hűtővízellátásához kapcsolódó munkálatokhoz, írja a Telex. A Duna aszfalt 1000 tonna terméskövet és 2 uszályt biztosít, míg a Mészáros csoporthoz tartozó díszíterm hajókkal és szakemberekkel vesz részt a munkában. Garancs István cége, a Marketépítő ZRT csütörtökön 10 000 tonna követ ajánlott fel a munkálatokhoz. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön közölte, hogy a paksi munkálatokat több kisebb cég mellett az osztrák Strabag és a KÉZ ZRT is segíti, és hiányolta a 3 nagy hazai építőipari vállalkozó cégeinek felajánlását. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben, 2 közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségében kialakult szerencsétlenség miatt korábban csaknem 60 magyart kellett kimenekíteni. A katasztrófának egy halálos áldozata is van. Több száz helyi lakost és turistát mentettek ki. 40 ember megsérült, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Új időkapszulákat helyeztek el a Csíksomlyói kegytemplom toronygombjaiban. A székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői közölték, hogy a csütörtökön helyükre kerül dokumentumok a templom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg.
2: Időjárás.
3: A hétvégére visszatér a

0: alakul. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 24 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat a Magyar Mozgókép Fesztivál eseményei alatt rögzített beszélgetésünkön. A mai vendégem egy kiváló színész és egy igazán szórakoztató harsenyszemélyiség, akivel minden körülmények között öröm találkozni. Régre visszanyúló ismerettségünkből számos kalandot tudnék megosztani, de ezek többségét inkább borítsa jótékony félhomály. Talán azt az egyet elmondhatom, hogy senki sem tudott úgy mondat közben a taxi hátsó ülésén elaludni a vállamon, egy balkanyarban, ahogy ő tudott. De hogy kiről is van szó? Következzen röviden. Mai beszélgetőtársam nagyon hamar eldöntötte, hogy a színészet lesz a hivatása. Mondhatjuk, hogy a szórakoztatásra született. Elsőre ugyan nem vették fel a színművészetire, de a második próbálkozást követően 1982-től 86-ig Szinetár Miklós osztályában színészé lett. Első szerződését a Nemzeti Színházba kapta, ahol 1986-tól 90-ig volt társulati tag, majd a József Attila Színház következett, ahol 2 évadot töltött. Ezt követően a Budapesti Kamara Színház vezető színésze lett, melyet a legboldogabb színházi időszakaként emleget. A Vidám Színpadon is megfordult ezután, majd 2011 és 17 között a Víg Színház művésze volt. A Szent István körútról való távozása óta szabadúszó, így több színházban is rendszeresen láthatja a közönség. A kamerák elé már főiskolás korában odaállhatott, és a több mint 50 címet tartalmazó filmográfiájában nagy sikerű tévé és mozifilmeket, valamint sorozatokat is egyaránt találhatunk. Csak néhány cím a sok közül. Esti Kornél csodálatos utazása, az 5 zsarú sorozat, a Tűzvonalban sorozat, de rendszeres szereplője volt a Gávölgyi Sóknak és a Barátok Köztnek is. De ahonnan a legtöbben ismerhetik manapság, az a Mi Kis Falunk sorozat. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy már igen régóta szívélyes hangulatban üdvözölhetem, ha találkozunk, és most a Cinemanna vendég mikrofonjánál is örömmel jelentem be a Jászai Mari díjas színművészt. Hölgyeim és uraim, Kerekes József!
3: Köszönöm szépen!
2: Ennyire korán még soha nem volt Cinemanna felvétel, és még én így is nagyon örülök neki, hogy végre megint interjú helyzetben.
3: És én értem ide hamarabb.
2: És te értél ide hamarabb. De hogy miért indul a Kerekes József napja ennyire korán azért, és ennyire
3: azért,
2: intenzíven?
3: Azért, mert az élet úgy hozta, egyébként nem tudom, jó reggelt, jó napot, jó estét minden kedves hallgatónak, és örülök, hogyha engem hallgatnak természetesen, hogy ez a hallgatóknak öröme, ezt majd ők eldöntik. Mindenesetre, szóval az élet úgy hozta, hogy a második házasságomból, az első házasságból 2 nagy lányom van már, 27 és 23 évesek, Fanni és Nóri, és a második házasságból Lucai és Ábel, akik viszont még általános iskolások, 13 és 10 évesek. Így aztán a nap nekem úgy kezdődik, mint egy fiatal apukának, csak már apukának apuka vagyok, csak már nem fiatal, hogy viszem a gyerekeket iskolába. És egyébként ez egy nagyon boldogságos, dumálunk, ökörködünk, de 7:30-kor legkésőbb ki kell őket tenni az iskolában, és akkor néha egy-két szinkron stúdiónak, ha még hívnak, vagy például most, amikor te... Hát nem járok már olyan gyakran. És vagy most, amikor te így hívsz, akkor nekem úgy praktikus, hogy minél hamarabb. Tehát azért ezt a 8:30-9-et szoktam belőni az első munkára.
2: Mert egyébként ettől függetlenül is korán ébredő vagy? Tehát
3: könnyen, most már igen.
2: Könnyen kidolgozál?
3: Hát egy frászt. Nem. De mondjuk nem vagyok, soha nem is voltam ilyen délig alvós. Tehát ha nagyon kirúgunk a hámból, akkor esetleg ilyen 7:30-8, de annál tovább én nem tudok aludni. De mióta a gyerekek iskolába járnak, boldog békeidők, amikor még oviban lehetett 9-re menni, és akkor az volt egy nagyon, egy ideális idő volt, mert akkor lehetett 7-kor, 7:30-kor kelni, és akkor szépen ott, én budaörsi vagyok, tehát átmentünk az óvodába, és az semmi. Viszont most 5:50-re van nekem beállítva az órám, hát Petra, a feleségem az, mint egy robot, hát 5:10-kor vagy 17:30-kor már kell föl, és menj, és akkor csinálja az uzsonnát, a gyerekeket bekészül, nekem reggelit készül, de nekem 5:50-re van beállítva, tehát most már én is erre átálltam. Tehát, hogyha éppen nem kell fölkelni, akkor is gyakran előfordul, hogy 6 óra körül fölkelek, hát akkor még kimegyek vécére, aztán vissza, még egy kicsit vissza fekszem lustulni, de főleg fölébredek.
2: És amikor mondjuk este előadás van, akkor is ugyanez a menet, és bírod?
3: Hát kell.
2: Délután egy kis sziesta?
3: Hát figyelj, az viszont nem, hát ha megtehetem, vagy hogyha ha úgy adódik, akkor nagyon szívesen. Én nekem ez belefér, de én nekem ez hát most el nem ítélhető módon, de én nagyon sokáig anyukámmal laktam, én 32 éves koromig ott voltam anyuval, és tehát én 18-20 évesen is, ha volt olyan lehetőség, akkor én ebéd után volt egy kis szúnya. Hát én egy ilyen szörnyű lusta dög vagyok. Tehát ez a mai napig, hogyha megtehetem, akkor én nekem nagyon jól esik egy 20 perces kis sziesta.
2: Ez olyan üdítő tud lenni.
3: Szerintem is, és most büszkén mondom, hogy olvastam már neten, meg újságban, meg nem tudom hol, hogy ez bizony tényleg az egészség szempontjából is jó. Azért ezt valamit a latinok tudnak. Tehát, hogy miért van ez a sziesta? Hát nem lehet állandóan, közben kell egy kis pihenő. Igen. Egyébként anyukámtól, aki 28-as volt, szegényként, Isten nyugtassa, ő mindig azt mesélte, hogy régen a hivatalnokoknak Magyarországon is úgy volt, tehát ő úgy emlékezett, hogy ő szögedi volt, szögedi lány, hogy a hivatalnokok ugyanúgy Magyarországon is úgy volt kitalálva a munkaidő, hogy az ebéd ott egy nagyobb idő volt, egy-másfél óra, aki tudott, az hazament.
2: És nagyságos úr hazament, igen.
3: Igen. De nem csak a főfejesek, hanem még egy közép, kicsit lejjebb is. Úgyhogy tudott egyet szusszani, és úgy ment vissza a délutáni munkára.
2: Igen, mert hát úgy lehet gondolom hatékonyan.
3: Mert egyébként este. Igen, tehát nem az van, hogy egy órakor már kókadozik, mert nem biztos, hogy ez ugyanolyan hatékony az a munka, mint hogyha egy picit közben rápihen.
2: Egyébként az, hogy így könnyen ébredsz, az talán abból kikövetkeztettem én, hogy egyik pillanatról a másikra annyira szenvedélyes tudsz lenni, hogyha mondjuk találsz egy témát, vagy találsz egy helyzetet, akkor egyik pillanatról ilyen energiabombává válsz.
3: Említetted a felkonfban a falut. A faluban, a mi kis falunkban ott van, hogy főleg ahogy így most jön a jó idő, már úgy értem, hogy a nyár korán virrad, tehát akkor ahhoz igazodik a forgatás. Most például teljesen véletlenül vasárnap volt egy forgatási nap, és nyilván a kollégák elfoglaltságai miatt is, meg hogy hamar süt a nap, ezért például ilyen ludvérces nekem azért azt nem mindennapos, 3:45-re jöttek értem kocsival, tudod. Ez azt jelenti, hogy azért hogy én nem vagyok ilyen, hogy 5 perc alatt elkészüljek.
2: Akkor tehát, még a pacsírta
3: sincs. Tehát én nekem 3:15-re volt beállítva az órám, hogy mire jön értem a kocsi, addigra én elkészüljek borotválkozni, tisztálkodni. Úgyhogy az szörnyű, de hogy a pszichének jót tesz, hogyha süt a nap, mert akkor könnyebben kelek. Viszont az kétségtelen, hogy én, ha kinyitottam a szemem, szoktam mondani, hogy az első 5 percet ne lássa senki, mert akkor van, hogy az ember úgy ébred, hogy télen nehéz. Télen, mikor még 8-kor is sötét van, és délután 4-kor már megint sötét van, az nagyon, akkor depis is vagyok, azt nem szeretem. De ilyenkor nyáron, ha süt a nap, akkor miért ne? Hát gyerünk. És ott sokszor kapom meg kollégáktól, hogy de ja, csúnyán nem beszélünk, de hogy fut föl, hát hogy lehet az, hogy mi van, mit szedsz, hogy és mondom, gyerekek, ha már úgyis föl kell kérni, akkor nem mindegy, mert ott kókadoznak a kollégák reggel 5-kor, én meg mindent megteszek, hogy én legyek az első. Szóval akkor énekelek, hűlök, nem, én ilyen vagyok, így alakult.
2: De egyébként sem vagy egy ilyen csöndes sarokban ülős.
3: Hát ezt nem lehet mondani, ez az egész családunkra nem elmondható, ezt szoktam mondani, hogy hát mi nem az a család vagyunk, hogy a család 4 tagja a szoba 4 sarkában ül, nyálcsorgatva, bambán meredünk magunk elé. Mint egy igazi klasszikus olasz család, egymás szavába vágva, iszonyatos hangerővel.
2: Említetted a gyermekeidet, ugye, hogy a Fanni, Luca, a Nóri és Ábel. Az Ábel. És hogy, ha én jól tudom, a családot felmenői között az összes férfi az József.
3: Már a kerekes ágon.
2: Igen, már a kerekes ágon, igen. És akkor lett kerekes Ábel, hogy ez a kerekes József devianciája?
3: Nem. Ennek figyelj, nagyon prózai oka van. Őszinte beszélgetésben őszintén válaszolok. Tulajdonképpen tőlem lehetett volna József. Már csak ezért is, hogy tényleg egyszerűen fölfelé apukám, nagyapám, talán még följebb Ennyire nem vagyok sajnos tisztában a családfával, de miután a második feleségem zsidó származás, zsidó, most ezt nem tudom ennél izébben mondani, ott nem szokás.
2: Nincs ezen
3: szégyen. Ott, ja, persze, nem szó sincs róla, miután a két gyerekem is azt állt anyuka révén, tehát ott nem lehet, vagy nem szokás az apának a nevét, igen. Ennek vannak okai.
2: Igen,
3: most én nem, igen. Tehát igen. Már az unokám lehet újra József, de ő nem, mert igen. Hogy az ütközik az elvekkel.
2: Igen.
3: Na, tehát ezért lett ő Ábel. Uh-huh. Bár Petrának volt egy ötlete még, amikor a neveken gondolkoztunk, hogy legyen Döme, de mondtam, hogy de figyelj már, hát azért az a gyerek felnő, hát mit fognak majd felnőtt korban mondani, hogy de egyre dömébb egyébként, olyan zsurmó, olyan imádnivaló, imádom. De akkor is azért nem bánom, az Ábel is nagyon szép, és nem kell, hogy felnőtt. De szép név a Döme, de jobb ez így.
2: Na. Jó, de hát te meg Pubi vagy.
3: Hát az megint más, de igen, de az nem anyakönyvezet, nem személyigazolvány név, uh-huh. Nem a nem Tompa, Tompa Pufi se volt Tompa Pufi anyakönyvezve, de hogy a
2: Csámpi sem.
3: Meg a Csámpi, persze.
2: Csak most sorolhatnánk.
3: Így van. Meg nem így szerepelek a stáblistán, uh-huh. De az kétségtelen, hogy a szakmában a kollégák 99%-a. Van, aki elfből nem, uh-huh. De a kollégák 99%-a használja uh-huh. ezt a nevet, és akkor amikor anyukám még nem voltak ilyen üzenetrögzítők, meg nem volt mobiltelefon, uh-huh. viszont mi abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy nálunk volt vonalas telefon, uh-huh. igaz, volt ikrünk, hát ezt a mai fiatalok már nem tudják, mi ez, igen. De hogy akkor még például ikrünk volt, tehát nem ennyire volt fővonalunk,
2: igen.
3: De hát amikor én főiskola, meg utána a Nemzetibe kerültem, akkor legalább anyukámnak így nyugdíjas éveire volt egy ilyen boldogságos elfoglaltsága, hogy a pici fiának ő volt a telefonközpontosa, és akkor mindig mondta, hogy pontosan tudta, hogy ha Jocit keresik, mert én a családban Joci vagyok, igen. Meg az általános iskolai gimnáziumi osztálytársaim azok jociztak, uh-huh. akkor tudta, hogy a Jocit keresik, akkor már óvó tudta, hogy ez most gimnáziumi, általános iskolás vagy családi uh-huh. Lerakat. Ha Pubit, akkor tudta, hogy a főiskola vagy a Nemzeti, szóval, hogy akkor az
2: akkor a
3: szakma, igen.
2: Én tudom, hogy honnan jött a Pubi, de hogy a hallgatókkal megosztod röviden ezt a Pubi sztorit, szerintem egy pár szó már elmondhatod, hogy elmondhatod, de egy újszülöttnek minden viccú.
3: Hát figyelj, én a Pince Színházban voltam gimnazista koromban amatőr színjátszó, Keleti Pista bácsi és Mezei Éva szárnyai alatt, és életem első pincetábora Baján, ott az volt a bázis, és onnan mentünk mindig építőtáborokba emberke tragédiája, helységkalapácsát játszani, és amikor volt egy kis szabadidő, akkor ott a Sugovica volt a nagy strandolás, igen. És annak van egy ilyen meredek, homokos partja, és ott, mint amikor a disznót viszik vágni, süvítve, visítva rohantam bele a vízbe, és én úgy emlékszem, hogy a drága Máté a legkisebb tahitót, uh-huh. már ugye ő sincs sajnos, és akkor a Máté állt is ingatta a fejét, és azt mondta, te olyan kis Pubi vagy. Jó, kétségtelen, én akkor 15 éves voltam, tehát uh-huh. azért, tehát ez igazából valóban az életkori szakaszomnak, vagy a szakaszomra uh-huh. vonatkozott ez a kitétel, és ott elkezdtek így rajtam ragadt a pincében, és akkor mikor fölvettek a főiskolára, akkor ugye voltak átfedések, régi pincések, akik már szintén főiskolások uh-huh. voltak, slang Ger Andris, Puszta Szerikori, Mácsai Pali, uh-huh. és akkor ők ott elkezdtek engem pubizni, akikkel mentem katonaság, tehát egy év előfelvételi, onnan is volt ismeretség, akkor ők pubiztak, és akkor eljött a nagy pillanat, amikor egyik órán azt mondta a színetár, hogy hát ne haragudj, most én hallom, hogy itt a többiek azt mondják, hogy mondhatom én is azt, hogy Pubi. Hát én majdnem olvadtam a boldogságtól, büszkeségtől, aha. és a meghatottságtól, és mondtam, hogy igen, tanár úr. Úgyhogy, és akkor ez így maradt.
2: Hát ha már említetted a Pince Színházat, akkor a pályád kezdeti szakaszáról kérdeznélek meg ennek kapcsán, de hogy itt van egy szomorú aktualitás is, amire azt gondolom, hogy ki kell, hogy érjünk, hogy a napunkban hunyt el a Lang Györgyi, hogy neked milyen volt a viszonyod a Györgyivel?
3: Jaj, most ez egy nagyon most így nehéz lesz megszólalni, mert én nem vagyok annak híve, hogy amikor valaki nagyon az emberhez közel álló ember megy el, akkor nem tudok, gondolkoztam, de mit lehet, tele van a Facebook, meg mindenféle ilyen izék, hogy fölteszik, hogy ő mennyire is. Amikor igazán közelálló ember megy el, arra nem lehet mit írni. Uh-huh. Azt az ember ott a lelkében érzi. Én most a Györgyivel nagyon így vagyok. Miközben nem jártunk össze, nem voltunk úgy barátok. Tehát nem, ha gondunkat, bajunkat nem hívtuk föl egymást. De valami mindig érzek én a pályámat, ha úgy tetszik, neki köszönhetem. Mert a Pince Színházba úgy kerültem le, hogy volt egy most mutasd meg vetélkedő sorozat a televízióban annó. És akkor nekem a Szombati Gyuszi apukája volt az igazgatóm az általános iskola első, második évében és a gimnázium négy évében, és akkor ő bemondatta az iskola rádióban, hogy lesz egy ilyen vetélkedő, aminek a próbajátéka a Pince Színházban lesz. És akkor én arra jelentkeztem, nem a Pince Színházra, hanem erre a próbajátékra, mert azt mondták, hogy a Vitrai Tamás lesz ott, és a Keleti István. A Keleti István semmit nem mondott, de hát Vitrai Tamás, hát a legenda. Hát mondom, hát ez nekem 14 és fél évesen, hát ez nagy dolog volt. És akkor oda lekerültem, és már éppen úgy kezdtem, hogy egyedül ücsörögtem, néztem, hogy milyen jó hangulatú, egy jó csapat, jó társaság volt ott, és ott játszott. Ezek voltak a pincések. Többek között a Györgyi, aki akkor még éppen akkor vették őket föl, őt is, meg a Mátét is, akit mondtam az előbb. Tehát ők még akkor pincések voltak, és akkor egyszer csak a Györgyi, hát nem mindig is ilyen volt, tehát hogy neki ez egy alap karaktere, hogy oda jött, hogy látta, hogy ott ücsörgök, hogy egyedül, azt mondja, figyelj, látom, hogy itt azért jól érzed magad, hogy van kedved eljönni, már megvolt a felvételi, de majd szólok Pista bácsinak, hogy akkor... És akkor így felvételi nélkül, ha tetszik majd, akkor maradsz, ha nem. És akkor mondom, hozzá valami mackót, vagy valamit, mert lesz itt mozgásóra is, és akkor... És akkor kedden így elkezdtem járni, és ott ragadtam. Azt, hogy fölvettek a főiskolára 4 évvel később, 81-ben, akkor ő főiskolás volt. És hát milyen minden lébe kanál, itt minden ott van is, nagy pofájú is. Tulajdonképpen, de én ezért nem tudok rá haragudni, de azt az örömöt elvette tőlem, hogy én a Hódos Katikától tudom meg, mert ugye jött mindig az iskola titkár, és azt mondta, hogy és most föl fogom olvasni azoknak a nevét, akit a 2001 tanévre fölvettek a Színház és Filmművészeti Főiskolára. A Grannyák Grauer, Grandicek, és akkor elkezdte olvasni, és akkor mindenki visítozott, akit fölvettek. És én meg már akkor előtte a Györgyi bement az Ódrira, valahova bekukucskált, vagy befülelt, és akkor azt mondta, hogy figyelj, most mondták, vagy a Gyabitól hallotta, nem tudom, hogy fölvettek. És akkor ott álltam, és köpni nyelni nem tudtam, és nagyon boldog voltam, de onnantól kezdve már én a Hódos Katikát már másként vártam, hogy most igen vagy nem, tényleg most ez most viccelt, vagy tényleg, és akkor mikor mondta, hogy Kerekes József, akkor nem tudtam visítani, mert csak annyi volt, hogy akkor tényleg, hogy ez is a Györgyi. És aztán a Petrával ráadásul, amikor összekerültem, látszólag csapongok, de mégse, akkor kiderült, hogy még családilag is annyira ők padödő fan voltak a Kaccék. És akkor jártak még a Budai Park színpadtól ahol ők megfordultak, koncert, ott ők ott voltak. És nem volt ugyan személyes így viszony addig, amíg mi össze nem kerültünk, de hát megszállott padödő rajongók, és aztán ugye most már 19 éve vagyok Petrával együtt, és azóta a repertoárban abszolút ez is fölkerült. Mentünk a Blahára szilveszteri koncertre, hát gyakran voltam benn náluk a rádióban, és ugye bármi, akkor már más oldalról is volt, hogy találkoztunk így bulikon, vagy valami, és akkor hát mindig is ez így maradt. Erről így van még egy szál, tulajdonképpen majdnem, hogy azt kell mondjam, hogy az én 15 éves koromban a Györgyi volt talán az első ilyen nagy plátói szerelmem, ott a pincében, tal, hogy biztos ez összefügg azzal, hogy ő nyitott volt, és ezért szóval annyi minden nagyon-nagyon megrendített. De hát figyelj, az, ahogy ő ezt az egész betegséget földolgozta, vagy ahogy ez nem szokás így, ez valami hihetetlen, ez is az ő személyisége.
4: Szerintem ezzel nagyon sok erőt adott másoknak is, ebben a küzdelemben, meg az emberi tartásban is.
3: És jövő kedden, vagy nem tudom, hogy ez mikor lesz majd adásban, de...
4: Ez egy péntek esti adás lesz.
3: Jó,
4: most.
3: Hát mindegy, de hogy... Most a Marian azt tette föl, hogy az állatkertben lesz egy igen. ilyen kis búcsú. Úgyhogy hát oda mindenképpen megyünk Petrával.
4: Elég hamar kiderült rólad, hogy exhibicionista vagy ez nem igaz?
3: Nem, szerintem. De nézd, hát majdnem csúnyát mondtam már megint. Hát, ha valaki erre a pályára jön, és nincs benne exhibíció, akkor az elég problémás élete lesz. Uh-huh. Tehát nyilván van. De azt gondolom, hogy látva nagyon sok kollégát, azért nem annyira teng túl bennem. Tehát egy bizonyos határig. Nagy a pofám, meg ez családi örökség, ezt mindig mondom, hogy szerintem anyukámtól örököltem. De hát mi ketten a vasárnapi ebédnél volt, hogy ketten ültünk az asztalnál, és egyszer csak azon kezdtünk el veszekedni, hogy most akkor te beszélsz, vagy én beszélek, hadd fejezzem már be ezt, amit tehát ketten, nem négyen, vagy hatan, ketten. De hogy én nem, minden látszat dacára én szemérmes vagyok, tehát hogy nem, van egy határ, ami alá vagy fölé nem uh-huh. szívesen megyek. Túltengek, sok vagyok, erős színekkel dolgozom, de ennek ellenére nem most ne keverjük tehát most, hogyha hirtelen valaki azt mondja, hogy jó, hát hagyjál már engem itt az Ace Ventura, meg a nem. Persze, de az egy más, az egy munka. Az igen, tehát abban gátlástalan tudok lenni. Uh-huh. Hogyha ott csukják rám, ezért például ezért nem szeretem nagyon, amikor előfordul nagy ritkán, hogy nem tudom, hogy szinkronba vagy a szponzor, vagy a valaki, egyszer csak egy delegáció megjelenik az üvegkalitkán túl, és nem csak a rendező meg a hangmérnök van ott, mert akkor én nem szeretem az ilyet. Szóval ez aha. olyan dolog, mintha valakire rányítnak a WC-n. Ne tessék! Uh-huh. Én dolgozom most. Uh-huh. Tehát ez azért, mert idétlen vagyok, és az lehet, de akkor is dolgozom. Uh-huh. Tehát amikor a nem kell látni, hogy én akkor éppen milyen pofákat vágok, uh-huh. vagy valami. Az, hogy egyébként belőlem ez jön, és szívesen és boldogan csinálom, az egy más dolog. Uh-huh. De az a munkám.
4: De ez kvázi, mint a színházban a próba folyamat? Hogy...
3: Az is például, meg a színházban nagyon sok kollega imádja azt, hogy most már ennyi év után nem azért vagyok szemérmes, hogy ja Istenem, meglátnak engem alsógatyában, uh-huh. de nem szeretem azt, amikor öltöző ajtó tárva nyitva a uh-huh. színházban. Gyerekem, hát én ott
4: azért van ajtó.
3: Azért van az ajtó, igen, és az legalább annyiban tiszteljük meg egymás intim uh-huh. szféráját, kollégák előtt természetesen nem, tehát nem erről, azért mondom, nem egy olyan vigott szemérmességről van szó, csak a néző, ha valakinek a rokona, ismerőse, arra nem tartozik, hogy én ott egy szál pendelyben szaladgálok. Igen.
4: Jó. Nem is vagyok
3: rá. Nem, csak hogy hirtelen most így más erről.
4: Letetted a hangsúlyt.
3: Hirtelen. Igen, mert valami az előbb még eszembe jutott, de azt meg már menet közben elfelejtettem. Ez is gyakori, az ember sokat beszél, akkor egyszer csak már nem tudja, hogy mit akart mondani.
4: Elsőre nem sikerült a színművészeti felvételid, az megtört téged?
3: Én nagyon büszke vagyok arra, hogy engem a Kornis Mityu készített föl a főiskolára. Ezt tulajdonképpen talán a Slanger Andrisnak köszönhetem, mert őt is, hogy ő hogy keveredett össze a Misivel, azt nem tudom, de minden esetre az ő közbenjárására engem fölkészített. És de hát, hogy mit vegyek föl? Milyen így? Hát én egy teljes, hát figyelj.
4: Full service.
3: Én anyukám mellett nőttem föl, én egy elkényeztetett, hülye, kelenföldi baba voltam, olyan burokban éltem, és nem, meg nem, én ezekkel soha nem foglalkoztam.
4: Hány éves voltam, amikor édesapád elment?
3: 11. Tehát én a főiskolára úgy kezdtem el járni, hogy akkor már az apunak az öröklött ruháiban, és akkor az például egy olyan volt, hogy apu teveszőr, ilyen lószőr, vastag, téli kabátja, apunak volt még ilyen, talán valamikor ott a Szovjetunióban vett kucsmája, és akkor azokban jártam, mert az praktikusan, én nekem mindig télen innek fázós vagyok, tehát fázik a fülem, csodálom mindig, amikor emberek piros füllel jönnek, mennek, piros orr, mondom, nem fagy le a fülön, nem. De hát mindegy. És akkor azt mondták, hogy trendi. Na ilyen vagyok én, hogy nem trendi voltam, hanem apám öröklött ruháiban mentem, és akkor azt hitték, hogy én ilyen művész, jaj te, hát 82-ben veszed föl ezeket, aha, értem. Majd megint majdnem csúnyát mondtam, lófügy, hát nem. Egyszerűen az volt. Uh-huh. Nem vetett föl minket a pénz, úgyhogy meg ott volt, adta magát, én is nem voltam egy csöpnyi termet, és akkor pont jók voltak rám apu ruhái, és akkor azt én boldogan és büszkén hordtam.
4: És akkor a fölkészülés a...
3: Igen, és akkor az első évben a Misi készített föl, és az anyag kiválasztásában jártam föl hozzá a Hessz András térre, vasárnap délelőtti program volt, hogy akkor ez volt kvázi a felkészítő óra, és mire hazamentem, mentem hozzá, nem is tudom, 10-re vagy 11-re, és akkor utána mentem haza a vasárnapi ebéddel, várt már anyukám, hát az hihetetlen zabálások mentek, és közben néztük az NDK vagy a Csehszlovák tévésorozatokat a tévében, boldogan, de elsőre nem vettek föl, és akkor az nekem egy nagyon megtisztelő volt, hogy a Misi akkor azt mondta, hogy ő annyira biztos volt benne, hogy föl fognak venni, hogy a következő évre már nem kért pénzt azért, hogy én járok hozzá külön órára, mert hát azért ezt persze nem a két szép szememért csinálta, de azt mondta, hogy hát ezt ő neki lelkiismeret fordulása van, úgyhogy a következő évre már lár-pur-lár, akkor már ezért így jártam, és másodszorra sikerült. De hozzá kell tennem egyébként, hogy ami visszajutott a fülembe, ezt is lehet, hogy pont a Györgyitől egyébként, hogy például az fölmerült, hogy nem tudták eldönteni, akkor azért kellő súlyom is volt, meg hát ez a bohócság, vagy nem tudom, micsoda, hogy azt nem tudták eldönteni állítólag, hogy ez valamilyen ilyen kamaszos báj, egy ilyen kis pugyuta úgy maradt, nagyra nőtt kamasz, vagy ebből lehet majd valami egy ilyen férfias, hogy humora van, vagy csak egyszerűen úgy maradt egy ilyen lökött kamasz. Nyilván egyébként vannak, akik a mai napig így vannak ezzel, de hát én erre már tojok. Már így ennyi év után a pályán. Szóval, de így, tehát nem volt annyira egyértelmű a második alkalom, de sikerült.
4: Kik voltak az évfolyam társaid neked?
3: Hát kérlek szépen, az évfolyam, a másik osztály az volt az utolsó major osztály. Tehát azt az osztályt már nem tudta a major végigvinni. Major Székely Zsámbéki, ez a Vajdai Vili, Lengyel Feri, Varga Zoli, Zsírosági szegény Isten nyugtassa, Vlahovics Edit. Tehát az én osztályom pedig a szinetár osztály, tulajdonképpen az egy ilyen nem jól hangzó osztály vagyunk, mert a Boci, Botandris, aki az RTL Station Voice-a, Bagó Berci, Kaszás Géza, Epres Attila, Rékasi Karcsi, Orosz Helga, Spolarics Andrea, Tallós Rita, Kis Erika, Segesvári Gabi, Mikulas Hanyi, Győri Peti, ki ne hagyjak senkit, mert megölnek. Tényleg. Meg nekem fontos, én nem szeretem a... Igen. Igen.
4: És utána a főiskola után a Nemzeti Színházba...
3: Hát igen, kerültél. Figyelj, ez is mindig ilyen... Nincs se a történelemben, se az életünkben nincs olyan, mi lett volna, ha. Azt, vagy én másként úgy szoktam mondani, hogy a váltót éppen mikor ki hova állítja. Ha már odaállítottad, az már arra megy.
4: Igen.
3: De ezt utólag mondhatnám, hogy mi lett volna, ha, hogyha akkor nem odaállítom, de odaállítottam. A főiskola alatt volt egy, amikor hát első év végén, de tulajdonképpen amikor a második, nem. De mikor a másodikat kezdtük, akkor volt 83-ban a végzős kerényi osztálynak hát nekik az nagyon jó év volt. Egyik vizsgájuk nagyobbat szólt, mint a másik. A kerényi osztály, Hirtling Mácsai, Funtek, igen. Kerekes Laci, Mészáros Karcsi, Kolos Pista, Janis Éva, Fazeka Zsuzsi, tehát az az osztály. És nekik volt egy Dürrenmatt, Shakespeare, János király, az Audrin. És abban az előadásban a mi osztályunkból is szerepeltünk egy páran, annyira, hogy én nekem egy epizód szerepem is volt, ez volt Lajos a Dauphin. És összesen egyszer megszámoltam, talán 12-15 mondatom, ha volt, összesen az egész előadásban, de hát az én kis karakterem az úgy berobbant, már hogy személyesen a kerekes Pubi, meg az a kis egy ilyen kis duci, tehát egy olyan idézőjelben sokkolva a nézőket, hogy Jézus, ki ez? Hogy miközben egyébként az egész előadás nagyszerű volt, az egész előadás nagyot szólt, de hogy nekem abban másodéves főiskolásként is egy külön személyes nagy sikerem volt. Uh-huh. Tehát hosszú évek óta, aki még egyáltalán látta, vagy emlékszik arra az előadást, aki látta, az emlékszik az előadást, azok sokan, azok még mindig azt hiszik, hogy én abban az osztályban jártam, és hát, hogy az, vagy ha tudják is, hogy nem, de hogy azt tudják, hogy hát az meg kellett zabálni, és ilyen jó volt. És aztán ez az előadás átkerült a Várszínházba, a három főszereplővel, meg azzal a szinetárosztályos csapattal, nekem is. Tehát tulajdonképpen én negyedik osztályban, harmadikosként már a Várszínházban, akkor már nem a Kolos Pista volt az apukám, hanem a Fülöp Zsiga, de hogy ugyanúgy ültünk a Dézsában, és ugyanúgy idétlenkedtem, de már a Várszínházban is, a Nagy Zolival, és a Vas Évával, és az Esztergályos Cinivel, és a Dózsa Tucival. Tehát na így. Viszont ennek lett a következménye az, hogy egyszer csak ott voltunk a Nemzetiben, gyakorlaton, és utána a Vámos Malonyai Kerényi Éra volt ez akkor éppen, és akkor ők a főiskola után szerződtettek.
4: És kik közé kerültél oda, mondjunk neveket?
3: Hát figyelj, ez Besenyei, Agárdi, Sinkovics, Kállai, Lukács Margit, Szemes Mari, Béres Ilona, hát ezt szoktam mondani, mikor gyerekek, hát szóval nekem a szakma mást jelent, és ez még mindig vita néha. Én tisztelen becsülöm a tehetséges mostani fiatalokat, de hát azért, amikor én harmadikos főiskolásként ott a Nemzetiben az első nagy színházi előadás, Sáros Pataki István Tea Kúra című darabja, amit Sík Feri rendezett, és ott én csak statkó, végén én voltam a Deus Ex Machina az előadásban, de ez egy kétszereplős darab volt, Lukács Margit és Szemes Mari. Hát most gondolt el, hogy egy hihetetlen két ilyen nő, akik már önmagukban is két generáció, és két halálosan más, hát a Maria, na, tegyen ezt, gyere ide, Margitka, jó napot kívánok.
4: Az úri női.
3: Bejött, hát fantasztikus.
4: Milyen volt ebben a környezetben végigmenni hátul az öltöző folyosón? Kinyílt az ajtó bármelyik, hát ki jött ki onnan?
3: Hát hogyne, persze. És akkor hozzá kell tegyem, hogy a Nemzeti büféjébe, ha bejött a Sinkovics, nem tudtál ha gyorsabban köszönni. Ő bejött, és mindenkit megelőzve, szervusztok, szervusz. Hihetetlen egy, hát igen. Meg hát közben, hát figyelj, én úgy alakult, hogy tulajdonképpen a nagy bölények közül leginkább a Kállaival úgy alakult, hogy a Kállai Feri bácsival voltam sok darabban, vagy lehettem ott mellette, inkább így fogalmazok. Hát azt azért úgy látni fiatal színészként, hogy hát elképesztő volt, hogy ezek mit tudtak. Tehát, hogy szakmai, hogy minden úgy jött belőlük, de nem mondtam az előbb a felsorolásból, mert akkor még éppen ott voltak a Nemzetiben, Gábor Miklós, Vas Éva. Tehát az is nagyon sokszor eszembe jut, hogy a Gábor Miklós Sejlokja mellett ott lehettem, mint velencei ifjú a Velencei Kalmárban. Hát az mi a velencei ifjak voltunk, a drága Kalocsai Miki, Kassai Karcsi, ültünk ott a tárgyalás képben, és úgy váltunk privát nézőkké, mint a húzat. Hát szájtátva néztük, hogy mit művel. Hát elképesztő.
4: De nem gondolod, hogy most már ti vagytok, vagy ti lesztek ezek a bölények?
3: Ez gyakran fölmerül. Én attól félek, hogy nem. Tehát, hogy mondjam, most nem az, mi vagyunk az idős színészek. Figyelj, ez az időjáték, ez nagyon furcsa. Amikor az ember belül a test öregszik, de én még ugyanaz az infantilis pubi vagyok, mint a voltam a 15 éves, akire azt mondta a Máté, hogy te olyan kis pubi vagy. Én most is az vagyok. Belül. Aztán már reggel már nehéz fölkelni, vagy vigyázni kell a lehajolásnál. De az ember ilyen fiatalnak, vagy legalábbis fiatalosnak képzeli magát belülről. És akkor eszembe jut, hogy mondjuk amikor mi oda mentünk a Nemzetibe, hogy akkor 20 évesként az akkori középgenerációt mi olyan, nem bácsi, nem ahhoz képest már a Besenyeiék, már ők már idősek voltak valóban, de az akkori 40-45 évesek nekünk már olyan távolság volt. És akkor belegondolok, hogy te jó ég, akkor voltak az a középgeneráció, a Szokolai Ottó, Szersény Gyula, Izsóf Vili. Uramisten, hát én már majdnem 20 évvel vagyok ahhoz képest öregebb, Tehát akkor most egy fiatal, akire én rábocsolgok.
4: Tényleg most volt a születésnapod, nem is olyan rég is.
3: Igen, nem volt olyan rég, mikor együtt jártunk, de élek. Szóval, hogy igen, köszönöm szépen. Hogy,
4: nem volt olyan emlékezetes, mint a tavalyi, de ez igen. Is jó.
3: Ja, igen. Hát ezek már mind Petrának köszönhető, meg az 50-re csinált olyan meglepetés bulit, hogy bizonyos előjelekből tudtam, hogy lesz valami, gyanús volt, de mégis ami engem ott fogadott, az akkor azért az mindig olyan elképesztő, hogy ott van az életem. Az olyan furcsa.
4: És a tavaly is nagyon meglepett?
3: A tavalyinak
4: azt is... Azt is sejtetted?
3: Hát volt valami, hát nem, figyelj, Magyarország, ahogy szokták mondani. Szóval úgy nagyon nehéz meglepetést csinálni. Pont előadásról mentünk, akkor a pásztor Erzsike mondta, hogy ne haragudj, most nem tudok átmenni, mert hogy... Szóval azért vannak ilyenek, amikor aznap reggel kapok egy SMS-t, hogy nem tudok menni este, mert az már nekem nagyon késő, de milliószor... Na, ezeket nem tudja a szegény Petra levédeni, mert nincs, nem lehet. Na. De hát akkor is azért, akkor, mikor egyszer csak az ember belép, és ott van a szakmája, a privát élete személye, megszemélyesítve, és ott van minden korszakból.
4: Most valaki. Mondjuk el, hogy egy színházteremben volt a szülinapod.
3: Most idén, igen. Az 50. az pedig a Fészek klubban volt.
4: Igen.
3: Igen. És hát ott ugyanaz, hogy az ember körbenéz, és ott van az egész addigi élete. Az olyan megható, és tényleg szép. És akkor megint
4: ugyanúgy az előbb, hogy hány órát álltunk sorba, mire sorra kerültünk. De élvezetes volt.
3: Ja, Istenem. Figyelj, és amire ezt most jó, hogy szóba hoztad, azért nagyon büszke vagyok, hát magamra, de elsősorban ez Petra érdeme, hogy ő ezt összelogisztikázta, hogy nagyon sokan mondták utána, hogy ott olyan emberek találkoztak és kezdtek el dumcsizni, akik nem biztos, hogy amúgy az életben, most nem csak a politikai, vagy vallási, vagy nemi, vagy nem tudom, ilyen identitására gondolok, hanem hogy nagyon sokféle ember találkozott miattam ott. És hogy úgy, jaj, de jó, hogy jaj, 1000 éve nem találkoztunk, nem beszéltünk. Hogy nekem az annyiban elégtétel, vagy ami engem igazol, hogy tényleg igyekszem, illetve nem, hogy igyekszem, mert ilyen vagyok. Tehát én nálam ez nem az a kérdés, hogy ki honnan jön, vagy ez valószínűleg összefügg azzal is, hogy ugye apukám mezitlábas tanyasi paraszt gyerek volt Szeged mellett a Tanyán, honnan származik a család. Aztán persze szerte szana a világban, meg Magyarországon, de hogy ott egyszerű dolgos emberek, akiknél nem az számít, hogy hány diplomája van, vagy hogy, hanem hogy na, milyen ember? Ott most és a mai napig ezt mondom, a gyerekeimnek is ezt próbálom mondani, nem érdekel engem, hogy mi. Jó ember, vagy nem jó ember. Engem csak ez érdekel, vagy legalábbis elsősorban az. És akkor egyébként pedig, nézd, vannak természetesen olyan nagyon kedves barátaim, akikkel mondjuk például, hát sajnos, hogy ide jutottunk 2023-ra, politikailag nem értünk egyet. De akkor kerüljük azt a témát. Mert vannak emberek, akikkel nem vagyok hajlandó, tehát azért nem fogom feláldozni a barátságomat, mert nem értünk egyet, azt a témát kerüljük. Legfeljebb ő is sajnálja, hogy én nem úgy, én is sajnálom, hogy ő nem úgy, de ennyi. De ettől, és például, és nagyon sok ilyen is ott volt a bulin, amire én nagyon boldog és büszke vagyok, hogy igen, hogy ez felülír, a barátság felülír ilyeneket, és ha felül tudjuk írni, akkor az jó.
4: Mi lehet ennek a titka szerinted, hogy a közvetlenséged, a nyitottságod?
3: Hát figyelj, ezt nem tudom. Tényleg nem tudom, és tényleg megható, hogy ezt olyan... És sokszor figyelj, ezt így mondtam, hogy minden látszat dacára, hogy nem csak a szemérem, de hogy nagy a pofám, de tele vagyok kisebb rendűségi komplexussal, meg kishitűséggel, tehát még mindig én sokszor azt gondolom, hogy túl vagyok értékelve, és tulajdonképpen nem is értem, hogy mit... Hogy kerülök ide.
4: De szerintem akár meg így, alul vagy értékel.
3: Hát jó, ezt nem tudom. Vannak bizonyos szakmában, vannak területek, ahol azt gondolom, hogy legalább mondjuk itt most a filmre gondolok, hogy legalább kiderülhetne, az tényleg egy fájó pontom, ezt mindig elmondom, hogy azzal együtt, hogy én nagyon örülök, hogy ebben a sikeres sorozatban ott vagyok, de azért most hiába sorolsz fel egy csomó, ezek mind olyan kis pici, ilyen egy-két napos forgatások, ami hát inkább csak egy ilyen epizód, tehát az, hogy nagyon szép, hogy a filmográfiában ezt föl lehet sorolni, de ezek igazából ez nem a drága Andorai Péter bizalom, tehát ez nem egy ilyen horderejű, vagy egy és most nem hozzá akarom hasonlítani magam, vagy egy, ha most egy Latinovics filmográfiát felsorolsz, hát azért ott az Őrnagytól kezdve a 141 perc, vagy a 5. pecsét, tehát azért itt neki olyan filmek vannak a háta mögött, hogy a casting, ez nekem egy nagy rejtély, hogy illetve ha kaptam erre filmes választ, hogy a film, szóval más, hogy én nem azt mondom, hogy miért nem járnak színházba, bár azt is, hogy azt mondják a filmesek, hogy nem tudja igazából megítélni, de ezek szerint még talán a castingból se, hanem hogyha lát egy filmben, egy kollégája filmjében lát színészeket, abból meg tudja ítélni, hogy na, erre oda kell figyelni, vagy nem. Na, de ha nem kerülök bele a filmbe, akkor nem tudom megmutatni. De nekem a castinggal ez a problémám, hogy miért van az, hogy mindig ugyanakkor azok az emberek tudják, hogy melyik filmnek mikor és hol van a castingja. És én miért nem? Mert azt félreértés ne essék, nem kaparok azért, hogy én benne legyek, de legalább szeretném megmutatni, hogy tényleg alkalmatlan vagyok arra a szerepre. De ez nem tud kiderülni, mert nem hívnak castingra. Például. Hát így.
4: Nem lehet, hogy azért, mert nem érsz rá.
3: Ez hülye. Ja, nem, Viktor, hát ez hülyeség. Anyukám mindig azt mondta, drágám, Isten nyugtassa, hogy kisfiam, nincs lehetetlenség, csak tehetetlenség. Hát nem, ha valakit akarnak, akkor akarnak. Na, nem ér rá, most akkor nem fogok direkt neveket sorolni, akik ma meg évek óta a magyar filmművészet csillagos egén ott tündökölnek. Egyik elfoglaltabb színházi színész, mint a másik, és ennek ellenére azért ugyanúgy meg tudja évente azt az egy-két-három filmet, a magyar filmet le tudja forgatni, tehát nem. Ha akarják, akkor össze lehet azt hozni. A másik pedig, amikor te azt mondtad, hogy alulértékelt, ami nagyon jól esik természetesen, igen. Az egy más kérdés, hogy nekem abban pechem van, hogy amilyen az én személyiségem, hogy akkor miért nem találódnak ki olyan, miért nem tud olyan film kitalálódni, nem feltétlenül főszerep, egy olyan epizód, hogy ne azt mondja nekem a filmrendező, hogy Pubikám, sok vagy, ne haragudj, de nem tudlak erre a szerepre alkalmazni, mert nem. Hanem most erre szoktam mondani, hogy kis túlzással sarkítom, tudom, de hogy nálunk a Danny DeVito lehet, hogy nem, labdában nem rúgna. Tehát ő már valószínűleg valami kertészetben dolgozna, vagy valami.
4: Ilyen kis realista drámákban nem tudom.
3: Nem, meg azt mondja, hogy mit izélt itt lófrász, itt egész törpe vagy, meg itt hagyjál engem békén, jó pofizol. Hogy, de nem, Amerikában meg azt mondja, tudod mit, ebből kovácsolunk erényt. Egy pillanatra volt, nem tartott sokáig, amíg a Rozgonyi volt a Barátok köztnek a főnöke, akkor kerültem én be a sorozatba, amikor egy olyan figurát kaptam tőle, ami boldogság volt. Ilyen nem volt. Hogy azt, mintha azt éreztem, mintha azt rám írták volna. Locsi fecsi, be nem áll a szája, de tulajdonképpen egy abszolút jó indulatú. Csak egy ilyen állandóan rászoltak, mint a halálos fegyver, vagy melyikben van a Joe Pesci.
4: Igen, igen.
3: Jó, csak azt akarom mondani. Tehát na, ilyen figurát kaptam, amit egyszerűen megzabáltam. Én imádtam azt, lehet, hogy a nézők nem tudom, de minden esetre én nagyon szerettem, hogy végre pofán csapott egy szerep, amit mintha tényleg rám írtak volna. Na ilyen, ezt mondjuk sajnálom, hogy így nem találkozom úgy egy rendezővel, aki azt mondja, hogy tudod mit, nekem te kell lesz. Mint egyébként színházban is így van. Színházban nekem a Szegvári Menyus volt, és már ő sincs. Hát ember öregszik, egyre több a halottja. Hogy a Menyus volt, aki szeretett és bízott bennem, vértestvérek, Piaf, amit a lakály látott.
4: Ez volt a kamaraszínház.
3: Aki úgy elküldött engem a búzsba, mint a üvöltözött velem. Soha nem tudtam rá haragudni, mert mindig tudtam, hogy szeret. És azért kiabál velem, mert azt akarja, hogy még jobb legyek, hogy jó legyek. És ő elfogadott engem olyannak, amilyen legfeljebb, azon egy kicsit szobrászott, és egy kicsit faragott, hogy nem, azt de a vadhajtásokat, de bennem gondolkozott. Hát, aztán ő lekerült Egerbe, tehát ez meg az én formám, hogy aztán külön váltak az útjaink.
4: Tudom, hogy a színészektől nem illik ilyet kérdezni, hogy szerepálom, vagy karakterálom, de nincs ilyen?
3: Nincs, soha nem is volt. Erre szoktam egyébként mondani, hogy ez a karaktereknek ez a szerencséje talán. Uh-huh. Tehát, hogy én nekem, érted, ha én egy Rómeó típus lennék, hát akkor hős az igen. Uh-huh. Hogyha az lennék, de nem az vagyok, hál' Istennek, soha nem is voltam, mindig is a kis buffó, a kis üzéke, akkor teljesen mindegy, csak jó legyen a szerep, hogy, uh-huh. hogy körüljárható, hogy játszható szerep uh-huh. legyen. Aki fiatal, már hős, akkor nyilván az akkor tudja, hogy vannak, mik azok a klasszikus nagy szerepek, amiket jó lenne eljátszani. Uh-huh. Nekem meg nem, és ilyen szempontból a karakter szerencsésebb, mert tök mindegy, hogy 20 éves, vagy 40, vagy 60, vagy 80, uh-huh. egy epizódban bejönni, és azt mondani, hogy jó napot kívánok, meghoztuk a szenet, hova tegyük? Az, hogy én most ezt hogy fogom elmondani, hogy most ebből drámát csinálunk, vagy milyen sors van mögötte, az sokkal színesebb, és uh-huh. nem kell abba olyan értelemben úgy belehalni, de meg tudom benne mutatni. Uh-huh. Tehát ez, és azt, abban én abszolút örömömet lelem, és az, uh-huh. az jó.
4: A Víg Színház is egy fontos állomása volt a karrierednek, tehát hogy azért mondhatjuk, hogy az ország két legrangosabb színházában, vagy két legrangosabb színpadán játszottál?
3: Igen. A Víg Színház az tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy a mai napig, hát most bevallom, vagy nem vallom be, azért az fáj. Én azt hittem, nekem a gyerekkoromban, jó, amikor én gimnazista voltam, és anyukámmal elkezdtünk színházba járni, a gimiben akkor még volt ilyen, jaj, hogy hívták, nem ilyen járus, hanem aki közönségszervező, akik hozták a jegyeket a színházakból. Na de hát akkor teljesen mindegy volt, hogy melyik színházba mész. Hát ott a mindegyik színháznak olyan volt a társulata, hogy csak ámultam a Táliában a Kozák Andrástól, a Kovács Karcsi bácsin, a Verebes Karcsi bácsin keresztül, a Kollár Dudus, a Hacser Józsa, az Inke László, és direkt mondom most, hogy dehogy, hát a Nemzeti, a Madács és a Víg, azok külön-külön maguk, mint az Egri vár akkora. Tehát az előbb mondtam a Besenyeiéket, hát ugyanakkor a Madácsban ott volt a Huszti, hát nem a Gábor, mi a Mensáros, Tolnai Klárika, tehát a Vígben ott volt a Somogyvári Rudolf, a Benkő Gyuszi bácsi, akkor már éppen, de még talán nem, Bárkony, de még nem tudom, hogy a Várkonyit láttam, mert talán a Széchenyiben még talán láttam, de ebben nem vagyok biztos, de hát még a Holtak Hallgatását, még a Pestiben, hát ott az a férfi sztárparádé volt, uh-huh. a Gyuszi bácsi, Benkő Gyuszi bácsi, vele még játszottam a József Attilában, megadatott nekem, a Somogyvári, minden.
4: Igen, szóval
3: hogy külön-külön önálló válogatott volt uh-huh. minden színházban, uh-huh. Tehát Tahitót Laci, fiatalod, a Tordi, és akkor, mikor bekerültem a Vígbe, akkor én teljesen megilletődtem, és tehát én úgy azt képzeltem, hogy én engem itt fognak majd fölravatalozni az előcsarnokban. Uh-huh. Aztán az élet úgy hozta, hogy nem. Tehát azt úgy bennem élt valami nosztalgia, egy valami, és nem.
4: És azt úgy nem kaptad meg?
3: Hát nem. Illetve hát egyszer csak úgy azt éreztem, hogy bár most látszólag ellent mondok önmagamnak, hogy karakterek meg a, de hogy nem igazán gondolkoztak bennem, de egy szót nem szólhattam, mert amikor már érezhető volt, hogy nagyon leáldozóban volt a Kamaraszínház, akkor tulajdonképpen még mielőtt a redőnyt lehúzták volna központilag, előtte én kopogtattam a Zenikőnél, hogy ha esetleg lenne hely, akkor be tudna engem vállalni. És hogyha ez más helyzet, mint hogyha hívják az embert. Uh-huh. Tehát ezt én tudomásul veszem, én kopogtattam, és én is mondtam könnyes búcsút. Tehát uh-huh. én nyitottam, és én is zártam be.
4: Uh-huh. Visszatérő kérdésem a színészek felé, hogy neked a színház az milyen szerető?
3: Kikerülhetetlen mindenképpen. Azt gondolom, hogy hát figyelj, egyrészt öregszem, másrészt szabadúszó lettem, és az összes küzdelmével és próbatételével együtt, főleg a mai világban, de azt gondolom, hogy amúgy ahhoz, hogy bármit, tehát legyen az a szinkron, legyen az a film, a színházi munka az, tudom, nagyon sok kollega van szinkronban, meg tévében, akik nem nagyon vannak színháznál, de azt gondolom, hogy ez kikerülhetetlen. Tehát a színészet az csak úgy karbantartható, hogyha van egy ilyen napi igénybevétel, amikor neked a zsigereidet, az ösztöneidet, a színészi létedet, a beszédtechnikádat, a mozgásodat, a koncentrációdat, a partnerhez való viszonyt, ezeken lehet köszörülni és kondícióban tartani.
4: Azzal, hogy szabadúszó vagy, ez több ilyen kondicionálós feladatot állít eléd?
3: Inkább az egy tapasztalás, hogy a komfortzónából kikerül az ember. Én például ennyit nem tájoltam életemben, mint most. Ugye most nekem vannak utazó produkcióim a Veresegy Színházzal, időnként tájolunk a Játékszínnel, a Hadszínnel, tehát most egyszer csak visszük a cuccot, beülünk a kocsiba, és akkor hol? Nyíregyházán, Debrecenben, Nagykanizsán, Győrben, Siófokon megyünk. Uh-huh. Amikor én még társulati tag voltam, akkor csodáltam, hogy már évekkel ezelőtt elkezdte ezt a, például hallottam, hogy Pásztor Erzsike, hogy ül föl, és 60 fölött bőven még ment, és fárasztó meg minden. Nem mindig esik jól, de közben meg mégis a szabadúszásnak például, mondtam az előbb a hiányérzeteimet a Vígben, hogy amikor vezetőváltás történt, akkor fölmerült, mondták nekem, hogy hát akkor mi nem próbálkozzál. És akkor egyszer csak rájöttem, hogy figyelj, minek visszaállni a sorba? Én ott a polcon ott vagyok, lennék fönt a nem az első és nem a második, hanem gondolom inkább ilyen harmadik, negyedik, és persze szeretjük a Pubit, aranyos, meg jó pofa, meg sokat beszél, meg minden, de hát nem gondolkoznának bennem. Most én is szabadúszóként olyan szerepeket játszhatok el, igen, nem a Szent István körút 14-ben, hanem Poprádon, vagy Veresegyházon, vagy Debrecenben, de az a veresegyházi, vagy poprádi, vagy debreceni közönség is közönség, amiket én egyébként máshol nem játszani. Tehát Almádit a Játékakastélyban, vagy Pepin Sógort a Sörgyári Kapricsóban, vagy most nem tudom hirtelen még mit mondjak, szóval, hogy olyan szerepekhez jutok így, amiket lehet, hogy máshol meg nem tudnék eljátszani.
1: Cinemanna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
4: A mai időkorlát eddig tette lehetővé, hogy beszélgessünk Enekes Józseffel, akinek ezúton is köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat, és egy jót beszélgettünk. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Cinemanna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, és minden megosztásért továbbra is külön köszönet. Kidul Mátyás technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszonthallásra.
1: Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmesztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin. Manna FM. Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
5: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba.
1: A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
7: Köszönjük.
6: Reklám hangzott el.
0: Fokozódik a hőség, négy magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben, ismét emelkedik a benzin és a gázolaj ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben négy magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. A szerencsétlenségnek egy halálos áldozata van és 40 embert vittek kórházba, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. Elveszi a kormány a Mészáros Szí konzorciumtól az M6-os autópálya egy részének üzemeltetését, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint ezzel 100 milliárd forint közpénzt takarítanak meg. Közölte azt is, hogy Lázár János korábbi döntése miatt feljelentést tesznek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón a teljes autópálya koncesszió felülvizsgálatának fontosságát hangsúlyozta. A tárcavezető azt mondta, az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetését októbertől 11 évre Mészáros-Lőrinc és Szényi László érdekeltségének adta volna az előző kormány közlekedési minisztere. Betiltaná és szigorúan büntetni a mesterséges intelligencia segítségével készített megtévesztő videókat a Mi Hazánk mozgalom. Novák Előd alelnök kezdeményezése egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetné a valóságot megkérdőjelező videók használatát. Még súlyosabb büntetés várna azokra, akik a cselekményt nagy nyilvánosság előtt 18. életévét be nem töltött fiatalok befolyásolására készítenek eredetinek vagy valóságosnak tűnő kép- és hangfelvételeket. Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet önkéntesei vasárnapig az Interspár áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket. Emellett augusztus 31-éig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót. A befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítják. Szombaton ismét emelkedik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Kedves hallgató, kezemben a bőség kosara, ami még üres, Irány Kapolcs az idei művészetek völgye, annak is egyik remek helyszíne az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület. Ott forgattam ugyanis a bőség kosara következő részét, amelyben szó lesz somról, kökényről, csipkebogyóról és a többiekről. Zene, aztán Irány Kapolcs.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Yeah!

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puccatillával.
1: Kedves hallgatók, hogy ígértem, akkor elhagytuk a pesti stúdiót, és itt vagyunk a Kapolcsi Művészetek Völgyében. Bejöttünk egy olyan helyre, hogy csak a Balaton környékén és Balaton mellett élő termelők, kézesek vannak, mellettem pedig Maligáspár Edit, mindjárt beszélünk, hogy minek az apropóján, de előtte arra kérem, hogy mondja, hogy kik vannak itt pontosan ebben az udvarban.
2: Szeretettel üdvözlök minden kedves hallgatót. Itt az Éltető Völgynek az udvarában, a Csigaház udvarán vagyunk, az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület, a Balaton fal felvidéken működő termelőket, kézműveseket fogja össze, illetve az érdekeiket képviseli, úgyhogy ennek a helyszínén vagyunk mi most.
1: És hogyan találkoztunk, ugye én beestem ide, mert végre látom, hogy rendes üvegpohárban lehet egy fröccsöt inni, és észrevettem az egyik kedvenc gyümölcsömet, és ilyen gyümölcsök, kedves hallgatók, hogy som, kökén, csipkebogyó, tegyetek szívétekre kezdeteket, a csipkegyom még oké, de a som meg a kökén lehet, hogy nincs meg sok hallgatónak, ugye? Ebből készülnek lekvárok és gyümölcsnyelvek, na erről beszélgetünk. Miért pont ezekből készülnek a lekvárok, ez a kérdés?
2: Én ebbe beleszülettem, mi Szent Antalfán gazdálkodunk, szőlőtermesztéssel foglalkozik alapvetően a családom, de augusztusban, amikor a pincetakarítás lett volna abszolút ideszerű, még emellett a saját erdőnkben somot kell legyűjteni, mert bizony augusztusban érik a som, és a nagymamám hagyományos receptjét őrzöm bele, tehát nekem a húsos som több, mint egy gyümölcs, valójában egy örökség.
1: Az a superfood, az nem csak egy

0: alkalmazatos szó, hanem tényleg ezek a gyümölcsök tudnak valamit, nem? Ha picit arra kell, hogy nézzünk a gyümölcsök mögé, hogy mire jó ez, és miért kell nekünk som és kökény és csipkebogyó tenni.
1: A régi népgyógyászati adatok alapján is, de most már számos kutatás igazolja, hogy a húsos somnak nagyon sok élettani pozitív hatása van. Rendkívül magas a C-vitamin tartalma, akár 4-szer több, mint a citromé. Nagyon magas azoknak a biológiailag aktív vegyületeknek a száma és mennyisége a húsos somban, ami védi a sejtjeinket, tehát egy antioxidáns hatású termékről, illetve gyümölcsről van szó, illetve a somnak olyan pozitív élettani hatását is szeretném kiemelni, hogy a vérképzés támogatja igazoltan az immunrendszer működését, megfelelő működését, illetve a májnak és a vese működésnek is jót. Tehát egy olyan termékről van szó, ami végre egészséges és finom.
0: Ezek igazi vadon termő dolgok, hogy azt mondja, erdőtökben teremnek, akkor ez nem egy tenyésztett dolog, tehát nincs nektek még som, vagy kökény, vagy csipke, vagy ültetvényetek.
1: Igen, ennek az előnyét, hátrányát is érezzük. Saját egy molyhos tölgyes kaszbokor erdőnk van, de Magyarországon számos mészkedvelő tölgyesnek a perem, a szélén megtalálható ez a bokor habitusú növény. A vadon termőt kezdtük el gyűjteni, és erre alapoztuk mi igen ezt a tevékenységet, illetve ezt a márkát. Egy szűk keresztmetszetet kellett megoldanunk valójában, a magozáspasszírozást, mert a kedves hallgatók nem biztos, hogy tudják, de ez egy apró termésű gyümölcs, szorványosan található az erdőben, tehát úgymond becserkéljük mi ezeket a gyümölcsöket. 2 grammosak nagyjából a vadon termő gyümölcsöknek a súlya, illetve ennek a közel a fele a kőmag, tehát a gyűjtése is szaporátlan, a feldolgozása is, tehát nekünk ezt a részét kellett hatékonyabbá tennünk, hogy ugyanazt a minőséget, amit a nagymamám készített házi körülmények között, azt ebben a kereskedelmi mennyiségben is biztosítani tudjuk.
0: A nagyi, hogy ült a konyhába, és akkor magozta, leszette a gyümölcshúst, akkor hallgattam mondjuk a Kossuth rádiót, és ezt sikerült gépesíteni akkor?
1: Igen, igen, és itt vissza is kanyarodnánk, hogy egy nagyon komoly helyi értékről van szó, és mi ezt az értéket őrizzük. Szent Antalfán a háziasszonyok évtizedek óta generációról generációra átadják ezt az értékes receptet, mert én úgy fogalmazok itt, és szeretem ezt elmondani, hogy a som bizony tanít lelassulni, tehát nem fáról gyűjtve szedjük még keményen, mert nagyon fontos a higiénia, a tisztítás, de 2-3 napot ennek a már tisztított gyümölcsnek meg kell hagyni szobahőmérsékleten, mert puhul, és akkor válik el a magjától, tehát alapvetően nem válik el a magjától, rendkívül nehéz magozni, de ha lelassulunk hozzá, és ezt elfogadjuk, hogy bizony ezt a 2-3 napot meg kell a somnak adni, akkor utána könnyen feldolgozható, és ami a különlegessége, hogy nem főzve hidegen. Tehát cukor hozzáadásával ez az egyedüli összetevő, amit hozzáadunk a magához, a gyümölcshúshoz, és eltartja önmagát. Tehát pont ezeknek a superfood jellegű összetevőknek köszönhetően védekezik a gyümölcs a környezeti tényezőkkel szemben, de védhető a lekvár is főzés nélkül, tehát 1 évig eltartható.
0: Na, innen folytatjuk, kedves adatok, most zenélünk, aztán még beszélgetünk, hogy mi készül még ezekből, mert van itt olyan gyümölcs nyelv, hogy pontosan mi ez, hamarosan kiderül, zene, aztán folytatjuk Edittel.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: A remek zenék után mondjuk folytatjuk Kapocsi kirándulásunkat. Itt vagyunk a MyFit Berries, ami ugye azt mondtad, hogy a fiatalok miatt lett egy ilyen neve ennek az egésznek. Igazából mit jelent ez magyarul? Én tudom, de mondjuk azért.
2: Klasszikus a receptem, ugye a húsosom is ősidők óta benn volt a mindennapi ember életében. Az én örökségemnek tekintem a húsosom receptjét, mégis a fiatalokhoz szeretnék vele szólni, és trendinek gondoltam, és gondolom ma is, hogy egy angol névvel, bár hagyományos magyar értéket őrzök vele, de megszólítsam a fiatalokat, és hogy nyissanak a lekvárok fele, nyissanak az egészséges életmód és egészséges élelmiszerek fele. Úgyhogy ezért fogalmaztam meg a MyFit Berries, az én egészséges, az én fit gyümölcseim, bogyós gyümölcseim.
1: Ott tartottunk, hogy sikerült a nagyi munkásságot egy picikét gyorsítani. Ez gépeket jelent? Ez egyfajta technológiát jelent?
2: Igen, egy magozópasszírozót sikerült vennünk, egy nagy teljesítményűt, és igazából a legkritikusabb pontját, a kézi passzírozást váltottuk ki vele, és ugyanazt a minőséget tudjuk így biztosítani. Tehát minden más fázisa ugyanaz, mint a klasszikus recept. Egyedül a magozás passzírozás jelentette a nehézséget, és ez volt az első lépcsőnk, hogy sikerült ezt a házi készítésű és kézműves terméket nagyobb mennyiségben és azonos minőségben elkészítenünk, és a kezdők bátorságának hívom a kökényt, mert úgy gondoltuk, hogy ez is magas cselsav tartalmú, ez is bogyós gyümölcs magas színanyaggal, megcsináljuk ugyanígy hidegen, ugyanezzel a recepten, amivel a nagymamám, és hát sikerült, tehát innentől már egy magabiztossággal folytattuk. A csipkebogyó már két év volt, tehát az egy kihívást jelentett, nehezen adta magát, ugye a hecsetét többen ismerik, tehát a márkának is szerettünk volna ezzel egy plusz ismertséget, mert a csipkebogyót különösebben nem kell elmagyarázni, hogy milyen értékes gyümölcsünk, de szigorúan mi azt szerettük volna, hogy ezt is hidegen készítsük el. Ez két évbe telt.
1: Én egyszer csináltam otthon házilag egy csipkebogyó lekvárt, soha többet nem, nagyon macerás volt. Azt a sok magot mind letakarítani, hogy az ilyen dolog. Mennyire találnak ide a fiatalok, és mennyire idegen nekik ez a sok gyümölcs?
2: Hál' Istennek a völgyteli van fiatalok. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a helyszínnek, ahol először mutatkozom be a termékeimmel. Én úgy gondolom, hogy igen, tehát sikeres volt ez a két nap, én nem teljes időszak alatt voltam jelen. Nagyon fiatal és friss a gondolkodásuk fenntarthatóság szempontjából is, tehát tudatosak és keresik igen azokat a kézzelfogható megoldásokat, ami az ő egészséges életvitelükhöz jó. Úgyhogy igen.
1: Ugye azt mondom, hogy két év volt ilyenkor, van egyfajta családi kopogtatás, csak aki mindig kóstolgat, vagy amíg elengeditek, az, na ez már kész van akkor, oké. Okay. Mi ez a folyamat, amíg elkészül az, ami kikerül ide a pultra, vagy akár a boltba, a webshopba és a többi helyre?
2: Nincs klasszikus folyamatunk, ötleteink vannak, céljaink természetesen közösen a férjemmel, meg támogatólag a gyermekek a háttérben, mert az ő részükről ez is türelmet igényel, mint a somhoz való hozzáállás. Ez most, az ötlet volt meg, kertészmérnök az alapvégzettségem, a somból indultam ki, hogy a nagymamám hogy közeledett hozzá, hogy melyik az a pillanat és állapot, vagy érettségi állapot, ahol el tudja készíteni hidegen, a kökényt is így lefordítottuk, de igazából nekünk hangsúlyozom csak, hogy nagyon fontos a tisztaság, a gyümölcs tisztasága, tehát keményen kell szedjük, de akkor és csak akkor, amikor már érett, tehát a kökényt is lombhullatás után szedjük, amikor már valamennyi beltartalmi értéke kialakult.
1: Megcsípte a dér, azt mondják, igen, meg kell csípni a dér. Nem?
2: Igen, de mi még az előtt, és azt otthon adjuk meg neki. Tehát mi ezt hűtőben, illetve ezt a hőfokot biztosítva adjuk meg a dércsípte állapotot már mosva. És ugyanezt fordítottuk le a csipkebogyóra is, tehát ez volt az alapötlet, hogy nagyon finom a csipkebogyó januárban, amikor a bokorról szedjük egy jó havas kirándulás során, ez most már napjainkban ritkán. De hogyha ezt az állapotot érnénk el a gyümölccsel, akkor azt a nagyanyáink féle mozzanatot, ami két lépcsős, hogy először fenezték, magozták, tisztították, főzték, utána pürésítették, újra főzték, majd a belső szőrképletet leszették, és valójában a valamennyi C-vitamint ebből sikeresen kifőzték, de ezt szerettük volna mi a munkafázist is, illetve magát a C-vitamin megőrzést is biztosítani, illetve a munkafázist meg megtakarítani. Úgyhogy ezt a fagyott télvégi vagy télközepi gyümölcs állapotot érjük kell, és akkor megint úgy, hogy teljes érettségben szedjük télen, és fagyasztóban biztosítjuk.
1: Jó kaland, azt mondom, innen folytatjuk, megint zenélünk az ilyen fűszer, és már megtudjuk, hogy mi lesz az a gyümölcs nyelv, amit promóztam az előbb, de most meg is kóstoljuk, hogy pontosan mennyire adja vissza a gyümölcs igazi értékét. Zene, aztán folytatjuk.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna. Manna FM. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Ez a 98 Manna FM Bőség kosara, zene után vagyunk. Érkeztek érdeklődők. Tessék, kóstolj még együtt, mert én sem kóstoltam még meg. Tessék, venni egy kanalat. Most itt a lehetőség.
2: Engedje meg, hogy a párjának.
1: Az órám lehet. Akkor kóstolj meg együtt, jó? Ön kezdi akkor. Jó. És mit kell? Ez milyen lekvár akkor?
2: Ez a húsos sombból készült lekvár. Boros gazda lányához méltóan nálam is van kóstolási sor, úgyhogy kezdjük a sommal. A soma nagymamám eredeti receptje szerint készülő, illetve eredeti termék.
1: Na, hölgy, megkóstolj, belenyúlok én is egy kis pálcikával.
2: Én
1: somot nagyon szeretem.
2: Akkor, hogy nem szólalok meg, figyelem a tekintetüket, hogy milyen íz.
1: Nekem visszahozza a somot, imádom a somot, és nagyon jó.
2: Tehát én abban bízom, hogy ezt a páratlan gyümölcs ízt érzik önök is. Ilyenkor elárulom, hogy hozzáadott cukorral készül, de nem főzve hidegen. Tehát tényleg csak annyi a cukortartalma, amivel stabilizáljuk a terméket, és nem romlik meg.
1: Amikor ön vesz lekvárt, akkor megnézve, hogy készül, mi van benne, mennyire tudatosan tetszik mondjuk akár lekvárt venni.
3: Én nagyon szeretem termelői piacon vásárolni, mert akkor tudom, hogy házi recept alapján készül, meg hogy valódi gyümölcsből. Ugye mi is a nagymama vonalán azért a házi lekvárt tettünk, meg azzal vesszük magunkat körbe, tehát hogy a termelői helyeken, mint az ilyen termelői piacon is azt nézem, hogy tényleg hiteles legyen a forrása, illetve az, hogy mennyire van cukorral kezelve, de hát ez elkerülhetetlen, tehát én nem hiszek abba, hogy cukormentesen készül a lekvár, mert nem ebben nőttem fel.
1: Cukor legyen benne, ne édesítőszer, ez a lényeg, cukor legyen, ami természetes. És hogy ízlett akkor ez a somlekvár?
3: Nagyon finom, tényleg a gyümölcs érződik, így van.
1: Hát ilyen a teszt, és ez nem volt megbeszélve, hogy ide jött, és akkor betettük adásba. Így készül a bőség kosara. Úgyhogy most megkóstoljuk azt is, jó?
2: Én szándékosan kérem, egyrészt a hulladékot csökkentjük, hogy a pálcika másik felével kóstoljunk. Jó, most a következő kóstolási soromban a kökény.
1: Kék a kökény, zöld a petezsem, hogy Dal mondta régen. Igen, akkor a másik felét átfordítjuk akkor.
2: Majd így kell fogyaszt, otthon is majd így kell. Ezt nyitva marad.
1: Nem baj, lesz másik. Ebből látszik, hogy az a jó, amit mindenki megeszik. Így van.
2: No. Na, ez a kökény, és a másik felével kell otthon is fogyasztanunk, mert ugye ez még egy élő anyag, nincsen főzve, és egy évig tartható el a kamra polcán, és egy év alatt is változik az íze. Most még ez egy friss készítésű, de egy év után képzeljék el, és mindjárt mutatok önöknek egy korábbi gyártást, egy ilyen fahéjas, aromás, füstös íz jön ki a kökényből. Tehát ez egy rendkívül komplex ízű, nem annyira letisztult, mint a som.
1: De nem, íze ott is picit ilyen összehúzó hatása van a kökény, mint a cserszőmörcés szájvíz, hogyha lehet valami. De íze persze nem. És akkor mi majd az is, amit én bepromóztam. És ezt akkor egy új kanállal, akkor ízen belenyúltunk. Addig azt eltesszük, az új kanalat veszünk a hölgye. Tessék venni egyet. Egy kanalat vesz a hölgy, veszek én is egyet. És akkor mit kell erről tudni?
2: Most duplázunk a kökényből. Ez nem a friss készítésű, hanem egy korábbi. És ez már egy érettebb.
1: Ez egy évet volt üvegben?
2: Igen.
1: Az állaga is más?
2: Ütemezzük a gyártást, és félkész állapotban is tárolunk termékeket.
1: Más.
2: A kapacitástól függően. Ez érik.
3: Igen.
2: Mint egy jó
1: kóra. Más. Nagyon jó. Tényleg. És mit az ember ezt megveszi, ugye ez hidegen van készítve, meddig áll le üvegben?
2: Gyártást követően egy évig, a kökény és a som, utána pedig a hűtőben, tehát nem is utána, hanem felbontás után a hűtőben.
1: Ez az a fajta lekvár, ami ha az ember kibontja, akkor nem sokáig marad a hűtőben, szerintem nem, főleg a gyereke van és rájár. No, oké. Megnézhetjük a gyümölcsnyelvet is? Vagy lesz egy sor? Oké, van még egy másik oldal a kanálnak, most jön még egy, nem szólunk bele.
2: Remélem a látogatóim nem találták meg, csak önök, akiket célzottan keresek. Ez a csipkebogyó, ez volt a kihívás. A kökényt hívtam a kezdők bátorságának, a somot örökségnek, a csipkebogyót meg a kihívásnak. És azt a pillanatot szeretném visszaidézni vele, amikor az erdőben járunk, és leszedjük a bokorról, vagy egy réten, egy havas tájon, azt az érett csipkebogyót.
1: A csipkebogyót én imádom, én hogy van vele?
3: Én is nagyon. Én rászoktam, hogy a fánkhoz már nem csak a baracklekvárt teszem farsang idején, hanem kipróbáltam egy ilyen savanykásabb más ízzel a csipkebogyóval, és teljesen más a farsangi fánkhoz is. Én nagyon szeretem.
1: Jó macerás lekvár azért, ugye mennyi mag van benne, meg szúrós, meg milyen más, de ők megoldották. No, innen folytatjuk zene, aztán jövünk vissza a MyFitBerry pultjához, mert még megkóstoljuk azt a nyelvecskét is. Zene, aztán folytatjuk.

0: Ez a Bőségkosara. Manna FM.
1: A hölgyek kivárták a zenéket, és akkor most, ami jön, itt van a tálcán, sok-sok ilyen, hát ilyen lapkának, nem tudom, minek kinéző, nyelvnek kinéző gyümölcset, pontosan mi Edit elmondja.
2: Rendben, a frutledőrt egy angol szász eredetű készítményt éreztem úgy is, hogy helye van az én kínálatomban. A gyerekek célcsoportom, mind a lekvárokkal, a fiatalok, meg az egészségtudatos háziasszonyok, édesanyák, de a gyerekek kiemelten, és szeretném egy természetes alternatíváját adni az édes nasolnivalóknak. Úgyhogy gyümölcs készítményeket készítek, asszalom őket, saját termesztésű gyümölcseinkből, és jó értelemben játszok ezekkel a gyümölcsökkel, nem csak a klasszikus szilvasárga barackot asszalom, hanem ami nálunk megterem, és így, amit kínálni szeretnék önöknek, ez egy aszalt málna nyelvecske. A frut ledőrt fordítottam le gyümölcs nyelvnek a macska nyelv után, ami sokaknak mond még valamit, de nek számomra mindenképp kedves. Itt megint a málna nem egy klasszikusan asszalható gyümölcs, úgyhogy úgy játszom velük, hogy a adalékanyagként egy másik gyümölcsöt használok, és pótolom például a málna esetében a pektint. Tehát nem mesterséges adalékanyagokkal, hanem természetes forrásokkal. És szeretném, ha megkóstolnák, ez még rajta van az asszaló fólián, szándékosan, hogy meg lehessen fogni. Ez egy sütőpapír, ezzel a technológiáját is nagyjából tükrözi, és ez természetesen ez így egy.
1: A mázik legkényesebb gyümölcs, ami létezik szerintem, akkor lekezdted egy ilyet, ugye? Így leszedem, segítesz nekem leszedni a papír, csak úgy, hogy tartom a mikrofont. Na akkor mennyire málna, tessék, kóstoljuk meg egyszerre.
2: Na mennyire málna.
1: Nekem nagyon.
3: Igen, teljesen.
1: Most azért vagyok csöndben, mert meg nagyon jó. Ebben cukor nincs?
2: Ebben nincsen, a magját meg szándékosan benne hagyom, mert abban is vannak olyan értékes összetevők, természetes olajak, amik számomra is és az emberek számára is hasznosak. Természetesen, akinek esetleg a mag problémát okoz, az annak más terméket kínálok, más lehetőséget.
1: Aki már próbált málnát születeni, az tudja, hogy mennyire kényes gyümölcs, hogy egy sorba kell szedni igazából, de itt lehet, hogy másképp is lehet. Málnásotok van amúgy?
2: Ezek a saját, tehát nem komoly málnásunk, vagy nem nagy mennyiségekre kell, hogy gondoljatok, de azért nem is csomagoltam most be ezt a terméket, hogy itt ezen a fesztiválon magát a minőséget tudja tükrözni az érdeklődőknek. A nagyobb mennyiségű gyümölcseinkből, szilvából és salmából csomagoltam a szaltakat.
1: Ez igazából tök jó alternatív lehet egy ilyen, akár most nem mondok márkát, egy akár még gumicukornak, hogy gyerek inkább ezt tegye, nem a csontenyből kifőzött, mit tudom, mivel, na, igazi igen, gyümölcs és pektin.
2: Ez pontosan, tehát kimondtad, ami a nyelvünkön volt, nem csak a gyümölcsnyel, hogy ez egy jó alternatívája a gumicukornak. Én is a cukor pártján állok, a szükséges és elégséges mennyiségben, mert kell a gyermekek luxus életmódjához is, luxus mozgásaihoz is, és teljesen egyetértek veletek, hogy ez egy értékes dolog, de mértékkel kell fogyasztanunk.
1: Milyenek a munkának a szépsége? Azért van benne bőven kihívás, hogy ősszel nem nagyon mentek nyaralni, télen nem nagyon mentek nyaralni, tehát azért valami szépsége csak van ennek, hogy valami értéket csak létrehozol akkor.
2: Én mindenképpen közvetíteni, tehát üzenetértéket szeretnék ezzel. Tervezőasztal mellől még mindig ott hagyok, de álltam föl, és szeretnék a terveken túl konyhakész megoldásokat kínálni azok számára, akiknek fontos az egészséges életmód. Ezt mutatom kertjeimmel is, most ez nem a riport témája, de ebből nőtte ki magát az egészséges gyümölcsök profilom is. A recepteket is nem titkolom, mert aki szeretné saját maga elkészíteni, az bátorítom rá, de akinek meg vagy ideje nem engedi, vagy a lehetőségei nem, azoknak pedig készen kínálom.
1: Kedves hallgatók, a MyFitbe részt ezt beírjátok, akkor szerintem megtalálnak benneteket bárhol. Valami, keresni kell. Ha éppen jöttök jövőre, kapolcsa, hát itt lesz Edit, meg kell kóstolni, és hát igen, oda kell figyelni, hogy mit eszünk, mert ugye azzal leszel, amit eszel. Köszönöm szépen. Azt pedig egy másik riportéma lenne majd a függőleges konyhakert, ami ott van, mutatom a hölgynek, akivel kóstoltattuk, hogy nem kell nagy terület ahhoz, hogy valami megteremjen. Köszönöm szépen. Mit kell kívánni az, hogy hát ez az asztalt való felállás sikeres legyen, az asztalt azt felejtsd el, és hogy ezek hát kapjanak még nagyobb nyilvánosságot. Köszönjük a kóstolót és a bemutatót.
2: Nagyon szépen köszönöm én is.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Fokozódik a hőség, 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben. Ismét emelkedik a benzin és a gázolaj ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Minden magyar állampolgár jól van a horvátország Jomis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. A szerencsétlenségnek 1 halálos áldozata van és 40 embert vittek kórházba, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült, erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000

A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Betiltaná és szigorúan büntetni a mesterséges intelligencia segítségével készített megtévesztő videókat a Mi Hazánk mozgalom. Novák Előd alelnök kezdeményezése egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetni a valóságot megkérdőjelező videók használatát. Még súlyosabb büntetés várna azokra, akik a cselekményt nagy nyilvánosság előtt 18. életévét be nem töltött fiatalok befolyásolására készítenek eredetinek vagy valóságosnak tűnő kép- és hangfelvételeket. Időjárás. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, this is Paul McClure and you're listening to I Belong to Jesus. You're my shepherd, you're my keeper, my wife Hannah and I started writing this song in 2020.
2: 2020-ban a feleségemmel elveszítettük a kisbabánkat. Akkor el sem hittük, hogy ez velünk történik. Hanna intenzív osztályra került és életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta. Félelmetes volt, de tudtuk, hogy ezzel szembe kell néznünk. És akkor kezdtük el megírni ezt a dalt. A 23. Zsoltárban azt mondja Dávid, hogy nem fél, mert Isten vele van. Azokban a hihetetlenül nehéz napokban ezt a dalt Hanna mentőövnek használta. Az életünk útján nem kell figyelmen kívül hagynunk a félelmeinket, de ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy Jézushoz tartozunk. Látom és érzem én is a félelmet, de tudom, hogy Jézus az identitásom. Szóval remélem, hogy miközben hallgatod ezt a dalt, telve leszel bátorsággal és bizalommal, mert Jézushoz tartozol.
1: Because we belong to Jesus.

0: de oda ér.
1: Manna morzsa. A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
2: Ez volt a Manna morzsa.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Manna.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey, this is Mark Hall from Casting Crowns, and this is our story behind the song for Crazy People. I was hanging out with Seth Mosley and Matthew West.
3: Egyszer, amikor Matt West-tel lógtam, a Kentuckyben található művészeti múzeumról beszélgettünk. Az az épület hatalmas és káprázatos, ezért Matt mindenképpen szerette volna látni, el is ment egyszer megnézni. Ahogyan beszéltünk róla, Matt egyszer csak megkérdezte, figyelj, el tudod képzelni, hogy egy nap hazamész a munkából, és a szomszédod valami ilyesmit épít az udvarán? Mit gondolnál róla? Hát természetesen azt a gyűrűltség, amit csinál, mondtam én, de figyelj, igazából nem számít, hogy mit gondolok, vagy gondolunk, hiszen hogyha kicsit belenézel a Bibliába, a legtöbb hithősről és a tetteikről is mindig úgy gondolták, hogy őrültek és őrültség, amit csinálnak. A világ tele van fura emberekkel, és igazából ők ihlették ezt a szórakoztató dalt. Ha mi szeretni akarjuk a világot, akkor hátrébb kell lépnünk egyet, magunk mögött kell hagynunk a komfortzónánkat, ami ugye kényelmes és biztonságos, és szeretnünk, szolgálnunk kell ezeket az őrült embereket, és meg is kell bocsátanunk nekik, mert Isten is őrült szeretettel szeretett minket, és szeretni is minket, és őket is, és ezért megérni. Who walks up to a giant and picks a fight? Who turns a lion's den into a petting zoo? Who can have church in a fiery furnace?

0: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Manna FM.
1: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
3: Fokozódik a hőség, ismét drágul a tankolás. Fülöp-szigetekről is érkeztek az idei Sziget Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Nagyrészt elkészült az az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus egy videóban elmondta, 40 tonnás teherautók hordják majd ezen az útvonalon a követ a vízmű építéséhez. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Szombaton ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változtatás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. A kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, Vinyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész az együttműködésre.

0: külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba, emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és Fülöp-szigetekről is.
1: Időjárás.
0: A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 24 fokos.
2: Manna Hits.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, it's Brit Nicole, and I am so excited for you to hear my new song, I'll Fight For You. This song is a reminder to us that we can be.
2: A legújabb dalunk arra emlékeztet bennünket, hogy a vihar kellős közepén is eszünkbe kell, hogy jusson Istennek az a hatalmas ígérete, amiben azt kéri tőlünk, hogy csak maradjunk nyugton, mert ő maga, a mindenható Úr harcol értünk. Nem kell félnünk ma, és nem kell aggódnunk a holnap miatt sem, hiszen Isten irányít mindent, és neki jó terve van az életünkre. Vele átjuthatunk a viharon. Azért imádkozom, hogy ez a dal bátorítson ma, és holnap is eszedbe jutassa azt, hogy akármi zajlik is a világban, Istennel az oldaladon reménységed van életben.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: In John 15, Jesus calls us to
2: a János 15 tanítása szerint Jézus arra hív minket, hogy maradjunk meg benne. Azt mondja, maradjatok a részeim, mivel én is a részetek vagyok. Nem tehetsz ez ellen semmit. A dal főmondandóját főleg ez adja, hogy Isten vágya nem mindig az, hogy kirángasson minket bármilyen körülményből, amivel szembesülünk. Nem mindig az, hogy kihúzzon minket a szenvedésből vagy a szívfájdalomból, hanem az, hogy békét adjon nekünk ezekben a pillanatokban, hogy segítsen növekedni ezekben a percekben. Csak ő benne találjuk meg ezt a békét, reményt, örömöt és tulajdonképpen mindent. Azzal nézünk szembe, hogy Jézusban is, egyedül Jézusban bízhatunk. Reméljük, hogy ez a dal tetszeni fog neked, és bízunk benne, hogy a dal meghozza Isten áldását.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Ez a Manna FM. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.
1: 98.6
0: Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Tudod, rosszul vagyok ettől. Az egésztől rosszul vagyok. Rosszul vagyok tőled, rosszul vagyok a munkámtól, az egésztől rosszul vagyok, és ki vagyok tőle. Rosszul vagyok ettől, rosszul vagyok attól. Az új tanítás sorozatom címe az, hogy változtasd meg az életed a szavaid megváltoztatásával. És tényleg hiszem, hogy ha megváltoztatjuk a szavainkat, az az életünket is megváltoztatja. Hányan hallottatok tanításokat a szavak erejéről az elmúlt években? Hányan értetek el pozitív változásokat, és hányan láttatok nagy eredményeket a változások következtében? Nos, ez nagyszerű, de tudjátok mit? Még mindig több kéz van lent, mint fent, ami azt jelenti, hogy szükségünk van mindenre. Hányan hallgatnátok meg ezt újra örömmel, annak ellenére, hogy hallottátok már korábban. Én biztosan. A példabeszédek 21-23 azt mondja, aki vigyáz a szájára és a nyelvére, életét őrzi meg a nyomorúságtól. Hiszem, hogy a rossz szavak nyomorúságot hoznak az életünkbe. Sőt, a mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy megtértette szád is? Mert Isten azt mondta nekem egyszer, hogy bár akkor már sok éve megtértem, mégsem derült ki ez a beszédemből. Tudjátok, az emberek nem látják a szívünket, csak azt, amit teszünk, hallják, amit mondunk. Nagyon fontos, hogy jól képviseljük Istent, mert ő erre kent fel, és választott ki minket. Amikor Isten felkel minket, azt azért teszi, hogy megszenteljen és elválaszol minket egy különleges célra, ami azt jelenti, hogy többé már nem előjogunk az, ami igazából nem is egy előjog, csak mi hittük azt, hogy úgy éljünk, mint bárki más. Hány problémát gyökerezik a saját szavaidban? Odafigyelsz valaha arra, hogy mit mondasz? Vagy hogy mások miket mondanak? Mivel az elmúlt években sokat írtam erről a témáról, és sokat tanulmányoztam ezt, jobban is odafigyeltem arra, hogy miket mondanak az emberek. És az egyik dolog, amit rengetegszer mondanak, az az, hogy Joyce, én halálosan szeretlek téged. Nos, úgy vagyok vele, hogy inkább szeres élve. Egyetértetek? Miért mondunk mi mindig olyanokat, hogy halálra nevettem magamat, halálosan szeretlek? Ó, tudod, majd belehaltam a dologba. Ha hisszük, hogy fontosak a szavaink, akkor oda kellene figyelnünk rájuk. Szóval néhány dolog azok közül, amiket hallottam. A tévében is hallhattatok ilyesmit. Tudod, rosszul vagyok ettől. Az egésztől rosszul vagyok. Rosszul vagyok tőled. Rosszul vagyok a munkámtól. Az egésztől rosszul vagyok, és ki vagyok? Rosszul vagyok ettől, rosszul vagyok attól, rosszul vagyok ettől a háztól, ki vagyok tőle? Rosszul vagyok a munkába járástól, rosszul vagyok a mosogatástól, vagy a pelenkáktól, rosszul vagyok ezektől, és mellesleg mindannyian megőrjítetek. A gyerekeid megőrjítenek. Úgy érzem, megőrülök. És utálom kitakarítani ezt a házat. Utálok forgalomban vezetni, utálom a munkámat, utálom a hajamat, utálom a testemet, utálom a bőrömet, utálom az egész életemet, és ez az egész kikészít engem. És azon csodálkozunk, hogy miért vannak problémáink. Sejtitek már, hogy miért vannak problémáink? Azon tűnődöm életünk során vajon hányszor. Segítsen valaki, mielőtt magamra ejtem ezeket. Évről évre hányszor mondunk ilyeneket? Mire megtanuljuk a leckét. És hála Istennek, hogy megtanulhatjuk a leckét. Eljuthatunk oda, hogy már nem mondunk ilyesmit. Amikor már senki nem vehet rá minket, hogy ilyesmiket mondjunk, mert kijelentést kaptunk erről. Én ma nem csak információt akarok átadni nektek, azt akarom, hogy kijelentést nyerjetek. Szeretném, hogy kijelentést kapjatok a szavaitok erejéről, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában, és hogy néhány dolog, amit olyan könnyedén veszünk, és nem gondoljuk, hogy fontosak, azok igenis fontosak. Nem csak csak a te számodra, de az Isten királysága számára is. Fontosak Isten számára. Ránk bízta a szavainkat. És nekünk körültekintően kell szólnunk őket. A szavak erőteljesek. Erőt hordoznak magukban. Megbánthatsz embereket a szavaiddal, de álthatod is őket. Árthatsz a jövődnek a most kimondott szavaiddal, vagy segítheted a jövődet. Kérlek, kezdj el olyan dolgokat kimondani, amikre tényleg vágysz. Megtért a szád? Az egyik dolog, amit a szavainkkal művelünk, és ami sokkal nagyobb problémát jelent, mint ahogy mi hinnénk, az az, hogy panaszkodunk. Pedig dicsérnünk kellene Istent, és hálát adni, dicsérni, és hálát adni, dicsérni, és hálát adni. Mi a dicséret? Ha megnézzük a dicsérni szó jelentését, akkor azt olvassuk, egy elbeszélés vagy egy történet. Vagyis a dicséret tulajdonképpen arról szól, hogy elmondjuk a jó dolgokat, amiket Isten tett értünk. Ha megdicsérsz egy embert, akkor elmondasz néhány jó dolgot, amit az az ember tett, vagy emlékezteted őt egy jó tettére. Megdicséred őt egy jól elvégzett munkáért. Ha dicsérni akarjuk Istent, és tudjuk, hogy a dicséret fontos részt foglal el az igében. Az elejétől a végéig arra tanít minket, hogy dicsérjük Istent, hogy töltsük meg az életünket Isten dicséretével, és ez valójában azt jelenti, hogy emlékeznünk kell azokra, amiket Isten tett értünk. Gondolkoznunk kell ezeken, emlékeznünk kell rájuk, beszélnünk kell róluk. Amikor együtt vagytok másokkal, miért nem próbáljátok ki a következőt? Nos, mesélj nekem valami nagyszerű dolgot, amit Isten tett az életedben. Mesélj nekem arról, amikor problémád volt, de Isten áttörést adott neked. El kell lelkesítenünk egymást azzal, hogy többet beszélünk az Isten által értünk tett nagy dolgokról. Főleg akkor, és bebizonyítom ma az igéből, főleg akkor, ha problémáink vannak. Amikor problémával küzdesz, úgy tudod a legjobban felbátorítani magadat, és a helyére tenni a gonoszt, ha a problémáról való beszéd és panaszkodás helyett valami csodálatos dologról beszélsz inkább, olyasmiről, amit Isten tett a múltban érted. Amikor ezt teszed, azzal megerősíted a hitedet, és képes leszel hinni, hogy Isten újra megteszi ezt. Ha egyszer megtette, akkor meg tudja újra tenni. Mindannyian szeretünk erre gondolni. Van egy dal, ami nagyon népszerű volt évekkel ezelőtt. Az a címe, hogy újra megteszi. És azóta bármikor énekeljük ezt a dalt, az emberek mindig tapsolnak és újonganak. Mert mi mind hinni akarjuk, hogy amit Isten megtett értünk egyszer, azt újra megteszi majd. És számíthatunk csodálatos áttörésekre az életünkben. De ha panaszkodunk, akkor nem kapjuk meg. A panaszkodás bűn. Nem csak egy kis ups, hanem bűn. Amikor panaszkodsz valami miatt az életedben, akkor benne maradsz a dologban. Ha panaszkodsz, akkor megragadsz. A panaszkodás szó azt jelenti, hogy megragadni. A morgolódás azt jelenti, hogy ott éjszakázni valahol. Ha ott akarsz maradni, ahol most vagy, akkor morgolódj és panaszkodj csak tovább. De az előrehaladást mindig dicséret előzi meg. Halljátok? Ha panaszkodsz, megragadsz. De ha előre akarsz haladni, akkor dicsőítened kell. Ha bajban vagy, akkor dicsőítened kell és hálát adni. Imádkozz, amiért imádkoznod kell, és fogd közre az imádat dicsérettel az egyik oldalon, és a háladással a másik oldalon. Úgy is gondolhatsz erre, mint egy szendvicsre. Veszel egy szelet kenyeret, és dicsőítéssel kezdesz, dicséred Istent egy ideig, mielőtt egyáltalán belefognál a kérésedbe. Aztán ráteszed a felvágottat a kenyérre, kéred tőle, amit szeretnél, majd ráteszed a másik szelet kenyeret, és az lesz a háladásod. A Filippi levél beszél erről. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Hadd kérdezzek valamit. Ha már most is panaszkodsz amiatt, amit van, akkor miért adjon neked Isten több dolgot, ami miatt panaszkodhatsz? Ezt mondta nekem egyszer. Imádkoztam, de sok minden miatt panaszkodtam az életemben, és kértem Istent, hogy tegyen meg ezt, meg azt. De közben panaszkodtam, és azt mondta nekem, miért adjak neked még több dolgot, amikor panaszkodsz. Nem teszek semmit, amíg nem leszel hálás azért, amit van. Ilyenekké kell válnunk. Hányan szeretitek a hálás gyerekeket? Hányan mondjátok sokszor a gyerekeiteknek, abba hagynád a panaszkodást? Fejezd be a panaszkodást. Nem tudod, hogy mennyi mindent megteszek érted? Sosem tudsz elégedett lenni. Sokat teszek érted, és te észre sem veszed. Nos, szerintem Isten is így van ezzel. Be kell fejeznünk a panaszkodást. Hányan ismeritek be, hogy nagyon kevés olyan nap van, amikor nem panaszkodtok valami miatt? Na, nem ezt akarom látni, hanem ezt. Ha azt mondanám, kivágyik csodára, akkor magasra nyújtózkodnátok. Emlékszem, sok-sok évvel ezelőtt, amikor először kezdtünk konferenciákat szervezni, akkor minden elképzelhető féle és fajta termekben tartottunk konferenciákat és összejöveteleket, és sok ezek közül nem volt szép. Még a legelején az egyik este egy hotel rendezvénytermében voltunk, ami nem volt szép, nagyon nem volt az. Úgy értem, hogy mindenféle dolgok lógtak a plafonról, néhány szék szakadt volt, én pedig elkezdtem panaszkodni és morgolódni, mielőtt elkezdődött volna az alkalom. A színpadon járkáltam, végignéztem a helységen és imádkozni próbáltam. Nem hiszem el, hogy néz ki ez a hely. Egy ilyen helyet nem is lenne szabad kiadni az embereknek. És akkor Isten azt szólta a szívemhez, ha kibírod ezt a kezdeti időszakot anélkül, hogy panaszkodnál az ilyesmi miatt, akkor eljön a nap, amikor majd bármilyen helyen konferenciát rendezhetsz, ahol csak akarsz. És tudjátok, ma már itt tartunk. Emlékeznünk kell, hogy honnan jöttünk. Hátul a színfalak mögött, hátul a folyosók mentén kis termek találhatók, és Dave bevitt engem az egyik betegnap, amiben körülbelül 50 szék volt. És azt kérdezte, emlékszel, amikor ilyen termekben tartottál alkalmat? 15-20 éve, talán inkább 20 évvel ezelőtt ilyen termekben voltunk. Nem ám itt kint, hanem hátul, a kis négyszögletes, unalmas, kinézetű termekben, amiben 50 összecsukható szék található. Elől meg egy kicsi pulpitus, amiről kiprédikáltam a szívemet. És tudjátok mit? Az ilyen idők hasznosak a számunkra. Jó dolog keresztül menni ezeken. Ne vessük meg a kicsiny kezdetet, és ne panaszkodjunk miattuk. Mert ha nem tanuljuk meg, hogy hálásak legyünk azokért, akkor higgyétek el, azért sem leszünk hálásak, amikor Isten többet ad majd. Mert ha hálásak tudunk maradni a nehéz időkben, az formálja a jellemünket. Isten jellemet formál bennünk, amire szükségünk lesz, hogy erősek maradjunk, amikor Isten több felelősséget bíz majd ránk. A panaszkodás bűn, és sok ajtót nyit a gonosznak. Szeretnélek bátorítani benneteket. Talán nem is gondoljátok, hogy olyan sokat panaszkodnátok. Talán így is van, nem tudom. Talán te egy tökéletes ember vagy, aki nem panaszkodik. De fogadok, hogy ha elkezdesz jobban odafigyelni magadra, akkor észreveszed majd, hogy sok minden miatt panaszkodsz és morgolódsz. Tudjátok, a nők jók ebben. Szeretünk az orrunk alatt morgolódni. Folyamatosan a kis dolgok miatt. Ha gyerekeket kértél, akkor többé ne panaszkodj rájuk. Ha férjet kértél, többé ne panaszkodj miatta. Gyerünk férfiak, feleséget akartatok? Többé ne panaszkodjatok miatta. Házat akartál, akkor most ne panaszkodj, amiért takarítanod kell. Új autót akartál? Akkor ne panaszkodj, amikor fizetned kell a részletét. Halleluja! Ha megetted az ételeket, akkor ne panaszkodj, hogy megnőtt a csípőd. Célul kéne kitűznünk, hogy mi leszünk a világ leghálásabb emberei. Kezdj minden napot hálaadással, és éld meg úgy a napot, hogy folyamatosan hálát adsz Istennek az olyan kis dolgokért, mint a folyó víz, vagy egy barát, vagy a kényelem, amivel rendelkezel. És köszönd meg Istennek az üdvösségedet, köszönd meg Istennek mindazt, amit tudsz. Adj hálát Istennek, és tedd ezt folyamatosan. Ebben erő van, a hálaadásban erő van. Filippi 2:14. Zúgolódás, vonakodás és panaszkodás nélkül tegyetek mindent. Hány dolgot? Mindent. Ez a forgalmat is magába foglalja, munkába menet. Meg a mosogatást is, a házat takarítását, a számlák befizetését. Minden dolgot. Az Isten dicsőségére tegyetek. Gyakorold magad abban, hogy mindent Isten dicsőségére tégy. Istenem, úgy szeretném megélni minden napomat, hogy nem panaszkodom, mert te olyan jó vagy hozzám, és őszintén nincs is semmi okom a panaszkodásra. Nincs okom arra, hogy panaszkodjak. A te nagy kegyelmed miatt. Zúgolódás, vonakodás és Isten elleni panaszkodás nélkül. Érdekes dolog, de látni fogjátok más igékből is, hogy amikor az emberek panaszkodnak, még akkor is, ha más emberek miatt miatt teszik, Isten mégis személyesnek veszi ezt. Tudjátok miért? Azért, mert egyik szavunkkal azt mondjuk, ó, hiszem, hogy Isten irányít mindent. Hiszem, hogy Isten irányítja az életemet, és ő ural mindent az életemben. És aztán mégis oda jutunk, hogy panaszkodunk a dolgok miatt. Akkor is, ha amúgy azt mondtuk, hogy hisszük, Isten irányít mindent. Szóval inkább azt kell mondanunk, tudod, Istenem, ez most nem tetszik nekem igazán, de hiszem, hogy valami jót hozol ki belőle. Hiszem, hogy van egy célod ezzel, és én hálát adok neked ebben a helyzetben, mert hiszem, hogy te jó Isten vagy, aki jó dolgokat hoz ki a rosszakból. Hányan gondoljátok, hogy ez jobban hangzik, mint az állandó morgolódás? Most figyeljetek, olvassuk tovább ezt a részt, mert ez gyönyörű. Tegyétek azért, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, ártatlanok és tiszták, Isten hibátlan gyermekei, akik fedhetetlenek az elfordult és elfajult nemzedékben, mely elfajzott szellemileg, akik között ragyogtok, mint csillagok, fényesen és tisztán, a sötét világban. Nos, ez egy nagyon gyakorlati kihívás. Az Isten igéje azt mondja, ti az enyémek vagytok, és én azt akarom, hogy másként beszéljetek, mint az emberek a világban. Azt akarom, hogy másfajta hozzáállásotok legyen. Azt akarom, hogy más jöjjön ki belőletek, mint a többi emberből. Nagyon sötét van odakint, ezért kezdjük azzal, hogy nem panaszkodtok. Nem keresitek a hibát, nem panaszkodtok, hanem helyette kimentek a sötét világba, és fényes világossággá váltok. Olyan fényes világossággá, ami dicséretet és dicsőséget szerez nekem, miközben mindenki más morgolódik és panaszkodik. Hányan gondoljátok, hogy megtehetnénk ezt Istenért? Adjunk neki annyi dicsőséget, amennyit csak tudunk. Emlékezzetek, hogy mit tanítottam ma korábban. Amen. Emlékezzetek, mit tanítottam korábban arról, hogy minél többet dicsőítünk és hálát adunk, minél pozitívabb dolgokat mondunk, annál inkább növekszik majd az örömünk. Tehát mi történik? Minél hálásabb vagy, annál boldogabb leszel. És ha hálás vagy, és ennek hangot is adsz, akkor a körülötted lévő emberek is boldogabbak lesznek. Ahelyett, hogy panaszkodni valót találsz a munkádban. Inkább találj olyasmit, amiért hálás lehetsz. A háladást mindig dicsőítés előzi meg. Az izraeliták olyan embercsoportnak tűnnek, akik elég buták voltak. És bár nem szívesen mondom ezt, de a legtöbben pontosan ilyenek vagyunk. Ha megnézzük a Mózes 5. könyvét, ott az áll, hogy 40 évet töltöttek azzal, hogy egy 11 napos utat megtegyenek. Miért kóborolsz a pusztában 40 éve azért, hogy egy 11 napos utat megtegyél? 11 napba telik megtenni az utat Egyiptomból az ígéret földjéig, ha egyenesen átvágunk a pusztán. Ők meg 40 évig bókláztak ott kint. Isten azt mondta, most már eleget voltatok ennél a hegynél. Ideje van tovább menni. Néhányan már épp eleget voltatok ugyanazon a helyen az Istennel való kapcsolatotokban. Elég ideje küzdesz már ugyanazzal a problémával, újra és újra és újra keresztül mentél, ugyanazokon a dolgokon, és újra ideges lettél ugyanazok miatt. Észrevetted, hogy nem változik semmi? Lehet, hogy ez azt jelenti, hogy nem jól közelíted meg a dolgot. Ha eddig mindig panaszkodtál, amikor idegesítő dolog történt veled, akkor kezdj el hálát adni Istennek, és figyeld meg, hogy ez megoldja-e a dolgot. A dicsőítés sokkal nagyobb eséllyel mozdítja el a hegyedet, mint a morgolódás és a panaszkodás. 40 évig vándoroltak, hogy megtegyenek egy 11 napos utat. Ők azt gondolták, az ellenségeik miatt volt, mi meg azt gondoljuk, hogy a gonosz a hibás. Nem az ellenségeik miatt történt. Nem a különféle iták miatt volt, akik ott éltek, nem a kananeiták, a periziek, a hetiták, a jebuziták vagy más iták miatt. A saját hozzáállásuk volt a gond. Szó szerint minden egyes dolog miatt morogtak és panaszkodtak. Minden Mózes hibája volt, meg Isten hibája. És valahányszor kényelmetlenségük támadt, vissza akartak futni Egyiptomba. Szóval meg fogunk nézni néhány dolgot, amelyek miatt panaszkodtak, és néhány olyan dolgot, amelyek a panaszkodásuk miatt történt velük. Nos, nem tudom, hogy hogy vagy mindezzel, de én remélem, hogy meg tudlak győzni arról, hogy a panaszkodás egy igen nagy probléma. Ez nem egy aranyos kis üzenet, hanem próbálom megértetni veletek, hogy a panaszkodás ajtót nyit az ellenségnek. Amikor morgolódunk és panaszkodunk, azzal beinvitáljuk az ördögöt, hogy még több pusztítást okozzon az életünkben. Amen. Talán azt mondod, ez nem lehet ekkora probléma. Nos, akkor csak figyelj. 2 Mózes 15. Egyszer azt mondta valaki, én nem panaszkodom, csak elmagyarázom a dolgokat. Nos, egyetértek azzal, hogy időnként beszélnünk kell a rossz helyzetekről, és el kell magyaráznunk egyes dolgokat, de mi tudjuk azt a szívünk mélyén, hogy mikor értünk a magyarázat végére, és mikor kezdtünk panaszkodni, igaz? Ahogy korábban már mondtam, beszélj a problémádról, ha szükséges, de ne hozd fel azt a problémát újra és újra és újra, mert akkor válik panaszkodássá, és a Krisztus testében nagyon hajlamosak vagyunk a hibák keresésére. Nem idegesít benneteket ez a kritikus lelkület, amikor valaki állandóan hibát talál mindenben? Mindig azt látja, ami rossz, semmiben nem látja meg a jót, hanem mindig valami rosszat lát. Én nem szeretem ezt a lelkületet, és szerintem Isten sem. Én is ilyen lelkületű ember voltam, de már nem vagyok az. 2 Mózes 15:24. Ekkor zúgolódni kezdett a nép Mózes ellen, és azt kérdezték, mit ígyunk? 16. fejezet, 2. vers. És zúgolódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. 3. vers. Mert azt mondták nekik Izrael fiai, bárcsak haltunk volna meg az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jó lakásig ehettük a kenyereket. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalára juttassátok? Tehát nincs vízük. Nem azt eszik, amit szeretnének. Azt már elfelejtették, hogy Isten ketté választotta a Vöröstengert, hogy amikor elhagyták Egyiptomot, akkor Isten mindenféle csodát tett, hogy a Gósen földjén biztonságban voltak, míg Isten mindenféle pusztítással sújtotta Egyiptom többi részét, hogy amikor eljöttek, akkor az egyiptomiak ezüstjeivel és aranyaival távoztak, és hogy most az ígéret földje felé tartottak. Mindent elfelejtettek, amit Isten tett, és valahányszor problémájuk volt, morgó és panaszkodni kezdtek. Pedig azt kellett volna tenniük, hogy megállnak és visszaemlékeznek. Nos, Istenem, szomjasak vagyunk, de emlékszünk, hogyan választottad ketté a Vöröstengert. Szóval tudjuk, hogy van terved, és áttörést adsz nekünk. Nos, Istenünk, kezdünk éhesek lenni, de emlékezünk, hogy mit tettél Egyiptomban. Szóval emlékezni fogunk, hogy mit tettél, és dicsérni fogunk téged, és megköszönjük az áttörést, ami úton van. Hadd mondjak nektek valamit. Olyan sok mindent látnánk Istentől, ha ezt tennénk, ahelyett, hogy ugyanúgy viselkedünk, mint a többi ember a világban. Nem kell morgolódnunk és panaszkodnunk. Figyelj, ha van munkád, akkor soha nem panaszkodj miatta, mert van valaki, aki szívesen betölteni helyetted azt az állást. Újra mondom, ha van egy bármilyen munkád, jobb, ha leülök, el kell beszélgetnünk. Joyce mama elbeszélget veletek. Ha van bármilyen munkád, és érzem, ahogy most észhez kaptok, akkor meg kell köszönnöd azt a munkát Istennek. Mert van valaki, aki szívesen átvenné tőled azt a munkát, és örül neki mindazokkal együtt, amik miatt te panaszkodsz. Lehet, hogy nem szereted a munkaidődet. Lehet, hogy a főnököd nem tökéletes. Lehet, hogy nem fizetnek annyit, amennyit érsz. Lehet, hogy a juttatások nem nagyszerűek. De tudod mit? Ha van ágyad, amiben alhatsz, tető a fejed fölött, ruha, amit magadra ölthetsz, akkor jobban állsz, mint az emberiség többsége. Amen. Ezért be kell fejeznünk a panaszkodást, engem is beleértve. Magamat is emlékeztetem, nem csak titeket. Fejezzük be a panaszkodást, és kezdjünk el több dicséretet és háladást mondani Istennek. Tudjátok, Isten olyan imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják őt. Nem olyas valakit keres, aki eljön gyülekezetbe, dicsőíti őt, majd visszamegy a világba és úgy beszél, mint mindenki más. Olyan dicsőítőket akar, akik dicsőítik őt. A dicsőítés nem olyasmi, amit időnként tesznek, hanem ez a lényük, ezért állandóan ezt teszik. Isten dicsőítőket és imádókat akar, nem csak embereket, akik dalokat énekelnek és boldogok, amikor jó a zene. De amikor olyan helyzettel szembesülünk, ami nem tökéletes, akkor azonnal elkezdünk morogni, zsörtölődni és panaszkodni, és elfelejtjük, hogy Isten milyen jó volt hozzánk. Tudjátok mit? Nekem elég nehéz életem volt. És sok évet töltöttem morgolódással, zsörtölődéssel és önmagam sajnálatával. De tudjátok mit? Isten mindent helyreállított az életemben, és sokszorosan visszaadott mindent, amit a gonosz elvett tőlem. És ő pontosan ezt akarta megtenni, érted is? De Isten semmit nem tett az életemben addig, amíg be nem fejeztem a morgolódást, meg az önsajnálatot. Amíg abba nem hagytam a mások hibáztatását, és fel nem adtam a rossz hozzáállásomat. Persze úgyis a mennybe jutottam volna. Nem a jó hozzáállásom miatt jutok a mennybe. Azért van üdvösségem, mert hiszek Jézus Krisztusban. És én tényleg hittem Krisztusban, de semmi örömöm nem volt, nem volt békességem. Nem volt győzelem az életemben, senkinek nem voltam a hasznára, és nyomorult voltam. És hogy egy keresztény nyomorult legyen, az egy ellentmondás. Egy kereszténynek semmi oka arra, hogy nyomorult legyen. Nekünk kellene a világ legvidámabb embereinek lennünk. Amen! Egy dolog az, ha egy bűnös ember nyomorult állapotban van, de az teljesen helytelen, hogy egy szent nyomorúságos legyen. És az az egyik módja annak, hogy boldoggá tegyük magunkat, ha megváltoztatjuk azt, ahogy beszélünk.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna sztikus lágerek, életöröm zene megállás nélkül. Manna Hits.

0: Hírek.
1: Nagyrészt elkészült az az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus egy videóban elmondta, 40 tonnás teherautók hordják majd ezen az útvonalon a követ a vízmű építéséhez. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Szombaton ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változtatás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. A kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, Vinyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész az együttműködésre. 17 országból csaknem 300 fiatal vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség ötnapos rendezvényére a Kárpát-medence mellett többek között az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából is érkeznek magyar diákok. A fiatalok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témákról hallgathatnak előadásokat, illetve alakíthatnak közös fórumokat. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba. Emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és Fülöp-szigetekről is.
0: Időjárás.
1: A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza-tó 25, a Velencei-tó 24 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nézzük már is, mit ír a kalendárium a mai naphoz. Augusztus 14-e van. 74 éve a barlangászok világnapja mai. Ezen a napon hunyt el balesetben Marcel Lubens barlangász, emlékére napon tartják világnapjukat a barlangok kedvelői. 215 éve született Clark Ádám skót mérnök, a Lánchíd építés vezetője, a budai váralagút tervezője. A Széchenyi Lánchíd volt az első állandó híd Buda és Pest között. A híd és az alagút közötti tér őrzi a nevét, itt található a 0 km-kőnek nevezett szobor, az úthálózat központja, ahonnan a magyarországi utak távolságait mérik. A Lánchíd tervezője William Clark csak névrokona. 88 éve született Lovas Antal kutató vegyész, a BME gépjárműtechnológiai tanszékének emeritus professzora. Vegyész diplomáját 1967-ben szerezte meg az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen, majd a Magyar Tudományos Akadémia Szilárd Testfizikai Kutatóintézetében dolgozott tudományos munkatársként, később szenior kutatóként és csoportvezetőként. Kutatási területe a nem egyensúlyi fémes anyagok, az ötvözet kutatás és a gyors megszilárdítás. Nevéhez fűződik többek között a melt spinning és a planar flow casting technológiák hazai meghonosítása, amiért 1979-ben Jánosi díjban részesült. 77 éve Budapesten megnyitották a második világifjúsági találkozót, ez volt a VIT. 70 nemzet fiataljai találkoztak, a megnyitó délután 4-kor volt. 75 éve született Kovács János, Kossuth és Liszt Ferenc díjas karmester a mai napon, a Magyar Állami Operaház vezető karmestere, 2011. augusztus 9-től a Magyar Állami Operaház főigazgatója, 2015 óta Prima Primissima díjas. 78 éve fejeződött be a 14. újkori nyári olimpia Londonban, az utolsó olimpia, amelyen művészeti verseny is volt. A második világháború miatt elmaradt a Tokióba, majd Helsinkibe tervezett 1940-es és a Londonba tervezett 44-es olimpia, így a 11. után a 14. játékokra került sor 1948-ban a brit fővárosban. A Wembley stadionbéli megnyitón 59 ország több mint 4000 sportolója vonult fel. A magyarok számára sikerekben is érmekben gazdag volt a londoni olimpia. Elek Ilona 12 évvel első olimpiai aranyérme után ismét bajnok lett tőrvívásban. A kardvívók sem szakítottak a jól bevált hagyománnyal, a csapat aranyérme mellett Gerevics Aladár az egyéni aranyat is kiérdemelte. A dobogó legfelső fokára állhatott két ökölvívó, a harmadsúlyú Csík Tibor és a középsúlyú Pap László, és bajnok lett a szuper nehéz súlyú birkózó Bóbis Gyula is. A két magyar aranyatléta a távolugró Gyarmati Olga és a kalapácsvető Németh Imre lett. Ezen az olimpián lett bajnok a céllövő Takács Károly, valamint talajon a tornász Pataki Ferenc. A magyar küldöttség összesen 10 arany, 5 ezüst és 13 bronzérmet szerzett. 68 éve hunyt el Tilli Endre világbajnok magyar vívó, edzőszakíró. A budapesti Vasas vívójaként 1948-tól 56-ig szerepelt a magyar válogatottban. Mindhárom fegyvernemben versenyzett, pályafutása elején kardvívásban, később tőrvívásban ért el jelentős eredményeket. A magyar férfi tőrcsapat tagjaként 2 olimpiai és 4 világbajnoki érmet nyert. Tudományos alapossággal foglalkozott a vívással, több vívó szakkönyv társszerzője. Visszavonulása után az egyiptomi vívó válogatott edzője lett, illetve a nemzetközi versenyeken bíróként vett részt. Az írországi Shannon környékén a philadelphiai világbajnokságra utazva repülőgép szerencsétlenség áldozata lett. Művei többek között a tőr és párbaj, tőrvívás, a kardvívás vagy a magyar vívás kézikönyve című könyvek. 50 éve nincs közöttünk Holló László, kossuthdíjas magyar festő, az Alföldi iskola egyik jeles képviselője. Művészet szemléletében a munkácsi tradíciót és a nagybányai iskola hagyományait követte, a 19. és 20. század fordulóján élő művészeti irányzatok eredményeit is hasznosította az alföldi emberek és tájak megjelenítésében. És 51 éves korában a mai napon hunyt el Montág Imre, nyelvész, színész, pedagógus. A 80-as években több rádiós és televíziós műsorban szerepelt, szakértőként, illetve műsorvezetőként, amivel országos ismertséget szerzett. Ma is nagyon szép nyári idő várható, zavartalan napsütéssel és 30 fok körüli maximummal. Csapadékra nem kell számítani, a hétvégén is hasonló idő várható. Egy nap Budapest közbiztonságáért elnevezéssel indított akciót az Országos Polgárőr Szövetség. Mindenre azért volt szükség, mert Budapest több pontján romlott a közbiztonsági helyzet. Mindjárt jönnek a részletek a Budapest Update-ben.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai napon. Egy nap Budapest közbiztonságáért elnevezéssel indított akciót például az Országos Polgárőr Szövetség. Mindenre állítólag azért volt szükség, mert Budapest több pontján romlott a közbiztonsági helyzet. A közelmúltban több kerületi polgármester a leromlott közbiztonság miatt a budapesti rendőrfőkapitányhoz és a belügyminiszterhez fordult, igazodva a belügyminiszter által a rendőrség számára elrendelt 30 napos fokozott szolgálathoz. A rendészeti államtitkár felkérte a polgárőröket, hogy segítsenek be a rendőrség. Mondta az Inforádióban az Országos Polgárőr Szövetség sajtófőnöke. Bakonyi Ágnes hangsúlyozta, hogy ennek keretében kijelöltek 7 megyét, amelyek közel vannak Budapesthez, ide várják az úgynevezett vendérpolgárőr szolgálatra a vidéki kollégákat. A sajtófőnök elmondása szerint ez több szempontból is hasznos. Egyrészt látványosan tudnak megjelenni Budapest utcáin, sokkal jobban tudják segíteni a rendőrség munkáját jelzésadásokkal, akár felderítési munkával, és nem utolsó sorban ők maguk is megtapasztalhatják, hogy mennyire más a fővárosban szolgálatot ellátni, mint mondjuk vidéken, egy kisvárosban vagy egy faluban. Beállította a több mint 100 éves fővárosi melegrekordot a keddi kánikula. Augusztus 11-én ugyanis 37,9 Celsius fokot mértek Újpesten, közölte az Időkép. A tartós hőség miatt kedden az ország számos pontján 35 fok fölé, több helyen pedig 38-39 fok köré forrósodott a levegő. A Hungaromet előzetes adatai alapján a kora délutáni órákban az újpesti mérőállomáson 37,9 fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála. Ez az érték hajszál pontosan megegyezik az augusztus 11-ére vonatkozó eddigi budapesti rekorddal. A korábbi napi csúcsot még 1921-ben regisztrálták, amikor a Gellért-hegyen, valamint az országút állomáson egyaránt ezt a hőmérsékletet mutatták a műszerek a délutáni órákban. Meghosszabbított útvonalon a Dózsa-György út metróállomásig jár a 81-es trolli várhatóan augusztus végétől, írta meg Rózsa András, zuglói polgármester a Facebookon, miután lezárult a budapesti közlekedési központ társadalmi egyeztetése. A beérkezett visszajelzések alapján a lakosság többsége támogatja a fejlesztést. Ennek köszönhetően a 81-es trollibusz hamarosan már nem csak az Őrs vezértere és a Mexikói út között közlekedik, hanem az Erzsébet királyné útján és az Állatkerti körúton keresztül egészen a Váci úti iroda negyedig, a Dózsa-György út emmíg jár majd. Egy hónap múlva debütál Budapesten az atlétikai történet legújabb világversenye. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a világ legjobb atlétái megkezdik a látványos küzdelmet az abszolút bajnoki címekért, az első World Athletics Ultimate Championship-en, az atlétikai világdöntő. Csak a legnagyobbak, köztük világ és olimpiai bajnokok, Gyémánt Liga győztesek indulhatnak a magyar nézők által is legkedveltebb versenyszámokban. Mintánom este tele van döntőkkel, már az első nap is maximális fordulatszámon indulnak. A szervező közleményéből kiderül, az esemény egyik arca és nagykövete az atlétika történetének legnagyobb sztárja, Usain Bolt, aki az abszolút legenda szerepében maga is itt lesz egy hónap múlva Budapesten. A 8-szoros olimpiai bajnok ikon hisz az új versenyformátumban. Megtiszteltetés számomra, hogy segíthetek hírét vinni az eseménynek, hiszen az atlétika továbbra is az életem része. Amikor még a pályán voltam, rengeteg változást láttam a sportákban, és fontos, hogy az atlétika továbbra is fejlődjön. Ez az új esemény lehetőséget ad arra, hogy bemutassa és növelje a sportág és elképesztő sztárjainak értékét, mondta Bolt. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség a megszokott atlétikai versenyek lebonyolításához képest radikálisan átalakította ennek az eseménynek a formátumát, és olyan sót teremtett, ahol az erő és a kőkemény küzdelem látványos bemutatása folyamatos extázisban tartja a közönséget. Felvállaltan a sportolók szenvedélyes győzni akarása és a teátrális szórakoztatás áll a központban. Ez járulnak hozzá az abszolút sztárok, azaz azok a sportolók, akik nem csak versenyeznek az eseményen, hanem nagykövetként is részt vesznek a szervezésben vagy a kampányban. Jó példa erre a Magyarországon rendkívül népszerű rúdugró zseni, Armand Mondo Duplantis, aki zenei tehetségével is fokozza a hangulatot. Ő írja és adja elő a világdöntő hivatalos himnuszát, amit már a verseny előtt megismerhet a közönség. Újra nyílik az Olló, csökken a panelek, szárnyal a téglalakások ára Budapesten. A panel lakások ára a télvégi csúcs óta hónapról hónapra csökken. Júliusban az idei mélypontjára ért, miközben a téglalakásoké tovább emelkedett, és éppen az idei csúcsát érte el. Az eredmény a két ingatlanfajta közötti árkülönbség, amely tavasszal átmenetileg összeszűkült, mostanra újra több mint 20%-ra tágult. A panel lakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenésben van. Júliusra szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal olcsóbb lett, és az ár az év eleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A csökkenés nem egyetlen hónap kilengése, a tavasz és a nyári hónapokat összevetve is egyértelmű a lefelé mutató irány. A téglaépítési lakások viszont stabilak maradtak, sőt, tovább drágultak. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedtek, és júliusban érték el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árukat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el, ez adja az árholló újranyílását. A különbség látványos, tavasszal a panellakások átlagos négyzetméter ára már csak 11%-kal maradt el a téglaépítésűekétől, a két piac ekkor került a legközelebb egymáshoz. Júliusra ez a különbség újra közel 21%-ra nyílt, vagyis gyakorlatilag visszaállt az évelei tág szintre. Érdekesség, hogy mindezt a piac egészen alig érzékeli. A használt lakások átlagos négyzetméter ára összességében stabil maradt, tavasztól nyárra nagyjából 1%-kal még emelkedett is, vagyis általános árcsökkenésről szó sincs. A látszólagos nyugalom azonban két ellentétes folyamat eredendője, a magyarázat a piac összetételében látszik. A budapesti használt lakáspiac mintegy 4/5-ét a téglaépítésű lakások adják, és ezek drágulása bőven ellensúlyozza a jóval kisebb súlyú panel szegmens visszaesését az átlagban. Négyzetméterre vetítve a panel esése valójában nagyobb, mint a tégla emelkedése. A piac egésze mégis stabilnak tűnik, mert a súlyát tekintve a tégla adja meg az alaphangot. Közben egybefüggő bicikliút jön létre Budapest és a Dunakanyar között. Hamarosan megszűnhetnek azok a hiányzó szakaszok, amelyek miatt eddig nem lehetett végig biztonságos összefüggő kerékpáros útvonalon eljutni Budapest belső részeiből a Dunakanyar felé. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a kormány biztosítja a forrást az észak-pesti Eurovelo 6 legfontosabb hiányzó kapcsolatainak megépítésére. Az augusztus 7-én megjelent magyar közlöny szerint 850 millió forintos indikat támogatási keret jut a Dunamenti Eurovelo 6 külső Váci úti hiányzó kapcsolatainak megvalósítására. A projektben a közlekedési és beruházási minisztérium és a BKK vesz részt. Vitézi friss bejelentése szerint a fejlesztéssel egyrészt a Dunakeszi felől érkező kerékpárút és a gáton már korábban kialakított aszfaltos út közötti kapcsolat készület el, másrészt biztonságosan kerékpározható összeköttetés jön létre a gát és a Dunasor között. Ezzel a jelenleg széttöredezett útvonal folytonossá válhat. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
4: 2026. augusztus 14-e van, péntek, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Több polgárőr teljesít szolgálatot Budapesten a következő hetekben. Parkolósáv helyén épül kerékpárút a Szent Gellért rakparton. Visszafogott maradt a drágulás az albérlet piacon. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt a jövő héten, közölte a BKK, illetve már szombattól következő hét péntek 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a Budai és Pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a tűzijáték végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belvárost érintő trollibuszok, villamosok és autóbuszok is. Ezekhez csatlakozva több külvárosi vonalon is gyakrabban indulnak járatok. Részletek a bkk.hu per nemzeti ünnep oldalon olvashatók. Szeptember 3. hetéig megerősített polgárőri jelenlétre lehet számítani Budapesten. A fővárosi egységek mellett vidéki polgárőrök is bekapcsolódnak a hétvégi szolgálatokba, hogy segítsék a bűnmegelőzést és javítsák a budapestiek biztonság érzetét. A program két szakaszban zajlik, az első augusztus 7-e és 20-a között, a második pedig augusztus 21-től szeptember 20-áig tart. Elsősorban a Budapesthez közeli vármegyék egyesületeiből várják az önkénteseket, ugyanakkor az ország bármely részéről csatlakozhatnak polgárőrök az akcióhoz. A vendégszolgálatban résztvevők hagyományos járőr feladatokat látnak el, jelenlétükkel elsősorban a bűncselekmények és más jogsértések megelőzését segítik. Emellett figyelnek azokra is, akik egészségügyi vagy szociális segítségre szorulhatnak. Szükség esetén értesítik a mentőket, illetve kapcsolatba lépnek a szociális ellátórendszer szakembereivel. Az első hétvégén összesen 23 vidéki polgárőr érkezett Budapestre. Bács-Kiskun, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Pest vármegyéből csatlakoztak a fővárosi szolgálathoz. A polgárőri akcióval párhuzamosan a rendőrség is fokozott jelenléttel dolgozik Budapest közterületein. A cél, hogy a rendészeti szervek és az önkéntesek együttműködésével elsősorban a problémásabb területeken növeljék a közterületi jelenlétet és a lakosság biztonságérzetét. A vidékről érkező polgárőrök a vendégszolgálat idejére utazási költségtérítést kapnak, valamint étkezési utalvánnyal járulnak hozzá az ellátásukhoz. A több hetes program a tervek szerint szeptember 20-áig folytatódik Budapesten. Videókat is elemez a rendőrség a hajógyári szigeti rosszullétek miatt. Büntető eljárásban vizsgálja a rendőrség a hajógyári szigeten tartott múlt hét szombati koncerten történt tömeges rosszullétek körülményeit. A problémák Sebestyén Balázs DJ Oti néven adott műsor alatt jelentkeztek, és felmerült annak gyanúja, hogy több résztvevő tudtán kívül kábító hatású anyagot kaphatott. A budapesti rendőrfőkapitányság vasárnap rendelte nyomozást az ügyben. A rendőrök azóta több tanút is kihallgattak, embereket állítottak elő mintavételre, valamint videófelvételeket is lefoglaltak. Ezek elemzése jelenleg is tart, és a hatóság azt próbálja tisztázni, pontosan mi okozhatta a fiatalok rosszul létét. Az eset azután kapott nagyobb nyilvánosságot, hogy egy fiatal a közösségi médiában arról számolt be, hogy húgát feltehetően a tudta nélkül bedrogozták a rendezvényen. Állítása szerint miközben a lányt a helyszíni detoxikálóban kezelték, legalább 18 másik fiatal került oda hasonló panaszokkal. A történtekre a Sziget szervezői is reagáltak. A rendőrségi vizsgálat ugyanakkor még folyamatban van, ezért egyelőre nem állapítható meg, hogy valóban idegen anyag került-e az érintettek szervezetébe, illetve történt-e szándékos bedrogozás. Szeptember végén kezdődhet a Szent Gellért rakpart kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése. A Rudas gyógyfürdő előtti mintegy 260 méteres szakaszon megszüntetik a parkolósávot, és annak helyén korláttal védett kétirányú kerékpárutat alakítanak ki. A fejlesztés célja, hogy csökkentsék a gyalogosok és a kerékpárosok közötti konfliktusokat. Jelenleg ugyanis több helyen ugyanazon a szűk járdaszakaszon kell osztozniuk, ami különösen nagyobb forgalom esetén okoz problémát. A beruházásra mintegy 120 millió forint áll rendelkezésre, Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa pedig az Infostartnak azt mondta, hogy a mostani beruházás ugyan nem oldja meg a Szent Gellért rakpart teljes problémáját, de fontos előrelépés. Az érintett parkolósáv kihasználtsága szerinte alacsony, ezért annak átalakításával több teret lehet biztosítani a kerékpáros közlekedésnek. A legnehezebb szakasz ugyanakkor egyelőre változatlan marad. Az Erzsébet hídtól délre a Fasornál továbbra is egy rendkívül szűk területen kell majd közlekedniük a gyalogosoknak és a bicikliseknek. A híd alatt ráadásul mindössze 160 cm széles a rendelkezésre álló hely, amelyet egy lámpaoszlop tovább szűkít. A kerékpáros klub azt szeretné, hogy a probléma végleges rendezését összekapcsolják a budai fonódó villamos hálózat következő fejlesztésével és a Műegyetem rakpart átalakításával. Ennek során a Szabadság hídtól északra fekvő rakparti szakaszon biztonságos kerékpáros kapcsolatot alakítanának ki. A szeptemberben kezdődő 260 méteres átalakítás tehát egy hosszabb folyamat első lépése lehet. A cél, hogy hosszabb távon a rakparton a gyalogosok és a kerékpárosok külön, biztonságosan használható területet kapjanak. Elkészült a budaörsi Hársliget megújításának vázlat terve, amelyről most a helyiek véleményét is várja az önkormányzat. A terület jövőjének közösségi tervezése egy évvel ezelőtt kezdődött, azóta több találkozót is tartottak és számos lakossági javaslatot gyűjtöttek össze. Az eddigi egyeztetések alapján a Hársligetet természetközpontú rekreációs területté alakítanák. Olyan környezet létrehozása a cél, amely egyszerre biztosít lehetőséget pihenésre, kikapcsolódásra, közösségi programokra és szabadtéri felfedezésre. A tervezés során kiemelt figyelmet fordítanak a természetvédelemre is. A ligetet nem egyszerűen hagyományos városi parkként képzelik el, hanem olyan élőhelyként, amely a fejlesztések után is megfelelő környezetet biztosít a területen élő vadon élő állatoknak és megőrzi annak természeti értékeit. A most elkészült koncepciót ismét a lakosság elé tárják, hogy kiderüljön, az abban szereplő megoldások mennyire találkoznak a budaörsiek elképzeléseivel. A vázlatterv részleteit egy online kérdőívben lehet megismerni és értékelni. Az anonim kérdőívet augusztus 28-áig lehet kitölteni, ami várhatóan körülbelül 5 percet vesz igénybe. A most beérkező észrevételeket felhasználják a további tervezés során, így a Hársliget végleges kialakítása továbbra is a helyiek bevonásával formálódik. A nyári főszezon ellenére csak mérsékelten emelkedtek az albérletárak júliusban. A KSH és az ingatlan.com legfrissebb lakbérindexe szerint országosan 1,6, Budapesten pedig 1,7%-kal nőttek a bérleti díjak egyetlen hónap alatt. Éves összevetésben 5-5,5% körüli drágulást mértek, ami jóval alacsonyabb a korábbi években jellemző 10-11%-os ütemnél. A felső oktatási ponthatárok kihirdetése előtt ugyan élénkült a kereslet és emelkedtek az árak, ezt követően azonban megtorpant a drágulás. Budapesten július elején átlagosan 260 000 forintért kínálták a kiadó lakásokat, ez a ponthatárok kihirdetéséig 266.500 forintra emelkedett. Az adatok szerint 2020 óta mindössze egyszer, tavaly júliusban volt a mostaninál is kisebb a havi áremelkedés. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
6: Élet, öröm, zene.
0: Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik íres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja Vila Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át. Patak, forrás, vízes és mocsarak, lápok, Budapest és környéke nem szűkölködik különleges vízes élőhelyekben, amelyeket romantikus túraútvonalakon közelíthetünk meg. Kis hidakon vagy éppen cölöpökön álló pallókon sétálva fedezhetjük fel ezt a rejtélyes világot. A Vila Budapest ajánlata következik. Az első állomás Szigetszentmiklósi úszóláp és tanösvény. Európa második legnagyobb úszólápját egy rövid, mindössze 700 méteres, ám annál több érdekességet tartogató tanösvény segítségével járhatjuk be. A túra könnyűszerrel félnapos elfoglaltsággá nyújtató, hiszen csodás park és a legkisebbek számára kellemes játszótér is rendelkezésre áll, a közelben pedig egy klassz büfé és cukrászda is található, megéheznénk. A különleges tájhoz hozzátartoznak a nagyobb zsombékok és nádasok, az ezek közül előbukkanó vízfelületeket, mocsarasabb részeket, hidak, kisebb pallók kötik össze. A rövidke, de vadregényes útvonalon csak a nádasból előbukkanó családi házak látványa figyelmeztet arra, hogy pár lépésre vagyunk a nagyvárostól. A következő a Búbánat völgy. Ha van időnk kicsit messzebbre kalandozni Budapesttől, értem az Esztergomhoz közeli Búbánat völgyet választani, bár a hely rejtélyes és szomorú legendák után kapta a nevét, ma már kimondottan vidám környék, ráadásul a Dunakanyar egyik legszebb panorámájában gyönyörködhetünk itt. Túránk egy része kedves halastavak mellett halad, az erdőben pedig olyan forrásokat találunk, amelyeknek vizével megtölthetjük a kulacsunkat. irány a fényes tanösvény. Szintén megéri egy kicsit többet utazni Budapesttől a tatai fényes tanösvény miatt. A helyszín néhány ezres belépő megfizetése után látogatható, az 1 kilométer hosszan cölöpökön álló pallók pedig egészen egyedülálló élményt nyújtanak. Egy vízben álló égererdőben sétálhatunk, miközben megfigyelhetjük a forrásokból feltörő enyhén szénsavas 20-22 fokos forrásvizet. A tanösvényről és izgalmas történetéről a neten olvashatunk bővebben. A források a környék szénbányászata miatt a szocializmus évei alatt elapadtak, majd a bányászat leállásával ismét táplálni kezdték a vidéket. Így jött létre a most látogatható különleges élőhely. Tata és környéke egyébként is elkényeztet látnivalókkal. Ha erre járunk, érdemes körbenézni a város környékén, de az Eszterházi pezsgőgyár vagy a Szerémlyuk felé is kalandozhatunk. Az Anna-völgyi vízesés is jó célpont lehet. Szárazabb időszakban csak egy kis erecske csordogál itt, vagy annyi sem. Az elsősebb hónapokban azonban takaros kis zuhataggá növi ki magát Szentendre közelében az Anna-völgyi vízesés, amit egy csodás túra keretében látogathatunk meg. A környék kedvelt túra célpont, így célszerűbb a hétvégék helyett inkább egy-egy hétköznapot választani. A helyszínt akkor is útba ejthetjük, ha a Vasas szakadék felé tartunk, ebben a túrában pedig gyakorlatilag minden benne van, amit egy kiránduló kívánhat, a panorámától a jól felszerelt menedékházon és a selymes réteken át a forrásig. Alsó Jegenye völgy a következő állomásunk. Solymár és Budapest határán találjuk az Alsó Jegenye völgyi vízesést, ahol egy kis patak mellett hidacskákon át járhatjuk be a mesevedi környéket. Olyan állomások kísérik a túrát, mint egy 4 méter magas robajló vízesés és a Rózsika forrás, amelynek ugyan nem iható a vize, de a környezete kellemesen hűti. Utunk egészen a 20. században felfedezett solymári várig tarthat.
2: Míg az állatkertek is jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy megismerkedjünk különböző állatokkal, addig a vadasparkokban gyakran közvetlenebb módon találkozhatunk kedvenceinkkel. Már is mutatok 5 Budapesthez közeli vadasparkot, ahol a lakók garantáltan mosolyt csalnak majd arcunkra. Budapest belvárosától mindösszesen 20 percre terül el a több mint 50 állatfajjal büszkélkedő Budakeszi Vadaspark. A központban állatsimogató, játszóterek, állatos bemutatók, parasztudvar és nyomozós játék várja a látogatókat, akik akár a kalandparkot is kipróbálhatják. Az állatok közt vannak kiúzók, szarvasok, medvék, rókák, farkasok és vadmacskák is, a simogatóban pedig a legkisebbek is összeismerkedhetnek a park lakóival, akik általában nem vetik meg a finom falatokat. Budapesttől északra a Dunakanyar térségében található a Robirtok nevet viselő farm, amelyet egy birtoklátogatás keretében fel is fedezhetünk. A farmon sok háztáji állattal találkozhatunk, a programok között van simogató, különböző etetések, alpakasétáltatás, tehénfejés és tejkóstolás, de játszótérrel és kézműves foglalkozással is készülnek. Szintén a Dunakanyar közelségében, pontosabban a Nógrád vármegyei Nőtincsre is érdemes lehet ellátogatni, ugyanis itt található az ország egyik alpaka farmja. A parkban kis csoportos és egyéni foglalkozásokra is beruházhatunk, melyek keretében sétáltathatjuk, megsimogathatjuk és megetethetjük a barátságos állatokat. Többnapos kiruccanást is tervezhetünk, hiszen itt található a Sehol-sziget természetpark vendégháza is. A 20 hektáros Sehol-szigeten háztáji állatsimogató, kézműves foglalkozások, Pán Péter játszóház és még egy kis vasút is várja a családokat, barátokat. Ugyan a Velencei tó mellett fekvő helyszín egy kicsit messzebb van Budapesttől, a Pagony Vadasparkjának 7,25 hektáros területén természetes környezetükben figyelhetjük meg a szarvasokat, aranysakálokat, vaddisznókat és a muflonokat, de a madárröbdében pávákkal, fácánokkal és emúkkal is találkozhatunk. Erre járva érdemes végig sétálni az arborétumon is, de tanösvények, játszótér, iskolai foglalkozások és egy 15 méter magas kilátó is helyet kaptak a területen. A fővárostól nagyjából 30 kilométerre található Szigethalmi Vadaspark is jó választás lehet egy kis állatos programhoz. A családi vállalkozásként üzemelő park lakói főként háztáji állatok, illetve a magyar erdőkben is előforduló fajok, de vannak kenguruk, alpakák, papagájok és antilopok is. Területén belül kecskefarm, kisvasút, múzeum, tanösvény, vadmentőpark, halastó és 5 játszótér is helyet kapott, és persze etetésre is van lehetőség. Ha már alig várjuk, hogy barátainkkal, családunkkal kiüljünk egy kicsit a szabad ég alá, akkor már is ajánlok néhány piknik helyszínt. A Margit-szigetet valószínűleg minden budapesti jól ismeri, legyen szó egy jó biciklizésről vagy egy kellemes sétáról. Budapest legnagyobb egybefüggő zöld területének szinte minden zugában összeülhetünk egy kis piknikezésre. Egy másik klasszikus budapesti helyszín a Normafa is tökéletes választás egy kis szabadtéri kikapcsolódáshoz. Készítsük be előre a szendvicseket és a fröccsöket, vagy válasszunk a közeli büfé kínálatából. A Normafán minden adott egy önfeledt programhoz. Ha gyerekekkel jönnénk, akkor érdemes a játszótér közelében elhelyezkednünk, ha pedig egy romantikus pihenésre vágynánk, akkor a lejtők fák alatt bármikor elbújhatunk. A Duna partjára a 13. kerületben is van lehetőségünk kiülni, a Szent István parkban ráadásul nem muszáj pokrócot hoznunk, mivel területén kihelyezett padokra is lepakolhatunk. A zöld terület a játszótér miatt a gyerekek, a kutyafuttató miatt pedig a kutyások számára is ideális, de egy kosárlabda pálya is helyet kapott.

0: Budapest Update.
1: A múzeumok után az egyetemek kertjeit és parkjait is sorra vette a világ Budapest, mert azokat is nagyon szeretjük, bár van köztük olyan is, amiket csak az utcáról csodálhatjuk meg, mert belépni kizárólag az egyetemistáknak meg a tanáraiknak lehet. Az első állomásunk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A Műszaki Egyetem kampusza a Szabadság híd és a Petőfi híd között nyúlik el, egy óriási területen. A rakpart felől nézve azt látni, hogy robusztus méretű, irdatlan nagy épület az egész, ám a helyzet nem egészen ez. Több kisebb-nagyobb épületből áll a kampusz, amit parkos részek választanak el egymástól, kicsit olyan, mint valami külön városrész. Ide gond nélkül besétálhatunk, ha megtelepednénk egy padon, egy fa árnyékában, hogy kicsit elmerüljünk a gondolatainkban, vagy egy könyvben, miközben körbeülelnek minket a fák és a tudomány. A következő a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. A Villányi út mentén található Buja Park a Budai Arborétum olyan Budának, mint Pestnek a fűvészkert. Ugyan nem ez a több oktatási intézmény összevonásából összeállt egyetem központja, mivel az Gödöllőn van, viszont vita nélkül ez a legszebb parkja, pedig sem a keszthelyi, sem a gödöllői kampusz nem mondható csúnyának. Egykor ez volt a Kertészeti Egyetem, most több tanszék is működik itt, vagyis oktatás is folyik a területen. Az arborétum díjmentesen látogatható, de csak szigorú szabályok betartása mellett, elvégre mégiscsak egy természetvédelmi területről beszélünk. A következő a MOME, Budán a 12. kerületi Zuglegeti úton található művészeti egyetem, ma már azért nem új, kampusz egészen másképp fest, mint a régi iparművészeti egyetem. Az kicsi volt és buja, ez a mostani ultramodern, hatalmas, és a nem tudnám mi van itt, nem egy művészeti egyetemre tippelnék. Ez persze semmit nem von le az értékéből. Az épületeket egy tényleg tekintélyes 15.000 négyzetméternyi parkos rész veszi körül, aminek épp úgy megvan a konszolidált, jól fésült része, mint a lazább. Az ELTE bölcsészeinek múzeum körúti épület együttese is egy nagy parkos részen terül el, bár Trefort kert néven fut, amikor az ember átsétel rajta, mégis arra jut, hogy oké, vannak szobrok és padok, de elférne itt még több zöld. Persze így is hangulatos, nem véletlenül volt itt nyaranta szabadtéri kocsma, egyébként pedig visszavisz a múltba, a kiegyezés időszakába, így abban sem lenne semmi furcsa, ha szembesétálna velünk korabeli öltözékben maga, Eötvös Loránd. Az ELTE TTK a 11. kerületben a Petőfi híd és a Lágymányosi híd közötti területen található, konkrétabban a Lágymányosi kampusz, az Irinyi József utca, a Goldman György tér, a Pázmány Péter sétány és a Magyar Tudósok körútja által határolt részén fekszik. Bár nincs kerítéssel körbevéve, mint a BTK, de mivel azon belül találhatók az egyetemek épületei, mégiscsak összeír a kettő az ember fejében. Bár a neve Egyetemisták Parkja, ide nem csak az egyetemisták szeretnek kiülni. A következő az Állatorvosi Egyetem. A szobrokkal, szép épületekkel és eldugott csendes helyszínekkel tarkított egyetemi parkba belépni sajnos csak rektori engedéllyel lehet a Covid óta. Persze körbejárható és a kerítésen át egyes részeit megcsodálhatjuk, de csak belesajdul a szív, hogy átsétálni rajta egyébként nem lehet, pedig szívesen ücsörögné itt néha az ember. A Terézvárosban a Bajza utcában lévő őspark, az Epreskert 1921 óta tartozik a Magyar Képzőművészeti Egyetemhez. Kicsit csalunk, mert nem a kampusznál van, de a közelében. Nevét az itt állt eperfákról kapta, ezek már nincsenek, de azért bokrok, fák és zöld akad itt bőven. Csak külön engedéllyel lehet belépni ide, de nagyon meg kell indokolni, hogy miért szeretnénk. Öröm az ürömben, hogy évente egyszer-kétszer látogatható bárki számára. Egyébként pedig ugyanaz a helyzet, mint az Állatorvostudományi Egyetemnél. Körbesétálható és a kerítésen át megcsodálható, illetve irigykedhetünk a szobrász, látványtervező és festőhallgatókra, akik nap mint nap az Epreskertben dolgoznak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Fokozódik a hőség, ismét drágul a tankolás. Fülöp-szigetekről is érkeztek az idei Szigetfesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Nagy részt elkészült az az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus egy videóban elmondta, 40 tonnás teherautók hordják majd ezen az útvonalon a követ a vízmű építéséhez. A Dunán-Paks és Dunaszentbenedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Szombaton ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változtatás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. A kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, Vinyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész az együttműködésre. 17 országból csaknem 300 fiatal vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség ötnapos rendezvényére a Kárpát-medence mellett többek között az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából is érkeznek magyar diákok. A fiatalok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témákról hallgathatnak előadásokat, illetve alakíthatnak közös fórumokat.

0: A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 24 fokos.
1: Manna FM, Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül. My table.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Baby, baby. I told you. Make a mistake like this. It's no turning back.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A sorban állás nem tartozik a kedvenc tevékenységeink közé. Van, aki kifejezetten utálja, és nagyon türelmetlen, és teljes meggyőződéssel éli azt, hogyha ő beáll egy sorba, akkor a következő percekben az lesz a leglassabb. Ugye ezzel sokan vagyunk így, és emlegetjük ilyenkor különböző szavatos szavakkal Murphyt, de hát úgy tűnik, képzeljétek el, hogy a sorban állás maga nyugtató hatású, erre az eredményre jutott, erre az érdekes eredményre a tudomány. De hogy miről is van szó pontosan, hát nyilván álltunk már sorban, postán, banknál, kifőzdében, bárhol is, vagy például ugye utazásnál a repülőtéren a kis terelő szalagok között, az úgynevezett trilobiták, azaz a három karéjú ősrákok már rég kihaltak, de az ő viselkedésükből következtethetünk arra, hogy miért is áll sorba az ember akkor is, ha lehetősége lenne előrébb kerülni, a többieket megelőzve. Trilobiták. Ők ugyanis azért sorakoztak fel egymás mögött, mert a folyton változó veszélyes környezetben így érezték magukat a legnagyobb biztonságban, és közben egy csapattagként is. Legalábbis ezt derítették ki a Francia Tudományos Kutatási Központ kutatói, akik az 521 millió évvel ezelőtti ízelt lábúakat, akik akkor éltek, őket kutatták, és bármilyen hihetetlen is, de ezek a kezdetleges élő lények nyújtottak és nyújthatnak nekünk segítséget abban, hogy megértsük, hogy miért is áll sorban az ember, annak ellenére, hogy idegesíti, az idejét vesztegeti vele. Nyilván, hogyha az elsődleges kérdést feltesszük, miért állunk sorban, azért, mert valamit szeretnénk megvenni, vagy valamihez

0: betegek viselkedését, mindenkinek lehetőséget adtak arra, hogy egy gomb megnyomásával előrébb kerüljenek a sorban, sőt, a sor elejére juthassanak, mint sürgős és halaszthatatlan kondícióval érkező betegek. És ezt figyeljétek, a kutatók legnagyobb meglepetésére az emberek csak nagyon kis része nyomta meg ezt a bizonyos gombot végül, mert a legtöbbük nem akarta, hogy másokat hátráltasson azzal, hogy ő a sor elejére kerül. Hát ezért van az tulajdonképpen itt most kijelenthetően, hogy kontextusban gondolkodik az ember. Ez az oka ennek, és inkább elfogadjuk, hogy mindenkinek legyen egy kicsit rossz, mint hogy egy embernek jó, de a többieknek sokkal rosszabb. Ezen egyébként túlmutat még az is, hogy egy 2018-as tanulmány a Journal of Emergency Medicine nevű szintén nagyon neves tudományos folyóiratban pedig azt mutatta ki, hogy a sorbanállás valójában képes csökkenteni a stresszt. Legalábbis az orvos-beteg kapcsolatban, tehát egy orvosi váró van biztosan. Elég átfogó kutatás volt, 148.581 embert vizsgáltak meg, és azt akarták megnézni, hogy milyen modellt lehetne felállítani ahhoz, hogy minimalizálni lehessen a várakozást a rendelőkben, és közben rájöttek, hogy nem is olyan stresszes dolog az a sorbanállás, mint hogy eddig gondoltuk, ráadásul nem is feltétlenül tesz rosszat az embernek, mert hogy egy 2015-ös szintén tudományos folyóiratban, az agyi tevékenységeket kutató és feltáró folyóiratban jelent meg egy másik tanulmány, ami szerint pedig az olyan mindennapos tevékenységek során is, mint például a sorbanállás, az ember képes gyakorolni az úgynevezett térbeli kognitív felismerést, vagyis azt, hogy mi van körülötte, hogyan veszi észre a dolgokat, eseményeket, embereket, tereptárgyakat, hogyan érzékeli őket, és aztán adja a választ az agyunk, hogy erre hogyan reagáljon maga az ember, pontosabban maga az agyunk hogyan reagál rá, és ez főleg igaz azokra, akikkel a kutatás készült, a pilótákra, akik emberéletekért felelnek. A sorbanállás tehát nem feltétlenül egy negatív dolog, még akkor sem, hogyha nem igazán szeretjük, és inkább elkerüljük, ha tudjuk, észre sem vesszük, de képes csökkenteni a stresszt, és képes fejleszteni a kognitív, azaz agyi folyamatokat, ráadásul időt ad arra, hogy a rohanó világban egy kicsit leüljünk, és elvesszünk a semmittevésben, ami nagyon fontos, mert ezt már kezdjük elfelejteni.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak ma a főszereplője Clark Ádám, vagyis Adam Clark, aki 1811-ben született Edinburgh városában, skót mérnök, aki a Lánchíd építés vezetőjeként és a budai váralagú tervezőjeként elévülhetetlen érdemeket szerzett fővárosunk infrastruktúrájának fejlesztésében, illetve Pest-Buda szépítésében. Származása és életének első két évtizede sűrű homályba burkolózik a skót fiatalember 1834-es esztendőben. A londoni Hunter and English vasöntöde és gépgyár mérnökeként lépett elő az ismeretlenségből, miután az üzembe látogató gróf Széchenyi István munkát ajánlott számára. Mint ismeretes, Széchenyi angliai körutazása idején a Pest-Budára megálmodott dunai átkelőhely megépítésének lehetőségeit is igyekezett felmérni. Így többek között Marló városába is elment, ahol nem sokkal érkezése előtt adták át a Temzén átívelő pompás kőhidat. A grófnak megtetszett az építmény, ezért kapcsolatba lépett annak szülőatyával, William Tierney Clarkkal, aki pusztán névrokona volt a későbbi helyettesének, és tervrajzokat kért tőle egy Dunahídhoz. Sok szempontból az Adam Clarknak felajánlott állás is ezzel a nagyszabású vállalkozással függött össze. Széchenyi ugyanis a Londonban vásárolt folyamszabályozó eszközök összeszerelésével és működtetésével bízta meg az akkor mindössze 23 esztendős skót mérnököt. Az arisztokrata pillanatnyi feladaton túl számos későbbi lehetőséggel is kecsegtette a fiatalembert, így aztán Adam Clark még 1834-ben Magyarországra utazott, és a Vidra névre keresztelt kotró hajóval megkezdte a mederszélesítési munkálatokat. Az ifjú mérnök mintegy másfél évet töltött a Dunánál, ezután azonban Széchenyi korábbi ígéreteivel ellentétben nem kapott újabb megbízást, ezért visszatért Angliába, ahol különféle vízépítési munkákat végzett. A skót férfi az esztendők során komoly hírnevet és rengeteg tapasztalatot szerzett, így aztán 1839-ben a Lánchíd terveinek bemutatása után visszahívták Magyarországra, és építésvezetői állást ajánlottak fel számára. Nos, a két Clark közül végül a fiatalabbik töltött több időt Pest-Budán, ugyanis az angol mérnöknek még számos felkérésnek kellett eleget tennie Európában, helyettese azonban a Dunapart partján és Rózsa Dombi házából gondos figyelemmel követte az építkezést. Habsburg József nádor 1842 nyarán ünnepélyes keretek között lerakta az új híd alapkövét, Adam Clark pedig ígéretet tett arra, hogy 5 év alatt elkészül majd a Pestet és Budát összekötő átkelőhely. Ezt a határidőt végül nem sikerült betartani, ugyanis a monumentális kőpillérek felépítése több mint 4 évet vett igénybe, ráadásul a fémszerkezet összeszerelését az 1848 márciusában kirobbanó pesti forradalom és egy 4 hónappal később bekövetkező tragikus baleset még tovább késleltette. Érdemeinek köszönhetően a messzi földről származó Clark Ádámot, aki nem magyar, mondom még egyszer, bár így nevezzük itthon, de ő egy skótember, Adam Clark, időközben a pesti polgárság is befogadta, de ő maga is egyre otthonosabban érezte magát Magyarországon. A kiváló mérnök 1848-ban Széchenyi István közlekedés és közmunkaügyi miniszter tanácsadójaként szerepet vállalt az első felelős magyar kormány munkájában. A legnagyobb magyar visszavonulását követően azonban ő is lemondott tisztségéről. A szabadságharc bukása és a Lánchíd átadása után Clark egy időre Magyarországot is elhagyta, ám nem sokáig volt Londonban maradása. Az ekkor már komoly hírnévnek örvendő mérnök hamarosan elvállalta az Elba híd és a bécsi Gumpendorfi híd építésének felügyeletét, majd visszatért Pest-Budára, ahol 1851-ben William Tierney Clark előzetes rajzai alapján elkészítette a Várhegy alatt húzódó alagút tervét. Ez volt Clark Ádám, vagyis Adam Clark utolsó nagyszabású munkája. A budai váralagút átadása után, ami 1857-ben történt, még részt vett néhány beruházásban, és többek között saját villáját is felépítette, ám ideje nagy részét ezután már fiatal feleségére, Áldási Irmára és megszülető gyermekeire fordította. Clark tehát az évek során igazán magyarrá vált, gyökereit azonban sohasem feledte el. 5. Ferdinánd még az 1840-es évek nemesi címmel akarta megjutalmazni a Lánchíd megépítésében szerzett múlhatatlan érdemeiért, ám a férfi skót nemesi őseire hivatkozva büszkén visszautasította az uralkodó kegyét, amikor pedig befejezte életét, brit lobogóval a koporsóján helyezték őt végső nyugalomra az Áldási család kriptájában. Clark Ádám, vagyis Adam Clark 1866. júniusában tüdőbajban hunyt el, nevét azonban életének két főműve, a Lánchíd és a Váralagút, valamint a kettő között elterülő tér mindörökre megőrizte az utókor számára.
0: Manna FM.
2: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Beszéltünk már korábban több esetben is a szervóráról, a szerveink működéséről, de érdemes arról is beszélni, hogy hány órakor a nap, melyik szakaszában és mennyi ideig a legaktívabbak különböző szerveink, mert bizony akkor az ő működésüket meg tudjuk támogatni, meg tudjuk segíteni. Nem csak az elektronikai készülékeknek van szükségük, ugyanis újraindítása és töltése, időnként a testünknek is kell egy restart, és erre kifejezetten alkalmas az éveleje, a január-február. Azóta, hogy ugye megjelent a koronavírus, és éveken keresztül az emberek társa marad ez, és újra előkerül egy-egy újabb variáns, az emberek napi rutinja jelentősen megváltozott, még azok is, akik nem álltak át home office-ra, hiszen a korlátozások és az iskola átszerveződése egyaránt befolyásolja a hétköznapokat. Az állandóság és a rutin hiánya viszont fizikailag és mentálisan is hatással volt ránk, úgyhogy fontos, hogy a belső óránkat ismét helyreállítsuk. A kínai orvoslás szerint például ugye a testünk 24 órás ciklusokban működik, és minden szervünknek 2 órás időzóna jut. Ebben a zónában a testünk energiái erre a szervre irányulnak, és ha figyelmet fordítunk erre, akkor energikusabbá válhatunk. Úgyhogy itt van egy kis útmutatás, hogy hogyan oszlik el ez a 24 óra a szerveket illetően 2 órákra. 5 és 7 óra között kezd a testünk ébredezni, és elsősorban a bélrendszerre, azon belül pedig a vastagbélre helyeződik a figyelem. Ennek a szervek köszönhetően tudunk megszabadulni az előző napi méreganyagoktól, szegény vastagbélnek rettenetes sok a dolga, a megemésztett ételektől, ami segít, hogy a következő 24 órát megfelelő energiával indíthassuk. Azt javasolják, hogy reggel, pontosan emiatt ébredés után végezzünk el néhány enyhe nyújtási gyakorlatot, ez csak 1-2 perc, és utána igyunk meg legalább egy pohár vizet, lehetőleg langyos vizet, és a korai órákban a hidratálást különösen nagy figyelemmel végezzük, mert óriási szerepe van, és egyúttal segíti az egészséges emésztést is. Ettől beindul szépen az egész metabolikus rendszerünk. Aztán 7 és 9 óra között az emésztési a főszerep, ezért is javasolják, hogy ekkora érdemes időzíteni a reggeli elfogyasztását. Ne hideg ételt válasszunk. A meleg, főtt fogásokat sokkal könnyebben tudja feldolgozni a szervezet. Aztán ha helyre akarjuk állítani a testünk óráját, akkor együnk inkább tojást zapkását, illetve ígyünk mellé egy bögre zöldteát. A gyomor problémákra sok esetben a megfelelő étkezés lehet a megoldás, ha viszont nem fordítunk erre kellő figyelmet, akkor egyéb gondokat is okozhat hosszú távon. Tehát 7 és 9 óra között az emésztésre koncentrál a szervezet, ezért kell egy jót reggelizni, és lehetőleg meleg ételt. 9 és 11 óra között, amikor már megreggeliztünk, és volt az testünknek ideje emészteni, akkor a mozgási a főszerep, úgyhogy érdemes a lépünk egészsége érdekében egy kicsit mozogni. Értelemszerűen sajnos a munkaidőben nincs lehetőség leugrani az edzőterembe, de már az is sokat számít, ha az ember kimegy az udvarra egy gyors sétára, feláll, nyújtózkodik, lépcsőzik egy kicsit, valamint, hogyha hétvégén ebben az időszakban, tehát 9 és 11 óra között tornázik egy keveset. Szerencsére a testünk órája megfelelően működik, akkor amúgy is jobban kívánjuk a mozgást ebben az időszakban, és több kedvünk lesz tornázni, de ez nem lesz így a legelső naptól kezdve, úgyhogy kezdetben muszáj sajnos erőt venni magunkkal és biztatni saját magunkat arra, hogy érdemes ilyenkor mozogni. 11 és 13 óra között járunk, 11 és 13 óra között a szívünkön van a fókusz, tehát 11 és 13 óra között a szívünkön van az energiafókusz a testünkben, ekkora érdemes az ebédet beiktatni, ami lehetőség szerint legyen könnyű, inkább kisebb adag, és nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy lelki nyugalomban, nyugodtan, békés körülmények között lassan, hosszan rágva fogyasszuk el az ebédet, és legalább ebben a 2 órában próbáljunk meg megszabadulni a stressztől és a negatív gondolatoktól, ugyanis nyilván és egyértelműen ezek a szívünkre is károsak, úgyhogy érdemes ilyenkor elfelejteni a cukros édességeket, hiszen ezek amúgy is álmosítanak, és inkább zöldséget, esetleg mindenmentes desszertet fogyasszunk, ha mindenképpen szeretnénk valami fincsiséget enni. Aztán 13 és 15 óra között járunk, akkor a vékony bélen van a fókusz a testünkben, ott van az energiafókusz. Persze ebből nem sokat érzékelünk, viszont hogyha helyes a belső óránk, akkor sokkal energikusabbak leszünk ebben az időszakban. 13 3 és 15 óra között. Ilyenkor érdemes időzíteni, vagy ekkorra érdemes időzíteni azokat a feladatokat, amelyek kicsit nagyobb gondolkodást, kreativitást igényelnek, mert ilyenkor 13 és 15 óra között gyorsabban vág majd az ember esze, sőt lelkesebbnek és motiváltabbnak is érzi magát. Hamarosan folytatom, hogy melyik szervünk, melyik időszakában a napnak mennyire aktív, és mit tehetünk ennek érdekében, úgyhogy a 15 és 17 órai szakasszal, időszakasszal folytatjuk majd.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
2: What we're saying is not protesting.

Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hány órakor aktívak leginkább a különböző szerveink? Hogyan tudunk nekik segíteni a regenerációban? Ugye ígértem, hogy folytatjuk. Úgyhogy íme 15 és 17 óra között járunk. Ez az az időperiódus, amikor a húgyhólyagra fókuszál a szervezet. Ezért fontos, hogy folyamatosan hidratáljuk a testünket télen, és tavasszal az emberek hajlamosabb a kevesebb vizet inni, mert nem izzadnak annyit, nem szomjasak annyira. Így viszont sajnos megfeledkeznek a minimális folyadék bevitelről is. Azonban, ha eleget iszik az ember, akkor a tüdőnk is kellően nedvessé válik, ami elengedhetetlen a testünk immunrendszerének megfelelő működésében. Ebben a két órában, tehát 15 és 17 óra között jó ötlet akár elektrolitban gazdag italt inni, vagy sós nasit fogyasztani. Tehát 15 és 17 óra között a tüdő is nedvessé válik a hidratálástól, de a húgyhólyagra fókuszál a szervezet. Sós nasit fogyasztunk, vagy elektrolitban gazdag italt ígyunk. Aztán a következő a sorban a 17 és 19 óra közötti szakasza a napnak, amikor is a vesék vannak soron, ebben az idősávban a veséken van a fókusz, tehát 17 és 19 óra között a veséinkre fókuszál a szervezetünk. Ezek a szerveink azonban dolgoznak folyamatosan nyilván ilyenkor is, hogy kiszűrjék a folyadékokat és megtisztítsák a testünket a méreganyagoktól. Hogy ezt a feladatokat kellőképp ellássák, és az ember saját maga is jól érezze magát a bőrében, a mozgás elengedhetetlen fontossággal bír. Úgyhogy azt javasolják a szakértők, hogy munkaidő után érdemes egy kicsit sétálni, gyalog hazamenni, vagy biciklizni, vagy leszállni egy-két megállóval hamarabb a buszról, villamosról, vagy csak elvégezni a házi munkát, hogy átmozgassuk a teljes testünket, és beindítsuk ezeket a funkciókat. Tehát 17 és 19 óra között a vesén van az energia fókusza a testünknek. 19 és 21 óra között, ebben a két órában, a legtöbben ugye otthon vacsorázunk, de a testünk érdekében ebben az időszakban fontos lab lenne lelassítani egy kicsit. Úgyhogy olyan vacsorát volna érdemes választani, ami nem terheli le túlságosan a szervezetet, hogy ne csak mentálisan, de fizikailag is ki tudjunk kapcsolni. Jó ötlet például, hogyha tápanyagban gazdag levest eszünk a főfogás előtt, az ugyanis kellően eltelít, de nem tartalmaz nehéz összetevőket, és ebben az időszakban és ennek az időszaknak köszönhetően a szívünk érdekében például nagyon fontos, leginkább a szívburok miatt, hogy ezt így végezzük el, tehát ne terheljük túl a szervezetet, mert hogyha túlságosan telesszük magunkat ebben az időszakban, akkor természetesen a szívünknek is keményebben kell dolgoznia. A következő két órás időszak a 21 és 23 óra közötti időszak. Ideális esetben ebben a két órában már alszik az ember, de legalábbis pihen vagy ágyban fekszik. Ez az időszak az, ami segít a testünknek felkészülni a következő napra, azonban érdekes módon a legtöbben ilyenkor számolnak be stresszről, zavarodottságtól, túlterheltségérzésről, kattogásról, nem tudok elaludni, folyamatosan jár az agyam, szoktuk mondani, ugye? Hát erről valószínűleg a soron következő kihívások és feladatok tehetnek, amiket az ember már nyugalmi pozícióban, állapotban, csendben elkezd pörgetni a fejében, de ennek a felfokozott izgalomnak a hatására a testünk hőmérséklete elkezd emelkedni. És hogy ne legyen túlságosan meleg, arra érdemes figyelni ilyenkor, hogy a szobában maximum 20 fok legyen, mert így az alvás is sokkal pihentetőbb, mint hogyha túl meleg lenne. Ebben a szakaszban egyébként a San Xiao kapja a főszerepet, ezt magyarul általában hármas melegítőnek fordítják, és a hagyományos kínai orvoslás szerint valamilyen testüreget jelent, ami képes befolyásolni más szerveket. Aztán ott van még az az óra, ami megmarad, 23 és 1 óra között. Ez a váltás éjszaka és nappal között ebben a két órában kezdődik meg. Úgy is szokták mondani, hogy a yin lassan yangá alakul, a kínai gyógyászatban ugye ezek az energiák, ezek el vannak nevezve, de hogyha kínai orvoslástól elvonatkoztatunk, akkor azt érdemes tudni, hogy a testünk sejt szintjén kezdődik meg a regenerálódás, tehát a sejt regenerációs időszak ez. Este 11 és éjjel 1 között nagyon-nagyon fontos, hogy akkor már aludjunk, ehhez ugyanis elengedhetetlen, hogy mély alvás legyünk, hogy ellazuljunk, mert például így tud az epehólyag igazán dolgozni, így tudja ellátni a feladatait, és így tudjuk ébredés után jól érezni magunkat, hogy biztosan pihentető legyen az éjszaka, elalvás előtt érdemes lehet sort keríteni egy kisebb masszázsra, vagy egy kellemes melegvízes más fürdőre, hogy a lazulás az megtörténjen úgy, ahogyan valóban segíteni tud aztán később nekünk. Hajnali 1 és 3 óra között ebben a két órában szintén nagyon fontos, hogy mély álomban legyen a testünk, és ideális esetben ez így is van, mert ilyenkor a májunk dolgozik keményen, és neki minden energiára szüksége van. Ekkor szabadul meg ugyanis a méreganyagoktól, amit az előző 24 órában bejuttattunk sajnos ugye a szervezetbe, és ez a folyamat elengedhetetlen, de tényleg élet és létfontosságú. Tehát 1 és 3 óra között a májunk dolgozik, 1 és 3 óra között tessék aludni. Ha valaki túl sokáig van ébren, ez a rendszer megborul, és a máj sem tud elég alaposan dolgozni, így aztán elmarad a toxikus anyagoktól való megtisztulás, és ez az oka annak, hogy hiába alszik valaki 8 órát a késői fekvés után, fáradt marad egész nap. Ezért kell erre nagyon figyelni, és akkor végül a hajnali 3 és 5 óra közötti időszak, ez a folyadék bevitel évszaktól függően ugye sokat számít az általános egészségünkben, ezt mindannyian tudjuk, úgyhogy ezért azt javasolják, hogy ne csak vízzel, hanem ételekkel is juttassunk be a szervezetünkbe folyadékot, együnk több, minél több körtét, almát, fügét, hogy a tüdő is megkapja a szükséges nedvességet. Ebben a két órában tehát hajnali 3 és 5 óra között ez a szervünk kapja a figyelmet. Hajnali 3 és 5 óra között nem véletlen, hogy a dohányosok például rendszerint megébrednek ebben a hajnali vagy éjszakai idősávban, és azt javasolják, hogy szerezzünk be otthonra párasító készüléket, vagy legalább lefekvés előtt ígyunk meg egy forró gőzölgő teát, hogy a nedvességgel ne legyenek gondjai a testünknek. Tehát hajnali 3 és 5 óra között a tüdőn van a fő súly, úgyhogy erre érdemes nagyon figyelni minden kettes ilyen óraegységre, hogy támogatni tudjuk a szervezetünket.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Posta Renáta, funkcionális életmód tanácsadó, aki ennél sokkal-sokkal több, de hát vannak hivatalos titulusok, amik nyilván bizonyos képzések és tudás elsajátítása után azért mégiscsak a miénk, úgyhogy én szerettem volna így bemutatni a Renit, de hogy ennél neki a története sokkal érdekesebb, sokkal izgalmasabb, óriási tanulságokkal teli, úgyhogy most megismerkedünk vele. Szia Reni, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Na kezdjük azzal, hogy ha saját történet és egy sikertörténet, amögött mindig van egy szívből jövő privát saját sztori, és veled is így volt ez. Hogyan indultál el te az életmódváltás felé? Miért volt erre szükség? Ugye egy egészen más területen voltál, mint az életmód tanácsadás.
2: Ez abszolút így van, Pátra. Hát egyfajta saját kutatás volt tulajdonképpen ez, aminek révén kiderült 30 éves koromra, hogy gluténérzékeny vagyok, nem a cöliákia típusú, hanem a nem cöliákia típusú gluténérzékenység, ez más kategóriába esik. Ez kicsit alattomosabb és nehezebb észrevenni. Valamint a tejtermékeket sem tolerálta jól a szervezetem. Igazából ehhez úgy jutottam el, hogy fiatal nőként nagyon sok túlsúlyt felhalmoztam magamon abban az időben, és igazából nem volt mögötte olyan jellegű táplálkozás vagy kalóriabevitel, ami ezt indokolta volna. Viszont a szervezetem állandó gyulladásban volt. Jártam orvosokhoz, egyéb alternatív szakemberekhez, és a végén ezekből a lépcsőkből össze tudtam rakni én is azt a következtetést, hogy a glutén és a tejtermékek elhagyása nagyon-nagyon jót tett a szervezetemnek, és ez annyira fantasztikus felismerés volt, meg élmény volt számomra, tehát tényleg itt 30-as éveim elején jártam akkor, hogy én bátran mondhatom azt, hogy egy áttörő felfedezés volt, hogy végre megtaláltam az örök karcsúság titkát. Nekem ezt jelentette akkor az életmódváltást. Nem a sok lemondást, amit sokan gondolnak elsőre, vagy kívülről, hogy nem ehetsz tésztát, lisztelsűrített főzeléket, rántott húsit, fasírtot, amiben zsemle van, vagy bármi, hanem én azt vettem észre, hogy kinyílt a világ, hogy te jó ég, én eddig 3 köretet használtam magyar nőként, imádok főzni, a rist, a tésztát, meg a krumplit.
1: Hát igen, de hát így nőttünk fel, ez a mi gasztrokultúránk, ami tök jó egyébként, tehát az egész gyerekkorunk e köré épült. A mamánál, a nagymamánál, szombaton, vagy vasárnap, a családi ebédeknél, a kockásterítős helyeken.
2: Bizony, abszolút. És akkor elkezdtem készíteni mondjuk karfiolból rist, vagy zellerből sült krumplit. Tehát, hogy nagyon sok minden átalakult, ugyanis emellé, hogy kiderült, hogy milyen ételérzékenységeim vannak, az is nyilvánvalóvá vált, hogy inzulinrezisztenciával is küzd a szervezetem, még akkor is, hogyha nem vagyok édesztályú, meg sose voltam, de oda kellett figyelnem a szénhidrát bevitelre. És akkor egyszer csak így belehasított a mindennapjaimba a paleo táplálkozás 2009-ben. Annyira új volt még akkor Magyarországon, Szendi Gábor könyveivel jutott el hozzám is. Elkezdtem olvasni, kutakodni, kipróbálni a recepteket, faltam az információkat, és hát egész egyszerűen kipróbáltam az életemben, mert én olyan típusú ember vagyok, aki azt hiszi el, amit lát a gyakorlatban is, hogy működik vagy nem működik. És ez nagyon működött.
1: Tehát tulajdonképpen nálad az, ami egy ételintolerancia, vagy egy táplálék, vagy alapanyag intolerancia, az olyan szinten, mértékben és olyan féleképpen változtatta meg az életedet, hogy gyakorlatilag te nem csak a táplálkozásodat, vagy az életmódodat tekintve születtél újjá, hanem elindultál egy teljesen másik élet felé. És egy másik országba is végül, úgyhogy erről is beszélni fogunk még, de ami még nagyon fontos, hogy nőként megélni azt, hogy folyamatosan a jójóban vagyunk, és ez most a jójó effektusra vonatkozik, azzal szerintem nem vagy egyedül, ezt én is megtapasztaltam gyakorlatilag, nem tudom, tizenakárhány éves koromtól, és talán az a legfontosabb abban, amit mondtál, hogyha megvan az ok, akkor megszűnik az okozat. Tehát, hogyha megvan az, hogy neked mi használ, és mi az, ami viszont nagyon nem, akkor onnantól kezdve föl lehet tenni egy másik kalapot, és az alatt a kalap alatt megélni ezt az állapotot. Mert hogy ezek szerinted nagyon jókat eszel, tehát ezt is olvasni például a honlapodon, vagy a rólad szóló történetekben, ugye a paleohedonista, ugye azt hiszem az...
2: Így van,
1: az a neve az, igen, tehát, igen. Na, tehát hogy ott abszolút lehet élvezni az életet, így is.
2: Hát csak képzeljétek el azt, hogy az életmódváltásomnál úgy nézett ki az új reggelim, hogy nem a megszokott szendvicset, vagy meleg szendvicset, vagy pirítóst fogtam és tettem a tányéromra, hanem mondjuk szalonnát, kolbászt pirítottam rá, tojást, de zöldségekkel ettem. Vagy tepertőt majszolhattam, vagy gyümölcsöket bekevertem mondjuk egy kásának, nem a klasszikus műzlinek, hanem másféle módon. Elkezdtem használni olyan egzotikus dolgokat, mint a kókusztej, amire akkor még vadászni kellett Magyarországon, vagy a kókusz zsír, vagy egyéb különböző alternatív lisztek, mint a mandulaliszt. Tehát nem azt mondom, hogy ebből áll kizárólag az én, vagy ebből állt az én életmódváltásom, de ugye értelemszerűen én is elkezdtem helyettesíteni a korábbi gluténos teljes alapanyagokat valami alternatív mentes verzióval. És ez egy nagyon izgalmas felfedezés volt nekem, mert én talán az elején megéltem egy kis vesztességnek, de igazából én azt akartam, hogy ez működjön, és hogy kipróbáltam az új ízeket, rengeteg zöldséget vettem, kísérleteztem vele, azt vettem észre, hogy jöttek a sikerélmények, könnyebb lett az emésztésem, sokkal több lett az energiám, és egyszerűen, ahogy mondtad, tehát az addigi szakmámat is elhagytam, és teljesen pályát módosítottam, mert tényleg úgy érzem, így visszatekintve, hogy kitisztult a szemléletem, és felülről sokkal jobban rá tudtam nézni mindenre, jobban összeálltak az életem legói, vagy kis mozaikjai, és egyszerűen láttam az utat, hogy én ezt akarom csinálni, és erről mindenkinek tudni kell. Ugye először a bloggal indult.
1: Na, hogy mit jelent az, hogy először a bloggal indult? Milyen változást hozott Posta René életébe az életmódváltás és az életmódváltásból született blog? Ezzel folytatjuk majd. Posta Renáta a vendégem, funkcionális életmód tanácsadó, akinek egy csodás életútja van, egy olyan merész váltás tartozik ehhez, ami nem csak egy szakmai pályamódosító váltás, hanem egy lakhely, egy élettér és egy életmód váltás is, földrajzilag is, amit mindenképpen érdemes végigkísérni figyelemmel. Hamarosan folytatjuk, jövünk vissza a történettel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Manna morzsa.
2: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Posta Renáta, funkcionális életmód tanácsadó, a paleolit hedonista, mondhatjuk így is, akinek oly módon változott meg az élete, az ételallergia, étel intoleranciájának köszönhetően, hogy gyakorlatilag egy csodás, nem pusztán táplálkozásbeli életmódváltásról, hanem egy földrajzi életmódváltásról és egy pályamódosításról is beszélgetünk, úgyhogy figyeljen mindenki, akinek hasonló problémája van, mert itt van egy olyan történet, ami kapaszkodó lehet mindannyiunk.

0: és ugye a saját tapasztalataimat, a receptjeimet, amit kértek a barátaim, ismerőseim, elkezdtem összerendezni. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen hobbi volt. De olyan hobbi, hogy nagyon-nagyon magával ragadott, és tulajdonképpen eljutottam ezáltal oda, hogy szakmát módosítottam, ott hagytam az említett céges karrieremet, az írással azért a blogon keresztül is tudtam továbbra foglalkozni, de elkezdtem még több receptet posztolni, olvasni, tanulni, fejlődni, és tulajdonképpen így váltam egy mentes táplálkozási szakértővé, funkcionális életmód tanácsadóvá, ahogy említetted, ugye ez a hivatalos megnevezésem, íróvá a saját maga egészsége miatt, illetve amiatt az elhivatottság érzés miatt, amit láttam magam körül, hogy mennyien szenvednek és tehetetlenül toporognak egy helyben, csupán csak azért, amilyen én is vagyok, vagy azt hittem, hogy én ilyen vagyok, de csak voltam a táplálkozásom miatt, hogy örök életemben én is, ahogy te mondod, 10 éves korom óta fogyókúráztam, jó-jó effektust éltem meg, szenvedtem, kínlódtam, és végre eltűnt ez az egész, de úgy, hogy jókat ehetem közben. Aha. Ez egy óriási dolog.
1: Ez egy kicsit úgy tűnik nekem, aztán majd megerősítesz, vagy megcáfolsz, hogy azok az ételek, amiket mondtál, hogy milyen jókat ettél, felsoroltál néhány dolgot, csak így hip-hop, amiből konkrétan az ember már egy teljes életmódváltást elindíthatna, a karfiol rizs és a sült krumplit helyettesítő, ugyanolyan formára vágható sült zeller, és a többi, hogy ez hasonlít nekem egy kicsit a ketogén táplálkozásra. Mennyiben van ebben igazam? Tehát mennyiben hasonlít ez erre?
0: Abszolút rokonok. Uh-huh. Van egy olyan irányzat is, hogy paleoketogén, tehát az azt jelenti, hogy még tejterméket sem fogyaszt az illető. A ketogén irányzat ugye abból áll, hogy nagyon-nagyon-nagyon alacsony a szénhidrátbevitel, teszem hozzá zöldségek terén is van egy korlátozás, tehát inkább az uborka, saláta,
1: a föld fölötti zöldségek, meg a levélzöldségek, és ami gyökérzöldség, annak már magas a szénhidrát tartalma, igen, gyümölcsökből hát, is csak bogyós.
0: Igen, de akár már a paradicsom sem felel meg, mint a ketogénnak, úgyhogy ez egy érdekesebb szemlélet. Na és akkor ugye magas a fehérjebevitel, az állati eredetű fehérjebevitel a paleoketogénben, valamint a zsírok bevitele. Tehát itt például ez már ütközött az én étvágyammal, meg a szervezetem jelzéseivel, tehát az, hogy szalonnában, zsírban tocsogó reggeli tegyek, és mondjuk nincs semmi mellette, csak egy kis salátalevél, meg rengeteg hús, vagy tojás, az azért már nem felelt meg az én szervezetemnek, meg az egészségemnek, és én úgy láttam, de teszem hozzá, tehát sokat foglalkoztam ezzel már szakemberként is, és nagyon jól működik kúraszerűen, diétaként egy bizonyos időszakban az arra megfelelő emberek számára, de nem feltétlenül életvitelszerűen. Életvitelszerűen, és ugye ez volt az én további kutatásom eredménye, nagyjából a cukor, glutén, tejtermék mentes táplálkozás az, amit én is a mai napig folytatok, illetve továbbfejlesztettem, és ez azt jelenti, hogy ilyen értelemben van egy nagyon erős közös halmaza a paleo táplálkozással, viszont vannak olyan tiltások, úgymond, ami a paleóban szabály, de az én módszeremben már nem az, tehát nem kell elkerülni. Ide tartozik például a rizs, a krumpli, esetleg a hüvelyesek, leginkább ezek. Időnként az sem probléma, ha mondjuk egy olyan növényi tejet vesz az illető, vagy joghurtot, amiben van egy pici cukor, mert mondjuk egy adag gyümölcs lehet, hogy sokkal több cukrot tartalmaz. Aha. Tehát én nem ilyen dobozokban gondolkodom, hanem a valóságban és a gyakorlatban, és azt látom, hogy tartható, élhető irányokra van szükségünk, és olyanra, ami tényleg együttműködik az egész családunkkal, és a környezetünkkel, és nem idegít el minket. Ezt egyébként külföldön is nagyon jól lehet látni. Az evés az mindig egy társasági élmény kell, hogy legyen, és kell, hogy maradjon.
1: Posta René a vendégem, funkcionális életmód tanácsadó, akitől most nagyon klassz tanácsokat fogunk hallani a következőkben még arra, és ahhoz segítségül, hogy hogyan tudunk életmódot váltani, hogy létezik-e az életmódváltásban fokozatosság, ha igen, akkor mire figyeljünk, van-e hangsúly, van-e súlypont, hogy mit mivel helyettesítsünk, mi a legfontosabb helyettesítendő, mivel kezdjük, mi az, ami a leginkább terheli a szervezetünket, úgyhogy most, mint funkcionális életmód tanácsadó, megzáporozunk majd kérdést.

0: hírekkel a következőkben, hamarosan folytatjuk.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Posta Renáta funkcionális életmód tanácsadó, a vendégem a paleolit hedonista, aki nagyon sok mindenkinek segített. Már érdemes utána olvasni az interneten is Reninek, hogy mi mindenben változott meg az ő élete, az életmódváltásnak, a táplálkozási változásnak köszönhetően, és hogy vitte el ez őt egy teljesen másik pályára, egy óriásinak mondható változás felé, ami nem csak a pályamódosítást és az életmódváltást, hanem egy földrajzi váltást, egy lakhely, egy élettérváltást is jelentett. Erről is beszélgetünk, de ígértem, hogy azzal folytatjuk, Reni, hogy mik a legfontosabbak, hogyha az ember szeretné egy kicsit tehermentesíteni a testét, ha szeretne életmódot váltani, de nem lesz teljesen paleo táplálkozású, nem lesz teljesen keto táplálkozású, de egy-két dolgot azért kivenne. Mondjuk a szénhidrátot időnként kivenni, vagy a glutént időnként kivenni. Egyáltalán kell-e gluténmentesen táplálkozni annak, aki nem gluténérzékeny?
2: Nagyon jó kérdéseket vett föl. Röviden próbálok rá válaszolni. Semmi problémája nem adódik senkinek abból, hogyha valamit elhagy egy időre a táplálkozásából. Uh-huh. Tehát nem kell félni attól, hogy valami hiánybetegsége lesz, ez nem ilyen. A változatos étrend egyébként sem azt jelenti, ha jobban belegondolunk, és nem csak követjük ezeket a szavakat, hogy minden reggel megkenem a kenyeret, és minden este előveszem a kenyeret szintén. Tehát ez nem változatos táplálkozás. Az változatos táplálkozás, hogy egyszer rántottat készítek, egyszer mondjuk fasírtot, következő alkalommal tonhalkrémet, és még sorolhatnám. Amit én abszolút látok, tapasztalok és tanácsolok mindenkinek, hogy igenis érdemes nem úgy kezelni a gluténmentes táplálkozást, vagy a tejtermékmentes táplálkozást, hogy csak annak kell ezt folytatni, akit érint egy kimutatható ételintolerancia, vagy ételallergia, hanem mindenkinek hasznára tud válni. Én összes receptem és módszerem glutén-cukor tejtermékmentes alapokon nyugszik, méghozzá azért, mert egy nagyon-nagyon gyorsan jelentkező gyulladást csökkentő és fogyasztó hatása is van, ami a magyar vendégeim egészségügyi és fizikai adottságait tekintve egy megváltás. Tehát nálam nem csak fogynak az emberek, hanem elmúlik a térdfájás, könnyebben mozog az illető, több energiája lesz, ezáltal jobban fog aludni, több öröme lesz az életében, könnyebben áll a mindennapokhoz, jobban érzi magát a bőrében. De ehhez nem kell gluténmentességre adnia a fejét innen fogva élete végéig. Én ugye speciális vagyok ebben, mert én zero glutén tolerálok, ezért én nem fogyasztok egyetlen glutént, de a tejtermékekkel nem ugyanez a helyzet, ezért én időről időre eszem sajtót, vagy éppen egy jó kapucsinót itt Olaszországban, és így tovább. Szóval mindenképpen megvan az előnye. És hogyha még ahhoz mondhatok egy gyors segítséget, hogy mi magyarok hogyan tudunk egyszerűen gyorsan változtatni és elindulni egy kis életreformban, akkor ne gondoljunk bonyolult dolgokra. Így már, hogy több külföldi országban jártam, tanultam, éltem, abszolút látom, hogy mi hol tudunk elcsúszni nagyon. Az egyik, a mennyiség, rengeteget eszünk, és ezt nem vesszük észre, csak akkor elmegyünk külföldre, teszem azt mondjuk Olaszországba vagy Ázsiába, ahol én sok időt tartózkodtam, és észrevesszük, hogy nem tömik magukat az emberek háromszor annyi étellel, mint amennyi elég lenne nekik egy étkezésre.
1: De ez egy magyar sajátosság, hogy túl leszünk?
2: Hát nem csak magyar, de Magyarországon nagyon jellemző, és főleg a köretek tekintetében, tehát ha azt mondom, hogy mondjuk rántott hús rizssel, salátával, akkor nem a rántott húsból lesz dupla annyi a tányérunkon, hanem a rizsből lesz egy óriási piramis, ami már is elvitte a fókuszát az ételnek. Én ezt meg szoktam fordítani, és azt javaslom, hogy próbáljunk meg fele annyi köretet enni, fele annyi kenyeret, fele annyi szénhidrátot, mint amennyit megszoktunk általában, és duplázzuk meg mondjuk a szendvics mellett a rántottát, a felvágottat, a sonkát, a halkrémet, és így tovább kivitelet. Nagyon sokat változtat ez. Ez szerintem már egy olyan, amit bárki kipróbálhat, akár már mától.
1: Posta Renát, a funkcionális életmód tanácsadó a műsor mai vendége, akivel a gluténmentes táplálkozásról, a paleolit táplálkozásról, az életmódváltásról és az életmódváltásnak köszönhető bátor, lendületes, turbó pályamódosításról és lakhely földrajzilag értendően lakhelyváltoztatásról beszélünk. Mi mindent hoz el az ember életébe az, hogyha azt mondja, hogy én most megváltoztatok mindent, amit tudok, és történjen ez, és kezdődjön ez belülről. Ez Reni történetének a kiinduló pontja, és hogy hogyan függ össze a kettő, mert hogy azt mondta az imént Reni, hogy a magyar pácienseim, ami azt jelenti, hogy van neki nem magyar is, hogy miért lehetséges ez, ezzel folytatjuk majd a következőkben, hamarosan jövünk vissza.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig száll.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Posta Renáta funkcionális életmód tanácsadó a vendégem, akivel beszéltünk arról, hogy hogyan jutott el ő ehhez a végzettséghez, miért volt számára fontos a váltás, hogyan lett ő paleolit hedonista, hogyan jött ez a turbó lendület az életében az életmódváltásnak és a táplálkozásának megváltoztatásának köszönhetően a pályamódosításban, hogyan lett ennek óriási szerepe, és hogyan lett ennek óriási szerepe a földrajzi változtatásban is. Szia Reni újra, és ugye folytassuk onnan, hogy azt mondtad az előzőekben, elcsíptem egy mondat részt, hogy a magyar pácienseim legtöbbje. Ugye túllevő is erről beszélgetünk, de erről, amit tudtunk, azt meg is beszéltük, viszont a magyar pácienseim kifejezés, ez megütötte a fülemet, mert ez azt jelenti, hogy akkor van neked nem magyar páciensed is, és akkor itt ki is derül, hogy hogyan jött az életmódváltásból a pályamódosítás, és a pályamódosításból is az életmódváltás kettőséből az, hogy te nem csak Magyarországon élsz, vagy főként nem Magyarországon élsz. Elindított ezt téged földrajzilag is. Ez hogyan történt?
2: Abszolút, viszont hagyd korrigáljam egy picit, mert magyar klienseim vannak a mai napig 100%-ban, csak nagyon sok barátom, ismerősöm van, akivel rengeteget beszélünk.
1: Hát az is kliensnek számít, csak barátilag adsz nekik tanácsot.
2: Így van, pontosan. Tehát maga a földrajzi váltás az igazából az életemben azért jött el és jöhetett el, mert 2022-ben már a Covid miatt eléggé át alakult az én életem, munkám is 100%-ig online módon tartottam a kapcsolatot, és dolgoztam az ügyfeleimmel, és tulajdonképpen mindig is szerettem utazni, de egyszer csak belém hasított, hogy miért ülök én Budapesten a négy fal között, amikor bárhol megtehetem végezhetem ugyanazt a munkát, csak mondjuk nem a megszokott környezetet járom végig nap mint nap, hanem tanulok egy új kultúrát, egy új nyelvet, új szokásokat, fejlesztem magam, és megismerek új embereket. És először igazából a szívemhez két gasztronómia áll nagyon közel, az egyik a távol-keleti, a másik pedig a mediterrán. Mindig is ezek formálták a saját receptjeimet is, és nagyon szeretik is a követőim, vendégeim ezeket az ízeket. Úgyhogy az első nagyobb utam az távol-keletre vezetett, így megismertem, bejártam a Maldív szigetvilágot, éltem ott a helyiek között, tapasztaltam a földelést, nagyon sok olyan egyszerű dolgot, ami Európában nincs. Aztán tovább mentem Sri Lankára, Tájföldre és Maláziába. Tanultam rengeteget, ajurvédát, természetes megoldásokat, módszereket, nagyon sok mindent. De leginkább egy olyan szemléletet, hogy az életet élni kell, és a szívünket ki kell nyitni, az érzéseinket nem szabad elrejteni. Európaiként ez nekem meglepetés volt, mert én össze is tudom kötni azt, hogy például a magyar klienseim többsége érzelmi evő. Pontosan azért, mert nem mondja ki azt, amit érez, nem adja ki azt a stresszt, nem vállalja fel azt a konfliktust, nem áll ki önmagáért, beleragad egy rossz munkahelybe, egy rosszabb kapcsolatba, és nem húzza meg a határait. Az ázsiai emberek sokkal nyíltabbak és őszintébbek, és nem félnek a következménytől, mert ez normális közöttük, hogy őszinték vagyunk egymáshoz, és kimutatjuk, amit gondolunk és érzünk. És ez már ugye egy másabb filozófia, de az egészséghez vezető egyik fontos út. A másik utam, a nagy szerelmem, az pedig Olaszország, a mediterrán vidék és a mediterrán konyha. Ugye először még csak így ismerkedtem, és rövidebb, hosszabb időkre itt tartózkodtam Toszkánában, aztán most már eldöntöttem, hogy szeretnék itt maradni. Nagyon sokat tanulok az olasz emberektől és a mediterrán kultúrából. Többek között az említett mennyiséget, hogy például a köreteket nagyon szűken mérik, nagyon odafigyelnek arra, hogy ne egyék túl magukat, de ugyanakkor nekik is vannak olyan szokásaik, amikkel én például nem értek egyet. Reggelire egy kapucsinót isznak, és egy édes lekváros kenyeret vagy sütit majszolnak el hozzá, és körülbelül ennyi a reggeliük. Szóval nagyon, nagyon sok
1: nem tartozik
2: olyan,
1: a legegészségesebb verziók közé.
2: Nem feltétlenül, de nagyon sok olyan jó szokásuk van, amivel tudják ezt korrigálni. Tehát, hogyha én magyarként így kezdeném a reggelit, és úgy folytatnám, ahogy Magyarországon megszoktam, akkor biztos, hogy egyenes út lenne a diabéteshez, vagy minimum az inzulin rezisztenciához. De náluk nagyon sok olyan apró szabály van, ami csak itt élve, beleivódva, integrálódva az ő kultúrájukba, mindennapjaikba, barátaimmal, közös vacsorákba, utazásokba, ő sajátítottam el én is, és figyeltem föl rá.
1: Mi az, ami a leginkább fontos és átvendő az olaszoktól a táplálkozást illetően?
2: A mértéktartás, azt mindenféleképpen mondanám ide, de nem úgy.
1: Azt gondolnám, hogy aztán esznek a feszt.
2: Igen, na, de pontosan nem úgy, ahogy elsőre ezt hallatszik, ugyanis úgy képzeld el, Petra, és a hallgatóknak is ezt javaslom, hogy hétfőtől csütörtökig ők mértéktartóak. Hétfőtől lehet, hogy éppen böjtölnek, és kihagyják a vacsorát. Vagy vízkúrát, vagy lébőtkúrát tartanak. Tehát, hogy nagyon visszafogottak. De tehát, hogy inkább már úgy péntek, szombat, vasárnap, már vasárnap is ilyen kicsit szolidabb nap lehet sokak számára, de mondjuk a péntek, szombat az lehet egy ilyen erezzel a hajam.
1: A hedonista két nap.
2: Hedonizmus, így van, tehát ott nem számít az, hogy mennyi édességet, mennyi fagyit, mennyi aperolt iszik az illető. Teszem hozzá, nem vedelik az alkoholt, tehát egyáltalán nem jellemző az olaszokra, és pont ez a mértéktartás, dolce vita, egyensúly az, amit ők természetesen tudnak kezelni, mert ugye akkor élnek, pénteken, szombaton élik a legintenzívebb társasági életet. Hétköznap ugye ugyanúgy dolgoznak, ugyanúgy korán kelnek, ugyanúgy le vannak terhelve, mint a magyar emberek, de és későn is vacsoráznak, teszem hozzá, ami abszolút nem egy egészséges szokás, de mértéktartóan esznek. Nem esznek minden nap pizzát, nem esznek minden nap tésztát, pasztát, odafigyelnek a mennyiségre, és nagyon fontos, hogy inkább minőséget esznek, mint mennyiséget. Ez is egy nagyon nagy különbség szerintem, úgy általánosságban véve.
1: Mik a legfontosabb összetevők a mediterrán táplálkozásban zárásképpen, ami átvehendő tőlük? Tehát ugye azt, mit tudom én például nagyon sokszor hallani, talán ezt a legtöbbször a hidegen sajtolt extra szűz olívaolaj.
2: Ez mindenféleképpen nagyon fontos, mert egészséges zsírsavakban nagyon gazdag, ez akár bőrápolásra is kiválóan működik. A másik dolog, hogy azért azzal is kínjen kell bánni, mert hogyha úgy locsolom az olajat a salátámra, mint hogyha ecet lenne, akkor azért a kalóriatartalma igencsak meg tud ugrani, és megint csak hízás lehet belőle. Tehát ebben is érdemes mértéktartónak lenni. De a mediterrán diétában és gasztronómiában a zöldségek szeretete és sokoldalúsága valami fantasztikus. Hát képzeld el, Petra, hogy egy paddizsán krémet én korábban is csináltam, de itt a kalabriai receptek inspirációja alapján egyszerű, fonnyadozó zöldségekből, úgymond pár száz forintból olyan többadagos mártogatót, szendvicskrémet, szószt tudok készíteni, hogy nem hittem a szememnek. Van egy-két raffinéria, ilyen például a kezeletlen vagy biocitrom reszelt héja. Ezt nyugodtan próbáljátok ki, vagy próbálja ki mindenki, például egy kis sült harra, vagy sült, roston sült csirkére rátenni, vagy salátára, vagy akár egy említett zöldségkrémre, szendvicsre, nagyon-nagyon szuper. Ugyanakkor a fenyőmag például ilyen még, ami nem egy olcsó dolog, de pici kell belőle, és nagyon megváltoztatja az ízét az ételnek, ha csak pirítjuk. Vagy éppenséggel a jól ismert zöldfűszerek, az olaszok imádják ugye a bazsalikomot, de talán kevesen tudják, hogy jóval több rozmarin nő, szinte olyan, mint a fű nálunk otthon, mindenhol lehet rozmarin bokrot találni, akárhol elmegyek, meg zsáját, és ezeket nagyon nagy előszeretettel használják az ételek, húsok, halak készítéséhez. És természetesen a tengeri herkentyűk halak szintén egy nagyon jellemző kör, ugye tekintve, hogy közel vagyunk a tengerhez, de ugyanúgy én azt gondolom, hogy Magyarországon is akár fagyasztva, akár jégágyról meg lehet venni ezeket az alapanyagokat, és nem kell olyan mértéktartóan bánni velük, hogy évente kétszer eszünk halászlevet például.
1: A műsor vendége volt Posta Renáta, funkcionális életmód tanácsadó. Renivel lehet lehet találkozni az interneten sok helyen, és érdemes elolvasni a receptjeit, és akár elkezdeni egy életmódváltást. Egyébként Renivel fogunk még találkozni többször a Vitamin Szerdában is. Szó lesz majd a paleo táplálkozásról, a gluténmentes táplálkozásról és a mediterrán táplálkozásról is. De most egyelőre köszönjük szépen, hogy mindezt elmesélted és ránk értél.
2: Köszönöm szépen, további szép napot kívánok mindenkinek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Készítsünk izzadás elleni dezodort házilag, méghozzá azért, hogy egészséges összetevőkből készítsük el, olyan illatú legyen, amilyennek mi szeretnénk, és természetesen arra is érdemes odafigyelni, hogy ez semmilyen módon nem mérgezi a sejtjeinket, a mirigyállományt ott a hónunk aljába. Miért fontos ez? Ugye az izzadás és az ezzel járó kellemetlen szagok megelőzésének számos módja van, de nagyon nem mindegy, hogy milyen dezodorokat használunk. Mindenképpen kerülni kell az alumíniumot tartalmazó izzadásgátlókat, aztán a parafin tartalmazó izzadásgátlókat, az alkoholtartalmat, tehát oda kell figyelni arra, hogy miből van ez az izzadásgátló dezodor. Hogyha mi otthon készítünk természetes alapanyagokból, akkor biztosak lehetünk abban, hogy csupa jóság kerül bele. Most egy levendulás dezodort, egy folyékony levendulás dezodort fogunk elkészíteni. A hozzávalók egészen egyszerűek, és csak három dolog kell hozzá, egy deci sima víz, két kávéskanál szódabikarbóna és 15 csepp levendula illóolaj. Ilyenkor viszont tessék odafigyelni arra, hogy mindig 100%-os tisztaságú és lehetőség szerint organikus termesztésből származó anyagokból készült illóolajat használjunk. Hogyan készül? Nagyon egyszerűen. A vizet felforraljuk, hagyjuk, hogy kihűljön langyosra, hozzákeverjük a szódabikarbónát és a levendula olajat. Beletöltjük egy szórófejes flakonba, víz helyett egyébként használhatunk kókuszolajat is, hogyha ezt a verziót használjuk, akkor a kenés után a felesleget tessék felitatni papír zsebkendővel, nyilván az a praktikus, meg a ruhánknak is az a jobb. Aki szereti a levendula illatát és a látványát a kertjében, akkor ideje, hogy a konyhában is kipróbálja ezt a finom illatos virágot. Érdemes kipróbálni nem csak dezodorban például, ha már itt tartunk, hanem mondjuk levendulás cukrot is készíthetünk, de hogyan kell elkészíteni ezt, tulajdonképpen ezt a dezodort, akkor még egyszer egy deci sima víz, két kávéskanál szódabikarbona, 15 csepp levendula olaj. A vizet felforraljuk, hagyjuk, hogy kihűljön, hozzákeverjük a szódabikarbonát és a levendula olajat, és ezt a pici szórófejes flakont, amit használni tudunk, ezt tarthatjuk magunknál, önthetjük két mini flakonba is, és akkor szépen tudjuk ezt napközben is magunkra fújkodni. Ha víz helyett kókuszolajat használunk, akkor tessék arra figyelni majd, hogy ez ugye bizonyos hőfokon folyékony, bizonyos hőmérsékleten pedig szilárd, és akkor tudjuk kenni is, és ilyenkor érdemes egyébként mondjuk arra gondolni, hogy oké, akkor egy ilyen kis stiftes műanyag tartókát megőrzök, kitisztítok, és akkor abba töltöm bele ezt a keveréket, és hogyha hűvös helyen tartom, akkor ugyanúgy lehet kenni, mint bármelyik stiftes dezodort. Ha már említettem a levendulát, és akkor most ugorjunk egyet, a levendulás só és cukor készítése nem csak a süteménykészítésnél, tehát a konyhában, hanem bizony mondjuk a bőrradírozásnál is nagyon hasznos tud lenni. Egyrészt ugye a levendulának az illóolaja az nyugtat, másrészt pedig nagyon jót tud tenni a bőrünknek is. A cukor pedig a só megfelelő mértékben, és hát hogy mondjam, csak hatékonysággal tud dörzsölni. Úgyhogy ez a házi bőrradír, amit el tudunk készíteni, ez igazából csak ennyi. Ilyenkor viszont mindenki a barna cukrot javasolja, úgyhogy akkor vegyünk szépen egy fél kiló nyers nátcukrot, tegyük egy csatos üvegbe, és szépen egy olyan két csokor levendulának a virágját morzsoljuk le, és keverjük bele. Szépen keverjük el, hogy jusson mindenhová, és tegyük félre. Hogyha erre még ráöntünk egy kicsi kókuszsírt, akkor szintén, ahogy keverjük, ez egy nagyon sűrű, de kenhető állagú, nem pergős állagú, hanem kenhető állagú testradír lesz, ami higgyétek el nagyon praktikus, nagyon fincsi, tudjuk, hogy mi van benne, nagyon jót tesz készfejnek, dekoltásnak, arcbőrnek is, de a test bármelyik részét tudjuk így radírozni. Természetesen működhet ez folyékony állapotban is, akkor másik edénykébe kell tenni, hogy önteni tudjuk a kezünkbe, ne kelljen folyton bele nyúlni négy ujjal, de akkor mondjuk hidegen sajtot, olívaolajjal is dolgozhatunk. Ugyanez a módszer, akkor lehet mondjuk sóval készíteni, de a levendula az mindenképpen jót tesz neki. Egészségetekre, próbáljátok ki!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főtt ételt, vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld, és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárló lista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Fokozódik a hőség, ismét drágul a tankolás. Fülöp-szigetekről is érkeztek az idei Sziget Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Nagyrészt elkészült az az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus egy videóban elmondta, 40 tonnás teherautók hordják majd ezen az útvonalon a követ a vízmű építéséhez. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Szombaton ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változtatás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig,